0: éles vitában.
1: 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Sesták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben két gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egyre szélesebb körben alkalmazott csodafegyverekről, a köznyelvben fogyasztó injekciókról, súlycsökkentő injekciókról beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Elmondja, hogyan is működik a szer, mire is fejlesztették ki eredetileg, milyen gyakori mellékhatásai vannak. És persze beszélünk arról is, miért érdemesebb inkább az életmódváltást alkalmazni az egészségünk megőrzése szempontjából. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, dr. Herceg László egriházi orvost, aki mondhatom így hozott nekünk egy nagyon érdekes témát, hiszen egy csoda fogyasztó szerként rátekintettek már a betegek erre az injekcióra, ami tulajdonképpen a cukorbetegeknek lett kifejlesztve, és ennek mellékhatásaként ugye megjelent az, hogy csodálatos fogyást is eredményezhet a megfelelő táplálkozás és a mozgás mellett. Na, de egy kicsit ebben muszáj lesz eligazodnunk, úgyhogy köszönöm doktor úrnak az itt létét, hogy eljött hozzánk, és tudunk erről beszélni.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Igen, talán ott kellene kezdeni, hogy az elhízás az valójában betegség.
1: Népbetegség.
2: Népbetegség is, ugye Magyarország dobogós helyen van világviszonylatban az elhízott felnőtteket illetően. Tehát azt hiszem, hogy Málta, egy-két ország időnként megelőz minket, de mindig dobogósak vagyunk. Az Egyesült Államok is dobogós, tehát lehet minket hasonlítani fejlettebb országokhoz is. A lényeg az, hogy úgy betegség ez, hogy valójában hihetetlen sok káros következménye van a szervezetre nézve. Mikortól kezdve beszélünk elhízásról? Hát van egy úgynevezett testtömegindex, ez a legegyszerűbb. Én most nem kezdem a képletét elmondani, hogy most akkor ez hogy van a testmagasság, meg testtömeg, igen, és akkor a négyzet hányadosa, stb. Tehát inkább nem sorolnám, ez hogy megy. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy interneten egyéb helyen utána nézze, hogy hogy kell kiszámolni a BMI-t. Illetve eleve ilyen BMI kiszámoló felületek is vannak az interneten, szinte ma már mindenki használ ilyet. Úgyhogy ott meg lehet nézni, saját adatait beírja, nyilván életkor nem, és egyéb más ilyen befolyásoló tényezők is vannak, amelyek azt mondják, hogy melyik az ideális testsúly, illetve honnantól kezdve számolunk elhízással, mint betegséggel. Hát 30, ezt kell megegyezni. 30 fölött elhízásról beszélünk, hogyha a BMI ennyi. És akkor miért is betegség? Hát azért, mert a elhízott embereknél kötelezően megjelennek problémák. Lehetnek anyagcserebetegségek. Ilyen a kettes típusú cukorbetegség. Azt látjuk, hogy egyre több olyan kettes típusú cukorbeteg van, akinél nem abszolút inzulin hiány van, hanem csak csökkent az inzulin hatása a szervezetre, úgynevezett inzulinrezisztencia alakul ki. És amikor valakinél ez már kialakult, onnantól kezdve magas vércukorszint van, a cukorbetegségnek egyéb más szerveket érintő szövődményei megjelenhetnek, tehát ez már önmagában egy komoly probléma. És akkor ezen kívül az elhízottaknál sokkal gyakoribb, szinte kötelezően megjelenik egy idő után a magas vérnyomás betegség. A magas vérnyomás betegség mit okoz? Szív- és érrendszeri betegség. Ugye innentől kezdve túlterheli a szívet, szívelégtelenség alakulhat ki, mivel terheli a magas vérnyomás az erekfalát, ezért elindul egy éremeszesedéses folyamat is. Ennek következtében életfontos szervek, mint az agy, a vese, a szív, érszűkület alakul ki, és akkor ott keringési zavar, súlyos esetben olyan szövődmények, mint agyi infarktus vagy szívinfarktus. Tehát lehetne ragozni tovább. Ezen kívül úgy néz ki, hogy az elhízás szerepet játszik a daganatos betegségekben is. Nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja a daganatos betegségek kialakulását. Hát leggyakrabban a vastagbéldaganat jelenik meg, de nőknél a méhnyakrák is gyakoribb, ebben az esetben emlőrák is gyakoribb ebben az esetben, és akkor itt az egy pillanatra álljunk meg, ha már itt a rákos betegségekről beszélünk, hogy hogy a csodába jön ez az egész probléma elő. Hát úgy, hogy a zsírsejtek, ami ugye lerakódik a zsír szövetbe, tulajdonképpen a fölösleges, el nem égetett kalória, zsír formájában rakódik le, és ezek a zsírsejtek különböző faktorokat termelnek, mint egy ilyen belső hormonális szerv. Van néhány dolog, interleukinoknak hívják azokat az anyagokat, amelyek a gyulladásos folyamatokban szerepet játszanak. Interleukin van egy csomóféle, ilyen 6-tól 33-ig elnevezett különböző faktorok. A lényeg az, hogy ha ezek megjelennek, akkor ez aktiválja a szervezetnek a gyulladásos mechanizmusait, emiatt ez torzítja a sejteknek a működését. De hogyha még egy jellegzetes ilyen faktort akarok említeni, a TNF-alfa, furcsán hangzik, de hogyha már a nevét ki fogom mondani, hogy ez miért is TNF-alfa, tumor-nekrózis faktor. Úgyhogy tulajdonképpen itt a tumorról, a daganatos betegségekről van szó, ami ugye elősegíti az ilyen sejt elfajulást. Úgyhogy arra kell ügyelnünk, hogy minél kevesebb TNF-alfa termelődjön a szervezetünkben, tehát minél kevesebb olyan zsírsejt legyen, ami serkenti ezeket a dolgokat. Ugye nőknél az emlődaganat is rendkívül gyakori, elhízottaknál még gyakoribb. Nyilván vannak olyan betegségek, olyan daganatos betegségek, amelyeknél családon belüli halmozódást látunk, bizonyos esetekben genetikai hajlam is van, bizonyos esetekben csak az életmód öröklése kapcsán alakul ki ez a hajlam, de például szokták már azt nézni az emlőtumorok esetén, hogy úgynevezett ösztrogén, illetve más receptor pozitivitás van-e. Az ösztrogént termel a zsírszövet is. Úgyhogy azoknál, akiknél daganat alakul ki, emlődaganat és ösztrogén receptor pozitívak, annál bizony a sikeres fogyókúra az gyakorlatilag az emlődaganatnak nem csak a kialakulását, hanem a későbbi utókezelésnek a sikerességét is befolyásolja. Ha sikerül csökkenteni a zsírszövetet, akkor sikerül csökkenteni az ösztrogén mennyiséget, és ezáltal gyengülnek azok a faktorok, ami a tumor újabb kialakulását vagy tovább terjedését határozza meg. Úgyhogy ez egy kis kikanyarodás volt, de hát ezen kívül ugye beszéltünk arról, hogy ezek a beszélhetünk arról, hogy ezek a gyulladásos faktorok, ezek ugye megjelenhetnek bárhol a szervezetben. És annak a következménye bizonyos szervek, illetve szöveteknek az elfajulása, lebomlása, destrukciója, károsodása. Ilyen például az ízületi kopás, ugye a súly terhelés is éri az ízületeket, tért, csípőízület, bokaízület, ezek a leggyakrabban, hiszen a testsúly nagy része ugye járás közben ezekre az ízületekre nehezedik, és ott sajnos a porcok is kezdenek szépen tönkre menni. Ezen kívül a többlettes súly. Az ugye, gondoljuk csak el, az embernek van egy felső teste, meg egy alsó test része. Ugye a felső és alsó test egymásra úgy támaszkodik, pontosabban a felső test úgy támaszkodik az alsó testre, hogy gyakorlatilag egy ilyen normális pogácsa méretű úgynevezett porckorong van a gerincben minden egyes csikolya között, és a legalsó, ahol a keresztcsont már a medencébe illeszkedik, fölötte meg csak egy gerincoszlop van, és az egész felső test súlyát, tehát egy 100 kilós embernél minimum 50 kiló nehezedik egy ilyen 4-5 cm átmérőjű korongra. Képzeljük el, hogy mit kell kibírni ennek a korongnak. A legtöbb embernél kialakul egy bizonyos idő után, még az egészséges, vékony embereknél is derékfájás. Ez nem véletlen, mert ugye a legjobban terhelt gerincszakasz az alsó rész. Úgyhogy például ez is tönkre megy. Tehát mozgásszervi betegségek, daganatos betegségek, szívérendszeri betegség, anyagcserebetegség, magas húgysavszint, epekövesség, hasnyelmeri gyulladásra való hajlam, és sorolhatnám még, egy csomó minden van, ami nem akarok senkit ijeszgetni, de valóban a testsúly többlet az olyan folyamatokat indít el, elsősorban itt a citokineknek az aktivitása miatt, hogy gyakorlatilag szenvedéssé válik az élet egy idő után ezeknek az embereknek. Na és mit lehet tenni?
1: Ugye erre hozták ezt a csoda fegyvert, ha mondhatom így, hiszen a túlsúlyos, a kifejezetten túlsúlyos embereknek az életét próbálják valahogy ezzel megkönnyíteni, de hát valahogy ez egy kicsit elfajult most már.
2: Igen. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy energetikai egyensúly van a szervezetben. Ha én több kalóriát viszek be, mint amennyit elhasznál a szervezet a mindennapi működése során, akkor ez a többlet kalória, ez mivel nem tud a levegőbe távozni belőlünk, ezért átalakul és elkezd lerakódni. Ha túl sokat eszünk szénhidrátból, a szénhidrát az ugye egy gyorsan felhasználódó energiaforrás, ez azt jelenti, hogy cukorként elég a szervezetünkben, mert hogy az izomsejtek, különösen a központi idegrendszer agysejtjei is nagyon igénylik a glükózt a működésükhöz. Ezért is van az például, hogyha valaki nem eszik megfelelő mennyiségű szénhidrátot éhezés miatt, akkor leszaladhat a vércukor szintje. Hogyha valaki már cukorbeteg, és olyan gyógyszert szed, ami drasztikusan csökkenti a vércukor szintet, ott akár ilyen eszméletvesztéses problémák is lehetnek, mert nem kap az agy elegendő glükózt, tehát ezt a közönséges szőlőcukrot. Visszakanyarodva arra, hogyha valaki túl sokat visz be ebből, akkor ez a cukor nem tud közvetlenül raktározódni. Egy része a májban, más része az izomban, úgynevezett glikogén formájában, tehát ilyen összetettebb cukrok. Összerakja a glükóz molekulákat egy ilyen hosszabb láncba, és ezt úgy hívjuk, hogy glikogén. Tehát úgy tud raktározódni, de ha már ezek a glikogén raktárok megteltek, akkor a máj mit csinál a többletteherrel? Elkezdi átalakítani zsírrá. A zsír az pedig kikerül a keringő vérbe, eljut a zsírsejtekbe, és akkor ott szépen lerakódik. Ez egy fontos dolog, hiszen ez számunkra egy ilyen depó, egy olyan tartalék, amit ha energiafelhasználás során forrásként használhat a szervezetünk. Na most a fogyást azt ugye úgy lehet elérni, hogyha luxus kalóriákat

0: kezdődni, hogy az ember azt mondja, hogy kevesebbet kéne ennem. Igen, de olyan jól esik, meg úgy szeretem, meg jó az étvágyam, meg megszoktam már, meg ez az én kedvenc ételem. Tehát van egy rászokásunk arra, hogy bőségesen táplálkozzunk. És ez a bőséges táplálkozás ez oda vezet, hogy valahova le kell rakódni a raktárakba ezeknek az anyagoknak, és ez nem tud másképp tárolni, csak zsír formájában. És ezek az új csodaszerek, amire már próbált kitérni, semmi más nem csinálnak, mint csökkentik az étvágyat. Tehát azt a sóvárgást, ami az ételek után van bennünk, azt valamelyest csökkentik, hogyan működik ez az egész dolog.
1: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy hova is hat ez az injekció.
0: Igen. Többféle van ezekből az injekciókból. Van egy olyan, ami kétféle hatóanyagot is tartalmaz. Az egyik hatóanyag az az éhségközpontra hat. Közvetlenül kezdjük ott, hogy az emésztőrendszerünk, maga a bél, az régen azt hittük, hogy csak arra való, hogy azon keresztül felszívódjon a táplálék, aztán kész, ennyi. Most már kiderült, hogy nem. Ez egy úgynevezett endokrin szerv, tehát ebben is mindenféle hormonok és egyéb más bioaktív anyagok termelődnek, és ezek a bioaktív anyagok a keringő vér útján eljutnak az agyba, ahol az agytörzsben vannak az úgynevezett éhségközpont területek, és hogyha például jól lakunk, akkor beindul ennek a belső hormonnak a termelődése, följött az agyba, és onnantól kezdve jól lakottnak érezzük magunkat. Na most nagyon jól lehet trenírozni ezt a dolgot. Lehet úgy csinálni, hogy az ember egyre többet eszik, és akkor mondjam azt, hogy a központi idegrendszer, az agy, az egyre érzéketlenebbé válik erre a jó lakottság hormonra, és akkor mindig egyre többet eszünk, és ennek a következménye az elhízás. Hogyha ennek a hormonnak az aktivitását, mondjam azt, hogy megváltoztatjuk, tehát azokat a receptorokat, ahova ez a központi idegrendszerbe bekötődik, megpróbáljuk kívülről feltölteni olyan anyagokkal, ami úgy működik, mintha a bél termelte volna, akkor sikerül gátlás alá helyezni az éhségközpontot, és ezáltal nem fogunk érezni olyan mértékben éhséget. De ez visszahat egyébként magára az emésztőrendszerre is, az egész folyamat, mert az a tapasztalat, hogy a legtöbb ember, aki ezeket a manapság slágerként használt szereket alkalmazza, akkor ezek az anyagok nem csak az étvágyat csökkentik, hanem a gyomor ürülést is lassítják, tehát visszahat a gyomorra, ezáltal egy állandó teltségérzet van a gyomorban. És hogyha az embernek tele van a gyomra, akkor az már sokszor rossz közérzettel jár. Egészen addig fokozódhat ez a teltségérzés, hogy amikor beadja ezt az injekciót magának az emberke, akkor azt érzi, hogy utána rövid időn belül ilyen émeigés, hányinger, tehát úgy van vele, hogy csak ne ettem volna ennyit. Tehát kifejezetten rossz közérzetet okoz, úgyhogy aki nem akar nagyon szenvedni, annak azt ajánlom, hogy ne ezzel a módszerrel kezdje a fogyókúráját. Ez semmi más nem csinál, ahogy én szoktam röviden fogalmazni, hogy lakatot tesz a szájára. Na, nem úgy, hogy most már nem beszélhet többet, hanem úgy, hogy most már ne vigyen be több ételt a száján át.

0: Ugyanakkor én azt is olvastam erről a csodaszerről, hogy nem is tarthat sokáig, tehát ez egy ilyen egy-másfél év, azt hiszem, ameddig ugye kitart, és egyébként azt is hozzáteszik, hogy a szervezet emlékszik, tehát a hízás, a visszahízás, hogyha nem tartjuk be a diétát, a mozgást, akkor ugyanoda lyukadhatunk ki, mint annak előtte.
1: Igen, tehát azt kell mondjam, a fogyókúra nem abból áll, hogy étvágytalanná válok. A fogyókúra három tényezőből áll. Egyrészt nem eszem magam jól lakottá. Másik, hogy elkezdek odafigyelni a bevitt kalória mennyiségre, vagyis csökkentem a bevitt kalóriát. Harmadik, elkezdek mozogni, hogy égessem el a bevitt kalóriát. Az a tapasztalatunk, hogy ezekkel az új injekciókkal nem csak, hogy csökken az étvágy, hanem az étvágy csökkenés miatt a táplálék bevitel is ugye nyilván redukálódik, és azt látjuk, hogy hasznos tömeg is vész ilyenkor el, kevesebb táplálékot fogyasztunk, és kialakul egy olyan energia, hát hogy is mondjam, hiányos állapot, ahol elkezdi a tartalékot, a szervezetben lerakódott tartalékot felhasználni a mindennapi működés. És sajnos ez nem csak a zsírt fogja csökkenteni, hanem az izomtömeget is. Tehát ha valaki nem mozog eleget, nincs olyan inger a szervezetben, ami az izomtömegnek a mennyiségét, az izomszövetnek a működését fenntartaná, és elkezdi energiaként felhasználni a saját működéséhez a szervezet az izomtömegben levő elégethető anyagokat, mert hogy tulajdonképpen oxigén jelenlétében ez átalakul, és ebből energia forrása lesz a szervezetnek. Tehát látjuk, hogy izomtömegvesztés is van. Tehát nem csak a zsírszövet, hanem a nagyon hasznos izomtömeg is csökkenni fog ezeknek a hatására. Most nem akarok senkit ijeszgetni, de a nőknél például egyre több olyan cikk jelenik meg erről, hogy menstruációs zavart is okoz. Tehát olyan katyvasz lesz az eredménye, mert úgy néz ki, hogy a női hormonok működéséhez is, tehát azok a szerveink, amelyek a női hormonokat termelik, az agyalapi mirigytől kezdve egészen a petefészekig, ott gyakorlatilag ezekben is vannak ilyen receptorok, és hogyha ezeket itt leblokkoljuk tartósan, akkor ennek az lesz a következménye, hogy megzavarodhat a női ciklus. Lehetnek közti vérzések, lehetnek vérzéskimaradások, tehát jól megkavarodik az egész. Tehát nem kell azon csodálkozni, hogyha valaki ilyen injekciót használ, és mondjuk nem 50-60 éves korban kezdi el, amikor már ennek a menstruációs ciklusnak nincs akkora jelentősége, hogy akkor bizony megkavarodhatnak a dolgok.
0: De mi a tapasztalat? Kik azok, akik fordulnak önhöz, és egyébként akár más házi orvoshoz is, hogy írják föl neki? Mert ugye, hogy 30-as BMI értéknél ott már az elhízásról beszélhetünk. De vajon neki szüksége van erre a 30-as BMI értéknél?
1: Hát van, akinek igen. Mert hogy egyszerűen nem tud parancsolni az étvágyának.
0: Na de ez itt a kulcskérdés akkor. Tehát, hogy a fogyásnak a fejben eldőlése.
1: Ez így van pontosan. Tehát ez csak segít abban, hogy ne szenvedjünk az éhségérzettől. Pont. Ennyi. És mivel az embert elfogja egy émeigés, egy kellemetlen tehetségérzés, ilyesmi, akkor nem kívánja annyira az ételt. Nagyon szépen eredményesen csökken a testsúly. Ugye megindul egy bizonyos mértékig a zsírlebontás is, viszont hogyha valaki abba hagyja ezt a szurit, mondjuk fél évig, vagy akár egy évig is használja, ugye emelkedő dózisban szoktuk adni, van ebből olyan változat, amit hetente kell szúrni, ezek mind injekciók, van olyan változat, amit naponta kell szúrni. Most már ezeknek van egy tablettás változata is, de azt csak a cukorbetegek számára írhatjuk föl. Egyébként ezt is csak 30-as testtömegindex fölött lehet hivatalosan felírni. Hát nem is olcsó, mert ilyen 60-tól 100 ezer forintig van egy-egy havi adag költsége, úgyhogy van olyan paciens, amiket úgy megkérdezek, hogyha van 60-80 100 ezer forintja arra, ha mondta, hogy szurkálja magát akár naponta, akár hetenként, akkor oké, nincs ezzel semmi gond, viszont ha egyszerűen csak végig gondolja az egész folyamatot, hogy neki tulajdonképpen csak kevesebb kalóriát kéne fogyasztani, és el kéne indulni mozogni, akkor havonta megtakaríthat saját magának 60-80-100 000 forintot. Van egy kollégám, akitől hallottam először ezt a mondást, hogy mindennek van fele.
0: Már vártam is ezt a mondatot, hiszen annyit beszéltünk róla, hogy tulajdonképpen tényleg így van.
1: Igen, tehát egyszer ránézek az ételre, és eddig mit tudom, én szedtem rizsből, krumpliból 2 szedőkanálnyit, most meg innentől kezdve csak 1 szedőkanálnyit fogok, de annak is van fele. Meg annak is van fele, meg annak is van fele. Tehát ezt mondjam azt, hogy a végtelenségük felezhetjük, addig, amíg a végén már nem látunk benne semmit. A üres tányér előtt ülünk, de nem mindegy, hogy mi van azon az üres tányéron, mert attól nem üres egy tányér, hogyha tele van zöldséggel, most nem gyökérfélékre gondolok, hanem inkább levélfélékre, tehát salátafélék vannak ott. Vannak hihetetlen sok fogyókúrás recept van. Van egy úgynevezett 17 napos diéta, ez egy kis könyvben is megjelent. Na, én azt tartom az egyik legjobb forrásnak ilyen szempontból, magyar nyelven is hozzáférhető. De nagyon szépen leírja azt az egész fogyókúrás mechanizmust, hogy hogyan érdemes csinálni. Ennek az első 17 napja az úgy néz ki, hogy 0 szénhidrát, nem teljesen 0, mert beleférhet valamennyi gyümölcs, de ez csak a délelőtti reggeli órákban, mondjuk ilyen alma, olyan gyümölcsök, vagy ezek az apró szemű gyümölcsök, amelyek ugye sok szénhidrátot nem tartalmaznak, de van benne valamennyi, tehát a szüksége van a szervezetünknek valamennyi szénhidrátra, mert egyébként a szénhidrát kell magának a zsírnak az elégetéséhez is. Tehát valamennyi kell, hogy bekerüljön a szervezetbe, de mondhatni, hogy majdnem nullához közelít az a mennyiség, amit egy-egy ilyen gyümölcsel be tudunk vinni, hanem ez az étkezés az első 17 napban elsősorban növényi rost. Mondjuk napi mennyiségben 1 vagy maximum 1,5-2 leveses kanálnyi olívaolajat tartalmazhat, tehát zsírban is nagyon szegény az étel, viszont fehérjében dús. Tehát most milyen fehérje források lehetnek? Elsősorban halhús, de például mondjuk a tonhal konzervből is az, ami sóslében van, és nem olajban, illetve a sovány baromfihús, például csirkemell. És hogyha ezeket használjuk, mondjuk majdnem minden nap ott van, de nem úgy, hogy mit tudom én, csirkemell sonka, mert az már egy feldolgozott dolog, ahhoz hozzátesznek egy csomó zsírt, hanem natúrban, használva zsíradék nélkül, vagy főzve, vagy inkább grillezve, tehát ott, hogyha egy kis olívaolajat teszünk hozzá, akkor az kellemesen grillezhető, kellemes fűszerekkel. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy az étkezést úgy időzítsük, hogy a nap első felében van inkább a kalóriabevitel, második felében már szinte csak ilyen növényi rostok, hogy a fehérje forrást még tudjuk egy kicsit növelni, erre nagyon jók az ilyen erjesztett tejtermékek, mint például a kefír joghurt, abból is nyilván a zsírszegény, úgyhogy ezekből lehetne összerakni az ételeinket, számolva pontosan a kalóriát, majdnem minden ételem most már rajta van, hogy minek milyen, mennyi az összetétele. Van olyan több internetes alkalmazás is, ami telefonokra letölthető, és akkor az segít abban, akár úgy, hogy lefényképezem az ételt, hogy mit akarok megenni, lemérem a mérlegen, hogy annak mennyi a súly, mert a fényképen nem látszik a súly, de mondjuk egy tányérhoz viszonyítva már helyjel közel ezek az AI, mesterséges intelligenciát tartalmazó programok már úgy meg tudják satszolni, hogy az körülbelül mennyi kalória, és akkor kiszámolom, mennyi kalória az napra, tudom én, 600, 800, vagy 1000, vagy 1500 kalória, attól függ, hogy milyen menetben akarom csinálni a fogyókúrát. Tehát ki tudom számolni, és akkor annyit eszek. És akkor tényleg megindul szépen egyenletesen a fogyás. Minél gyorsabb a fogyás, annál nagyobb a hajlam arra, hogyha én abba hagyom ezt a dolgot, nem mozgok, nem táplálkozom megfelelően, hanem visszatérek ismét a kalóriadús étrendre, akkor úgy visszapattan a súly, és nem csak addig, ahonnan indultam, hanem még több lesz. Tudnék, az elhízás az általában lassan alakul ki évek alatt. Tehát az ember, mondjuk gyerekkorban is most már egyre többet látunk elhízott gyereket, de hát ez annak köszönhető mozgásszegény életmód. Nyomogatják ezeket az elektromos kütyüket, azelőtt ülnek, és úgy igazán nem használják fel a bevitt kalóriát, de mondjuk felnőtt korban az a jellemző, hogy különösen fiatal nőknél sokáig, ugye hát még bikiniben tetszelegnek a strandon, és hogy az úgy nagyon jó, meg szép, meg anya. Aztán, amikor megszülik az első 1-2-3 gyermeket, akkor egyszer csak elkényelmesednek, meg nem pazarlunk, a gyerek nem ette meg, gyorsan még megeszem utána a maradékot. Tehát ez a teljesen tipikus magatartás, hogy nem ételt nem dobunk ki, mert hogy az szinte bűn. És akkor úgy szépen lassan ráragad az anyukára a súly. Tehát lassan hízik. Hogyha ezt hirtelen csökkentem le, akkor a szervezetben még mindig ott van az a program, hogy volt egy kis éhezés, és ezért gyorsabban kezd lerakódni az az elfogyasztott kalória, amit a mindennapi étkezésben az ember úgy kezd visszaszokni, hogy ú, de még egy kicsit, de még egy, jó, ezt is szeretem, most már megengedhetem magamnak, és akkor egyszer csak ott tartunk, ahonnan elindultunk.
0: Na de felmerül a kérdés, hogy akik ezeket alkalmazzák, ezeket az injekciókat megkapják, ők betartják-e a diétát, betartják-e a mozgást, holott előtte nem kezdték talán el sem mindezeket.
1: Igen, ez külön probléma. Szóval az emberek azt hiszik, hogy jó, beszúrom az injekciót, az mindent megcsinál helyettem. Nem. Nem. És nem. Tehát ez életmódváltás nélkül nem véletlen az, hogy azok a gyógyszergyártó cégek, amelyek ilyen termékeket forgalmaznak, vagy állítanak elő, adnak egy ilyen kis füzetecskét is, amit odaadunk a paciensnek, hogy hogyan alkalmazza, mert nyilván itt emelkedő dózisban kezdjük el adni. Hogyha eleve az elején már a nagy dózist adnánk, akkor olyan rosszul lennének tőle a paciensek, hogy ihaj. Tehát kell egy bizonyos fajta hozzászokás a szervezetnek, hogy most így, tehát nem adhatom a fenntartó dózist azonnal az elején, mert hát, hogy is mondjam, csak onnantól kezdve megutálja az egész életet a paciens, mert olyan rossz közérzete lesz tőle.
0: Hát igen, ugye a mellékhatások jönnek.
1: Jönnek azok a hatások, ami tehát iszonyatosan nehezen viselhető. Úgyhogy én ezzel meglehetősen óvatosan bánnék. Tehát a lényeg az, hogy adnak egy ilyen kis füzetet, amiben leírja, hogy akkor milyen mozgásprogramot hogy kezdjen el. Hát milyen mozgást? Ugye van két lábunk. Most Parcsarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van. Tehát mozduljunk meg. Nem kell hozzá semmi más, csak egy pár cipő, amiben kimerészkedek az utcára. Ennyi. És hogyha 180 kilós a testsúlyom, akkor is hát nyilván legalább az ember az ágyától a konyháig el tud rajta menni. Akkor azt mondom, hogy ne csak a láb az ágytól a konyháig mozogjon, hanem nyissa ki az ajtót, azt menjen ki az utcára. És akkor mondjuk naponta 15-20 percet, nem többet, 15-20 percet intenzíven sétáljon. Ha úgy érzi, hogy jaj, az én tördem már tönkrement, a cipőm már nem bírja, akkor vásároljon magának két túrabotot, ezzel a súly 25%-át le tudja venni a súlyterhelést a gerincéről is, meg az alsó végtagjairól is. Határozottan rátámaszkodva erre a két túrabotra, vagy van, amikor ilyen Nordic Walking botra, és akkor elkezd sétálni. És ez még egy ízületi betegségnél is, amikor már kialakult, akkor is használható dolog, mert az ízületnek kell a mozgás. Tehát eleinte lehet, hogy fájni fog. De ahogy kezd beindulni a mozgás, kezd hozzászokni a szervezet, egyre gördülékenyebben megy a dolog. Tehát a mozgást el kell kezdeni. Anélkül az egész semmit nem ér, csak fölösleges pénzkidobás. Tehát oda kell figyelni a bevitt kalóriára, oda kell figyelni arra, hogy kezdjünk el mozogni. Akinek mozgásszervi panaszai vannak, mondom, azok is megtehetik ugyanezt. Van, aki azt mondja, hogy szobabicikli. Persze, nem rossz a szobabicikli, arra jó, hogy bejáratja az ízületeket, különösebben súlyterhelés nélkül. De amikor ezen túl van, menjen ki a szabad levegőre, járkáljon, menjen gyalog a munkahelyére, vagy egyszerűen csak esténként sétáljon egy jó nagyot, ezzel levezeti magát, nézegesse, gyönyörködjön a lakókörnyezetében, mert felfedezni való mindig van látványban, úgyhogy egyszerűen csak ez a megoldás. Mozgás, csökkentett kalóriabevitel, és ha nehezen megy a csökkentett kalóriabevitel, akkor lehet fordulni ezekhez az injekciókhoz. Na most jó néhány olyan paciens van, aki úgy kéri az injekciót, hogy ő 30-as testtömegindex alatt van. Hát ugye az alkalmazási előírás az tartalmaz, hogy 30 fölött írhatjuk. Nekem is volt olyan paciensem, aki jött azzal, hogy hát ő szeretné. Meg lemértünk mindent, még egy kicsit fölfelé is turbóztuk a súlyát, tehát amikor mondta, hogy mit tudom én, mennyi is volt, 79, hogy na jó, hát akkor 80 kilóra kerekítsük. Hát 28-as lett a testtömegindexe, mert egy magas növésű hölgyről volt szó, mondtam, hogy bocsásson meg, nem fogom fölírni. De hát van, aki majd neki fölírja, mondom, semmi gond, akkor menjen ahhoz az orvoshoz, innentől kezdve nekünk nincs miről beszélni. Mert én betartom a szabályokat. Hogy 30-as alatt én nem írok fel senkinek. Azért, mert most ő karcsúsodni akar, egy kicsit jobban akar kinézni a bikiniében, az egy dolog. De azt elérheti úgy is, hogy nem ilyen dolgokkal szúrja magát, és különösen fiatal nőről van szó, nem kavarjuk össze a menstruációját, nem csinálunk semmi olyan nem kívánatos mellékhatást.

0: Akkor egy ilyen rohamszerű igény jelentkezett erre? Vagy tehát, hogy mennyien szeretnének ezzel élni?
1: Rengetegen. Rengetegen vannak olyanok, hát a lányom Budapesten él, és a környezetében nagyon sok olyan hölgy van, akikkel jár konditerembe, és hogy azok így elszúrják magukat 26-os testtömegindexnél is, meg ilyenek. Tehát,
0: akik mozognak?
1: Akik mozognak, járnak a konditerembe, de hát még jobban akarnak kinézni, szálkásodni szeretnének, meg ilyesmi. Ahelyett, hogy odafigyelnének rendesen a bevitt táplálék minőségére, összetételére, ők megengedik maguknak, hogy akkor most itt fagyizunk, ott csokizunk, egy kis ez, egy kis az, tehát így átnosolgatják az életüket, izzadnak a konditeremben, és csak nem akar kialakulni minden úgy, ahogy szeretnék, ezért aztán kérik a szurit, aztán van olyan ember, aki fölírja nekik, és akkor innentől kezdve elszabadult a pokol, annyira, hogy olyan fejlett országban, mint például az Egyesült Államok, hihetetlen mennyiségben fogy ez az injekció. Van olyan amerikai gyógyszergyártó, amelyik nem győzte. Nem, hát ugye ő a piacra hozta ezeket a termékeket, de nem győzte az utánpótlást. Tehát volt egy időszak, amikor ez úgy divattá vált, hogy hiánycikk volt. Tehát nem tudott annyit gyártani a gyógyszergyár, mint amekkora volt az igény. Azért, mert olyanok is használták, akiknek valójában nem lett volna erre szükség.
0: Miért ilyen nehéz elkezdeni a fogyókúrát? Azt, hogy megállt parancsoljunk magunknak.
1: Hát azért, mert szeretünk enni. Mert gondoljunk csak rá, hogyha éhesek vagyunk, az egy rossz közérzet. Hogyha eszünk valamit, attól javul a közérzetünk. És hát nagyon sok stressz, egyéb más hatás ér minket, van bennünk egy bizonyos fajta feszültség, és mi rátanulunk arra, hogyha én eszek valamit, nasizok egy kicsit, csipegetek úgy napközben, most egy kis sósat kívánok, akkor valami chipset, hogyha most édeset kívánok, akkor egy kis csokit, vagy bármilyen más édességet, vagy elnyalok egy fagyit, vagy bármi. Ezekben rengeteg luxus kalória van, szénhidrát elsősorban, és ez úgy szépen lassan lerakódik. És azzal, hogy eszünk, ezzel egy jobb közérzetet biztosítunk magunknak. Nagyon sokszor vannak, aki szoktam mondani, hogy bánat zsír. Nem bálna zsír, hanem bánat zsír, mert feszült, ideges, de most akkor eszik valamennyit, és akkor ettől egy kicsit úgy lenyugszik. Jobb lesz a közérzete. Elvileg, tehát ugye olyankor, amikor táplálkozunk, akkor mondtam, hogy a bélből is felszabadulnak olyan hatóanyagok, amelyek javítják a közérzetünket is. Lesz egy teltségérzés, megszűnik a hiányérzet, tehát ezáltal egy kicsit jobban hangolódik a közérzetünk, és akkor egyre inkább megyünk ezen az úton, amíg egyszer csak elkezdünk tokásodni, elkezd a has megvastagodni, ezt úgy szoktam mondani, hogy rakódik az évgyűrű. Tehát, hogy olyan szépen lassan elindulunk ebbe az irányba, és akkor innentől kezdve egyszer csak hoppá, hol tartunk, már ki kellett cserélnem a teljes ruhatáramat, mert már nem tudom összegombolni a nadrágot, már nem pont ugyanaz a melltartó méretem, mert most már húzza a hátamat, feszít, tehát a régi, ami rajtam volt, az milyen jó volt, de most már nem itt tartok. Tehát vannak ilyen apróbb jelek, amelyek mutatják, hogy elindultunk ebbe az irányba. Én nem beszélve arról, fiatalkorban többet mozgunk, sokkal élénkebb az alapanyagcserénk. Akkor ugye rengeteg dolog, növekedő fázisban van a szervezetben, tehát ez felhasználja az energiát. Ahogy az életkorban haladunk előre, egyre kevesebb a mozgás, mert akkor már nem szaladgálunk össze-vissza barátokkal focizni, meg ilyesmi, hanem akkor hetente csak egyszer vagy kétszer elmegyünk focizni, amúgy meg reggeltől estig ülünk az íróasztalnál, vagy állunk a munkahelyen, és rakosgatjuk az akármit a szalag mellett. Tehát, hogy teljesen más a mozgás igénybevételünk, és ezáltal kevesebb kalóriát fogyasztunk. És ahogy idősödik az ember, egyre kevésbé. Tehát csökken maga az alapanyagcsere. Az alapanyagcsere az, ami a teljesen nyugalmi állapotban a szervezet működéséhez szükséges anyagcsere. Tehát ez is úgy csökken, mert már akkor nincsenek új sejtképződések annyira a szervezetben, hiszen nem növekszünk, regenerálódunk, de már nem olyan tempóban, mint korábban. Tehát így mondjam azt, hogy belustul a szervezetnek a biokémiai rendszere, és amit addig megszoktunk, hogy mennyit fogyasztunk kalóriában, az még mindig jól esik, mert ennyit szoktunk belőle anyam, és akkor egy idő után csak azt érezzük, hogy hoppá, elszállt a súlyom. Én emlékszem rá, hogy amikor ilyen 20 év körüli voltam, anyósom főzött trapacskát, és akkor egy ilyen nagy 4 literes lábasban ott volt az asztalon. És én meg nem bírtam abba hagyni, és rám szólt, hogy Lacikám, nem fog ez megártani? Mondom, ez soha. És most úgy vagyok vele, hogy ha elmegyek egy vendéglőbe, és rendelek egy adag strapacskát, és meglátom, hogy mekkora adag, ott gondolkozok rajta, hogy ez most be fog-e férni, vagy nem.
0: Elvitelre kérjük el.
1: Hát a végén volt már ilyen szégyen szemre, amit korábban simán megettem egy csülköt. Most jártam úgy nem régen egy továbbképzésen, voltam Pécset, hogy megrendeltem a csülköt, nagyon szép volt, nagyon jó volt, és aztán kértem becsomagolni a végén, mert egyszerűen nem bírtam már megenni. Na most, hogyha az ember tud magának egy kicsit parancsolni, akkor azt mondom, hogy tud megállt parancsolni, és akkor már jól működik a dolog.
0: Nehezebb egyébként a nagyobb testsúlyt leadni, mint a kevesebbet, ami felhalmozódott, tehát itt már az extrém súlyokról is beszélhetünk.
1: Igen, igen, sokkal nehezebb. Ebben vannak genetikai faktorok is. Ja, ami az elhízásnál, ugye, hát az elhízás kivizsgálása. Mert ez is, ugye, betegség, vizsgáljuk ki, hogy mi az oka. A kivizsgálás. Hát először is megnézzük a testtömegindexet, pont. Megnézzük a has körfogatot. Köldök magasságában mérőszalaggal körbe megmérjük. Miért kell ez? Mert az úgynevezett zsigeri zsír, ami a hasban rakódik le, az a szívérendszeri betegségek szempontjából legfontosabb. Tehát a zsigeri zsír az a kockázati zsír. Az a pocakban van. Hogyha onnan sikerül fogynunk, akkor a szívérendszeri betegségeket, mint fenyegető dolgot nem kell, hogy tehát tudjuk csökkenteni ezeknek a kockázatát, a betegségnek az előfordulását. Úgyhogy ezzel kezdjük. Utána elgondolkozunk rajta, megkérdezzük, hogy a családban milyen alkatúak az emberek körülbelül. Nézzünk körbe, és akkor kiderül, hogy hát nálunk mindenki duci volt. Oké. Okay. És akkor hogyan táplálkozik? Vezessen táplálkozási naplót. Mérje le. Tehát nem kell változtatni semmit az életmódján. Mérje le, hogy miből mennyit eszik, és írja szépen föl. Aztán utána vegyen elő egy kalóriatáblázatot, és számolja ki, hogy az mennyi volt. Lehet, hogy 3-4 ezer kilokalóriát megeszik egy nap. Észrevétlenül. Nem még egy kis nasi, egy kis ropi, egy kis ez az amaz, mindent írjon föl. És akkor kiderül, hogy mondjuk 3000 kilokalóriát eszik. Hát ennek is van fele. Nyilván nem azonnal kell lefelezni, de lehet úgy is csinálni. Szóval az a lényeg, hogy az ilyen elhízások hátterében van egy családon belüli hagyományozódás, lehet benne genetikai faktor, 1%-nál kevesebb az olyan típusú elhízás, tehát ilyen 0,6-0,8%, ami mondjuk hormonális eredetű az összes elhízott ember között. Összes elhízott. Tehát akkor nézzük pajzsmirigy hormon. Oké, nézzük meg a TSH-t. Kiderül, hogy teljesen normális. A TSH az a pajzsmirigy stimuláló hormon. Ez akkor lesz magasabb, hogyha lusta a pajzsmirigy, nem termel elegendő hormont, és akkor az valóban elhízásra hajlamos. Itt a másik pedig az úgynevezett Cushing-kór, ami egy kortizol termeléssel kapcsolatos zavar, de annak nagyon jellegzetes az elhízás, a holdvilágarc, úgynevezett bölénypup, tehát a nyaka alatt, a hátán rakódik le inkább a zsír, tehát nagyon jellegzetes az a testalkat. Ott valóban kortizol szintet érdemes megnézni, de nem éjgyomorra, tehát a kortizol szint meghatározásai provokációs teszttel működik, tehát ez nem olyan egyszerű dolog, a TSH a legegyszerűbb, de a legtöbb betegennél, aki több lett súlya rendelkezik, teljesen normális a TSH. Azért egyébként a TSH értéke, azt így labor rendszerekben meghatározzák, hogy a 4 körüli a normális, az alatt alacsony, vagy nem, tehát az alatt normális, fölötte már emelkedik. Na most ez az életkorral ez a normál TSH érték, ez megy följebb. Csak ezt nem veszi figyelembe a normál érték meghatározására a laborlelet, hanem azt nézi, hogy 4,2 fölött van, akkor már magas. De egy 60-70 éves embernél, hogyha a TSH-z 6-7 körüli, teljesen elfogadható, normális. És nem attól van elhízva, hanem attól, hogy többet eszik, kevesebbet mozog.
0: Hát akkor mit is mondhatnánk, mert csak annyit így a végére megint elismételve, hogy mindennek van fele. Nagyon köszönöm, doktor úr, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm a figyelmet.

0: Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egri házi orvos beszélt a súlycsökkentő injekciókról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Három óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben két gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot, az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Több mint 460 millió forintos pályázat indul a fogyatékossággal élők támogatására, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Facebook oldalán tudatta, a programban segítő és terápiás kutyák kiképzését, a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőket segítő szolgáltatásokat és az őket segítő szervezetek szakmai működését támogatja a kormány. A fakitermelési moratórium meghosszabbítását kérik a természetvédő szervezetek a kormánytól, derül ki abból a nyílt levélből, amelyet a miniszterelnöknek címeztek. Azt kérik, amíg nem jön létre a védett és Natura 2000-es területen lévő állami tulajdonú erdők védelmének jogi kerete, addig hosszabbítsák meg a májusban hozott átmeneti rendelkezést. Moszkva dróntámadást indított Kijev történelmi belváros ellen. Találat ért a Nemzeti Tudományos Akadémia épületét is. Egy nő életét vesztette, további négy ember pedig megsebesült. Előzőleg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, Ukrajnának meg kell fizetni az Oroszországot ért támadások árát. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 28-a hétfő van. A fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 13-ai adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája egy tanulmány, amelynek ön az első szerzője. Zöld jövő a vendéglátásban, a fenntartható vendéglátásról szól ez az igen érdekes és izgalmas cikk, amiről ugye hát a gyakorlatban, hogyha mi is vendégként bemegyünk egy étterembe, esetleg tudunk, de így tudatosan jó volt végigolvasni és végig gondolni, és ezt szeretném, hogy megosszuk a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen mit értünk, kezdjük azzal fenntartható vendéglátáson, mi ez a fogalom. A fenntarthatóságot ugye sok helyen használjuk.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, sokszor elcsépelt már, tehát azt látom, hogy egyre többet hangoztatjuk, igazából sokféleképpen meg lehet fogni. Én azt gondolom, hogy ha csak kimondottan a vendéglátástra próbálunk rá koncentrálni, akkor a tudatosság. Tehát az, hogy hogyan lehet úgy alapanyagokat beszerezni, vagy hogyan lehet úgy alapanyagokkal dolgozni, hogy az most már teljesen felhasználható legyen. Ugye ez a fülétől a farkáig, vagy a szárától a gyökeréig. Tehát, hogy teljes mértékben fel tudjuk használni azokat az alapanyagokat, amiket hasznosítunk a vendéglátásban. Ugye ez az egyik oldala. Az éremnek van egy másik oldala is, hogy ma már a vendéglátó egységbe betérő vendégek elvárják azt, hogy tudatos legyen a vendéglátó. Magyarul olyan evőeszközöket használjon, olyan tányérokat használjon, ha el akarom vinni azt az ételt, akkor ugye annak is meg lenne egy másfajta formája, mint például most, hogy ilyen hungarocellás dobozba beleteszik, és akkor elvisszük, de hát ugye az is szemét. És hát itt azért vannak olyan fogalmak, meg vannak olyan tévhitek, amit igazából, hogyha a Nébik oldaláról nézzük, akkor ugye az, ami például nézzük egy cukornát tányért, vagy egy evőeszközt. Nagyon jó, hogy ezt vásároljuk meg, tudatosak vagyunk, hogy nem a műanyagot termeljük. Igen ám, de hogyha ezek szennyeződésre kerülnek, tehát étel kerül bele, akkor ugye itt fontos lenne az, hogy legyen egy tisztítási folyamat, és utána tudjuk azt mondani, hogy igen, ez egy olyan gyorsan lebomló alapanyag, ami sokkal előbb bomlik le, mondjuk, mint egy műanyag. De ehhez meg kellene tisztítanunk ezeket, tehát ezek szennyezett dolgok lesznek. Ez egy nagyon érdekes, ez egy ilyen ördögi kör, azt mondom.
0: És lehet, hogy a tudatosság, ha anyagi oldalról nézzük, akkor drágább is?
1: Igenis, meg nem is. Attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. Hogyha a konyha oldaláról nézzük, akkor azt mondom, hogy tehát, hogyha szezonban gondolkodunk, ugye nekem ez egy mániám, én gyakorlati ember vagyok, tehát a gyakorlatból jöttem, én szeretem ezeket az empirikus dolgokat egy kicsit átültetni az elméleti szintre. Nagyon fontos az, és ez nem csak a vendéglátásban, hanem ha a saját háztartásunkat nézzük, ugye ma már, ha télen bemegyek egy zöldségesbe, mindent lehet kapni. Tehát, hogyha én karácsonykor dinnyét szeretnék az asztalra tenni, sajnos lehet. Viszont nekünk még mindig úgy kellene gondolkodnunk, hogy szezonalitásban. Tehát, hogy a szezonális termékeket sokkal olcsóbb. Mindig egy példát szoktam általában szajkózni. Ugye nem mindegy az, hogy nyáron adok mondjuk egy görög salátát, igazából potom pénzért meg lehet venni ezeket a zöldségeket, vagy még rajta hagyom az étlapon, és mondjuk decemberben is kínálom ezt a görög salátát, hát se íze, se bűze, és jóval drágábbak ezek az alapanyagok. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosságban a szezonalitás az egy nagyon-nagyon fontos prioritás lehet.
0: Igen, itt nekem ennek kapcsán például az eperkrémleves jutott eszembe, hogy nyáron ugye milyen jó, hogyha van külön étlapon egy eperkrémleves, de télen már nem biztos, hogy választaná az ember, hogyha mondjuk egy fagyasztott eperből készítik, és ugye a fagyasztásnak is vannak költségei.
1: Így van, meg más az összetétele, más az íze, más az állaga, vizesebb lesz, tehát nem lesz olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy nyáron bekanalaztuk, és ez hú, de finom volt, akkor emlékszek rá, és akkor megyek is újra, meg szeretném kóstolni mondjuk decemberben, és az már nem lesz olyan, és akkor egy picit ilyen csalódás is van az emberben. Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó lenne egy párbeszéd a helyi termelők és a vendéglátósok között. Miért? Mert lehet, hogy nekem nem 30 kiló krumplira lesz szükségem, hanem 130-ra, most csak mondtam egy számot, és nem biztos, hogy én azt egy termelőtől meg tudom vásárolni. Tehát ugye ez pont a szezonalitás az, ami megadja ezt a durván 3 hónapot, amikor azt mondjuk, hogy igen, nekem onnan arról az egy termelőtől kellenek azok a dolgok. Kérdés, hogy tudja-e biztosítani nekem az a termelő? Tehát itt azért még vannak hiányosságok. Ez a tanulmányban is kijött. A másik dolog pedig, hogy nagyon érdekes volt az is, hogy amikor leültünk az étterembe, akkor egy menűsor volt, és megkérdezték, hogy mindenki szereti-e azt a, most mondok valamit, egy tengergyümölcsös risottó. És akkor úgy furcsán néztünk, hogy hát ezt egy ilyen menűnél nem nagyon szokták megkérdezni, ez van, eszed, nem eszed, kész. És akkor utána mondták, hogy azért kérdezik, mert hogyha nem kell, akkor nem fogják kihozni. Tehát nem termel maradékot. Ha pedig kihozza, akkor pedig kutya kötelességem megenni. Láttunk olyan szállodákat, ahol már ki volt írva, hogyha amit a tányérra szedsz és nem eszed meg, akkor felszámoljuk neked a 70%-át. Ezzel is lehet egy picit a tudatosságra nevelni akár a vendégeket is.
0: Igen, és itt felmerül az a kérdés is, hogy ugye mekkora adag étel kerül egy tányérra. Ha visszagondolok, akár nem tudom én, 5-10 évvel ezelőtt szerintem sokkal nagyobb adagokat adtak. Most fogalmazhatunk úgy is, hogy ugyanannyi pénzért kb. A felét adják az étteremben, de tényleg egy jól eső érzéssel elfogyasztható az adag.
1: Így van, az adagokat is fel kell mérni, tehát meg kell nézni, vannak még azért olyan kultikus helyek, ahol azt mondják, hogy nagy tányér, nagy étel, de nem tudják megenni az emberek. Ebből következik az, hogy a következő lépés az lesz, hogy a vendég azt fogja mondani, hogy akkor szeretné elcsomagoltatni. Ezek is nagyon jó példák lehetnek, akár már a fővárosban is találhatunk ilyet, ahol vannak visszaváltó pontok, tehát hogy nem a hungarocell, nem a műanyag edényt használják föl, hanem vannak saját edényeik, vagy éppen a vendég viszi a saját edényt, és abba csomagolja el. Vagy vannak olyan ilyen rozsdamentes edények, amiket vissza lehet váltani, tehát vannak ilyen visszaváltó pontok. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Tehát én azt látom, hogy egyrészt már maga, hogyha csak ezeket a PET-palackokat nézzük, már mindenkinek nyűk, hogy vissza kell vinnem, mert vissza kell vinnem. Ugye eddig külön gyűjtöttük és bedobtuk valahova. Most ugye ez a visszaváltás, tehát valahol azt gondolom, hogy itt kell egy nagyon nagy szemléletformálás is. Mindkét oldalon, tehát a vendéglátós oldalról is, illetve kell a vendég oldaláról is. Én például nagyon örültem neki, múltkor egy családi rendezvényen voltunk, ahol másik asztalnál ilyen kis dobozokba, saját dobozokba csomagolták el a termékeket, és akkor úgy eszembe jutott ez a cikk, hogy de jó, hogy van rá példa, hogy valaki már úgy készül, és ez nem ciki, tehát hogy ezt nem úgy kell felfognunk, hogy akkor most ez most minket majd kinéznek az étteremben, hanem ez a tudatosság, hogy készülök rá, hogy biztos, hogy lesz maradék, akkor már viszem a saját dobozomat, nem kell eldobnom, elmosogatom. Nagyon érdekes ez is különben, mert sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát ott van az evőeszköz, a pohár, a tányér, stb. A terítő, ezeket mosni kell, mosogatni kell. De még mindig sokkal kevesebb energiafelhasználás, vízfelhasználással tudjuk ezt megoldani, mint az, hogy fogom azt a műanyagot és eldobom.

0: A Zöld jövő a vendéglátásban című tanulmánya kapcsán a fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatóját kérdezzük.
1: Még az ételmaradékoknál maradva, a tanulmányban mik voltak a tapasztalatok a kérdőívek alapján, hogy a vendéglátó egységek hogyan hasznosítják újra az ételmaradékokat?
2: Itt is már vannak olyan kezdeményezések, amik azt gondolom, hogy nagyon jobban kellene ezeket reklámozni, jobban fel kellene hívni a figyelmet. Most nem mondok márkanevet, de van egy olyan cég, meg van egy olyan applikáció is, amit le lehet tölteni, és meg tudom nézni, hogy az az adott hely, ahol éppen vagyok, vannak-e olyan éttermek, szállodák, pékségek, élelmiszerüzletek, ahol a még megehető, tehát nagyon fontos ez, hogy még elfogyasztható legyen az a termék, de már nem tudják esetleg értékesíteni, mert tudják azt, hogy 2 óra múlva bezárunk, tudják azt, hogy ha összecsomagolok zöldségeket, mert azok már nem fognak úgy elfogyni, mert nem olyan szép, nem olyan látványos, ugye ez is az egyik baj, hogy igazából a látványra megyünk, tehát hogy néz ki az a zöldség, és hogyha van rajta egy kis ütődés, akkor kivágom, és ugyanúgy el lehet készíteni. Tehát, hogy vannak már ilyen kezdeményezések, amik nagyon jól működnek, azt sajnálom, hogy nagyon sok városban még ezt úgy nem alkalmazzák, mert ezeket mondjuk féláron el lehet értékesíteni. És ez nagyon jó a vendéglátó egységnek is, mert mégis legalább a nyersanyag árához hozzájut. A vevő részéről meg azért jó, mert tényleg van olyan élethelyzet, amikor azt mondjuk, hogy hú, most nincs időm főzni, nem tudok, stb., és akkor egy kész ételt tudok az asztalra tenni. Még egyszer mondom, ez elfogyasztható, tehát semmi baja nincsen neki, csak éppen egy darab maradt, és már az senki nem fogja elvinni, vagy összegyűjtik, mondom, a boltokba a zöldségeket, vagy mit tudom én, a pékségbe reggel sütötték meg, de már esetleg az állaga nem olyan, és azért nem akarják elvinni. Tehát ugye itt sok minden befolyásolja. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működnek. Ebből is látunk nagyon sok példát ma már, hogy nem biztos, hogy ezen az applikáción keresztül értékesíti, hanem akár ha bemegyünk egy pékségbe, akkor ugye ki van írva, vagy egy nagy bevásárlóközpont, ha bemegyünk mondjuk a zárás előtt 2 órával, akkor már az éttermeknél ki van írva, hogy mit a 70%-kal meg lehet vásárolni. Mert ő neki az az érdeke, hogy eladja azt a terméket, és még egyszer mondom, ha már legalább annyit, hogy a nyersanyagot tudja fedezni, neki már az is egy nagyon jó dolog.
1: A komposztálás mennyire elterjedt az ön tapasztalatai szerint, tehát az éttermek részéről?
2: Van, aki használja, tudatosan használja, kiskertekkel rendel.

0: rendelkezik, ugye ezeket lehet is ma már látni, tehát azért azt gondolom, hogy a Michelin csillagos éttermekről most nem szeretnék semmilyen véleményt mondani, hogy ez most jó, nem jó, hogy vannak, de vannak már olyan szállodák, olyan éttermek, amik kimondottan a zöld csillagot kapják, tehát hogy van egy kis kertje, komposztál, ezeket újra felhasználják. De nem csak a komposztálás fontos ebből a szempontból, ugye amit említettem az elején, a fülétől a farkáig, vagy a levéltől a gyökérig, tehát hogy én amikor tanuló voltam, már akkor volt olyan étterem, olyan szálloda, ahol bevett szokás volt az, hogy mindig megmosták a zöldségeket, úgyhogy rajta volt a héjrésze, és akkor utána lehámozták, és a hámozott részt is felhasználták. Egy alaplevet készítettek belőle. És milyen fantasztikus, hogy újra fel tudjuk használni, mert hogy egy nagyon ízletes alaplé, ugye sokáig készül, tehát nem kell attól tartani, hogy bármilyen baktérium bármi megtámadja. Ugye mivel egy alaplé készül, tehát ez egy úgymond felöntő lé, tehát egy zöldséglevesnek az alapja lehet, vagy egy húslevesnek az alapja lehet, vagy valamilyen mártásnak az alapja, és mégis ízes, és ott van a tudatosság, hogy felhasználtam azt a terméket. Ugyanez a húsoknál is, hogy ugye nagyon elterjedt lett a csirkemell, minden csirkemellből akarunk csinálni, legfőképpen úgy, hogy ne legyen benne csont, tehát ne kelljen vele foglalkozunk, pedig a csontból is egy jó alaplevet lehet készíteni, ezeket le lehet fagyasztani kis adagokba, és otthon is akár mi is fel tudjuk használni egy felöntő léhez, tehát hogy nem vízzel öntöm fel, hanem ezzel az alaplével például.
1: A tanulmányhoz milyen pékségeket, szállodákat, kiket kérdeztek meg, és mennyire voltak, nyitottak egy-egy ilyen interjúra?
0: Egy kis merítés volt ez most egyelőre, ezt szeretnénk természetesen tovább folytatni. Itt a helyi szállodákat, pékségeket kerestük meg, illetve vettünk át olyan cikkekből olyan éttermeket, amik már használják ezeket a fenntarthatósági elemeket a vendéglátásban. Nagyon érdekes volt, mert akkor, amikor például egy szállodát megkerestünk, az első válasz az volt, amikor azt kérdeztük, hogy mondjuk mennyi maradék van mondjuk egy büféasztalos étkezésnél, akkor rögtön azt mondta, hogy nem akarja elmondani, mert különben nem fogjuk elhinni. És ez a számok alapján döbbenetes. Tehát az, hogy egy büféasztalos reggelinél mennyi minden megmarad. Ha az ember leül egy ilyen szállodának a éttermébe, csak figyel, csak semmi más nem kell, csak leülünk és figyelünk, látjuk azt, hogy iszonyatos mennyiségű ételeket halmoznak fel a tányérokon. Tudom, hogy úgy vannak vele, hogy kifizettem, ez nekem jár. Ugye általában ez a mentalitás. Viszont a büféasztal az azért van, hogy oda többször mehetek. Nem, senki nem fogja strigulázni, hogy hú, ez az ember már háromszor volt. Nem érdekli őket. Inkább az az érdekes, hogy a maradék ne legyen, ne maradjon. Van egy másik tanulmányunk, ott ezt a büféasztalos vagy svédasztalos menzát is vizsgáljuk, és például vannak olyan helyek, ahol ilyen pilot programokba beléptek közétkeztetők, és ők elmondták, hogy nekik 1 millió forint volt az évi hulladék elszállításuk, a maradék. Ugye tudjuk azt, hogy 3 olyan termék van, ami veszélyes hulladék, tehát ezeket nem dobhatom ki, csak simán a szelektív kukába, ezeket el kell vinni. Ilyen például az egyik az ételmaradék, tehát ennek súlyos összege van, hogy én egy céggel leszerződök, és ő minden héten elviszi az ételmaradékot. Ugye ennek a gyűjtése is egy macera, a tárolása is egy macera, és ők például elmondták, hogy ő nekik 1 millió forint volt ez az éves olyan kiadásuk, ami a szállító céggel elszállította ezeket az ételmaradékokat, és hogy átálltak erre a büféasztalosra, nincs maradék. Mert hogy a gyerek is annyit fog szedni, tehát tudja azt, hogy nem nagyon szeretem a zöldborsó főzeléket, de megeszem, akkor nem 3 kanállal szed, hanem csak 1-jel, és akkor biztos, hogy meg fogja enni. Tehát ugyanez van a büféasztalnál is, hogy a szállodások is elmondták, hogy egyszerűen a péksüteményeket dobálják ki, úgyhogy ugye azt már nem teheti vissza, amit a vendég kiszedett és az asztalnál hagyott. A vendégkörnek is egy nagy tudatosságon kellene átmenni, meg egy ilyen formáláson, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy tudatosan azért választom például ezt a büféasztalos dolgot, mert hogy van rengeteg fajta választék, és akkor pont azért van, hogy mindent meg tudok kóstolni, de nem az, hogy akkor a tojásrántottából is egy nagy tányérra leszek, meg a sült virsliből is egy nagy tányérra, meg még utána egy kis tejbegríz, és akkor a fele meg mindegyiknek ott marad, mert azt mondom, hogy hát ez nekem nem kell.
1: Igen, nekem is most volt egy hasonló tapasztalatom a Balatonparton egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, és a büfé reggelinél már az is feltűnt, hogy tényleg mekkora széles választék van, és ugye bennem nem csak ez fogalmazódott meg, hogy ami ott marad a tányéron, azzal mi lesz a maradékkal, hanem ami ott van felszolgálva, de ugye nem fogyasztjuk el a kalácstól kezdve péksüteményekig, hogy ezekkel mi lesz, hogy szállodásként vagy vendéglátósként biztos, hogy nagyon nehéz gazdálkodni, meg előre tervezni, hogy ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet belőni, hogy tényleg ne legyen túl sok olyan maradék se, amihez nem nyúlnak hozzá.
0: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogy mit csinál azzal a maradékkal. Ugye ott van egy személyzet. Most itt mindenkit bele kell érteni a személyzetbe, tehát a szobaszonytól elkezdve a szállodai portásig. Ugye nekik is biztosítanak étkezést, tehát ott a reggelinél. Én is láttam sokszor, hogy rettentő sok megmaradt. Ugye ma már vannak olyan technológiák, például egy sokkoló hűtő, ami pillanatok alatt le tudja hűteni a terméket. Tehát ugye mondok valamit egy húslevesnél, és ugye az a rizikó, hogyha én azt megfőztem, ott hagyom a tűzhelyen, hogy majd kihűl, azért ott vannak veszélyek, amik leselkednek ránk, és ugye ez a sokkoló hűtőpont azért jó, mert ez pillanatok alatt le tudja hűteni a nagyon forró ételt is, és utána, mit tudom én, 2 nap múlva ezt ugyanúgy föl tudja például szolgálni. Tehát azért itt vannak olyan rések, amiket nagyon jól tudnak a szállodások is, meg a vendéglátósok, hogy mi az, amennyit ki tud tenni, mi az, amennyit el kell neki készíteni, de láttam már fordítva is, tehát láttam már olyat is, hogy még a fele vendégsereg nem volt reggelizni, de már nem nagyon voltak termékek, tehát ez egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy vajon mennyit fognak a vendégek enni, de én azt gondolom, hogy még mindig jobban megéri, meg tudatosabban lehet gazdálkodni egy büféasztalossal, mint egy alakartossal.

0: A fenntartható vendéglátás ismérvei közül a szezonalitás és a helyi termékek felhasználásának fontosságát emelte ki Nagy Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatója.
1: A tanulmány alapján a vendéglátósok a fenntarthatóság akadályaiként miket fogalmaztak meg?
2: Az első, ez a helyi termelős dolog volt, tehát hiába, hogy vannak különféle piacok, hiába, hogy vannak termelői vásárok, nagyon nehéz összeegyeztetni ezt, amit elmondtam, hogy nekem szükségem van egy mennyiségre, és nem biztos, hogy azt ő meg tudja termelni. És ugye nem tudom a minőséget, és ugye itt jön a minőségnek a kis kapuja, hogy nem tudja a minőséget tartani, mert esetleg egy másik termelőtől is kell neki mondjuk vásárolni burgonyát, zöldséget, valami, és lehet, hogy az már nem olyan, amit megszokott a vendég. És ugye tudjuk azt, hogy azért itt a legjobban a vendég befolyásolja a vendéglátó egységet, tehát hogy mi az, amit egy étlapváltáson is, amikor keresztül megy, mi az, amit bent hagyok, mi az, amit kiveszek, mi az, amit nagyon szeretnek, mi az, amit nem nagyon szeretnek. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy szállodában ugye az a legdrágább szoba, ami nincs kiadva, a vendéglátó egységben az a legdrágább étel, amit nem tudok eladni. Tehát hiába van nekem bélszínem, hogyha a kutya nem keresi. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen önkritika a vendéglátósok részéről, hogy nekik is át kell gondolni azt, hogy mi az, amit megrendelek, és biztos, hogy el tudom adni, és mi az, amit nem. A másik igazából a vendégek felé irányult, hogy nem biztos, hogy elfogadják azokat az alapanyagokat, vagy azokat a termékeket. Tehát megosztik a vendéglátó egységekbe járóknak a gondolatmenete, hogy van, aki a nagy adag ételt kérem nagy tányéron, van, aki pedig azt mondja, hogy én szeretnék megkóstolni több mindent, ezért akár a kis gurmé falatokat is el tudom fogyasztani. Tehát azt gondolom, hogy ebben is kell mindenféleképpen mindkét félnek változtatni. A harmadik pedig talán, ami a legfontosabb az összes közül, hogyha így hármat választok, akkor az, hogy a mai szakemberek, akik kikerülnek az iskolákból, nem nagyon látják ennek a tudatosságnak a tanulását. Tehát, hogy ez a tanulási folyamat, ott el kellene már kezdenünk kisgyerekkortól kezdve, hogy tényleg aki oda kerül, tehát hogy ne az legyen, hogy ott van a csontos csirkemell, kifilézik, megcsinálják a csirkemellet, a csontok meg halmozódnak fel, és akkor azt mondja, hogy hát én nem tudok vele mit kezdeni, tudok belőle egy alaplevet készíteni, tudok belőle egy jó alapot csinálni, vagy például sokan azt is nehezményezték, hogy a maradékoknak a felhasználása, vagy valamiből túl sokat főznek, és nem tudja azt a folyamatot, ami a vendéglátásban is egy, azt gondolom, hogy ezt mindig tanulja az ember, mert ugye vannak szabályok, amit a Nébik oldaláról be kell tenni, mi az, amit lehet fogyasztani, mi az, amit nem, és hogy ezeket látom azt, hogy ilyen nagyon tanakodva néztek úgy egymásra, amikor rákérdeztünk, hogy vajon ezt ők tanítják be, vagy hoz egy tudatosságot akár az új dolgozó is, és inkább azt mondták, hogy inkább ők formálják, mert nagyon azt látják, hogy ez még nincs a köztudatban, tehát nincs a tanulási anyagban benne, hogy tényleg mindent fel kell használnunk.
1: Ez a tudatosság, fenntartható vendéglátás, tehát nem csak ökológiai szempontból fontos, hanem végül is gazdasági szempontból is.
2: Így van, mind a kettő igaz, mert ez egy körforgásos folyamat. Tehát azt szoktam mondani, hogy például azt mondjuk, hogy vadászat, akkor mindenki megijed, és mindenki arra gondol, hogy úristen, leölik az állatot, és akkor jaj, szegény Bambi, és a többi. Gondoljunk bele, hogyha ez nem történik meg, tehát maga a vadásztársadalom, vagy maga a vadász nem csinálja meg ezt a folyamatot, nálunk nincsenek olyan vadállatok, amik ezt megcsinálják. Tehát akkor Pista bácsi erülteti a kukoricáját, de nem ennek megeszik a kukoricát, nem tud az élelmiszeriparnak kukoricát adni, az élelmiszer nem tudja előállítani. Tehát nem fogok konzerv kukoricát kapni, nem fogok cornflakes kapni, meg stb. Tehát ez egy körforgásos folyamat, és ezt így kell a vendéglátásban is tekinteni, hogy ez mindenre ráhat. Bevallom őszintén, így most elárulom, hogy egy kicsit ilyen szkeptikus vagyok hogy lehet-e, tehát el fogunk-e majd egyszer oda jutni, hogy tényleg zöld lesz a vendéglátás, tehát tényleg meg tudjuk-e azt csinálni. És itt most nagyon sok minden befolyásolja, az energiaforrásaink, az emberi erő, az alapanyagok, azok a tányérok, evőeszközöknek az előállítása, ez mind-mind befolyásolja majd azt, hogy mennyire tudunk zöldülni. Gazdasági szempontból viszont én azt gondolom, hogy ha csak arra a két pillérre helyezzük a dolgot, hogy szezonalitás és helyi termékek, akkor már érezni fogjuk a gazdasági hatását. Tehát nem mindegy az, hogy mostani szezonban például majd kezdődik a cékla, a sütőtök, stb. Ezeket külföldön nagyon jól használják, meg csinálnak heteket, napokat, amikor azt mondják, hogy sütőtökös ételeket készítenek, stb. Nálunk is elkezdődött már, de én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban kellene erre ráépíteni, tehát hogyha ez a helyi termék, illetve a szezonalitásra építenénk a dolgot legelőször, az lenne a legfontosabb. És akkor érezhetnénk a gazdasági szerepét is a dolognak, az ökológiai szerepét pedig azt, hogy sokkal kevesebb maradékot termeljünk, sokkal kevesebb műanyagot használjunk fel. Volt egy vásár, és csodálkozva néztük, hogy volt egy automata, és azt írták, hogy ez egy rendezvény eszköze automata, és nem értettük, hogy ez micsoda, és akkor elmagyarázták, hogy rendezvényekre ki lehet helyezni, késvillakanál van benne, bedobok x eurót, és akkor kidob nekem egy evőeszközkészletet, és amikor én elfogyasztottam azt az ételt, akkor utána vissza lehet váltani, valamennyit visszakapok, és ugye ezt utána kiszedik belőle, elmossák, és utána újra töltik. Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne mondjuk egy 10 000-es nagy rendezvényen megcsinálni, vagy mennyire lennének tudatosak az emberek, hogy inkább ezt választanák. Van még mit tanulnunk, azt gondolom. És ennek a tanulmánynak is az a lényege, hogy ez csak egy ilyen lapszélének a gyűrögetése, de ezt lehet... azt gondolom, hogy jobban kisimítani, és több minden merítés lehet még ebből.

0: Itt beszélgetünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, itt ön oktató, de mondta, hogy a gyakorlati életből jön, és akár már gyermekkortól el kell kezdeni a szemléletformálást. Ön oktatóként milyen módon tudja itt már ugye a 18 év feletti korosztályt formálni? Tehát itt gondolok arra is, hogy milyen területen oktat, területeket, tárgyakat oktat.
1: Kimondottan a vendéglátás, tehát a vendéglátáson belül gasztronómia, vendéglátás szervezés, higiénia, közétkeztetés, ismeretek. Tehát minden, ami a vendéglátással kapcsolatos, illetve van egy nagy kedvencem, a másik diplomám az pont ilyen kommunikációs, tehát, hogy üzleti kommunikáció protokoll az, amit még próbálok átadni a hallgatóságnak. Tehát én mindig azzal kezdem az első alkalmat, amikor találkozunk, hogy ne tanulja meg a könyvet. Nekem az a fontos, hogy használni tudja. Ugyanis, hogyha kimegy az életbe, akkor a gazdaság nem arra lesz kíváncsi, hogy el tudja-e mondani, és fel tudja-e sorolni, vagy mit tudom én, akár ebbe a tanulmányba, hogy a 237. oldalon hol van pont és vesző. Nem ez a lényeg ma már. Az a lényeg, hogy tudjam használni, akár egy rendezvényszervezésnél, tudjam használni azt a megszerzett tudást. Ez nagyon fontos. Szemléletformálás. Én azt gondolom, hogy akik eljönnek ide hozzánk, és hallgatnak ilyen tantárgyakat, azoknak elmondjuk azt, hogy mi volt régen, és mi van most. Tehát mi az, amit egy kicsit a gazdaság is elvár, mik azok az új szabályok, amikre mindenféleképpen oda kell figyelni, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy napra készek legyünk. És hát itt is a tudatosságra kell rá irányítani. Tehát, hogy ő saját maga ismerje meg, hogy igen, én lehet, hogy akkor ezt nem jól csináltam. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk még az is, és ezt hál' Istennek tudjuk is gyakorolni, hogy nem csak itt az egyetemen, hanem nagyon szívesen elmegyünk óvodákba, iskolákba, és próbálunk ott is egy kicsi szemléletet adni abból, hogy merre kellene tartani. Ugye mi nem vagyunk proféták, de azt gondolom, hogy mi abból a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért csinálunk különféle tanulmányokat. Megnézzük, körbejárjuk, kutatunk utána, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni. Tehát például ez a fenntarthatóság szerepel a vendéglátós órákon belül is, hogy hogyan tudunk, és ugye ilyenkor mindig egy picit körbe kérdezünk, hogy a hallgató, hogyha vásárol valamit, akkor mit vásárol, mit csinál azzal a termékkel, mit csinál a csomagoló anyaggal, külön gyűjti-e, nem gyűjti külön, és amikor így felnyitjuk a szemüket, hogy és akkor lehet, hogy azt nem is abba a szelektív kukába kellett volna gyűjteni, akkor így elgondolkodik rajta, hogy hát igen, mert mondom, itt azért vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ugye ezeket nagyon fontos lenne érintkeztetni azzal, hogy mi van a saját életünkben, és mi az, amit pedig elvár tőlünk akár egy rendelet, akár egy törvény, és azt hogyan tudom érdekegyeztetni úgy, hogy azért senki ne sérüljön meg benne.
0: Igen, és végül zárásként is gondolhatunk a jövő generációjára is, mert ugye a fenntarthatóság arról is kell, hogy szóljon, hogy tudjuk, hogy majd utánunk is jönnek.
1: Nagyon fontos, én a saját gyerekeimmel látom azt, hogy amikor elmegyünk vásárolni ruhát például, akkor ugye minden kell, mert minden tetszik, minden szép, minden színes, minden nagyon jó. És az elmúlt években láttam azt, hogy ami szintén sok helyen lehet olvasni róla, sok helyen lehet tapasztalni, hogy például a két testvér, hogyha két lány vagy két fiú, akkor egymás ruháit is tudják hordani. És ez nem ciki, ez tök jó, mert én kinőttem, neked jó lesz, vagy éppen egyet vesznek abból, és akkor ketten használják, egyik az egyik héten, másik a másik héten. Ez nem ciki. Azt gondoljuk, legfőképpen a fiatalok, tehát amikor beszélgetünk ilyen dolgokról, akkor úgy mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy Úristen. Vagy például azt mondom, hogy ha elkészítenek egy ételt, elkészítenek egy süteményt, akkor ha már nem kell, akkor azt ajándékozzam tovább. Adjam át a szomszédnak, esetleg segítsek olyanokon, akik rászorulók. Tehát, hogy ez is egy érdekes téma, hogy ezeket is hogyan lehetne még pluszban felhasználni, és akkor azt gondolom, hogy ez a körforgásos folyamat meg lenne, mert itt ez a lényeg, hogy ne szakadjon meg, tehát a körforgásos folyamatba legyünk benne, legyen meg a tudatosságunk, legyen meg a fenntarthatóságunk, legyen meg az, hogy hogyan tudok én ebbe a körbe beilleszkedni, és ez ne szakadjon meg, és ez mi tudjuk megtenni a saját gyerekeiken keresztül, a saját hallgatóinkon keresztül, mert ha már a 10-ből 2 azt mondja, hogy igen, ez tök jó, és akkor én megcsinálom, akkor már a többi is rá fogja magát venni. Tehát ez egy ilyen húzó erő, én azt gondolom, főleg most a fiataloknál, hogy ha valami menő, akkor azt ő is szeretné csinálni, és egymás után mennek. És azt gondolom, hogy két ember kell kiválasztani, aki ezt jól tudja csinálni, és utána megy a többi is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom magunknak is, és a hallgatóknak is, hogy tényleg mindenben a mértékletesség erényét, ha gyakoroljuk, akkor szerintem nem csak a vendéglátás lesz zöld, hanem körülöttünk is minden idézőjelbe kizöldül, tehát minden tudatosabb lesz.
1: Nagyon jó lenne, én is azt gondolom, hogy erre törekedni kellene, és hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, egy élelmiszerüzletbe, egyrészt ne menjünk éhesen, ez nagyon fontos dolog, mert akkor mindent megvásárolunk. A másik pedig, hogy azért, mert valami jó, vagy valamit felkapott a reklám, nem biztos, hogy meg kell vásárolnunk. Persze kíváncsiak vagyunk, megnézzük, de nem kell tömegmértékben, mert azért ez is beletartozik, hogy eljön majd az az idő, amikor már most látjuk, hogy nem lesznek azok a megszokott termékeink, amiket eddig megszoktunk. Időjárásváltozás, éghajlatváltozás, és ez mind-mind pont befolyásolja. Tehát ez az ökológiai lábnyom, nem mindegy, hogy mit hagyunk.

Kedves hallgatóink! Műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, négy napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben két gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot. Az akkumulátortelepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást. Ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban Szikora Róbert Verhetetlen 11 című duettalbumáról készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában Szikora Róbert Verhetetlen 11 című duettalbumáról válogatott zenei szerkesztünk Turi Sarolta. Szép ébredezést kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. szeptember 29-én kedden, az év 272. napján. A mai nap kelte időpontja 6 óra 34 perc, a napnyugtájé 18 óra 22. Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most kérem hallgassák meg műsorismertetésünket, melyet szokás szerint a napi mája követ. Utána megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd ismét hírekkel jelentkezünk. A hátralévő időben pedig névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

Tegnap ismét végig gondoltam édesanyám sírjánál tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim nagynak mondanak. Csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra, valamelyik mesteremre, vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnőtt a szívem. Ilyen lelki állapotban alkottam legjobb dolgaimat.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett Metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a szuverenitásvédelmi hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést. Buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk az üzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengír meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolhatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A reményfénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenetben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesít ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esél kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyományok gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leó Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenekelőtt kulturális és történelmi való

0: barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schuman örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schuman szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schuman Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvággyal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schuman arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat.
1: Continuera a s'épanouir et a inspirer le monde entier.
0: És ösztönzést adhat az egész világnak.
2: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa négy napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szentatya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és ember lelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szentatya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
2: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangélium

0: Evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalomon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonosszal szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és ég üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a Metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a Metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 5 óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében található Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. Isten nevét erőszak vagy elnyomás igazolására használni, az Isten nevének megszentségtelenítése. Semmi, ami eltorzítja az emberi méltóságot, nem hivatkozhat egy valódi isteni ihletre, mondta a Szentatya. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, ez közvetlen felelősséget ró mindannyiunkra, mint a saját hagyományaink őrzőire, hangsúlyozta a pápa az úgynevezett metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó a Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta ezt a beszédet, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Az európai integráció egyik alapítójának boldogavatási eljárását az egyház már megindította, teszi hozzá a Magyar Kurír. Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon, szeptember 29-én Mihály napja van. A Mihály héber bibliai férfinév, a Mihályel magyar formája. Jelentése ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője, az egyik főangyal, akit Dániel próféta könyve, Júdás apostol levele és a jelenések könyve is említ. Amennyiben rokonaik és ismerőseik körében akad, aki a Mihály nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig!

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Ma, szeptember 29-én van a kávé világnapja. Eredetileg Japánból indult ez a kezdeményezés még a 80-as években, de 2009 óta már az egész világ köszönti a kávé és a kávézás élményét a Kávé Világnapja alkalmából. A Kávé Világnapja Magyarországon is egyre népszerűbb. 10 magyarból 8 rendszeresen fogyaszt kávét. A magyarok átlagosan napi 2,6 csésze kávét isznak, és a többség számára elképzelhetetlen, hogy a napját ne a rituálisan elfogyasztott kávéjával indítsa. És néhány érdekesség a Kávé Világnapja alkalmából. A magyar származású Francesco Illi, vagyis Illi Ferenc találta fel a frissen pörkölt kávé illatát és aromáját megőrző vákum, azaz légmentes csomagolást. A kőolaj után a kávé a világkereskedelem másik legnagyobb értékben gazdát cserélő áruja. Nem csak az 1848-as magyar forradalom, de a nagy francia forradalom és az amerikai polgári forradalom is egy-egy kávéházból indult el. És akkor most emlékezzünk arra, hogy szeptember 29-én volt 1848-ban a Pákozdi csata. 1848. szeptember 11-én Jerasics Habsburg császári altábornagy 35 ezer főnyi seregével átlépte a Drávát. A forradalmi Magyarországot ezzel nyílt katonai támadás érte. A magyar seregek élén álló többségükben volt császári tisztek hátráltak, feladták az egész Dunántúlt. Már Pest is veszélybe került, Bécs pedig Magyarország alávetésére készült. Szeptember 29-én Sukoró és Pákozd között a Móga altábornagy vezette túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jerasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jerasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot. És a mai napon született 1899-ben Budapesten Bíró László, a golyóstól feltalálója, a magyar feltalálók világra szóló sikereinek egyik jelképes alakja. Eredetileg újságíró volt, de eredményesen foglalkozott festészettel és szobrászattal is. Első találmányát a láda szignáló tollat az 1931. évi budapesti nemzetközi vásáron már bemutatta, később ugyanezt kisebb méretben írótollnak alkalmazta. A németek 39-ben átvették találmányát, és exakt néven hozták forgalomba a golyós tollat. Hátránya volt még akkor, hogy tintával töltötték, ami hamarosan beszáradt. A háború alatt az amerikaiak olajbázisos festékkel próbálkoztak, sikertelenül. Bíró Argentínában történt letelepedése után megfelelő módosítással az öntvényrepedést jelző festéket alkalmazta a golyóstól töltésére. 1943-ban először Eterpen néven hozta forgalomba. A franciák részvénytársaságot alapítottak a toll készítésére, és BIC, vagyis Bíró Crayon néven hozták forgalomba. Angol nyelven ma is Byropennek, vagy rövidítve Byronnak nevezik a golyóstollat. Nevezetes regénye a Csendes forradalom, a golyóstoll regénye, amely 1975-ben magyarul is megjelent. És szintén a mai napon született 1909-ben Szolnokon Kertész Erzsébet író. 27 és 33 között a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kémia földrajz szakán tanult, és ott szerzett oklevelet. Kezdetben könyvtárosként dolgozott az újságnál, majd 36 és 40 között a Dolgozó Asszonyok Lapja főszerkesztő helyettese, 40-től szabad foglalkozású író volt. Elsősorban fiataloknak, különösen lányoknak írt regényein, amelyek az emlékezetes csíkos könyvekben jelentek meg, olvasók több generációja nőtt fel. Életrajzi munkái a világ és a magyar történelem nagy alakjairól szóltak, de kizárólag nőkről. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Teleki Blanka, a Szendrei Júlia, a Csipkebolt Brüsszelben a Kossuth Zsuzsanna és a Vilma doktorasszony című könyv. Utolsó kötete saját életrajzi regénye volt, amely csak néhány évvel halála előtt jelent meg. Fiút vártak, lány született címmel. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
2: One ticket, please. Lord, mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Hat óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Rendkívüli ülést tartott az országgyűlés, amelyen felfüggesztették Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogát. Az ellenzéki Fidesz és KDNP-s képviselők nem vettek részt a voksoláson. Seszták Miklós korábbi miniszter a döntés követően önként megjelent a központi nyomozó főügyészségen, ahol hivatali vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt őrizetbe vették, védője szerint ártatlannak vallja magát. Hankó Balázs volt kulturális miniszter, az ellene folyó eljárást koncepciósnak nevezte, és kijelentette, hogy a parlamentben várja meg a hatóságok intézkedését. Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogát egy korábbi mobiltelefonos ügy miatt adta ki a ház, miután a kormányfő maga kérte képviselőit a döntés megszavazására. A parlament délutáni ülése Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődött. A kormányfő beszédében a törvény előtti egyenlőség fontosságát hangsúlyozta, amellyel saját mentelmi jogának felfüggesztését is indokolta, és éles kritikával illette az ellenzéki politikusokat érintő korrupciós ügyeket. A felszólalásra reagálva az ellenzéki Fidesz és KDNP frakcióvezetők elutasították a vádakat, és politikai hajtóvadászatnak nevezték a képviselőik elleni hatósági fellépést, számon kérve a kormány eddigi intézkedéseit. A kormánypárti padcsorokból a jogállami elszámoltathatóság mellett érveltek az éles vitában. 6 személlyel szemben közölt megalapozott gyanút a központi nyomozó főügyészség a Seszták Miklós volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztéséhez vezető korrupciós ügyben, amelyben 2 gyanúsított már letartóztatásban van. A vagyon visszaszerzési eljárás keretében összesen csak nem 3 milliárd forint értékű ingatlant, gépkocsit és egyéb vagyonelemet foglaltak le, az ügyet pedig a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal folytatja. Előzőleg a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal azt közölte, első körben 4 folyamatban lévő büntetőügyet von saját hatáskörébe. A közlemény szerint az ügyek között politikai kapcsolatokkal való állítólagos üzérkedés, önkormányzati közbeszerzéseket érintő korrupció, állami beruházásokkal kapcsolatos vesztegetés, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos kommunikációs és rendezvényköltéseinek vizsgálata is szerepel. Nem szavazta meg az országgyűlés az államfő jelöltjét Szatmári Zoltánt a legfőbb ügyész posztjára. Baka András arról beszélt, jelenleg nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott, ezért olyan szemét keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, és belülről ismeri az ügyészség működését. A szavazás után a köztársasági elnök jelezte, új jelöltet javasol. A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter, álláspontja szerint alkotmánybírói mandátumát idő előtt szüntették meg, tudta meg az Index. Polt Péter több mint 2 évtizeden át vezette az ügyészséget, majd 15 hónapig az alkotmánybíróságot. Feljelentést tesz a Mi Hazánk, mert múlt héten a parlamentben a Tiszás Csézi Erzsébet helyett pártársa szavazott a médiatanács tagjainak megválasztásakor. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese a Facebook oldalán azt írta, szerinte ez az eset bűncselekmény elkövetésének gyanúját veti fel. Jelentősen átszabja a kormány a lakossági energiatárolói programot, az akkumulátor telepítő pályázóknál 2,5 millióról 1 millió 800 ezer forintra csökkentik a maximális támogatást, ráadásul az új plafon azokra is vonatkozik, akiket már értesítettek a pályázatuk befogadásáról. A kabinet a 105 milliárd forintos teljes keretet továbbra is kiosztja, az alacsonyabb egyedi támogatásból felszabaduló pénzből pedig mintegy 15 ezer további háztartást vonnának be a programba. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 5 és 10 fok között, napközben 23-25 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is várunk. az egri érseki fiúkórus.
6: Énekelj velünk az egri bazilikában.
7: Énekelj velünk templomokban.
8: Koncertezz velünk.
9: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
10: Legyen sok új barátod.
11: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
12: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
13: Itt csak fiúk vannak.
14: Együtt tanulunk megénekelni.
15: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
16: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
17: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
18: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
19: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
20: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 29-én kedden. A technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformál jelentkezem, majd elhangzik a napverse is. A mai napon Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babócsai Réka előadásában hallják. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Azt követően híreket mondunk, és a szentek szent életű emberekben a mai napon nem is emberekről lesz szó, mert a mai napon ünnepeljük az arkangyalok, vagyis Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael ünnepét. 8 óra előtt elmondjuk még az imát Csepelényi György vértanú boldoggávatásáért, és ezt az órát programajánlóval zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Derült napos, száraz idő várható. A keleties szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este általában 7 és 15 fok valószínű. A jelenlegi hőmérsékleti adatok a következők. Békés Csaba 9 fok, Budapest 13, Debrecen 10, Győröt 8 fok van, a Kékesen 10, Miskolcon és Napkoron 9. Paks 10 fok, Pécs 15, Sármeléken 7 fok van, Siófokon, Szegeden, Szolnokon 10 és Szombathelyen 6. Sátoraljaújhely 14 fok, Egerben itt 7 fok van jelenleg, és Jászberényben 8. A napi melegrekord Kereken 32 Celsius fok, 1932-ben mérték Hajdú-Bihar vármegyében Szerepen. És mínusz 5,5 Celsius fokkal Borsod-Nádas tartja a hidegrekordot 1977 óta. Ma egyébként fronthatással nem kell számolni, és nézzünk szét az utakon. Az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják a burkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Csomóponti ágzárás ugyan nincs, viszont aki Miskolc felől érkezik, és a 60 nyugat csomópontban szeretne letérni, annak fontos, hogy maradjon a saját oldalán, mert csak onnan van lehetőség a lehajtásra. És átépítették a terelést Gyöngyös térségében, a 65-ös és a 72-es kilométer között a külső és a leálló sáv burkolatát cserélik. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A munka a Gyöngyös nyugat csomópontot is érinti, így Vásárosnemény felé sem le, sem felhajtani nem lehet, míg Budapest felé a lehajtás nem lehetséges. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot. A 2-es kilométertől a 7-es kilométerig több szakaszon lezárták a félútpályát, jelzőlámpa irányítja a járműveket. S végül a kompok. A Dunakeszi Horány átkelő helyen az alacsony vízállás miatt csak egy komp közlekedik. A folyó középső szakaszán Adony és Lórév között a komp már csak 7 órától 18 óráig jár óránként. És a Duna rendkívüli alacsony vízállása miatt az ideiglenesen bevezetett súlykorlátozás Mohácsnál újra érvényben van. A 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket a komp nem szállítja. És jelenleg nincs komp közlekedés a Dunán, Neszme és Dunaradvány, Esztergom és Párkány, valamint Tököl és Százhalombatta között. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására továbbra sincs lehetőség. És a folyó középső szakaszán nem üzemel a komp Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson,

Rakovszky Zsuzsa. Esik. Esik, esik. Ma reggel megindult. Vízbe mártott gyufa, kihunyt a nyár. Most sokáig esni fog. Enyhül a nyári téboly heve, renyhül a sürgés. Át s átfolják a szürkék, a sárga, kék, piros hivalkodást. Az ablak csorog le most mögötte a nedves szél. Az utca csatornájába tévedt óriás cet hány torog olaj és sárszínűen. Esik. Miért kimenni, tenni? Csak lenni, lenni. Mintha hanyatt az ágyon, egymás mellett, karott tarkóm alatt, sokáig. Úgy sem lehet sokáig kimenni.

0: Most sokáig, sokáig esni fog.
1: Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító Sopronban született 1950-ben. Ott is érettségizett, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, de a második évtől Budapesten folytatta magyar-angol szakon. 75 és 78 között az Állami Gorki könyvtárban, 78-tól 81-ig az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 82-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szentatya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szentatya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi Miasszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szentatya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szentatya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengír meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolhatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezet és vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körmenetben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesít ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál. Ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordítsd tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esel kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország északkeleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyománya gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leo Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szentatya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szentatya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyamékben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat.
1: Continuera a s'épanouir et a inspirer le monde entier.
2: És ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és Hans szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szentatya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalmon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorság megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és ég üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquillitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szól Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Ez a rövid mondat elég ahhoz, hogy Nátánael felismerje, itt valaki nem csak a szavait hallja, hanem a szívét is látja. A fügefa a békesség, az elmélkedés, sőt a törvény tanulmányozásának helye is volt, a konkrét esetben bizonyára a törvénytudók találkozási helye. Amikor Jézus azt mondja, láttalak, ez nem azt jelenti, hogy észrevette őt valahonnan messziről, inkább ezt, ismerlek téged. Ismerem a gondolataidat, a kérdéseidet, a rejtett imáidat, a kételjeidet, a vágyakozásodat. Még azt is tudom, amit te talán még meg sem fogalmaztál magadnak. Ez a felismerés döbbenti meg Nátánaelt. Jézus nem csak egy tanító, nem csupán egy proféta, hanem képes betekinteni az emberi szív legrejtettebb zugába is. Ő nem csak az arcokat ismeri, hanem az emberi történeteket is, amelyekről senki más nem tud. Nátánael hirtelen rájön, a messiás nem csak külső csodákkal foghatni, hanem úgy szólít meg, hogy belül változtatja meg az embert. Isten láthatatlan szolgái, Szent Mihály, Gábor, Ráfael főangyalok, akiket a mai napon ünneplünk, nem csak az ég lakói, hanem küldöttek, hírnökök, oltalmazók. Mihály a küzdelem angyala, ő emlékeztet arra, hogy a gonosz elleni harc valóságos, de nem vagyunk egyedül. Gábor a hírnök, az örömhír hozója, aki Máriának és Zakariásnak is közvetítette Isten szavát. Ráfael a gyógyító, az úton lévő kísérője és testi-lelki sebek orvosa. A három főangyal azt üzeni nekünk a mai napon, hogy Isten nem távoli uralkodó, hanem jelen van az emberi történelemben, küzdelmeinkben, útkereséseinkben és fájdalmainkban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma a Szent Főangyalok ünnepén az énekrend kicsit összetett. 5 ének lesz ugyanis. Az első az Éneklőegyházból a 672-es, az Áldjátok az Istent. Szintén az Éneklőegyházból lesz majd felajánlás alatt a 259-es, a Krisztus te fénye a Szent Angyaloknak kezdetű ének. Áldozás alatt az Éneklőegyház 578-as és a Hozsanna 118-as számú éneke lesz, kezdősoraik, íme étke angyaloknak, valamint Krisztus teste és szent vére. Kivonulásra ismét az Éneklőegyházból éneklünk, méghozzá a 297-es számú éneket, ennek kezdősora Szent Mihály Arkangyal, Isten bajnoka. Még egyszer az énekszámok, az Éneklőegyházból a 672-es, a 259-es és az 578-as, a Hozsannából a 118-as és az Éneklőegyházból a 297-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket. Ezen a Szent Misén ünnepeljük Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalokat. Ezek az angyalok megmutatnak nekünk különösen azt, hogy az égből az Isten küldött angyalokat azért, hogy vigyázzanak ránk, és másrészt viszont arra bátorít bennünket, hogy mi is, mint ezek az angyalok, hasonló küldetést teljesítsünk itt a Földön. Közben járásukra kérjük, hogy a mai nap folyamán, illetve a mi keresztény hivatásunk, mindig erre törekedjünk. A Szent Mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket is, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságot,
1: mindenkor Szűz Máriát,
0: az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok kérettem, Úrunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ami Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben,

0: Olvasmány Dániel próféta könyvéből. Én, Dániel, az éj látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, trónja kerekei meg izzó parázsból. Tűz folyó ered belőle, és folyt tovább. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Láttam az éji látomásban, hogy íme az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az ember fia. Amikor az ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, mely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: a jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. Földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natanael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natanael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natanael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban Natanael meghívását hallottunk. Nagyon több dolog van, ami úgy megérinthet bennünket ebben a meghívásban. Az első, hogy hát itt nem olvastuk azt a részt, de amikor Fülöp megy Natanaelhez, akkor Natanael ennek hallatára, hogy van egy ember, akiben alapvetően a messiást, a megváltót ismeri fel Fülöp, és ezért hívja, hogy gyere és lásd. Natanael kétkedik, vannak fenntartásai, és azt mondja, hogy hát de jöhet-e valami jó Názáretből, ugye mondta Fülöp neki, hogy ez az ember Názáretből származik. És de mégis elmegy Natanael, tehát hogy ez az első, ami talán úgy minket figyelmeztet, és erre bátorít is, hogy azokat az apostolokat, mondhatjuk ugye földi angyalokat, akiket az Isten küld hozzánk azért, hogy az Istenhez hozzá vigyenek bennünket, azokat hallgassunk figyelemmel. Akkor is, ha vannak kétségeink, akkor is, ha sokszor, és ez emberi dolog, ugye szeretünk okoskodni, hogy de nem lehet az lehetséges, nem vagyok méltó, nem, ebből nem lehet semmi jó, stb. Mindig bemagyarázzuk az életet saját magunknak is, és de mégis, ha alapvetően Natanael ezt teszi, mint sokszor mi, engedelmeskedik. Hát, hogy ezért kockáztat, azért elmegy a barátja szavára, elmegy. És a másik dolog, ami szól hozzánk, az, hogy amikor Natanael megérkezik Jézus Krisztushoz, megtapasztalja azt, hogy mit jelent ismerve lenni. Nem tudjuk itt, amikor Jézus Krisztus azt mondja Natanaelnek, hogy láttalak a fügefa alatt, mi történt. Tehát biztos valamilyen különleges pillanata lehetett Natanael életében az, ami a fügefa alatt történt, vagy élt. És Natanael biztos is sejtem, hogy ez egy olyan dolog, amit csak ő tudhatott, lehet, hogy éppen imádkozott az Istenhez, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy láttalak a fügefa alatt. Milyen szép, amikor az ember találkozik az Istennel, és ebben a találkozásban ezt az élményt éli meg, hogy az Isten, ez nem egy magasban elérhetetlen lényt, aki nem foglalkozik velem, aki semmi köze velem, hanem ez egy olyan személy, aki ismer engem nagyon jól, és tudja, mire van szükségem. És ez nagyon szép és mély üzenet mindenkinek. És a végén ugye azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt, nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. És itt jön

0: hogy az angyalok példáját követve mi is lehessünk, mint ők, alapvetően az Istennek a munkatársai itt a Földön. Tehát, mint Mihály főangyal, ugye legyünk az embereknek a védelmezői, őrizzük meg az embereket a rossztól. Mint Gábor főangyal, legyünk az Istennek a jó hírnek a hirdetőit, Istennek az erejét így közvetítve az embereknek. És mint Rafael, legyünk az embereknek a gyógyítói, Isten erejével. Amen. A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk, testvéreim, mindnyájunk közös atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
1: Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anyaszent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Hallgass meg, Urunk! Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre. Hallgass meg, Urunk! Rendelt földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket. Hallgass meg, Urunk! Állíts mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton. Hallgass meg, Urunk! Engedd, hogy az ítélet napján Szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséget, himnuszát. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennek is völdnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Felajánljuk neked, Urunk Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy azt szívesen fogad,

0: angyalaiddal, vitest fölséges színed elé, és fordítsd üdvösségünkre. Krisztus, ami úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Úrunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Hanem csak ez szó hallom, és meggyógyul az én lelkem.

0: Atyán, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus úr, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Ulunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesség hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesség hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét Mikiele Gervasoni atya, a bazilika káplánja mutatta be. Az éneket Ördög Lea vezette, rádiónk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 14. Leó pápa tegnap a Metzi Robert Schumann kongresszusi központba látogatott, ahol Jean-Marc Avelin bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, és Emmanuel Macron, a francia köztársaság elnöke fogadta. A zenei bevezető után köszöntötték a Szentatyát, majd levetítettek egy videót Európáról, és meghallgatták az európai himnuszt. A pápa ezt követően mondta el beszédét, melyben Robert Schumann örökségéből kiindulva Európa keresztény gyökereiről, alapértékeiről és a béke melletti elkötelezettségéről szólt. Hangsúlyozta a párbeszéd a nemzetközi jog és a multilateralizmus fontosságát, és óva intett az újrafegyverkezés illúziójától. Arra biztatta a fiatalokat, bátran vállalják a béke és a közösség építésének küldetését, és munkálkodjanak egy szilárd gyökerekből táplálkozó egységes Európa jövőjén. Kihirdették a Magyar Péter Hankó Balázs és Sesták Miklós mentemi jogának felfüggesztéséről szóló határozatokat a magyar közlönyben. A parlament tegnap délelőtt rendkívüli ülésen függesztette fel a két korábbi fideszes és KDNP-s miniszter, tovább a miniszterelnök mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettes a múlt héten kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, a kormányfő esetében lopás gyanúja miatt, Hankó Balázs esetében 17 milliárd 300 millió forintos, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesták Miklós ügyében pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadása miatt. Őrizetbe vette Sesták Miklós tegnap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor annak hírére, hogy este Hankó Balást is őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, fémszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. Új legfőbb ügyészjelöltet állít a köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem választotta meg Szatmári Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett, és visszautasította, hogy Szatmári Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyészembere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, tudott a jelölt testvérének érintettségéről az ukrán aranykonvoj ügyben. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, a Tisza kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisz egyik képviselője más helyet szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézi Erzsébet segítséget kért a szavazásban Summer Orsolyától. Bóka János az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést. Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközép blokk. Magdalena Andersson, a szociáldemokrata párt vezetője közölte, a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége kormányt alakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kristersson, a mérsékelt párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó, angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a római katolikus Anya Szent Egyháznak Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a fiúisten megtestesülésének örömhírét. Ezért a hírközlés védőszentje. Nevének jelentése, küldött. Szent Ráfael főangyalt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiki nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ez Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős Istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás széljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében, a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.

Tegnap ismét végig gondoltam édesanyám sírjánál, tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim nagynak mondanak. Csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra, valamelyik mesteremre, vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnőtt a szívem. Ilyen lelki állapotban alkottam legjobb dolgaimat.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, programajánlónkban először arra szeretném felhívni figyelmüket, hogy most csütörtökön, tehát egy héten csütörtökön nyílik a Dobó István Vármúzeumban 17 órai kezdettel a Szőlőművelés Öröksége című kiállítás, mely feltárja az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét, a város gazdasági életében betöltött szerepét, az egri bikavér kezdeteit és sikertörténetét, a kőzet és a bor kapcsolatát, a szőlőművelés eszközeit, műveleteit, a termőhelyeket, szőlőfajtákat, az egri szület ünnepét, és még sok minden mást. Pénteken, október 2-án 18 órakor lesz Miskolcon a Művészetek Házában az Apostol Együttes koncertje. Az Apostol Együttes több mint 5 évtizede áll a magyar zenei élet legmeghatározóbb előadói között. Dalai, mint a Nem tudok élni nélküled, az Okosabban kéne élni, vagy az Eladó kiadó Most a szívem generációk kedvenceivé váltak. Ha szeretik az igazi lélekig ható élőzenét és a hazai könnyűzene klasszikusait, akkor ezt a koncertet nem szabad kihagyni. Október 2-án, pénteken 18 órától a Művészetek Házában Miskolcon. Szintén a Művészetek Háza várja önöket Halász Judit Csilibiri koncertjére vasárnap, október 4-én 11 órától. Színészi pályafutásával párhuzamosan Halász Judit új műfajt teremtett előadó művészként, és azt mondhatjuk, generációk nevelkedtek fel lemezeinek hallgatása közben. Az előadáson Halász Judit egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait hallhatja a közönség. Tehát az időpont október 4-e vasárnap 11 óra a helyszín Miskolc Művészetek Háza. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak!
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Kihirdették a Magyar Péter Hankó Balázs és Sesták Miklós mentemjogának felfüggesztéséről szóló határozatokat a Magyar Közlönyben. A parlament tegnap délelőtt rendkívüli ülésen függesztette fel a két korábbi fideszes és KDNP-s miniszter, tovább a miniszterelnök mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettes a múlt héten kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, a kormányfő esetében lopás gyanúja miatt, Hankó Balázs esetében 17 milliárd 300 millió forintos, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesták Miklós ügyében pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz elfogadása miatt. Őrizetbe vette Sesták Miklós tegnap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor annak hírére, hogy este Hankó Balást is őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, fémszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. Új legfőbb ügyészjelöltet állít a köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem választotta meg Szatmári Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett, és visszautasította, hogy Szatmári Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyész embere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, tudott a jelölt testvérének érintettségéről az ukrán aranykonvoj ügyben. 4 büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja az úgynevezett Volánbusz ügy miatt indult. A negyedik ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos propaganda és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlen kezelés gyanúja miatt. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi film okán, erősítette meg a Telex hírportálnak a NAV. Az eljárás a Most vagy Soha című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákai Filip két éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebbje lett. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Pol Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, a Tisza kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézi Erzsébet segítséget kért a szavazásban Summer Orsolyától. Boka János az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr-, lég- és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme. Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközép blokk. Magdalena Andersson, a szociáldemokrata párt vezetője közölte, a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége kormányt alakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kristersson, a mérsékelt párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást. Feltételesen szabadon engedték azt az 5 férfit tegnap, akiket még előző nap vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében. A létesítményt az amerikai légierő használja. Az érintetteket robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával tartóztatták le. A legutóbbi közlés szerint valamennyien brit állampolgárok. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Mintha egymást másolnák a napok, erősnek bizonyul az anticiklon, így folyamatosan derült időnk van, hasonló hőmérsékleti viszonyokkal. Híreinket hallották.
4: Reklám.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
7: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
6: Nem csak katolikusoknak.
7: keresztényélet.hu.
8: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
9: Énekelj velünk templomokban.
8: Koncertezz velünk.
9: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
8: Legyen sok új barátod.
9: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
8: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
9: Itt csak fiúk vannak.
8: Együtt tanulunk megénekelni.
9: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
8: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
9: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
10: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
11: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. szeptember 29-e van, kedd. A zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint reggeli játékunk követ. 9 órakor híreket mond a Debnár Ádám, majd a 9 óra 5-kor kezdődő Egymás közt című műsorunkban Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről.
2: A teremtett világ nem egymástól független tárgyak és élőlények véletlen halmaza, hanem egy végtelenül összetett, bonyolult, egymásra utalt kapcsolati háló. Az ökoszisztémában, hogy kicsit most a világi környezettudomány oldaláról is beszéljünk, az ökoszisztémában minden létezőnek megvan a maga helye és értéke, és ez azt is jelenti, hogy a legkisebb teremtménynek a hiánya vagy torzulása is megsebzi az egész hálót.
1: 9 órától Kisújszállási és Törökszentmiklósi adóink Napról Napra című összeállításunkat sugározzák, melyben folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciát, ahol Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is.
3: Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpanyom meg a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés. Felnémetig elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül.
1: Szintén 9 órától Tokaj adónk is külön műsort szor, méghozzá a kilátót, melynek témája a fenntartható vendéglátás. Erről Nagy Zoltánnal, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk.
4: Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek.
1: 10 órától már közös műsorral jelentkezünk mind a 9 adónkon. Hírek majd kerengő. E műsorunkban Hanner Péter történésszel beszélget Pécsi Krisztina.
5: Ráadásul ez a felvilágosodás korszakának az egyik csúcspontja volt, amikor nagyon-nagyon hittek abban a felvilágosult nemesek, polgárok, papok, hogy lehetséges egy új világot létrehozni, egészen újat a régi helyén, és mindent elsöpörni. Amerikai forradalomban nem megsemmisíteni kívánták a Angliától örökölt politikai rendszert, hanem megőrizni annak a liberális és hát demokrácia irányába mutató vonásait. A franciák viszont föltalálták a régi rendfogalmát, amit teljesen el kell törölni.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezik majd a Lélekszava, és ebben a műsorban Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában.
6: Kedves keresztény családok, akik talán hallgatjátok ezt a műsort, ezt az elmélkedést, ne felejtsétek el, hogy az apának és az anyának egyaránt feladata az, hogy neveljen, hogy a gyermeket irányba állítsa, hogy Istennel megismertesse, hogy Isten törvényeit megismertesse velük.
1: 11 órakor hírek majd cseperedő. A mai műsorban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület létrehozójával, vezetőjével beszélget Berec Renáta az Egyesület 20 éves fennállása alkalmából. Ajánlunkban elmondja, hogy vajon jó-e gyereknek lenni Szihalmon.
7: Nekem abban van szerepem, hogy minden eszközt megteremtsek arra, hogy azt érezzék, hogy jó gyereknek lenni. De tulajdonképpen mondhatjuk is, hogy a Manifesto projekt kapcsán hivatalosan is jó gyereknek lenni, tehát felkerültünk egy nemzetközi térképre, és tulajdonképpen hivatalosan is jó gyereknek lenni, és ehhez kapcsolódik az, hogy elméletileg tényleg valamit nagyon jól csinálhatunk, mert hogy október 20-án utazok Lisszabonba, ahol a lisszaboni polgármester meghívására részt veszek egy nemzetközi konferencián.
1: 12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a nap versét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, és utána egyházi hírekkel jelentkezünk. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a szentek szent életű emberekben a mai napon angyalokról, méghozzá a 3 fő angyalról vagy arkangyalról hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György pálos vértanú boldoggávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től pedig a zenemesterei mai adásában a Macskák című musicalből válogat részleteket Vasvári Detti. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz további jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Elsőként néhány szó a mai nyereményről. Egy páros belépő nyerhető az Erdődi Kamarazenekar hangversenyére. Koncertjük címe Magyarország rejtett zenei kincsei, és nem véletlenül. Az Erdődi Kamarazenekar ez alkalommal a legfrissebb kutatásuk alapján 4 művet is előad, amelyeket az Egri Főszékesegyházi Levéltárban őriztek, és valószínűleg feledésbe is merült a kották között. A kutatói munka során keresnek és találnak, és ezeket a kottákat ha kell javítják, de mindenképpen játszhatóvá teszik a modern technika segítségével. 2026. október 15-én lesz koncertjük a Líceum dísztermében. Ez csütörtöki nap, 2 hét múlva. Egyébként az alapítóval, Sefcsik Zsolttal holnap a reggeli csevegőben hallhatjuk.

Áromi Márton tenor és Neubauer Lóránd basszus, a koncertmester Sevcsik Zsolt. Az Egri Líceum dísztermében lesz a koncert, tehát október 15-én 19 órai kezdettel, és erre két belépőt nyerhetnek ma. A belépőket majd a rádió portáján vehetik át. És ha már zene, akkor legyen zenei a mai játék. Van valami közös az előadókban, akár szóló énekest, akár zenekart, együttest hallunk, akkor is van valami, ami összeköti őket. Együttes esetén mindig az énekes nevére figyeljenek. És ha tudják, mi a közös, hívják telefonszámunkat, a 36-os körzet 510-610-et.

8 óra 27 perc van, és arról hallottunk, hogy színezd újra. Most azonban egy fekete-fehér dal következik, de előtte egy programajánló. A mai napon kedden 17 órára várják az érdeklődőket a Dériné Széppataki Róza tiszteletére rendezett emlékünnepségre Jászberénybe. A program 17 órakor kezdődik koszorúzással Dériné emléktáblájánál, a cím Dériné utca 2. 17.30-kor lesz a Dériné emlékplakettek átadása a Jász Múzeumban, utána pedig szerelem, verses, zenés összeállítás Dériné Széppataki Róza emlékére. Közreműködik a jászsági hagyományőrző.

Egyesület. És akkor hallgassuk meg most ezt a fekete-fehér dalt az előadójával. Van valami közös, vagy az előadójában, van valami közös az előző dal előadójával, és azokkal is, akik majd ezután jönnek. Ha tudják, mi az, hívják a 36-os körzet 510-610-et.

8 óra 32 perc van, szeptember 29-én, kedden. Két zeneszámot már hallottunk, még három a tarsolyunkban van, de közben egy-egy programot hadd ajánljak. A holnapi napon, szeptember 30-án Bach Zsuzsanna tart előadást Vietnámról és Kambodzsáról a Világjáró Klub keretében 19 órától itt Egerben a Bartokovics Béla Közösségi Házban. A belépőjegy 1100 forint, ezek megvásárolhatók mind a Bartokovics Béla Közösségi Házban, mind a jegy.hu hálózatán. És akkor most folytassuk a harmadik zeneszámmal, ami egy kicsit talán kilóg a sorból, ugyanis opera lesz, nem könnyű zene. Az előadójára vagyok kíváncsi, hogy mi köti össze őt, akár az előbbiekkel, akár a későbbiekkel. Mozart varázsfuvalájából Sarastro áriáját halljuk.

8 óra 35 perc van, kedves hallgatóink, és jöttek már tippek, például, hogy a színek lennének a megfejtés, valamiféle szín. Hát valóban a színekről énekeltünk eddig, de talán kissé kilóg a sorból a varázsfúvola áriája, bár a varázsfúvola színét egészen pontosan meg tudjuk határozni, meghatározta nekünk Mozart. Színaranyból, tiszta színaranyból van, tehát aranyszínű a varázsfúvola, de nem ez a megfejtés, ezt csak úgy hozzátettem érdekességképpen. A holnapi napon, szeptember 30-án szerdán 16 óra 30-tól könyvtett bemutatóra várják önöket itt Egerben a Bródy Sándor könyvtárban 16 óra 30 perctől. Demeter László Ecsettel és tollal című kötetét mutatják be. Vendégünk, illetve a könyvtár vendége a szerző Demeter László, a moderátor pedig Széchenyi Orsolya könyvtáros. És egy kis ajánló. 92 éves lettem, és még mindig nem mondtam el mindent, amit akartam, mert van még mondani valóm, elsősorban a szeretetről és a békéről, de sok más témáról is, ami az életünkben adódik. Ha kíváncsiak erre, akkor holnap várja önöket Demeter László, illetve a moderátor, Széchenyi Orsolya könyvtáros, 16.30-tól itt Egerben, a Bródy Sándor könyvtárban. És akkor a negyedik zenéhez érkeztünk el, amennyiben nem tévedek. Így van, szeptember van, hamarosan október lesz, és gondolom sokunknak mondta anyukánk, hogy ilyen hónapokban, amelyek R-betűre végződnek, ne üljünk le a földre. Van, aki azonban még a hóba is beleül. Vajon ki ő? Ha tudják, hogy mi a közös az előadókban, hívják, legyenek szívesek a 36-os körzet 500, 510, 610-et.

0: 8 óra 41 perc van, és Presser Gábor egyik koncertjén csendült fel ez a dal, és nyilván az előző énekessel van valami kapcsolata, de közben eszembe jutott egy másik is, ugyanis a Jászberényiek előnyben az operaénekes személyét illetően az 1901-ben született operaénekes basszus volt, és akit most hallottunk zongorázni, azaz Omegában basszusgitáron játszott, már nincs közöttünk, de például Pressert annak idején ő vitte be az Omegába, neki köszönhetően került be. Egyébként ezt a dalt meghallgathatják eredeti feldolgozás, eredeti állapotában is, méghozzá akkor nem ő énekelte, hanem Kóbor János, teljesen más felfogásban. Szerdán holnap 17 órától a szőlő és borkultúra az egri borvidéken és szűkebb hazánkban felnémeten címmel tart előadást Tarsoly József egerváros hegybírója a Bródi Sándor könyvtár felnémeti fiók könyvtárában. S ha már szüret és borkultúra, fehérborok színes kultúra. Október első hétvégéjén ismét a szüret kerül a középpontba Tokajban. A Tokaj hegyaljai szüreti napok borokkal, koncertekkel, fényfestéssel és hagyományőrző programokkal várják a látogatókat. Másodikán pénteken már délelőtt bekapcsolódhatunk a szüreti forgatagba. A Hímes udvarban 10 órától mindhárom napon borok és a hangulatos terasz várja a vendégeket. Délután 16 órától indul a fesztivál program, majd a Regán Lili érkezik a fesztiválkatlanba, Sunset és After Party programjával. Mádon eközben kezdetét veszi a Weineren Mád 2026 hétvégéje. Az este folyamán az Óvár borozóban a Vox együttes, a főtéren pedig Danielfi gondoskodik a zenéről. A fesztiválkatlanban a Bagosi Brothers Company koncertje várja a közönséget. 8 óra 43 perc van, és egy vasárnapi programot még hat szúrjak közbe. Ördögi túra. Az útvonala Kisnána, Ördögvájú völgy, Domoszlói kapu, Oroszlánvár és Parádfürdő. A táv 15 kilométer, a szint fel 750 le 680, de igazából meg se érezzük, mert annyira lankás az út. Megtettem magam is ezt már, és ajánlhatom mindenkinek, mert talán még képes fát is láthat útközben. A találkozó vasárnap 8.30-kor lesz az autóbusz állomáson, mert a busz 8.40-kor indul Parádfürdőről, illetve indul Kisnánára, és Parádfürdőből Egerbe 15.51-kor, illetve akik késnének, de nem hiszem, hogy lesznek olyanok, 17.56-kor szállhatnak fel. A túravezető Nagy Péter. És egy zenénk van még. Kérdésem ugye az, hogy az előadók között mi a kapcsolat a mai napon, szeptember 29-én. A pontos idő 8 óra 44 perc van, van még néhány percük, hogy hívják Karkus Istvánt a megfejtéssel. Ugye két jegyünk van az október 15-i Egri Líceumban megrendezett koncertre, amelyen az Erdődi Kamerazenekar Magyarország rejtett zenei kincseit adja elő.
1: I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: 8 óra 48 perc van, és amíg visszahívjuk kedves hallgatónkat, el szeretném mondani önöknek, hogy a mai napon Gyöngyösön adhatnak vért a Gyöngyösi Városi Véradás keretében a Barátok Tere 3 szám alatt 8-tól 14 óráig. És szintén Eger is biztosít helyszínt és lehetőséget a véradásra a mai napon, 29-én 8 óra 30 és 11 óra 30 perc között a Szilágyi Erzsébet gimnáziumban. Szeretettel köszöntöm, hozta Isten.
1: Dicsértessék a Jézus, lehet vagyok Egerből.
0: Örvendek.
1: És Mihály napja van.
0: Így van.
1: Mihály volt a közös.
0: Így van, Mihály a megfejtés. Például mely Mihályokat tetszett felismerni az előadók közül?
1: Hát Mező Misi a Magna Cum Laude.
0: Így van, Mező Misi.
1: Michael Jackson, ugye Michael az Mihály.
0: Így van.
1: Székely Mihály, ugye a opera éneke.
0: Székely Mihály, igen.
1: És Mihály Tamás.
0: Mihály Tamás ült a hóban.
1: Igen, és és akkor a Michael Halbrook, kisebb üromnyag.
0: Így van, de röviden csak Mikának mondják, és a Mika
1: tehát Mikának, és akkor Mihály, ugye
0: a Michael Holbrook Pennyman nevű művésznek. Így van, Mihályok voltak. Akad gondolom Mihály az ön ismerősei között is.
1: Igen.
0: Nekem is van néhány, el ne felejtsem, és el ne felejtsék ma őket felköszönteni. Egyébként igen jeles nap ez a Mihály, ugyanis ilyenkor terelték vissza az állatokat, amelyeket korábban kihajtottak a legelőre, és ilyenkor égtek az éjszakában a pásztortüzek, hogy a pásztorok messziről is hazataláljanak. És nagyon sok minden népi megfigyelés fűződik Szent Mihályhoz, például olyan, hogyha még itt van a fecske, én tegnap is nézegettem fecskéket, de már az északiak is elvonultak, legalábbis innen Egerből. Ha itt lettek volna még, az azt jelenteni, hogy az őszünk enyhe lesz. Ha pedig a tél lesz enyhe, akkor arra utal, hogy a birkák nem bújnak össze éjszakánként. Mondjuk ezt megfigyelni gondolom olyannak egyszerűbb, akinek vannak birkái. Ha keletről
1: hát jelentem, a környékünkön találkoztam tegnap fecskével. Úgyhogy...
0: Nagyon örvendek ennek. De hát ma van Szent Mihály napja, ma is kéne. Bár ugye az ünnepeket azért elő szoktuk vételezni, elővételezhetjük talán estétől. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk játszott, és akkor a két belépőjét itt veheti át majd a rádió portáján címünk Eger, Deák Ferenc utca 49.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, Isten áldja. És ha már így a fecskéket idehoztuk Szent Mihály napján, hát akkor madárszámlálás két kontinensen. A 34. Európai Madármegfigyelő Napok rendezvénysorozat idén szombaton és vasárnap kerül megrendezésre. Az Európai Madármegfigyelő Napok programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács a BirdLife International indította el 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével, ami nagyon fontos. Önök is bekapcsolódhatnak országszerte, 19 megyében és Budapesten, 59 helyszínen várják az érdeklődőket, hogy hol, azt az MMM honlapján tudhatják meg. Talán még fecskét is fognak látni, de úgyis kélnek az adatok, és ha fecske lesz köztük, gondolom közzéteszik, bár elsősorban azokat szokták feltüntetni, amelyekből a legtöbbet látták. Magyarország, mivel ez egy verseny, mindig igen szép helyen szerepel, a dobogon szokott a három kategóriában, ugye a résztvevők, a helyszínek száma, valamint a madarak, a megfigyelt madarak száma egy-egy dobogós helyet szokott biztosítani a magyar madár megfigyelőknek. Kedves hallgatóink, 8 óra 53 perc van, amit el akartam mondani, azt elmondtam, játékunk ezzel véget ért. Minden Mihálynak sok boldogságot kívánok, Isten éltesse a nevek viselőit, a név viselőit sokáig, akár melyik változatát viselik a világon, vagy éppen a Mihaélákat, mert az a Mihály női párja. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Karkus István nevében is búcsúzom. Tikovics Ernőt hallották, további szép napot és jó rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Őrizetbe vette Sesztek Miklós tegnap a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor annak hírére, hogy este Hankó Balást is őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. Kihirdették a Magyar Péter Hankó Balázs és Sesztek Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló határozatokat este a Magyar Közlönyben. A parlament tegnap délelőtt rendkívül ülésen függesztette fel a két korábbi fideszes és KDNP-s miniszter, továbbá a kormányfő mentelmi jogát. A legfőbb ügyész helyettes a múlt héten kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését, a kormányfő esetében mobiltelefonlopás gyanúja miatt, Hankó Balázs esetében 17 milliárd 300 millió forintos különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés, Sesztek Miklós ügyében több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénzelfogadása miatt. Új legfőbb ügyészjelöltet állít a köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem választotta meg Szatmári Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett, és visszautasította, hogy Szatmári Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyészembere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, tudott a jelölt testvérének érintettségéről az ukrán úgynevezett aranykonvoj ügyben. 4 büntetőügyet vont saját hatáskörbe első körben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzerkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja az úgynevezett Volánbusz ügy miatt indult. A negyedik ügyben a szuverenitásvédelmi hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos propaganda és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlenkezelés gyanúja miatt. Költségvetési csalás gyanúja okán nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi film miatt, erősítette meg a Telexportálnak a NAV. Az eljárás a Most vagy Soha című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákai Filip 2 éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebb lett. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult Polt Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, a Tisza kormány őt is érintő döntése miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézi Erzsébet segítséget kért a szavazásban Summer Orsolyától. Bóka János az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést. Összesen 5 európai védelmi célú, közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki védelem, az űr-, légi- és rakétavédelem, valamint Európa keleti szárnyának védelme. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén, közölte a belügyminiszter, miközben a kormány és a radikális baloldali lázadó Franciaország egymást vádolja a feszültségkeltéssel. Laron Nunez tájékoztatása szerint tegnap 180 középiskolában voltak zavargások. Elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközépblokk. Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata párt vezetője közölte, a tárgyalások alapján jelenleg nincs erre lehetősége. A házelnöktől várhatóan Ulf Kirstensson, a mérsékelt párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.
7: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
8: A világ tudósainak 99%-a egyetért abban, hogy a klímaváltozás emberi okokra vezethető vissza. Szeretnénk fennmaradni, de ehhez változásra van szükség, hívta fel a figyelmet a jelenkor kihívásaira Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ötletgazdája és alapítója, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referense, aki a teremtésvédelemről tartott előadást a Kaposváron megrendezett Katolikus Társadalmi Napokon szeptember 19-én. Műsorunkban ezt az előadást hallják.
9: Valószínűleg mindannyian jól ismerjük a riasztó tényeket, az állandó figyelmeztetéseket, hogy hogyan áll a környezet állapota, sőt, most már idén nyáron a bőrünkön is tapasztaltuk, hogy mennyire erős a klímaváltozás hatása, és így tovább. Most én nem foglalkoznék azzal, hogy de nem is biztos, hogy igaz, és majd lehet, hogy egy szót ejtek róla, hogy miért ne ezen a nyomon menjünk tovább. Fogadjuk el a világ tudósai 99%-ának az egybehangzó véleményét, hogy igaz és emberi oka van a klímaváltozásnak. Hogy volt-e már ilyen, és az mennyire jó hír, vagy mennyire rossz hír, hogy volt már ilyen a föld történetében, ez most nem annyira érdekes nekünk. Mi most szeretnénk emberként fennmaradni, és ehhez az kell, hogy ez a dolog másképp menjen tovább. Amikor ökológiai válságról beszélünk, akkor gyakran csak technikai ilyen mutatókra, vagy szelektív hulladékgyűjtésre, vagy energia árakra gondolunk. Ez mind benne van, de amit most szeretnénk megnézni, hogy az egyház mit mond erről, és az egyháznak azért az a hivatása, hogy mélyebbre menjen a kérdésekben. És ugye, ha visszaemlékszünk, ugye második János Pál pápa mondta ezt 1991-ben, számoljuk, hogy hány éve volt, 1991-ben mondta ki a békevilágnapi üzenetében egészen nyíltan, de egyébként már korábban dokumentumaiban is ez a gondolat jelen van, hogy a környezeti válság morális kérdés. Tehát erkölcsi, tehát az ember viselkedését érintő kérdés. És én most megkockáztatnám x évtizedek később azt, hogy ugye én a gyakorlati teológia tanszék vezetője vagyok, és azt tanítok, tehát számomra ez, hogy mondjam, növekedés és többlet, ha azt mondom, hogy az ökológiai válság pasztorális kérdés. Vagyis ugye mit jelent a pasztorális? Az egyházi cselekvés teológiáját jelenti, tehát az egyház közösségi cselekvést. Két fogalmat rögtön az elején tisztázunk el, amikor én most arról beszélek, hogy egyház, akkor nem a püspöki karról, a papokról és a szervezetről és az intézményről beszélek elsősorban, hanem arról a misztériumról, amit Krisztus hozott létre a világban a megtestesülésével és a megváltásával, és azzal, hogy folytatja az ő művét köztünk minden mai napig, és egészen az világ végéig. Tehát erről a misztériumról, aminek természetesen van egy intézményi valósága, meg egy közösségi valósága mindenkorban. Amikor közösségről beszélek, akkor pedig nem egy-egy konkrét embercsoportról beszélek, csak, hanem az emögött álló titokról. Mi az előadásomnak a tézise, mondani valója, hogy a teremtésvédelem, mint ahogy a környezetvédelem is, de most maradjunk a teremtésvédelem megközelítésénél, nem magányos zöld hobbi, és nem szabadon választható feladat, hanem a hívő ember közösségi hivatása. Majd ezt fogom elmondani, hogy miért. Nem az elszigetelt egyén, és nem is a személytelen technika fogja megoldani a válságot, hanem a kapcsolatban és közösségben élő ember tud érdemi választ adni rá. És sőt, mondhatnám azt, hogy a kapcsolatban és közösségben és Krisztussal közösségben élő ember az érdemi válasz a problémára, és ha ez megvan, akkor tulajdonképpen el is tűnik a probléma. Két fő pontom lesz, az első pont. A teremtett világ maga is közösség. Lényege szerint kapcsolatrendszer. Ugye Ferenc pápa a Laudato Si-ben, enciklikájában 11-szer írja le azt, hogy minden mindennel összefügg. Ugye ez egyébként igazából ez egy világi gondolatnak is tekinthető, és még akár pogány gondolatnak is lenne tekinthető, de Ferenc pápa nagyon jól beágyazza a katolikus tanításba, és pontosan kimutatja ennek az igazában keresztény jelentését. Van egy ilyen mondata a Laudato Si 241. pontjában, szerintem az egész enciklikának ez az egyetlen olyan pontja, amire a hétköznapi hívő ember azt mondja, hogy na jó, akkor itt én abba hagytam az olvasást, vagy ugrok, mert ez túl teológikus. Pedig, hát, amit én most mondani akarok, az ebből a pontból fejlődik ki. Engedjük meg, hogy egy pápai enciklikában legyen egy nem annyira közérthető teológusi mondat, és ez pedig így hangzik, hogy az isteni személyek szubszisztens relációk, az isteni mintára teremtett világ pedig kapcsolati háló. A teremtmények Istenre irányulnak, és minden élőlény jellemzője, hogy valami másra irányul, így a világban rengeteg folyamatos kapcsolatot találhatunk, amelyek titokzatos módon egymásba folódnak. Ezt a szubszisztens relációt, ezt kérdezzük meg a teológusoktól, más alkalommal értelme van, de ez magáról Istenről, a Szent Háromságról szól. Itt azt mondja Ferenc pápa, hogy Isten maga kapcsolat, közösség, Szent Háromság, és a világ az ő mintájára van teremtve, tehát a világ is közösségi mintára van teremtve. A teremtett világ nem egymástól független tárgyak és élőlények véletlen halmaza, hanem egy végtelenül összetett, bonyolult, egymásra utalt kapcsolati háló. Az ökoszisztémában, hogy kicsit most a világi környezettudomány oldaláról is beszéljünk, az ökoszisztémában minden létezőnek megvan a maga helye és értéke. Keresztényként azt mondjuk, hogy a belső értéke is, de a rendszerben a technikai, vagy ez a gyakorlati feladata is. És ez azt is jelenti, hogy a legkisebb teremtménynek a hiánya vagy torzulása is megsebzi az egész hálót. Ezt hajlamosak vagyunk úgy mellé tenni, vagy mellékesnek mondani, hogy ugyan már mit számít nekem, hogyha Galápagos szigeti, sekélytengeri csigák állománya meggyengül, hát, de azt eszi valami más, annak a másik lénynek a jelenléte hatása van a tengerek, nagyobb léptékű élővilágára, a tengerek állapota hatása van a légkörre, és a légkör meg hatása van Közép-Európa, vagy Kárpát-medence éghajlatára. Tehát ez nem igaz, hogy engem nem érintenek a Galápagos-szigeti segélytengeri csigák helyzete nem érint. Mondjuk, ezt most csak mondtam valamit, nem tudom, hogy van ilyen. Egy jó példa erre. A talaj. Évtizedekig, vagy évszázadokig, nem tudom, abban a hitben éltünk, hogy a talaj az termesztő közeg. És abban mi vetünk, és abból nekünk, ami szükséges, az kinő, és aztán, ha az nem elég gazdagon terem, akkor majd műtrágyával pótoljuk a nitrogént, meg a foszfort, meg egy tudom én mit, és akkor minden rendben lesz. Aztán szépen lassan rájöttünk, hogy valami nem stimmel, akkor még ezt is pótolni kell, meg valahogy nem működik, amit kitaláltunk, és aztán kutat a tudomány, meg máshonnan jönnek információk, és ma már ott tartunk, hogy a talaj abszolút nem csak termesztőközeg, már afelé araszol a biológia, tehát nem a filozófia, hanem a biológia, hogy hát szinte tekinthetnénk a talajt egyetlen élőlénynek. És gombafonalak, mikorizák, kölcsönös kapcsolatok, függések, végtelen hálózata. Egyelőre ott tartunk, hogy rájöttünk, hogy semmit se tudunk róla, vagy hogy nagyon keveset tudunk róla. És hogy ahogy eddig belenyúlkáltunk a talajba, most kezdjük látni, hogy milyen elképesztő mértékben rombolta ezt a lényt, amit Isten ajándékú teremtett számunkra, vagy ami fönntartja a földi biológiai életet. És most kezdünk a fejünk közt kapni, hogy te jó ég, már 100 éve egész másképp kéne bánni a világ talajaival. Hú, mit csináltunk. Tehát ez egy jó példa arra, hogy tudjuk borzasztóan leegyszerűsíteni, nézni a dolgokat, és aztán lassan jövünk rá, hogy azért még ilyen összefüggés is van, meg arra nem is gondoltunk, meg még az is belejátszik, meg akkor most ez a változtatás, meg azt a következményt okozta, és húha. Ez a földi oldal. Isten maga nem magányos uralkodó, hanem Szent Háromság szeretett közösség, Atya, Fiú és Szentlélek. Ez a keresztény hit tanítás legsarkalatosabb pontja. Ez az, ami a mi újdonságunk és a mi sajátosságunk, amit Krisztustól tudunk, és hagyjuk, hogy azért kiröhögjenek minket, meg hülyének nézzenek, de mi akkor is hiszünk benne. Mivel Isten a világot szeretetből teremtette, a szeretet közösség szeretetből teremtette a létezőket, stb., ezért a kozmosz, az egész univerzum magán hordozza a Szent Háromságnak a jegyeit. A teremtett világ mélyén is a kölcsönös szeretet kapcsolatok törvénye uralkodik. Isten belső, mondjuk így, hogy törvénye, vagy szabadsága, vagy gyönyörűsége a szeretet kapcsolat, és a világi, amelyet ő teremtett, belső valósága szintén a szeretet kapcsolat. Gyakran tekintik úgy a világot, és ezt az evolúció kontójára írják, hogy az élők rendszere az folyamatos harc, és majd a rátermettebb fog életben maradni, és elpusztítja, vagy kiszorítja a kevésbé rátermettet. Az az igazság, hogy ma már azért az evolúció finomodott elmélete is nagyon erősen azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködés, és nem a versengés elven működik a világban. Tehát most megint az evolúcióról beszélek, nem a teológiáról. Az evolúció maga is azt mondja, hogy nagyon sokszor az együttműködő fog fennmaradni. Nem az erősebb, aki kipusztítja magam körül, amit talál, hanem az, aki jobban működik együtt, gazdagabb kapcsolatrendszerben tud adni és kapni. Tehát Isten a világot szeretetből teremtette, és ezért a világ is szeretett közösségként tud igazán egyensúlyosan működni. Tud másképp is, de abból mindig torzulás lesz. Az ember, akit Isten a világban saját képére és hasonlatosságára teremtett, szintén kapcsolati lény. Na, ezt most komolyan meg kell értenünk, mert ez tudjuk, persze, világos, igen, nem jó az embernek egyedül lennie, de azért itt már folyton kifogásokat keresünk, hogy nekem azért mégis jobb lenne egyedül lennem, nekem azért mégis jobb lenne, hogyha az én érdekeim érvényesülnének, azért nem lehetne nekem egy kicsit többet, ne kelljen az emberekkel egyezkednem, meg vesződnöm. Szóval ez alól már szeretünk kibújni. Hát ez az eredeti bűn következménye. Az önzés, hát ez minden bűnnek a forrása. De az igazság az, hogy nem individuumokként, egyedi létezőkként vagyunk megteremtve, hanem kapcsolatban létezőkként vagyunk megteremtve. Arra vagyunk számva. Nyilván van egy önazonosságunk, van egy saját felelősségünk Isten előtt, az üdvösségünkért, a földéletünkért, de végső soron a célunk az egy kapcsolatiság. Az örök üdvösségünk az a Szent Háromság szeretett közösségébe való boldog visszatérés, és mondjam így, hogy beleolvadás. Tehát arra kell treníroznunk magunkat, hogy végül egy örök, boldog kapcsolatrendszerben fogunk örökké élni, nem magányosan elszigetelve, mindennel ellátva az űr egy sarkában. Tehát az emberi identitásunk, és most maradjunk csak itt a földi valóságnál, csak az Istennel, a többi emberrel és a teremtett világgal való harmonikus kapcsolatban tud kiteljesedni, és tegyük hozzá, hogy önmagunkkal való harmonikus kapcsolatban. Tehát Ferenc pápa adat a szívben ehhez a három klasszikus irányhoz, hogy Istennel, többi emberrel, teremtett világgal, vagy Istennel, többi emberrel, önmagunkkal, hozzáteszi, hogy és ahó a teremtett világgal, a többi létezőkkel, hogy négy lábon áll a szék. Az egyház titka, az ennek a titoknak a feltárása és magas szintre, szentségi szintre emelése Krisztus által. Tehát amit Krisztus tett, annak van egy olyan nagyon fontos vetülete, hogy ezt a kapcsolatiságot, ezt a közösséget, hogy valójában minden a közösségből forrásozik, és minden a közösség felé tart, szentségi szintre emelte, és önmagába emelte. Jézus, amikor beletestesül a világba, akkor ebbe a kapcsolati világba testesül bele. Folyamatosan kapcsolatokban él, család, Szűz Mária környezete, a tanítványai, és aztán ez kiterjeszti az egész emberiségre, és azt szeretné, hogy az egész emberiség egyházzá váljék. Tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelve őket, mindannak megtartására tanítva, amit tanítottam nektek. Amikor az egyház önmagáról beszél, a Lumen Gentium dokumentumban, a II. Vatikáni zsinaton, annak az első pontja azt mondja, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentsége, az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Na most odáig szeretjük ezt a mondatot, hogy az egyház Krisztusban, mint egy szentség, az az jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek. Ó, hát ez gyönyörű, az én jó Istenem, meg én, boldogok vagyunk, szeretjük, szeretem őt, ő is szeret engem, milyen jó. Csak az a fránya zsinat hozzáteszi, hogy és az egész emberi nem egységének, ami hirtelen egészen kitágítja az egészet, az egész emberiségre kitágítja Krisztus titkát, és hát nem csak kitágítja, hanem céllá teszi. Tehát ez van a végén. Tehát miután mi megismertük Krisztust, megkeresztelkedtünk, beleoltottunk, az ő testének tagjai lettünk, egyházzá váltunk, nagyon jól érezzük magunkat, mint Krisztus tanítványai egymás között, utána kiderül, hogy hát igen, de ez nem a cél, hanem ez az eszköz, mi vagyunk az eszköz, és a cél az egész emberi nem egysége. Ez a fránya, hitetlen, bűnöző, kóvájgó egész emberiség, ez Krisztus szeretet célja, hogy érte küld minket a világba. És akkor ez megváltoztatja az egész önképünket, hogy miként vagy, és miért vagyunk egyház. Tehát nem csak azért vagyunk egyház, Krisztus teste, hogy mi üdvözüljünk, és egyébként itt a földön is lehetőleg egész jól érezzük magunkat, mert szeretjük egymást, hanem a világért vagyunk egyház. És hát megmerem kockáztatni, bár ki vagyok én, de azért a zsinat után, ugye a zsinat záró napja előtt 2 hónappal születtem, de azért megmerem kockáztatni, hogy ha ma írná a zsinat azt a mondatot, akkor lehet, hogy nem is csak az emberiségre utalnak. Hogy nem csak az egész emberi nem egységének a szentsége az egyház Krisztusban, hanem a teremtésnek. Mindennek, amit Isten alkotott. Benne természetesen kiemelten az emberiségnek is, mert annak külön szerepe van, az a teremtés papja, mondja az ortodox teológia, de a cél az végül is az egésznek az Istenben való harmonikus és végső egysége.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat, melyben Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről.
1: Akkor itt kezdődik a második főtézis. Tehát az első az volt, hogy a teremtett világ maga a teremtés folytán közösség, nem tudjuk másképp jól szemlélni, és nem tud másképp jól működni. A második főtézis a kommunió mélysége. Hogy azért kell kommuniónak lennünk többek között, nem csak azért, hogy üdvözüljünk, nem csak azért, mert Krisztus ezt kéri, hanem mert így leszünk Isten képmása a teremtés felé is. És így leszünk jó gondokai, gondozói a világnak. Mi a különbség a puszta csoport és a kommunió között? A világi értelemben vett csoport az gyakran közös érdekek, hasznosság, igények, hobbi, vonzódások, nem tudom, körül szerveződik. Csoportot alkotunk, mert együtt, mit tudom én, együtt rajongunk a fogaskerekű villamosokért, és akkor szervezünk egy Facebook csoportot világ fogaskerekű villamosai körül, és képeket küldözgetünk egymásnak, és örülünk, hogyha többször jár a fogas. Nem tudom, tehát ezek is csoportok, de igazából a kommunió, vagy görögül koinónia, vagy szeretet közösség, az ennél sokkal mélyebb. Tehát amikor létrejön egy csoport, akkor abban valami megvalósul a Szent Háromság titkából. Még a fogasrajongók között is valami megvalósul a Szent Háromság titkából. A Krisztusban való megváltásban és a Szentlélekben gyökerezik minden igazi kommunió. De igazából minden emberi közösségben valami szikrányi kell, hogy legyen a kommunióból, mert különben nem tudnánk közösségeket alkotni. Annak idején Leibniz, ugye a német filozofusnak sok bölcs mondása volt, de egy dologban nagyon tévedett, ugye úgy tűnik, ő azt mondja, hogy a monászon nincsen ablak, vagyis hogy az igazi tökéletes létező az, amelyik önmagában áll, és mindene megvan, és nincs szüksége a másikra. Tehát nincs rajta ablak, hogy a másikkal kapcsolatba lépjen. Na, ez nem igaz. Lehet, hogy a monászon nincsen ablak, de a monász nem is tökéletes, akkor, hogyha így veszünk. A tökéletes létező az, amelyik képes kapcsolatban lenni. A kapcsolatiság az nem hiba, és nem gyengeség, hanem a létezés lényege. Ebben Arisztotelész sem látta még egészen igazán azt, amit Krisztus aztán hozott. Tehát a kommunió, az, bármikor közösségről beszélünk, amögött mindig ott van valahol rejtetten titokban a Szent Háromság. Még a legelkámpicsorodottabb és félreértettebb közösség iránti vágy mögött is mégis ott van. És ez a reményünk egyébként.

és az evangelizáció alapja. Az egyház, na ez érdekes, az egyház, és itt most megint mondom, az egyház titkára gondoljunk, tehát akár éppen most miért, itt most teljes az egyház, mert vannak püspökök, vannak papok, vannak világiak, megkereszteltek, közössége, fordítva kellett volna mondom, vannak megkereszteltek, talán vannak nem megkereszteltek is, és akkor vannak a diakonusok, papok, püspökök. Bizonyos értelemben ebben a pillanatban is megvalósul az egyház, hogy itt most Krisztusról szeretnénk tanulni, és az ő küldetéséből részesülni. Tehát az egyház ennek a széleskörű titoknak az intézményi stabilizálódása és állandósulása. Van az újszövetségi Szentírásban egy kifejezés, amit sajnos elég kevéssé veszünk észre és tartunk evidenciában, ez a kölcsönös szeretet. Ez a magyar, most nem mondom ezt végig, ez a magyar nyelvnek egy kis következménye, hogy ezt egy ilyen kötőszónak tartjuk, hogy egymást. De az, amikor azt mondja a Szentírás, hogy szeressétek egymást, akkor az nem csak egy ilyen jelentéktelen kötőszó, hanem azt jelenti, hogy az egyik a másikat, és a másik az egyiket. Folyamatosan, biztosan, stabilan szeresse. Lehessetek biztosak egymás szeretetében. Na, ez az egyháznak a speciális titka, hogy nem csak egy irányba szeretünk, hogy én szeretlek, és én holnap is szeretlek, és holnap után is szeretlek, ilyen is van, ez az egyirányú szeretet, de az egyház annak a közössége, hogy ez kölcsönös, és tudhatjuk, és bízhatunk benne, és ráterhelhetjük magunkat, és ebből több következik, mint az egyirányú szeretetből. A mai fogyasztói kultúra az individualizmust teszi meg alappá és gerjeszti. Segíts magadon, fogyaszt többet, szerezd meg, amire szükséged van, bontakoztasd ki önmagadat, és ez elszigetelődéshez, magányhoz és a természet gátlástalan kizsákmányolásához vezet. Tehát valójában a közösségiség felmondása áll tulajdonképpen a környezeti problémák mögött. Ezt hosszabban ki lehet fejteni, de szerintem eléggé belátható tulajdonképpen. És ez az individualizmus, az önzés, az önközpontuság, mint láttuk, minden eddigi szinttel szembe megy. Szembe megy a Szent Háromság titkával, szembe megy a teremtés ajándékával, szembe megy a világ ökológiai rendjével, szembe megy az emberiség, az ember és az emberiség küldetésével, ez teljesen, tehát az, amit ma csinálunk, már pár száz éve, teljesen belebolondulva a szerzésbe és az egyénnek a kiteljesedésébe, ez totál félreműködése annak, amit Isten teremtett. Ez így nem fog sokáig működni, és az, hogy ez így nem működik sokáig, ez sok minden mutatta a 20. században, hogy válságokba zuhantunk, kezdve a, nem tudom, a társadalmi válságoktól, aztán a háborúk, és aztán jött a környezeti válság, és most egyébként egy információs válságban is, vagy egy kommunikációs válságban, de az is része ennek. Erről beszél a Magnifica Humanitas enciklika egyébként. A kommunió megélése viszont pillanatok alatt kivezet az önközpontuságból. Tehát, hogyha az ember ezt megérti, és elhatározza, és elkezdi csinálni, akkor ez döbbenetes módon nagyon gyorsan gyógyít. Megtanít az ingyenességre, az önátadásra, egymás hordozására. Tehát az a jó hír, hogy a gyógyszer nagyon közel van, és nagyon gyorsan hat. Ezt Ferenc pápa is mondja, hogy nincsenek, a Laudato Si-ben megél, nincsenek olyan rendszerek, amelyek végső módon le tudnák rombolni az emberben a vágyat erre a küldetésére is, és önazonosságára, és minden e bolygón élő embert kérek, hogy ne adja föl ezt a méltóságát. De nem a keresztényeket kéri, hanem minden e bolygón élő embert, mert ember kér arra, hogy ragaszkodjon ehhez a végső méltóságához. Tehát a kommunió azonnal gyógyít. Ja, nyilván van hibásan megért kommunió, van félreértett, van önző módon használt kommunió, de ez nem kommunió. Tehát amikor azt mondom, hogy közösségben vagyok, de valójában kihasználom a másikat. Nyilván vannak ennek torzulásai, most az isteni valóságáról beszélek, és ennek a felelőse az egyház a világban, hogy tisztán tartsa a kommuniónak az igazi lényegét és módját, hogy mi az, ami szeretet, és mi az, ami szeretnek címkézünk, de az nem szeretet. Az önzés. Na, ebben most nem megyek bele, de értjük szerintem, hogy mikre gondolok. A hívő számára viszont, hogy a testvériség gondolata nem áll meg az emberi fajnál. Ferenc pápa a Laudato Si-ben ugye az egészet Assisi Szent Ferencre alapozza, aki számunkra a minta arra, hogy az egyetemes testvériséget hogy lehet kiterjeszteni az egész teremtésre. Nem térek ki erre, azért ugye Assisi Szent Ferenc nem az ájtatos elámulás és rózsaszín lebegés szentje a természet szépségén, amikor ő a naphimnuszt írja, akkor gyakorlatilag vakon mindenféle betegségtől gyötörve, kísértésektől és belső lelki küzdelmektől gyötörve mégis dicsőíti a teremtőt, tehát azért ne
ne higgyük Szent Ferencet egy ilyen ájtatos kirándulónak. Az tévedés, Cefirelli ezt egy kicsit elrontotta a filmjével, ugye, amikor Ferenc kirohan a pipacsos rétre, és ott énekli a... Nem szeretem énekelni ezt a napi véhol nővért, mert nagyon félre viszi. De az egyetemes testvériséget, a Szent Háromság Egyisten végső dicséletét, hatalmát, az előtte való leborulást, és vele a visszatekintést a világra szerető szemmel, ezt viszont ezt tanuljuk meg Assisi Szent Ferenctől. És itt van egy nagyon fontos dolog, ugye sokszor mondják azt, és sokszor jönnek azzal, hogy a teremtésvédelem milyen fontos feladatokat, meg kötelezettséget ró ránk, de igazából hát az volna a lényeg, hogy szemléljük a teremtés szépségét. Ez a nagyon szép kiállítás is nagyon részben, ugye a teremtés szépségét mutatja be. Rendben van, teljesen így van, tehát van a teremtés védelem, vagy a teremtett világinete felelősség lelkületének egy ilyen aspektusa, hogy vegyük észre a teremtés Istentől adott szépségét, csak ugye amikor a teremtés szépségét felismerjük, akkor valójában ezt a nagyon mély üzenetet kell felismernünk. Tehát nem lehet megállni a, nem tudom, a bodorrózsa levelének, vagy szirmának a szépségénél, gyönyörű, éljük át, és aztán vegyük észre, hogy a kommunió dobog benne. Kiara Lubicknek van egy ilyen misztikus rövid írása, hogy megy az utcán, és még fiatal lány korábban, és egyszer csak észreveszi, hogy minden szeretet kapcsolatból kapcsolódik egymáshoz. Hogy a fán, a levelek szeretetből vannak ott, és a szeretet köti össze a fát a levéllel, és aztán egy másik emlékedésében, hogy a hegyi patak szeretetből zúdul alá, és szeretetből táplálja a fenyőket, és a fenyők szeretetből állnak a patak mellett. Tehát, hogy vegyük észre ezt a gyönyörűséget, de vegyük észre mögötte az üzenetet is. Ezt jelenti az, hogy keresztényként azért ez dolgunk, hogy eljussunk idáig, hogy a teremtés szépsége beszélni akar nekünk, és ezt jelenti az, hogy természetkönyvét olvassuk. A természetkönyvét olvasva, azt meg is kell érteni, hogy Isten azt üzeni, hogy a világ szeretett kapcsolat.

akkor mi a dolgunk? Ugye nem magunkért vagyunk hívők, hanem a világért. Ezt a kellemetlen üzenetet láttuk az előbb a Lumen Gentium, az egyházról szóló zsinati konstitúció. Kellemetlen, de gyönyörű üzenetet, távlatos üzenetet, hogy igazában nem önmagunkért vagyunk csak hívők. Az önmagunk üdvösségei természetesen a hitünkből és a Krisztushoz való ragaszkodásunkból fakad, de ez majd visszatérve fog megvalósulni. Ahogy Ferenc is először mindent elhagy a világból, és az atyának teljesen odaadja magát, és aztán vele visszanéz a világra, és szereti. Viszont az is igaz, hogy először meg kell tennünk azt, amit Krisztus kér nekünk, mint egyháznak, hogy egészen odaadjuk magunkat a világ üdvösségéért, és akkor ebből következik a személyes üdvösségünk. Valójában nem az egyéni életszentségre vagyunk meghívva, hanem a szentek közösségébe vagyunk meghívva. És akik ezt nagyon szépen megélik valamilyen aspektusban, azokat az egyház egyénileg is szenti avatja, hogy na, például így lehet megélni a szentek közösségét, ahogy a, nem tudom, Bellarmin Szent Róbert, vagy a Fukuyamai Szent, nem tudom, kicsoda tette. Tehát ez egy ilyen jó példa arra, hogy ő megélte a szentek közösségét. Így kell felfognunk az egyén életszentséget. A keresztények feladata, hogy a világban ennek a, hát nem csak tanúságtevői legyenek, hanem ennek a megvalósulása legyenek. A Ferenc pápa a Misericordiae Vultus Bullával, ugye, amivel meghirdette a irgalmasság évét, abban azt leírt egy ilyen történelmi folyamatot, hogy az egyház, ez a 20. századra értette, 19-20. Századra, hosszú ideig, mint egy bástyába, egy várba bezárkózva védte a hitletéteményt. Aztán a zsinat atyái fölismerték, hogy koruk embere számára érthetőbb módon kell hirdetniük az evangéliumot. És ma egy újabb fordulat előtt állunk, mondta Ferenc pápa, az atya szeretetének jelévé kell válnunk a világ számára, mint egyház, közösség. És ebben a három ige a fontos, hogy őrizni, hirdetni, azzá válni. És szép sorban ismertük fel ezeket a lépéseket, hogy őrizni kell hitelesen, hűségesen, amit Krisztus tanított, hirdetni kell megfelelő módon, úgy, hogy az emberek megértsék, és aztán tulajdonképpen az első lépés az, hogy azzá kell válni. És hogyha azzá válunk, amit Krisztustól tanultunk, akkor azt hitelesen fogjuk hirdetni, és egyébként őrizni is fogjuk. De tulajdonképpen rájöttünk arra, hogy a sorrend is fordított. Na most egy kicsit, hogy mondjam, pikiért leszek, vagy nem annyira simogatós. Már rég nem ott kellene tartanunk egyházként, hogy ennek az újdonságára rácsolálkozunk, hogy jé, ekkora titokban van részünk, és kommunió vagyunk, hát kezicsókolom, 2000 éve. Na, szóval nem ott kéne tartanunk, de most, ha csak a 20. század történetét nézzük, nem ott kéne tartanunk, hogy ezen vitatkozunk, hogy ez mennyire fontos, és tényleg így kell csinálni, és valóban. Ennek már egy biztos kézzel használt, kipróbált eszköznek kéne lennie az evangelizációban, hogy mi kommunió vagyunk, hogy mi közösség vagyunk. Nem töprengés és vita tárgyának. Tehát, most, bocsánat, nem azzal kéne foglalkoznunk egy plébánián, hogy miért muszáj ezzel a számomra ellenszemes illetővel egy közösségben lennem, és hogyan változzon meg ő, hogy nekem elviselhető legyen, meg veszekednünk csoportokban a plébánián, hogy bocsánat, kiplakátoljuk, teleplakátoljuk a templomunkat, hogy milyen ruhában ne lép be a templomba. Jaj, bocsánat, de ez brutálisan nem az egyház. Tehát ez arról szól, hogy ez a mi helyünk, ide csak így, ide ne gyere, itt mi nekünk saját szabályunk vannak, távozz. De nem ezt akarjuk mondani, hanem ez, hogy gyere. Majd megérti, hogy mi nekünk mi a dresszkódunk, majd megérti, hogyha már belülről szeretne velünk lenni. Na, vagy pedig ugye II. János Pál pápa mondta azt, hogy a plébánia a közösségek közössége. Na most ez nagyon jó hangzik, és egy ilyen kedves, aranyos szlogennek tűnik, hogy igen, hát II. János Pál azt akarta mondani, hogy egy jó plébánián sok közösség van. De akkor egy olyan plébánia, ahol nincs sok közösség, az nem jó plébánia? Nem ezt akarta mondani, sokkal keményebb dolgot akart ezzel mondani. Egy közösségben, egy kommunióban, és most gondoljuk egy konkrét közösségre, amelyben megvalósul ez az isteni kommunió, ott a tagok kölcsönösen szeretik egymást, ezt ugye az előbb már láttuk. Horribile dictu, az életüket készek odaadni egymásért. És II. János pápa azt mondja, hogy na, ahogy egy közösségben az emberek megélik egymás felé ezt a teljes kölcsönös szeretetet és odaadást, na egy plébánián a közösségeknek ezt kéne megélni egymás felé, ezt a kölcsönös szeretetet és teljes odaadást. Az ifjúsági gitáros kórus az életét kész odaadni a Rozsófüzér társulatért. És
És a, nem tudom, a templom takarító néni közössége kész az életét odaadni a szent lelkes imacsoportért. Tehát ezt jelenti a közösségek közössége, hogy a közösségek úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy egy közösségben a tagok viszonyulnak egymáshoz. Na, megemelkedett a léc, ugye? Na. Egyébként pedig nem azzal kéne foglalkoznunk, még egy ilyen harmadik nem mivel kéne foglalkoznunk, nem azzal kéne foglalkoznunk világi értelembe. Mert hogy mi miben védjük másképp a teremtett világot, mint azok a fránya hitetlen környezetvédők a környezetet? Abszolút nem. Hanem, hogy hogyan tudunk hozzájárulni ehhez az emberiségnek ehhez a közös céljához. Amikor, és bocsánat, itt most kihasználom azt, hogy katolikus körben 2003 körül én kezdtem el használni a teremtősvédelem szót, de reformátusoknál ugye már megjelent egy könyv 99-ben, amelynek a címén idézőjelben ott van a teremtősvédelem szó, de nem azért alkottuk meg, hogy kifejezzük a különállásunkat, hanem azért, hogy kifejezzük a hozzájárulásunkat. Hogy mi is szeretnénk azt a védelmet, és mi ehhez a teremtés szemléletmódját tudjuk hozzáadni, mint töbletet és felkínált ajándékot. Az az igazság, és itt most jön a tézis lényege, hogy a teremtésvédelem, a teremtett világ iránti felelősség manapság a legkonkrétabb terepe annak, hogy a hitünket, a kommuniós hitünket tettekre váltsuk a világ felé. Mert a világnak most ez a problémája. És akkor nekünk ezzel kell, ebben kell megmutatni, hogy komolyan gondoljuk azt, akik vagyunk. És amik vagyunk. Élesedett a kérdés. És nekünk már készen kéne állni, hogy erre válasszá váljunk. Na hajrá, tekerjünk utána. Ne? A helyi közösségek és a plébániák az ökológiai megtérés oázisai. Ugye Ferenc pápa azt mondja a Laudato Si 2017-ben, hogy annak a hivatásnak a megélése, hogy őrzői legyünk Krisztus művének és a teremtés művének, nem szabadon választható feladat, hanem a keresztény, és a keresztény identitásnak nem másodlagos szempontja. Az nem azt jelenti, hogy harmadlagos, hanem hogy elsődleges. Ne? Tehát, hogy magából a keresztény létünkből következik gyakorlatilag, hogy ezt meg kell élnünk. Na most ennek viszont a legjobb terepe, és itt a szubszidiaritás elvére utalok az egyház társadalmi tanításának egy nagyon fontos elvére, alulról kell ennek elkezdenie működnie. Tehát igazából a helyi közösségekben kell a nyugtalanságnak megjelenni, hogy védeni akarjuk teremtést, és élni akarunk a világnak ezért a problémájáért. A plébánia, az egyházi kisközösség, a családközösség, maga a család a legalkalmasabb hely arra, hogy egy ilyen új, fenntartható, pozitív életstílust alakítsunk ki, ami a világot is gyógyítja, és egyébként tökéletesen megfelel az evangéliumnak. Vagy mondhatom fordítva is, tökéletesen evangélium, és egyébként meg a világot is gyógyítani fogja. Hát ez logikus. Egy rugóra jár az egész. Ez világi oldalról is felismerhető, ugye van a Takács Sánta András, ökológus, ő egyébként hívő református ember, de mint ökológus nem az egyházra támaszkodik, hanem azt nézi, hogy a társadalomban hogy lehetne ilyen összekapaszkodó emberléptékű kisközösségi csoportokat, hálózatokat építeni, és erre van egy ilyen kisközösségi program nevű projektje, ez nem egyházi kisközösséget jelent, hanem emberi kisközösségeket. Most átnevezte világ eleje programmá, hogy ennek a pozitív voltát hangsúlyozza, hogy nem a katasztrófa miatti kétségbeesés hoz minket össze, hanem egy elérhető, jobb, közösségébb, gyógyultabb világba vetett remény. Az is erre épül, hogy az egyén az kicsi ahhoz, hogy tegyen valamit a környezet javulásáért. A nagyok azok túl lomhák és érdekek vezérlik őket, a kormányok, a multik, a nem tudom. Akik igazán tenni tudnak, azok az emberléptékű, összekapaszkodó, bizalomteli közösségi hálózatok, akik ismerik egymást, meg tudnak egyezni valamiben, pozitív cél tudnak kitűzni, és ezt fönn tudják tartani egymásban. Ezt a döntöttünk, így fogunk viselkedni, és hiszünk benne, hogy elérhető, és egymásért, és együtt cselekszünk. És ezek már hatással tudnak lenni a társadalomra is. Tehát nem érzik úgy magunkat, mint az egyén, hogy én olyan kicsi vagyok, hogy én semmit se tudok csinálni. Egy ilyen közösség már érezhető hatásokat tud elérni. Az olyasmik, mint a közösségi energia és víztakarékosság, most ilyen konkrétabbakat mondok, hulladéktermelés csökkentése, tehát nem csak a szelektív hulladékgyűjtés, hanem eleve a hulladéktermelés csökkentése. A helyi termelők támogatása, a közösségi kertek és hasonlók, azok nem jelentéktelen lépések, hanem ezek a szolidaritás és a szeretet konkrét megnyilvánulásai. Na de ha azok, akkor keresztény értékek.
És ha azok, akkor nekünk kéne a legérzékenyebbnek lenni ezekre. És a leghamarabb rájönni, hogy ezt kell csinálni. Nem a világ után kulogni, hogy csinálnak valamit, és azt akarják, hogy mi is csináljuk, na jó, valahogy illesszük bele a programunkba. Nem a mi ügyünk, de hát jó, legyünk jó fejek. Dehogy is, nekünk kéne először rájönni, hogy ettől gyógyul a világ. És egyébként Ferenc pápa mondott egy olyat, hogy az egyik szeptember elsői körlevelében, az irgalmasság évében, ez egy hosszú ilyen üzenet volt, és ott azt javasolta, hogy az irgalmasság testi és lelki cselekedetei közé vegyük fel plusz egynek, vagy elsőnek a gondoskodást közös otthonunkról. Tehát, hogy a klasszikus irgalmasság cselekedetei mellett a gondoskodás közös otthonunkról az az irgalmasság testi és egyben lelki cselekedete. Nem nagyon hallottuk meg. Most erre 11. Leó pápa egy kicsit keményebb, és azt mondja, hogy na jó, akkor nézzük meg a másik oldalról. Ezt nem csinálni bűn. Azt mondja, hogy tekintsük konkrét bűnnek, hogyha ezt nem csináljuk. Hogyha nem értettétek, mint irgalmasság cselekedetét, akkor jelzem, hogy nem csinálni bűn. De akkor ugyanazt mondja, csak egy kicsit, akkor most a másik oldalról fogalmazza meg. Na, tehát mi fán terem a teremtésvédelem? Hogyha elkezdünk közösségiként élni, egyszerűen csak ott terem. Ott terem a teremtésvédelem. Egyszerűen csak kiderül, hogy a közösségi működésünk, ha figyelembe vesszük a közösséget a teremtett világgal is, tehát a többi létezőkkel, nem csak egymással, meg főleg nem csak a Krisztus hívőkkel, meg nem csak a nekem szimpatikus Krisztus hívőkkel, hanem az összes teremtménnyel, ha így értve elkezdünk közösségként, kommunikánként élni, akkor ott terem a teremtésvédelem. Egyszer csak megjelenik, egyszer csak megkezd működni anélkül, hogy különösebben külön akciókat csinálnék rá. Nagyon örülök, hogy van most egy kis konferencia a teremtésvédelemről, de ugye tudjuk, hogy a feladat nem az, hogy kis konferenciákat csináljunk mindig minél többet, hanem hogy bármit csinálunk az egyházban, az mindig felelősséggel történjen a teremtett világért. Tehát, hogyha egy búcsúi zarándokatot szervezünk, akkor ott se jusson eszünkbe olyan bűn, hogy egyszerre használatos műanyag palackos vizeket fogunk inni, hanem akkor oldjuk meg másképp. És itt tovább, és itt tovább. Egy plébániai képviselőtestületi ülésen is, mondjuk. Mert automatikusan eszünkbe jut. Budaörsön az volt a legnagyobb örömöm, amikor ez magától elkezdett eszébe jutni a hívőknek. Már nem nekem kellett mondani, hogy és ezt is vegyük figyelembe, hanem magától beleírták a meghívó levélben. Na, valami átment. A keresztény válasz a klímaválságra az nem a szorongás, nem a bénultság, nem a tehetetlenség érzés, hanem a reményben megélt közösségi cselekvés. A reményben megélt közösségi cselekvés. És hogyha elmélyítjük a közösségeink életét, ami egyébként is kötelességünk, és kinyitjuk a kapuinkat a világ felé, akkor a béke és a remény magjaivá válunk a teremtett világban, és egyben pedig hitünk legmélyebb titkának és forrásának, a Szent Háromság szeretetének tökéletes tanúi leszünk. A jó hír az, hogy akkor ez egy ilyen tökéletes három az egyben ajánlat. A rossz hír az, hogy kötelező.

Nobilis Máriót, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület ötlet gazdáját és alapítóját, a Szapiencia Szerzetesi Tudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetőjét, a Székesfehérvári Egyházmegye teremtésvédelmi referensét hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István és a műsor készítője Papildikó nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok, Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek meg alapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is. Ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra, tudatták. Őrizetbe vette tegnap Sesztán Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a központi nyomozó főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor annak hírére, hogy tegnap este Hankó Balást is őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. Első körben 4 büntetőügyet vont saját hatáskörbe a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja az úgynevezett Volánbusz ügy miatt indult. A negyedik ügyben a szuverenitásvédelmi hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos propaganda és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlen kezelés gyanúja miatt. Új legfőbb ügyészjelöltet állít a köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem választotta meg Szatmári Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett és visszautasította, hogy Szatmári Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyész embere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, tudott a jelölt testvérének érintettségéről az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi film miatt, erősítette meg a Telex hírportálnak a NAV. Az eljárás a Most vagy Soha című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákai Filip 2 éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebbje lett. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter alkotmánybírósági tagsága elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, a Tisza kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az Alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézi Erzsébet segítséget kért volna a szavazásban Summer Orsolyától. Bóka János Fidesz frakció vezető az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki, valamint az űr-, lég- és rakétavédelem, illetve Európa keleti szárnyának védelme. Feltételesen szabadon engedték tegnap azt az 5 férfit, akiket előző nap vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében. A létesítményt az amerikai légierő használja. Az érintetteket robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával tartóztatták le. A legutóbbi közlés szerint valamennyien brit állampolgárok. végrehajtotta legutóbbi tesztrepülését a világ legnagyobb űrrakétája, a Starship. A 124 méter magas eszköz felső fokozata most először érte el a Föld körüli pályát, ahová sikeresen telepített 26 újabb Starlink műholdat. Végül az időjárásról, derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Erős anticiklon alakult ki, a következő napokban is ilyen lesz az idő. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: A francia forradalomra jelent meg könyve Háner Péter történésznek. Vele beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Igaz-e az a nézet, hogy az 1789-ben kirobbant francia forradalom volt az utolsó olyan forradalom, amelynek előkészítésén még nem munkálkodtak hivatásos forradalmárok?
2: Igen, a forradalom fogalma még nem kristályosodott ki teljesen a francia forradalom előtt. Még bizonytalan volt 1789-ben, hogy a hagyományos módon valamilyen visszatérő szerencsétlenséget, katasztrófát éltenek-e rajta, vagy pedig az egész nép ügyét szolgáló fejlődés irányába mutató hatalmas nagy gazdasági társadalmi átalakulást egy jobb világ érdekében. Ez a francia forradalom első évében kristályosodott ki, amikor a 16. Lajos francia király a Bastille bevétele másnapján megkérdezte, hogy akkor ez lázadás, mivel Laos Foucault Liancourt herceg válasza az volt, hogy ó felség, mondja így, forradalom. Ahogy Amerikában a függetlensége háború korában, a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése után, ugyanúgy itt is a polgárháború kapott új nevet, innentől kezdve forradalomnak nevezték.
1: De tulajdonképpen a francia forradalmárok kapcsolták össze elsőként a terror és a forradalom fogalmait.
2: Igen, Amerika nagyon szerencsés volt ilyen értelemben. Ott is került sor erőszakoskodásra, de ez inkább egy polgárháborús helyzet következménye volt. Az, hogy egy jobb világ érdekében erőszakos terroruralmat lehet bevezetni, nem riadva vissza esetleg az ártatlanok kivégzésétől sem, annak érdekében jobb világot hozzanak létre. Ez a francia forradalom itt idején jelent meg, és ez a legbaljósabb öröksége tulajdonképpen a francia forradalomnak.
1: De ugyanakkor még hivatásos forradalmár sem létezett 1789 előtt, aki mondjuk meg akarja semmisíteni a régi rendet.
2: A régi rend fogalma és a francia forradalom idején született meg. Azt mondanám, hogy a forradalom okát én úgy foglalnám össze nagyon röviden, hogy egy mezőgazdasági katasztrófa következtében megdrágult a kenyér, országszerte fölkelések robbantak ki, és ez egybe esett egy pénzügyi válságból kinőtt politikai válsággal, amely miatt összehívtak egy olyan országos rendi gyűlést, amely ki tudta sajátítani a szuverenitást, a királyi hatalmat, és a nemzet nevébe lépett fel. Ráadásul ez a felvilágosodás korszakának az egyik csúcspontja volt, amikor nagyon-nagyon hittek abban a felvilágosult nemesek, polgárok, papok, hogy lehetséges új világot létrehozni, egészen újat a régi helyén, és mindent elsöpörni. Amerikai forradalomban nem megsemmisíteni kívánták a Angliától örökölt politikai rendszert, hanem megőrizni annak a liberális és hát demokrácia irányába mutató vonásait. A franciák viszont feltalálták a régi rendfogalmát, amit teljesen el kell törölni.
1: Ez volt az utolsó ártatlan forradalom, de valójában mit is jelent ez a jelző?
2: Csak most születtek meg azok a személyek, akik a forradalomért élnek, halnak. A forradalom mitosza most kezd elterjedni. Petőfi Sándor az emberiség új evangéliumának nevezi 50 év múlva. Tehát ez a mitosz most alakul ki. Elizabeth Eisenstein nevű történész hölgy szerint Babeuf, Rahus Babeuf barátja és munkatársa Filippo Michele Buonarroti volt az első hivatásos forradalmár, akinek tulajdonképpen nem volt állása, nem volt családja, nem volt munkahelye. Ő Firenzébe született, de franciának tekintette magát, és csak a forradalomért dolgozott egész életében. Robespierre közeli köréhez tartozott, majd Robespierre bukás után Babeuf felszerveztek egy ilyen az első kommunista pucs kísérletet, tulajdonképpen az első olyan kísérletet, amely a gyakorlatba akarta megvalósítani a kommunizmust, miután letartóztatták és bebörtönözték, majd száműzték, utána pedig hát a 19. század első negyedében a legkülönbözőbb forradalmár csoportokkal tartotta fenn a kapcsolatot, mint a pók ült a hálója közepén, és a itáliai szabadkőművesekkel, a német tugendbundokkal, az orosz dekabistákkal kezdve a legkülönbözőbb csoportokkal állt kapcsolatban, körülötte soha buktak le a fiatalok, akiket beszervezett, de ő hitt a forradalomban, és abban, hogy Robespierre útját kell követni.
1: 1789 nyarán három egymással összefüggő radikális mozgalom is zajlott le Franciaországban, a rendi gyűlésé, a városoké és a falvaké.
2: Igen, ezeknek az egybeesése okozott akkor a nagy társadalmi politikai felfordulást, hogy egy egészen új világ felépítését tűzhették ki célul. A rendi gyűlés pénzügyi válság miatt hívták össze, és akkor hirtelen tettek egy esküt, hogy Franciaországnak alkotmányt adnak. Az alkotmány ideig azt jelentette a korábban földgyűlt törvények összességét, hogy Magyarországon is Verbőci-féle alkotmányról beszéltek. Innentől az alkotmány új jelentést kapott, egészen új társadalmi politikai rendszert készült kiépíteni a rendi gyűlés, vagy hát föl is vette az alkotmányozó nemzetgyűlés nevet, amelyre nem nagyon kapott társadalmi felhatalmazást, egy pénzügyi válság megoldását várták tőle. Ezzel egy időben az élelemhiánya, kenyérhiánya, magas kenyérárak, inkább így fogalmaznék, mozgósította a városi és vidéki tömegeket, és mindenhol felszámolták a királyi hatalom maradványát, vidéken pedig a földesújogok, a földesúj rendszert semmisítették meg. Ezt nevezték a marxisták később a feudalizmus felszámolásának, de hát feudalizmusnak akkor már csak jelentéktelen maradványai voltak Franciaországban.
1: Említette, hogy felment a kenyérára. Ez esetleg a szegénységgel járt együtt, de itt azért hozzáteszem, hogy Európában sokkal nagyobb volt a szegénység, mint például Franciaországban. Franciaországban akkor 28 millió ember élt.
2: Így van, a nagy éhínség, ami 100 évvel korábban került, 1600-as évek, azt hiszem 90-es éveibe, a nagy éhínségek idején nem abban ki lázadás, akkor szerencsétlenek elpusztulnak, meghalnak, érelmet keresnek, de nem tudnak összefogni és lázadni. Franciaország lakosainál nagy általánosságban legfeljebb az angolok és a hollandok éltek jobban, viszonylag magas volt az életszínvonal, de ez természetesen a gazdaság nem volt egyenlően elosztva. Ez azt jelentette, hogy bizonyos régiók, bizonyos lakosai nagyon komolyan nélkülözték a elsődleges élelmiszereket. De annyira olyan nagyon-nagyon komoly élelemválság nem volt, hogy ne tudtak volna lázongani és fegyvert fogni.
1: Visszatérve 1789 nyarához, amikor is megalakult a rendi gyűlés. Ennek mekkora jelentősége volt a forradalom következő szakaszaira nézve?
2: Hát tulajdonképpen az abszolút monarchia beadta lemondását ezzel. Abszolút monarchia lényeg az, hogy nem nincs semmiféle képviseleti testület, rendi képviselet az országban, a király kormányoz. 16. Lajos nagyon komoly reformokra szánta el magát, és hogyha ezt esetleg valamilyen szerencsésebben vezeti be, lehet, hogy nagyon népszerűvé is vált volna. Ő azonban nem akart teljesen szakítani a régi rendszerrel, mert úgy érezte, hogy a tartozik a nemességének és a papságának is azzal, hogy a történelmileg kialakult előjogaikból legalábbis bizonyos mennyiséget meg kell őrizni, és fokozatosan belecsúszott a forradalom ellenfelének a szerepébe. Ismétlem, itt egy hirtelen nagy fordulat következett be azzal, hogy teljesen megújítjuk a világot. Ez a felfordulás, a városok lázadása, a vidéki lázadás, ez olyan áldozatokra késztette a alkotmányozó nemzetgyűlésé átkeresztelt rendi gyűlésnek a képviselőit, hogy 1789. augusztus 4-e éjszakáján egy igazi forradalmi rendeletet hoztak, forradalmi döntést hoztak, voltaképp ez volt a forradalom, hogy teljesen felszámolták a régi rendszer valamennyi maradványát, a különböző kiváltságokat, a régi földesújrendszert, a városi, tartományi, testületi kiváltságok rendszerét, és tiszta lapot teremtettek Franciaországban. És aztán másnap hozzáláttak, hogy valamit kellene írni erre a lapra, és akkor születik meg majd pár hét múlva az emberi és állampolgári jogok nyilatkozata és a legújabb törvények, amelyekkel talán jobban is felforgatták az átlag franciák életkörülményeit, mint ahogy ezt ők szerették volna.
1: Ezt követően különböző irányzatok is kialakultak. 1791-re például belpolitikai válság tört ki, és ezek az irányzatok egyaránt a háborúba vélték megtalálni a kiutat.
2: Mindig volt egy olyan csoport, amelyik azt mondta, hogy eddig és ne tovább, jó, rendben van, a forradalmat fejezzük be, vívmányait őrizzük meg egy erős végrehajtó hatalommal, és a tömegeket kapcsoljuk ki a politikai életből, csendesítsük le őket. És mindig volt egy másik csoport, a hatalomért harcolva, amelyik azt mondta, hogy szó se lehet róla, aktuál politikai és ideológiai okokból folytatni kell a forradalmat, ki kell teljesíteni, és még jobban harcolni kell a régrendszer minden maradványa ellen. Ez a oda-vissza játék, ez egyre jobban fokozódott, a hatalomért folytatott harc következtében végül is eljutottak oda, hogy hadat üzentek egész Európának 1792-ben.
1: Majd de az európai nagyhatalmak nem kívánták megtámadni ezt megelőzően Franciaországot.
2: Egyáltalán nem. Nagyon örültek, hogy Franciaország kiesik a nemzetközi hatalmi vetélkedésből. A kelet-európai nagyhatalmak azok éppen Lengyelország felosztásával voltak elfoglalva. Anglia miniszterelnöke, az ifjabbik William Pitt olyan megjegyzést tett, azt hiszem 92 elején, hogy soha nem volt nagyobb esélyünk 25 év békére, vagy egy nagyobb békekorszaka, tehát egyáltalán nem fenekedtek a forradalom hazája ellen. Franciaország volt az, amely a saját belső konfliktusait úgy próbáltam megoldani, hogy hadat üzenek, különböző csoportok a királypártiaktól, a radikálisokig egyaránt a háborútól remélték saját céljaik elérését.
1: A háború azonban ahelyett, hogy megszilárdította volna az alkotmányt, inkább forradalmasította a forradalmat.
2: Már Robespierre is megjósolta még egy józanabb korszakában, hogy a legvadabb elképzelés az, hogy elég fegyveresen bevonulni egy szomszédország területét, hogy elfogadtassuk vele alkotmányunkat. Senki sem szereti a fegyveres ítélítőket. Hát Európa se szerette, és 92-ben olyan komoly háborús válság bontakozott ki, amely a királyság összeomlásához vezetett. A franciáknak egy elenyésző töredéke aktivizálódott. 28 milliós Franciaország 600 ezer fős fővárosának egy pár ezes tömege megdöntötte a királyságot.
1: Ez azt jelentette, hogy a katonai kudarcok aktivizálták a radikális kisebbséget?
2: Így van, pontosan.
1: Beszedelmes ellenségnek tekintették 16. Lajos.
2: Igen, a fő ellenség a Habsburg birodalom volt, aznak voltak legközelebbi tartományai mai Belgium területén, az osztrák-németalföld volt, ott folytak a harcok, és forradalmák meg volt a győződve arról, hogy a király udvar áruló és összejátszik. Ez bonyolult kérdés, mert Marie Antoinette királyné valóban írt egy levelet az osztrák követnek, melyben megírta, hogy hát osztrák-németalföldre fognak támadni a franciák. Na de ezek könnyűen mire támadtak volna? Hát az volt a legközelebb, tehát Erdélyre alig támadhattak volna Franciaországból, ugye, ami szintén Habsburg birtok volt ekkoriban. Úgyhogy tényleges áruló volt-e vagy sem, ez értelmezés kérdése. A franciák aktív kisebbsége a királyt árulónak tartotta, és minden ilyen politikai válsághelyzetben elég veszélyes, ha egy olyan királyné áll az uralkodó mellett, aki egy idegennek tekintett, hagyomása ellenségnek tekintett országból származik. Ilyen volt az angol forradalomban a francia származású királyné Henrietta Mária első Károly felesége, és ilyen lesz az orosz forradalomban a német származású Alexandra Fjodorovna második Miklós felesége.
1: Minden esetre létrejött az európai nagyhatalmak első koalíciója Franciaország ellen 1793-ban.
2: A köztársaság pártjai a túllicitálás eszközéhez folyamodtak, és egyes radikálisok már azt hangoztatták, hogy municipializálják, tehát önkormányzatívá tesszék egész Európát, legalábbis Szentpétervárig, úgyhogy Franciaország életre hívta maga ellen ezt a koalíciót, azzal, hogy a királyt is kikivégezte, ez egy kihívás volt Európa uralkodói ellen, azzal, hogy megszállta a Belgiumot, ez örökösítette a háborút Anglia ellen, amely nem tűri el a Belgium partvidékének a megszállását, mert Németalföld partvidéke, úgy fogalmaznak, az Anglia szívének irányított pisztoly, onnan lehet megtámadni. És hát olyan változásokat hajtottak végre a megszállt területeken, amelyek szintén tartósították a konfliktusokat és a háborút. Ezt a válságot aztán természetesen újabb túllicitálással, a terror és a diktatúra bevezetésével próbálták megoldani.
1: Terrornak 40 ezer halálos áldozata volt.
2: Nehéz pontosan megjósolni.
1: Illetve a polgárháborúnak azt mondják, hogy 200-300 ezer.
2: Így van, nehéz pontosan megmondani, mennyi volt. A név szerint ítélettel kivégzettek számát azt olyan 14-17 ezerre teszik, egy nem egész egy év alatt. A Párizsban és a vidéki központokban végrehajtott ítéletek számát. 10 000 meghaltak a börtönökbe körülbelül, de a polgárháború vidéken olyan kegyetlenséggel dúlt a köztársaság ellen fegyvert fogott parasztok és a fölkelő városok ellen, hogy ma a mértékadó történészek azt mondják, hogy valahol 200 és 300 ezer közötti a halálos áldozatok száma.
1: A hegypárt volt a forradalmi diktatúra egyik legtekintélyesebb irányítója.
2: Ez volt az a párt, amelyik 93-ban újra azt hangoztatta, hogy aktuál politikai és ideológiai okokból nem szabad visszafogni a forradalmat, lefékezni az átalakulást, hanem
1: tehát megfogalmazta a terror ideológiáját.
2: Igen, hegypárt tagjainak többsége azt mondta, hogy ez háború.

0: felhozhatnám ezen a téren. Tehát nagyon-nagyon gyakran fölmerül az a lehetetlen tervezet, hogy az emberi természetet kell megváltoztatni a jobb jövő érdekében, és ez minden áldozatot igazolhat.
1: Könyvében írja, hogy a direktóriumnak volt a legrosszabb sajtója a forradalom történetében.
0: Hát igen, mert a radikális történészek számára mégis egy visszalépés volt a Robespierre korszakához képest, a radikális forradalmárok számára ez a terror és diktatúra lezárása volt. Tehát nagyon, a terrort és diktatúrát lehetett úgy is értelmezni, hogy hibás volt kezdettől, mert hát rengeteg halálos áldozattal járt, és hát vagy katonai intézkedéseket lehetett volna enélkül is hozni, és lehetne úgy is értelmezni, hogy hát az a baj, hogy túl hamar vetettek véget neki. Történelemből mindenki azt tanulja meg, amit akar. Természetesen. Francia forradalom mindig bizonyított érveket a liberalizmus, a demokrácia és a diktatúra a totalitárius eszmék számára is. A direktórium az egy kompromisszum volt, megpróbáltak normálisan kormányozni egy abnormális helyzetbe, egy terror diktatúra polgárháború után. A nacionalisták és a bonapartisták számára az egy ilyen korrupt rendszer volt, amelyet Bonaparte szerencsésen megdöntött és felszámolt, a forradalom hívei számára pedig hát az egy visszalépés volt Robespierre korszakához képest.
1: Említette az emberi és polgári jogok nyilatkozatát. Hogyan lehet értelmezni, minősíteni az 1795-ös alkotmányt?
0: Az egy teljes jobb sorsa érdemes alkotmány volt, amely nem azzal akarta biztosítani a zsarnokság elkerülését, hogy azt hangoztatja, hogy végre a nép kormányozza önmagát, ahogy ezt 89 óta újra és újra elmondták, hogy hát a nemzetgyűlésben voltak éppen a francia nép hozza a döntéseket. Aki vitába száll a nemzetgyűlés döntéseivel, az magával a francia néppel száll szembe természetesen, tehát ez egy nagyon veszélyes gondolat, hogy a nép önmagát kormányozza. A 95-ös alkotmány volt az első, amely a hatalmak elosztása, hatalmak kiegyensúlyozásával próbálta elkerülni a zsarnokságot és a választások gyakoriságával. Kicsit átesett a ló túlsó oldalára, mert évente voltak választások, és az emberek ezt általában megszokták unni.
1: Felvetődik a kérdés, hogy volt-e a forradalomnak egységes célja, vagy pedig ez változott a forradalom különböző korszakaival, szellemiségével együtt?
0: Georges Clemenceau francia politikus jelentette ki a 19. század végén egy politikai vita során a francia nemzetgyűlésben, hogy tetszik, nem tetszik a francia forradalom egységes egész, egy blokk, egészbe kell elfogadni vagy elvetni. Hát ez abszurdum nyilvánvalóan, mert nem lehet egyszer elfogadni a 89-es ember és polgári jogok nyilatkozatát, mely meghirdeti a személyes szabadságjogokat, és nem lehet ugyanígy elfogadni azt a zsarnokságot, diktatúrát, amelyet a közjogi bizottság vezetett be, és hát több ezernyi halálos áldozattal járt. A forradalom nem volt egységes egész, céljai, törekvései, a vezető csoportjai változtak a politikai harcok során, tehát tulajdonképpen nehéz is egységes francia forradalomról beszélni. Az eredményei kapcsán azt mondhatjuk, hogy végső soron demokrácia eljövetele, a lényege, hogy a kiváltságon alapuló társadalmi rendszer helyére egy olyat állított, ahol törvény előtt mindenki egyenlő, és elvben abszolút monarchia helyére egy olyan rendszert állított, amelyben a kormányzók a szuverenitásukat a választások útján létrehozott törvényhozó gyűlésektől kapják. Ezek után még a legzsarnokibb rendszerek is Európába, Hitler és Sztáliné, is összehívott egy-egy képviselőtestületet, hogy igazolja a vezető döntéseit.
1: Tehát a forradalom politikai következményei, illetve egyáltalán a következményei fontosak.
0: Így van, de mindenki azt mondta le belőle, amit akar. A francia forradalom során született meg a modern konzervativizmus. Edmund Burke ekkor írja meg a Töprengések a francia forradalom című művét, amelyben a modern konzervatív eszme számára biztosít érveket, azzal, hogy természetesen lehet újítani, lehet változtatni, az újításokat mindig a múlt hagyományai alapján kell tovább folytatni. Az emberi társadalmak azok inkább szerves alakulatok, nem pedig ilyen gépezetek, amelyeket szét lehet szedni és össze lehet rakni újra. A liberálisok számára nagyon fontos volt 1789 vívmány sorozata, a radikálisok természetesen a forradalmi diktatúra korszakát dicsőítették, és hát még a kommunisták is találtak maguknak előfutát Babeuf személyében, aki 95-től 96-ig kísérletet tett a radikális kommunista politikai rendszer bevezetéssel. Mindenki azt a következtetést vonta le a forradalomból, ami neki megfelelt.
1: Ugyanakkor egyes vélemények szerint a legnagyobb tulajdon átruházásra, az egyház és az emigránsok birtokainak eladására került sor.
0: Igen, a földbirtokok egy tizede cserélt gazdát a francia forradalomba, de természetesen nem földosztás volt, hanem eladták. Az állam adósságot azzal számolták fel, hogy ezek a földbirtokokat nemzeti javakká nyilvánított,

0: és jó pénzért eladták. A legtöbbet a polgárság vette meg, de nagyon-nagyon sok gazdag paraszt is vásárolt földeket, sőt, nemesek is. Közvetítő körében az emigránsok is tudtak még földeket vásárolni, mielőtt még visszatértek volna. Úgyhogy azt mondhatjuk a francia forradalom társadalmi következményeire némi szkepticizmussal, hogy a gazdagok a gazdagabbak lettek, a szegények szegényebbek lettek, mert a forradalom felszámolta a korábbi szociális támogatás különböző formáit, az egyházi szegényházakat, álvaházakat, kórházakat, és új szociális létesítményeket nem hozott még létre a helyébe.
1: Egy-egy gondolattal már utalt rá, hogy a francia forradalom volt az, amely rendkívül nagy hatást gyakorolt számos európai és Európán kívüli ország történetére.
0: Hát a közvetlen hatás az volt, hogy a háborúk, majd a napóleoni háborúk során a legkülönbözőbb országok kerültek francia támadás, francia megszállás alá, és a francia nacionalizmus életre hívta a többi európai országnak is a sajátos nacionalizmusát, Spanyolországban, a német államokban, Itáliában és így tovább. A modern nacionalizmusnak a gyökereit ott francia forradalomnál kell keresnünk.
1: Könyvében is felteszi a kérdést, maradt-e még vajon valami ünnepelni való számunkra a francia forradalom évfordulóin?
0: Igen, az emberi jogok nyilatkozata mindenképpen az, amely megfogalmaz, hogy emberek szabadnak születtek, és azok is maradnak. Társadalmi különbségek kizárólag a közhasznosságon alapulhatnak, tehát azért nincs teljes társadalmi egyenlőség, hanem az számít, hogy ki milyen módon járul hozzá a közösséghez. Ezek olyan elvek, amelyek akkor is fontosak, akkor is elfogadhatóak, hogyha később ezeket megszegték a forradalom során.
1: A 21. században mit értünk a nagy francia forradalmon?
0: Nehéz kérdés, megint csak azt mondani, mindenki más tért rajta, ami neki tetszik. Egyesek követendő példának tartják a radikális társadalom átalakítása, társadalom mérnök. Mások viszont azt mondják, hogy mindenképpen veszélyes mindenfajta ilyen megmozdulás. Raymond Aron nézetét vallom, aki úgy fogalmazott egyszer, hogy ugyanolyan irracionális magasztalni a forradalmakat, a francia forradalmat is, mint amilyen módon megtagadni és teljesen elítélni minden egyes aspektusát.
1: Kedves hallgatóink, Háner Péter történésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
2: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról a Biblia alapján. Egyelőre a keresztény bibliai lexikon a segéd anyagunk, amely segít, hogy megismerjük a Bibliában a családnak a szerepét. Már többféle szempontból beszéltünk a családról a Bibliában. A következő pontban a lexikon arról szól, hogy a család Isten tiszteleti közösség. Alapja, ereje az Úr akarata. Megjegyzi a lexikon, hogy a házastársak vonatkozásában a ne paráználkodjál, talán pontosabb fordítás volna a ne törj házasságot a 10 parancsolat alapján, a szülő-gyermek viszonylatában a tiszteld apádat és anyádat parancsolat óvja a házasságot, a családot. A legszorosabb családi kapcsolatnál is szentebb azonban az Isten iránti hűség. Olyannyira fontos ez, hogy számunkra szinte elképzelhetetlen, hogy a családtagoknak meg kell ölniük azt, aki közülük bálványimádásra csábít. Mózes 5. könyve, másodtörvénykönyv 13. fejezetének 7. versétől 12. verséig. A leginkább családi ünnep a Pászka. Szertartásai közben a legkisebb beszélni tudó gyermek kérdez, és a szülő így tanítja meg a hit alapvető dolgaira. Kivonulás könyve, 12. fejezet, 26. vers és a következők. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a családi ünnepet áthatja az Istennel való kapcsolat. A kivonulásnak a történetét újra és újra elmondják a vacsora keretében. A legkisebb gyermek megkérdezi, mit ünneplünk most, és a családfő elmondja a kivonulásnak a történetét. Csak utána kezdődik meg a családi vacsora, az együttlét, ahol mindennek kultikus szerepe van, nem csak a kérdéseknek, hanem magának a vacsorának a lényege is, hogy mit esznek, hogyan esznek, mit isznak, hogyan isznak. Mindez az Istennel kapcsolatos a családban. Megjegyzem, és egy kicsit szomorúan, hogy a keresztény családokban jó lenne, ha valami hasonló történne. Vagyis, amikor eljön karácsony ünnepe, akkor ne az legyen, hogy a templomban talán még elmegy a család, és együtt ünnepel, és aztán utána az otthoni vacsora, ebéd, ünnepi ebéd, az csak az étkezésről szól, és az ünnepről már semmi. Magáról, a titokról, az isteni titokról. Visszaemlékszem arra, már 2 évtizeddel ezelőtt, hogy egy hitoktatói összejövetelen az azóta már az örök atyához költözött Pogasi Judit nővér arról beszélt, hogy milyen nehéz az, amikor valaki a katekumenátus útján megismerkedik karácsony misztériumával, de ugyanezt mondhatjuk persze húsvétról is. Tehát megismerkedik ezzel a misztériummal, titokkal, és hát hazamegy, és a családban pedig egy teljesen profán, eszem-iszom lakoma van. Számára döbbenetes, mondta a nővér, hogy mindaz, amit magába szívott, otthon üressé válik. Szóval, milyen jó lenne, ha karácsony, húsvét és egyáltalán ünnepeink, keresztény ünnepeink odahaza Istennel folytatódnának. Visszatérve a lexikonhoz, a család a nevelés helye is, és ebben az apának és az anyának egyformán feladata van, kötelessége van. Példabeszédek könyve első fejezet 8. vers, de ugyanerről szól a 6. fejezet 20. verse is. Tehát a nevelés elsősorban a családban történik. Ezzel az egy mondattal jelzi csak a lexikon ezt a feladatot, de itt is érdemes egy kicsit megállni és elgondolkodni, hogy a mai keresztény családoknál is a sok feladat, a munka annyira széttöri a családnak az egységét, hogy ebből a nevelés is sokszor kimarad. Mintha tologatnák a felelősséget, a nevelés felelősségét az apa és az anya. Egyre nagyobb feladatot adnak az iskoláknak, ami egyrészt, ha jó az iskola, akkor talán érthető volna, másrészt sohasem pótolhatja az iskola a családnak a nevelő szerepét. Megint csak egy saját emlékkel hadd legyen szabad előhozakodnom. A Bencés gimnáziumban jártam Győrbe valamikor, gimnazista koromban. És hát szokás volt az, hogy bizonyos családok azért adták oda a gyermekeiket, hogy majd a bencés atyák megnevelik. Megjegyzem, akkor az iskolában csak egy civil tanár volt, a többi mind bencés atya volt. De mégis vallották azt az atyák, és utána el is mondták nekünk, ott végzett növendékeknek, hogy azt, akit otthon nem neveltek meg, akit nem indítottak el egyfajta útra, azt ők sem tudják megnevelni a család nevelési hiányossága miatt. Tehát, kedves keresztény családok, akik talán hallgatjátok ezt a műsort, ezt az elmélkedést, ne felejtsétek el, hogy az apának és az anyának egyaránt feladata az, hogy neveljen, hogy a gyermeket irányba állítsa, hogy Istennel megismertesse, hogy Isten törvényeit megismertesse velük. Megjegyzi a lexikon azt is, hogy Isten népe számára talán pontosan azért, mert egy szentély a család, ezért mindig roppant veszélyes a vegyes házasság. A pogány házastárs egyrészt nem alkalmas az Isten tiszteletre való nevelés kötelezettségnek, nem tud eleget tenni, másrészt el is csábítja a házastársát a pogány isteneknek a tiszteletére. Ezért ki is mondja a törvény, ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő leányaik közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjedek, mondja az Úr, és kipusztítalak benneteket. Másod törvénykönyv, Mózes 5. könyve, 7. fejezetének 3., 4. verse. A pusztai vándorlás során a moábi leányok veszélyeztették izraeli férfiakat, úgyhogy szigorú intézkedéseket kellett foganatosítani a bűnösökkel szemben, kivonulás könyve 34. fejezet 15. verse. Persze később politikai szempontok is közrejátszottak, hogy főként a királyok külföldi nőkkel, uralkodó családokkal pecsételték meg a szövetséget azzal, hogy házasságot kötöttek az ő családtagjaikkal. Ez bizony sokszor okozott veszélyt a hittel kapcsolatban. Több példát is fölhoz a lexikon. Például Ákháb szidoni hercegnőt vesz feleségül, Első királyok könyve 16. fejezetnek a 11. verse, amelynek az lett az eredménye, hogy Bál oltár és Aséra szobor lesz a fővárosban, Szamáriában. Továbbá az a gyászos szerep is, amelyet Jezabel játszott az ország történetében, Első királyok könyve 16. fejezetének 29. 33. verse. Például Jób szőlőjével kapcsolatos gyilkosság is az ő nevéhez fűződik. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a központi nyomozó főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is, ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra, tudatták. Őrizetbe vette tegnap Sesztárk Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor annak hírére, hogy tegnap este Hankó Balást is őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. Első körben 4 büntetőügyet vont saját hatáskörben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A közlemény szerint az egyik munkavállalási célú tartózkodási engedélyekhez kapcsolódó befolyással üzérkedés, a másik önkormányzati közbeszerzésekhez kötődő korrupció, a harmadik pedig állami vállalatokat és beruházásokat érintő vesztegetés gyanúja az úgynevezett Volánbusz ügy miatt indult. A negyedik ügyben a Szuverenitásvédelmi Hivatal több mint 3 milliárd 600 millió forintos propaganda és rendezvényköltségeit vizsgálják hűtlen kezelés gyanúja miatt. Új legfőbb ügyészjelöltet állít a köztársasági elnök, miután az országgyűlés nem választotta meg Szatmári Zoltánt a tisztségre. Baka András továbbra is kiáll a leszavazott jelölt mellett és visszautasította, hogy Szatmári Zoltán Polt Péter korábbi legfőbb ügyész embere lenne. Az államfő szerint a jelölésnél kizárólag a szakmai alkalmasságot vette figyelembe, és továbbra sem egyeztet a pártokkal az új jelölt személyéről. Baka András utalt arra is, tudott a jelölt testvérének érintettségéről az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyben. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást indított az adóhatóság a 2024-ben készült Petőfi film miatt, erősítette meg a Telex hírportálnak a NAV. Az eljárás a Most vagy Soha című film állami támogatásának felhasználása miatt indult. Rákai Filip 2 éve bemutatott történelmi kalandfilmje a magyar filmgyártás történetének addigi legköltségesebbje lett. Az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Polt Péter alkotmánybírósági tagság elvesztése miatt. A korábbi legfőbb ügyész az Indexnek azt mondta, a Tisza kormány őt is érintő döntései miatt saját önbecsülése és az ország érdekében fordul a strasbourgi testülethez. Az Alkotmánybíróság volt elnöke szerint bírósági elnököt, bírót jogállamban ilyen módon nem lehet hivatalából elmozdítani. A Mi Hazánk és a Fidesz frakció is feljelentést tesz, mert a Tisza egyik képviselője más helyet szavazott. Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese szerint nyilvánvaló hazugság, hogy Csézi Erzsébet segítséget kért volna a szavazásban Summer Orsolyától. Bóka János Fidesz frakció vezető az ügyben közokirat hamisításának gyanújával tesz feljelentést. Összesen 5 európai védelmi célú közös érdekű kezdeményezést hagyott jóvá az Európai Unió tanácsa. A cél Európa védelmi felkészültségének és ipari kapacitásának megerősítése. A projektek összefogják az európai országokat olyan kiemelt fontosságú képességek fejlesztése érdekében, mint a drónok és drónelhárító rendszerek, a tengeri és tengerfenéki, valamint az űr-, lég- és rakétavédelem, illetve Európa keleti szárnyának védelme. Feltételesen szabadon engedték tegnap azt az öt férfit, akiket előző nap vettek őrizetbe a nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében. A létesítményt az amerikai légierő használja. Az érintetteket robbanóanyagokkal elkövetett visszaélés gyanújával tartóztatták le. A legutóbbi közlés szerint valamennyien brit állampolgárok. Végrehajtotta a legutóbbi tesztrepülését a világ legnagyobb űrrakétája, a Starship. A 124 méter magas eszköz felső fokozata most először ért el a Föld körüli pályát, ahová sikeresen telepített 26 újabb Starlink műholdat. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Erős anticiklon alakult ki, a következő napokban is ilyen lesz az idő. Híreinket hallották.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
4: Énekelj velünk templomokban.
3: Koncertezz velünk.
4: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
3: Legyen sok új barátod.
4: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
3: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
4: Itt csak fiúk vannak.
3: Együtt tanulunk megénekelni.
4: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
3: Nálunk kap saját új egyenruhát.
4: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
5: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
1: Reklámot hallottak.
6: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ellátogatunk Szihalomra, ahol a Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület 20 éves fennállását ünnepelték szeptember 26-án szombaton. Az adásban Gajasné Dósa Katalinnal, az Egyesület létrehozójával, vezetőjével, a település polgármesterével beszélgetünk. Felidézzük a kezdeteket, mérföldköveket, miként fonódik össze a két munkája, és kitekintünk további céljaik felé is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
8: Itt vagyunk Szihalmon egy őrületes születésnapi buli után, hiszen a Kisbocs a 20. születésnapját ünnepelhette. A hallgatók, akik velünk tartanak, ők már tudhatják, hogy mi is ennek a története, és hogy milyen sokféle program van, hogy milyen jó itt Szihalmon gyereknek lenni, és hát ez a mai alkalom is azt hiszem, hogy ezt mutatta. Köszönöm, polgármester asszony, beszélgethetünk erről. Idézzük fel azért mégis egy kicsit a kezdeteket, hiszen ilyenkor 20 év távlatából már azért érdemes visszatekinteni.
9: Hát igen, hát 20 év az rengeteg idő, rengeteg élményekkel, boldog pillanatokkal, örömmel, sírással, tehát minden is történt, de hát egy csodát értünk át 20 év alatt. De a kisfia motivált az Egyesületnek a megszületését, kismama voltam, és volt egy füzetem, és akkor abba írtam fel a kérdéseket, és ezt vittem a szülésznőmhöz, vittem a nőgyógyászhoz, és közben anyukákkal is találkoztam, amikor ezeken a vizsgálatokon részt vettem, és nekik is voltak nagyon sok kérdések, és akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha létrehoznánk egy valamilyen babamama klubot, ahol hívnánk szakembereket, és akkor nem lennénk egyedül a kérdéseinkkel, a problémáinkkal, és akkor minden anyuka fel tudná tenni a kérdést, és akkor az anyukák mi is együtt is tudnánk beszélgetni közben. Úgyhogy ez volt a kezdeti indulás, és utána pedig különböző anyukák jöttek a babamama klubba, valakinek sajátos nevelésű gyermeke volt, roma család, hátrányos helyzetű, különböző problémákkal, kérdésekkel, és tulajdonképpen ezekre az igényekre építve arra gondoltunk, és közben megismertük az EGRI civil házat, az EGRI babamama klubot, hogy egy civil szervezetet kellene létrehozni. Én akkor még azt sem tudtam, hogy civil szervezet és pályázat, hogy akkor úgymond keretben tudnánk gondolkodni, és tulajdonképpen 2006-ban tízen összefogtunk, tíz anyuka, és megalapítottuk a Kisbocs Babababa Közhasznú Egyesületet, és tulajdonképpen utána pedig a Jóisten sodorta elénk a különböző feladatokat. A fő védjegyünk nyilván a családok megsegítése, a gyerekeknek a jólétének a megteremtése, hogy ne legyen olyan gyerek, aki Mikulás csomag nélkül marad Mikuláskor, ne legyen olyan gyerek, aki gyereknapi program nélkül marad gyereknapon. Nyilván fontos célunk a családoknak, a védelemre szoruló családoknak a megsegítése, és tulajdonképpen ez már így ki is bővült, és megismertük a hasonló problémákkal, vagy különböző problémákkal foglalkozó civil szervezeteknek a tevékenységét, és arra gondoltuk, hogy mutassuk már meg a civil szervezeteket. Mert valaki a hagyományőrzéssel foglalkozik, valaki a fogyatékkal élőkkel foglalkozik, valaki a vakokkal foglalkozik, és ennek a gondolat alapján született meg a Civil Expo, amit egy picit tovább gondoltunk, hogy a szférák találkozása, és nem csak a civil szervezetek, hanem az önkormányzati szféra, a vállalkozó szféra, az egészségügy, a szociális szféra együtt állítanak ki, és akkor tulajdonképpen így a Civil Expo, így már 16. alkalommal volt az idén, 65 kiállítóval, megyéből, megyén túlról az összes szféra képviseltette magát, és tulajdonképpen ez már egy színes randevú. Másik nagy rendezvényünk szintén az igényekre épülve kialakult hagyományőrzően először anyateljes világnap, hangsúlyozva anyateljes táplálás fontosságát, és azt tulajdonképpen beintegráltuk az egészségnapba, és az is tulajdonképpen 20 éves, és a születésnapunkon belül is tulajdonképpen egy egészségnappal is készültünk szűrővizsgálatokkal, és meg szinte 2006-tól itt van velünk a Füzesabonyi Rendőrség, a Járási Hivatal, a Megyei Kormányhivatal, a Egri Méhész Egyesület, és lehetett vérnyomás mérni, vércukrot, koleszterin, testsúlyindexet, tehát mindenféle tanácsadás. Azért nagyon fontos számunkra, hogy ezt mindig megtartjuk, mert nem egy alkalommal volt olyan, hogy a mi egészségnapunkon szűrtek ki egy betegséget, és úgy mentek tovább. És én azt gondolom, hogy ha egy embernek az életét meg tudtuk menteni, akkor szerintem már érdemes volt az egész egyesületnek a léte. Úgyhogy ezek is nagyon fontosak, és nyilván a nagy szívügyünk a Kisbocs Mikulás, ahol a kisbocsos gyerekek mellett az összes gyereknek megajándékozzuk, az idén visszatérünk a gyökerekhez, és arra gondoltuk, hogy hátrányos helyzetű családokat lepjük meg, be fogunk csengetni a délután leple alatt, Mikuláskor, és hát viszünk mindenkinek egy ajándékot, úgyhogy remélem, hogy fogunk egy kis örömet és boldogságot okozni. Ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan gyerekek, akik Mikulás alkalmával kint ülnek az ablak előtt és várják a Mikulást, és amikor nem érkezik, akkor azt gondolják, hogy ők rossz gyerekek, és hát nem rossz gyerekek, hanem valószínűleg a szülőknek nem jut arra plusz pénz, hogy még Mikulás csomagot is vásároljanak. Úgyhogy arra gondoltuk, hogy ezeknek a gyerekeknek mi okozunk egy örömet, és bebizonyítsuk azt, hogy a Mikulás létezik.
10: Lehet, hogy akkor, akik most ezt hallgatják, még nekik is meglepetés lesz, hiszen ez nagy öröm és boldogságot visznek nekik oda. Tekintsünk még egy kicsit arra vissza, hogy azért itt a 20 év alatt mi volt olyan mérföldkő történés, vagy emlékezetes pillanat, ami meghatározta a Kisbocsnak a létezését, vagy a továbbvívését?
9: Hú, hát szerintem sok pillanat is volt, sok mérföldkő. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon, nagyon fontos mérföldkő az, hogy sikeres pályázatot nyertünk a Partners Hungary Alapítványnál, amikor a játékközpontot megálmodtam. Ott ugye az volt a cél, hogy különböző hátterű gyerekek játszanak együtt, és azt gondoljuk, hogy a kora gyerekkori fejlesztésbe belefektetett energia az döntően meghatározza a felnőtt életet, azt, hogy milyen ember válik belőle. És arra gondoltunk, hogy egy ingyenes játszóházat hozunk létre, ahol bárki bármilyen családi háttérrel jöhet játszani, és azt látjuk, hogy gyerekkorban nem számít az, hogy most valaki fogyatékkal élő roma, vagy menekült, vagy bármi, nagyon jól el tudnak játszani, és hát nagyon boldog vagyok, hogy az idén ugyanennél a alapítványnál sikerült megnyernünk a játék kuckó, tehát könyvkuckónak a létrehozásról pont ülünk, és ezt egy foglalkozást előzte meg, hisz ennek az volt a célja, hogy bevontuk a döntéshozásba a gyerekeket, és ők választották ki a könyveket is. 0-10 éves korosztályban ugye tematikusan bontva vannak a könyvek, és maga a kuckó kinézetét is a gyerekek csinálták, és mi festettük meg amatőr szinten. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon nagy mérföldkő az életünkben, akár egy település életében is, hogy egy játékközponttal rendelkezik, ami nem csak egy játékközpont, hanem egy tematikus programok megvalósuló helyszíne, baba-mama klub, baba zenei babocsgató, különböző szakembereknek az előadása, házi orvos, védőnő, fogorvos, és sorolhatnám. De tulajdonképpen, mint az első gondolatom, amikor a kisfiam született, ez tovább él, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamák itt együtt vannak és beszélgetnek, hogy én amikor eljövök, már a kisfiam 22 éves, akkor mindig eszembe jut, hogy amikor tartottam a kezembe, és akkor a baba-mama klubba beszélgettem az anyukákkal, hogy ez, hogy 22 év tulajdonképpen, mert akkor alakult meg ez a gondolat, hogy 20 évig ezt lehet, és ilyen sikerrel, és ilyen érdeklődéssel, én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon megható is példa, értőkének gondolom, de az is nagy mérföldkő volt, amikor a Medimentor szolgáltatást megcsináltuk, amikor a menekült családok érkeztek Magyarországra, és akkor azt gondoltuk, hogy megajándékozzuk őket, hogy azt érezzék, hogy Magyarországon azért segítünk rajtuk, és amikor láttuk azt, hogy azért ez nem egy-két hétről szól, akkor arra gondoltuk, hogy itt egy nagyobb segítségre van szükség, és létrehoztunk egy Medimentor szolgálatot, ahol minden önkéntesnek volt egy specializált területe, valaki az óvodai beiratkozásba, bölcsődei beiratkozásba segített, valaki ellátás intézte, valaki szabadidős programot csinált nekik, valaki tolmács feladatokat látott el, tehát rengeteg feladat volt, és arra gondoltunk, hogy ez a szociális szakmának egy innovatív eleme lehet, és kipróbáltuk ezt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az oboda szociálpedagógusok körébe, kidolgoztam erre úgymond egy új tantárgyat, és arra gondoltuk, hogy a Medimentort védjegyoltalom alá is lehetne akkor venni, hogy ezt mi találtuk ki. De mondjuk azt nem gondoltam volna, hogy sikerül is, és amikor megjött, hogy a Medimentor megkapta a védjegyoltalmat, azt gondolom, hogy ez is egy nagy siker volt. Illetve az is egy nagy mérföldkő volt, amikor a menstruációs szegénység ellen küzdöttünk, és női klubokon keresztül beszélgettünk a menstruációs szegénységnek a létezéséről, és még jogszabálymódosítási javaslatot is írtunk, amit átadtunk az akkori országgyűlési képviselőnek, és azt nem gondoltuk, hogy valaki jelöl minket erre egy innovációs díjra, Svédország Magyarországi nagykövetétől megkaptuk az innovációs díjat. És hát azok a mérföldkövek, amikor a három királylány, három királyfi mozgalomtól családbarát hely kitüntetést kaptuk, vagy a Heves vármegyé családokért díjat kaptuk, és nem a díjak a mérföldkövek, hanem ezek a díjak mindig megelőztek egy ugrást, hogy valamit megint olyan dolgot léptünk meg, ami egy olyan álom, ami egy ilyen elismertséget vonz maga után. Úgyhogy nagyon sok ilyen mérföldkő volt, de hát az a legnagyobb mérföldkő számomra, hogy egy csomó önkéntes ember csatlakozik az egyesülethez, és hogy szeretnek velünk lenni, és hogy 20 éve fogják a kezemet, és hogy nem morzsolódnak le. Együtt álmodunk, és együtt álmodjuk meg azokat a dolgokat, amiket azt gondoljuk, hogy jó, hogyha a világban megvalósul.
10: Ez lett volna egy következő gondolatom, hiszen azért itt elhangzott az is, hogy édesanyák összefogása tulajdonképpen, hogy megmaradhatott maga a kisbocs is, hogy egyáltalán tovább tudják ezt gördíteni, és hogy annyi édesanyának tudnak segíteni. Kik azok, akik ebben segítettek a kezdetekkor, és ők itt vannak-e még?
9: Igen. Tehát, hogy az a csoda, hogy amikor ezt kigondoltam, akkor megkerestem azokat a szociális partnereket, pedagógusokat, hogy szakemberként is megtámasszák az egyesületnek a létét, de ugyanúgy azok az anyukák, akikkel kigondoltuk is, jönnek a rendezvényeinkre, és itt vannak, és segítik a munkánkat, és azok a szakemberek, akik önkéntessé válnak, azok is közül nagyon sokan itt vannak a 20 év alatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a csoda, hogy tulajdonképpen nem változott a csapatnak a magja, hanem az bűvült ki, bűvült, és 2012-ben, amikor nyertünk egy támogatós projektet, Szociális Információs és Önkéntes Pont névén, akkor abban a programban 480 önkéntes regisztrált az egyesületünkhöz. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan missziót vállalunk föl, amihez azt gondolják az emberek, hogy érdemes és jó csatlakozni.

0: Mi sem bizonyította jobban, mint az, hogy a mai napon itt mennyien együtt tudtak ünnepelni rengeteg gyerek, és rengeteg program, kiegészítő, minden, ami az ő boldogságukat fokozta, ezt kézzel tapasztalhattuk itt a jelenlévők, ez valami fantasztikus összefogás. Hogyan sikerült ezt összehozni?
1: Először is, ugye, ilyenkor leülök és elgondolom, hogy milyen lehetne egy olyan szülinap, ahol boldogok a felnőttek is, az idősek is, és a gyerekek is. Tehát én arra gondoltam, hogy ez egy több modulból álló program kell, hogy legyen gyerekparadicsom. Ugye pont a születésnapunkra tették az országos gyereket a magasba programot. Ez borzasztó nagy megtiszteltetés. És hát mindenképpen legyenek makaronok, csokik, torták, felnőtteknek ugye Pál Feri atyát gondoltam, és nyilván az egészségnapot. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen a szívemre kellett hallgatni, utána elmondtam az önkénteseknek, ők visszacsatolták, hogy hát sok feladatból áll, és el fogunk fáradni, de hogy ez egy szép gondolat, amit kigondoltam, és tulajdonképpen egy szépen tudatosan felépített gondolatból valósult meg a mai nap. Arra törekedtem, és arra törekedtünk az önkéntesekkel, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy de jó volt itt lenni.
0: És hát térjünk arra is ki, hogy de jó itt Szihalmon gyereknek lenni. Miért jó itt Szihalmon gyereknek lenni?
1: Hát azt az a gyerekektől kellene megkérdezni. Nekem abban szerepem, hogy minden eszközt megteremtsek arra, hogy azt érezzék, hogy jó gyereknek lenni. De tulajdonképpen mondhatjuk is, hogy a Minifesto projekt kapcsán hivatalosan is jó gyereknek lenni. Tehát felkerültünk egy nemzetközi térképre, és tulajdonképpen hivatalosan is jó gyereknek lenni, és ehhez kapcsolódik az, hogy elméletileg tényleg valamit nagyon jól csinálhatunk, mert hogy október 20-án utazok Lisszabonba, ahol a lisszaboni polgármester meghívására részt veszek egy nemzetközi konferencián, miszerint innovatívnak találják azt, hogy valaki civil szervezet vezető és polgármester, és hogy ennek a kettőnek a fúziójából milyen dolgok születnek egy adott település életében, vagy egy egyesület életében, és az önkormányzatiság szerepe, hogy kapcsolódik a koragyerekkori fejlesztés a fontosságához, egy civil szervezetnek vagy a helyi akciócsoportnak milyen jelentősége van ebben. Úgyhogy ezt fogom majd elmondani Lisszabonban, úgy nagyon izgulok. És hát ez is azt mutatja, hogy egy kis településről milyen messzire el lehet jutni a kisbocsnak, úgyhogy méltón szeretném majd képviselni az egyesületet, illetve a települést is. Úgyhogy hivatalosan jó gyereknek lenni, hogyha én játékközpontban szétnézek, akkor jó gyereknek lenni, bárcsak nekünk is lett volna ilyen lehetőség, meg ilyen játék a kezünkben. Én azt gondolom, hogy a szihalmi gyerekek, ha kisbocsra gondolnak, látva a rajzokat, illetve a verseket, ők jól érzik magukat. Az egyik apuka mondta folyosón pár perccel ezelőtt, hogy gratulál, és hogy a kisbocs már egy brand.
0: És hát maradjon is az, milyen tervek vannak a későbbiekre nézve, hogyan lehet majd megosztani a polgármesteri feladatokat a kisbocsnak a vezetésével?
1: Én azt gondolom, hogy hál' Istennek nagyon sok önkéntesünk van, illetve van két egyesületi elnökünk is, akik ugye segítenek abban, hogy ezeket a feladatokat ugye megosszuk. Hát nyilván az irányítás, illetve a projekteknek a létrehozása az az én feladatom, de ezeknek a megvalósítás és a megszervezésében is nagyon sokat vannak, de egyébként vannak ugye átfedések is a polgármester és a kisbocs között, hisz a település rendezvényei azért kompatibilisek az egyesületnek a céljaival és a rendezvényeivel, és hát tulajdonképpen az egyesület tud segíteni az önkormányzatnak, hisz az önkormányzatnak se pénze, se kapacitása, se humán erőforrása nincs, és most polgármesterként

0: épülés minőségét fejlesztik ezáltal. Én azt gondolom, hogy azt nem kell élesen szétválasztani, ez egymásra épül, és polgármesterként kamatoztatom a civil szervezetben tapasztalt tudásomat, és ez oda-vissza segíti a munkámat.
1: Van esetleg valamilyen pályázat vagy cél, amit szeretnének elérni, ha nem is a közeljövőben, de egy kicsit távlati terveket nézve?
0: Hát mindig van az egyesületnek célja, meg terve. Tulajdonképpen most két, sőt három programba is vagyunk benne, ami még most jön, tehát még hétfőn lesz ezzel kapcsolatban egy konzultáció, és ez egy pont egy jó példa arra, hogy a Kisbocs és az önkormányzat együttműködése, ugyanis a Kisbocs pályázott egy Interreg projekten belül egy magyar-szlovák program pályázatra, és ezen a pályázaton keresztül az iskolával szeretnénk együttműködni, illetve az önkormányzattal, ugyanis egy ifjúsági házat szeretnénk létrehozni ennek a pályázatnak a keretén belül, ugyanis a önkormányzat megkapta a takarékszövetkezetet az államtól, még ugye tavaly, és ennek az épületen belül szeretnénk egy ifjúsági házat kialakítani, ahol a felnőtt fiatalaboknak is konditermet, a fiataloknak pedig pingpongozó asztalt, szimulátorgépet, társas játékot, egy kis egészséges büfét, ahol minden korosztály beülhet, és az asztalon lesz römikártya, sakk, stb. De tulajdonképpen ennek az ifjúsági háznak a megvalósítása ennek a keretében zajlik, és ez beépül egy lemorzsolódás projekt keretében, ahol az a célunk, hogy a gyerekek nem morzsolódjanak le az iskolába, menjenek tovább tanulni, és ehhez adunk egy kis muníciót, úgyhogy ezeken dolgozunk, és hát ugye a koragyerekkori fejlesztés programban is partnerek vagyunk a Partners Alapítványnak, úgyhogy 3-4 új gondolat is van, tehát nem unatkozunk.
1: Összességében és így a műsoridő vége felé. Hogyan értékeli ön, hogy sikerült ez a szülinap?
0: Hát én azt gondolom, hogy én szemszögemből, meg hogy a gyerekeket próbáltam figyelni, illetve a felnőtteket, mert minden korosztály úgy valóan megtalálta magáit. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült tartalmas születésnap volt, és bízom benne, hogy mindenki úgy ment haza, hogy tényleg jó volt, és hogy minden rendezvényünkre vissza szeretnének jönni, mert hogy Szihalmon kaptak valami olyasmit, amit a szívükbe zárnak, és szívesen visznek haza.
1: Hát akkor Isten éltesse a Kisbocsot.
0: Köszönöm
1: szépen. És mindazokat, akik ezért tettek. Köszönöm az interjút.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Gajasné Dósa Katalinnal, a Szihalmi Kisbocs Babamama Közhasznú Egyesület létrehozójával, vezetőjével beszélgettünk az Egyesület 20 éves fennállás alkalmából. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt, Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szentatya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fákiás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szentatya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren bemutató szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szentatya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést. Buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fákiás körmeneten. A Szentatya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fákiás körbeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengír meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolhatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjaink gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenedben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek, azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta, ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esél kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernárd Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30-kor érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt elődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyománya gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
1: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
0: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
2: 14. Leo Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szentatya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szentatya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világbéke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
0: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa 4 napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és Hans szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szentatya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
1: Le désert, le jardin et la maison.
0: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalmon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
1: Ki n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
0: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak, szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorság megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és egy üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddigénél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Hajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Rakovszky Zsuzsa. Esik. Esik, esik. Ma reggel megindult. Vízbe mártott gyufa, kihunyt a nyár. Most sokáig esni fog. Enyhül a nyári téboly heve, renyhül a sürgés. Át s átfolják a szürkék, a sárga, kék, piros hivalkodást. Az ablak csorog le most mögötte a nedves szél. Az utca csatornájába tévedt óriás cet hánytorog olaj és sárszínűen. Esik. Miért kimenni, tenni? Csak lenni, lenni. Mintha hanyatt az ágyon, egymás mellett, karott tarkóm alatt sokáig. Úgy sem lehet sokáig kimenni. Most sokáig, sokáig esni fog.
1: Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító Sopronban született 1950-ben. Ott is érettségizett, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, de a második évtől Budapesten folytatta magyar-angol szakon. 75 és 78 között az Állami Gorki Könyvtárban, 78-tól 81-ig az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 82-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

Tegnap ismét végig gondoltam édesanyám sírjánál, tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim nagynak mondanak. Csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra, valamelyik mesteremre, vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnőtt a szívem. Ilyen lelki állapotban alkottam legjobb dolgaimat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Tennyek Csaba egriesek meghívására az Egri Bazilika Szent Mihály búcsúján Kovács Gergely gyulafehérvári esek mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a Székesegyházban vasárnap este. A szentmise elején Tennyek Csaba esek köszöntötte a vendégfőpásztort. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották a bazilika, illetve a korábban ennek a helyén álló középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni. De vajon mi, mai emberek mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket? Ezekkel a gondolatokkal kezdte szentbeszédét Kovács Gergely esek az Egri Bazilika búcsúi szentmiséjén. A gyulafehérvári főpásztor elmondta, bizonytalan világunkban könnyen elveszíthetjük hitünket, józanságunkat, végül önmagunkat. Védelemre van szükségünk, bár be kell valljuk, talán nem Szent Mihály az első, akitől kérni szoktuk ezt. A Szentírás sorait felidézve a főpásztor a Mihály névre hívta fel a figyelmet, amely azt jelenti héberül, ki olyan, mint Isten. Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés, hangsúlyozta. Márton Áron gyulafehérvári püspökre emlékeztetve Kovács Gergely érsek elmondta, a püspök olyankorban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani és mit kell elhallgatni. Áron püspök erre nemet mondott, és ebből született a nagy igénye az Istenre. Szent Mihály nem a mennyei testőrünk, nem azért kérjük segítségét elsősorban, hogy semmi rossz ne történjék velünk, hanem azért, hogy ha rossz megtörténik, akkor ne rosszal viszonozzuk, hogyha igazságtalanság ér, mi ne váljunk igazságtalanná, ha gyűlölettel találkozunk, nehogy gyűlölet költözzön a mi szívünkbe, és amikor félünk, ne felejtsük el, kihez tartozunk, emelte ki a gyulafehérvári érsek. Szentbeszéde végén Kovács Gergely arra hívta fel a figyelmet, Gyulafehérvár székesegyházának és a gyulafehérvári főegyházmegyének szintén Szent Mihály főangyala védőszentje, ma ő is összeköt bennünket, fogalmazott. Az ünnepi szentmise körmenettel zárult. Több októberi programmal is készül az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánia, illetve a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Október 1-től esténként a templomban, 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével magyar népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát rózsafüzér a templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az Atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jelesélyfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kis testvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egymás és Isten felé. A program Nagymaroson 9 órakor napkezdés a Plébánia udvarán, 10 órától a fő előadást Ferenc István és a Korett Lumen Christi közösség tartja, 11 órakor szentségimádás közbejáró imával és gyóntatással, fél egykor ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órakor kezdődnek a fakultációk, műhelyek, 3:45-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el. A főcelebráns Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakástéri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából, azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túlról. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 szociális és fejlesztő projektet, illetve ökológiai témájút valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, és közben az okos eszközök is elterjedtek, így egyre többen a különböző alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
2: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony, mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Látni fogjátok, amint megnyílik az ég, és az ember fia fölött föl alá szállnak Isten angyalai. Szent Mihály arkangyal neve, és a név a Bibliában mindig a lényeg hordozója. Csodálkozó örömteli felkiáltás és figyelmeztetés is egyben. Ki olyan, mint az Isten? A sátán, az őskígyó lázadása éppen abban áll, hogy Isten fölsége nem örömre, hanem irítségre hangolja. Olyan akar lenni, mint az Isten, de Isten és az ő kegyelme nélkül. Erre a lázadásra próbálta rávenni Ádámot és Évát, s ezzel kísért minket is nap mint nap. Hétköznapjaink meg vannak jelölve a Szent Mihály és a sátán közt folyó küzdelemmel, amely ugyan már örökre eldőlt, de még tart az utolsó napig. A győzelem szerzője Krisztus, aki a keresztfán diadalmaskodott a bűn fáján győztes sátán fölött. Mihály és angyalai az ő erejében küzdenek. Mi is ebből az örök győzelemből merítsünk erőt a harchoz, naponta elmondva a világ fölött a nagy ördögűző imádságot. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. Gábor, az isteni örömhír, az evangélium angyala. Az üzenet, amellyel köszöntötte Máriát, az egyetlen igazi jó hír az emberiség számára. Hiszen Isten fiának megtestesülése az egész világ üdvösségére rendeltségét adja tudtára. Reggel, délben és este ezért imádkozunk őseink szokását követve. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Ráfael az, ki útjainkon elkísér, és nem csupán hűséges társunk, hanem nevéhez híven Isten gyógyító kegyelmének is közvetítője. Az ő pártfogását kérjük minden hosszabb utazás előtt. A béke és boldogság útján vezessen minket a mindenható és irgalmas Isten, és Ráfael angyal kísérjen utunkon, hogy békében, épségben és örömmel térhessünk vissza otthonunkban. A három arkangyal neve és üvtörténeti küldetése emberi életünk hármas meghatározottságára döbbent rá. Földi létünk küzdelem és útonlevés, melyben angyalai révén mi ott állunk az ő oldalán, s ő a miénken. A harc és utazás közben pedig erőt ad az örömhír, az angyali üzenet. A győzelem és a célba érés biztos záloga.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti. Natanael sa ho opýtal: odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu vravel: videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom. Natanael mu povedal: Rabbi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu odvetil: veríš preto, že som ti povedal, videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto. Potom mu povedal: veru, veru, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Sajavel varesolášo andao názáreto, pošla so Natánael. Av, haj dikti rejákenca, penda so Fülep. Kanao Jézus számalas le Natánaelos, szár karingleste inkrelas, kadi pendas paleste. Aketa ek čačo Izraelano, andekaste naik hančina suipe. O Natánael pušlas lestar. Katar pinjares man. O Jézus kadi pendas. Anglasoste o Fülepa hardosas tut diklom tut telale figengo kast kaj kothesanas. Pekadi o Natánael o precipisardas. Rabbona. So kodi penelpe maestero. Tusan le devlesko šavo, tusan le izraelesko kraj. O Jezus kadi pendas leske. Kaj pendem tuke, ke telale figengo kašt diklem tut patjas. Vainke maj bare buča dikhesa. Pala kadi karing šutasinke. Čačes penap tu menge, dikhena ke puterdjole očeri, hajle devle

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó, angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a Római Katolikus Anya Szent Egyháznak Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét. Ezért a hírközlés védőszentje. Nevének jelentése, küldött. Szent Ráfael főangyalt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt.

0: angyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiké nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk. Akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ez Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős Istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás céljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében, a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, szeptember 29-én Mihály napja van. A Mihály héber bibliai férfinév, a Mihályel magyar formája. Jelentése ki olyan, mint az Isten. A név eredeti viselője az egyik főangyal, akit Dániel próféta könyve, Júdás apostol levele és a Jelenések könyve is említ. Amennyiben rokonaik és ismerőseik körében akad, aki a Mihály nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a névviselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. Ma, szeptember 29-én van a kávé világnapja. Eredetileg Japánból indult ez a kezdeményezés még a 80-as években, de 2009 óta már az egész világ köszönti a kávé és a kávézás élményét a Kávé Világnapja alkalmából. A Kávé Világnapja Magyarországon is egyre népszerűbb. 10 magyarból 8 rendszeresen fogyaszt kávét. A magyarok átlagosan napi 2,6 csésze kávét isznak, és a többség számára elképzelhetetlen, hogy a napját ne a rituálisan elfogyasztott kávéjával indítsa. És néhány érdekesség a Kávé Világnapja alkalmából. A magyar származású Francesco Illi, vagyis Illi Ferenc találta fel a frissen pörkölt kávé illatát és aromáját megőrző vákum, azaz légmentes csomagolást. A kőolaj után a kávé a világkereskedelem másik legnagyobb értékben gazdát cserélő áruja. Nem csak az 1848-as magyar forradalom, de a nagy francia forradalom és az amerikai polgári forradalom is egy-egy kávéházból indult el. És akkor most emlékezzünk arra, hogy szeptember 29-én volt 1848-ban a Pákozdi csata. 1848. szeptember 11-én Jerasics Habsburg császári altábornagy 35 000 főnyi seregével átlépte a Drávát. A forradalmi Magyarországot ezzel nyílt katonai támadás érte. A magyar seregek élén álló többségükben volt császári tisztek hátráltak, feladták az egész Dunántúlt. Már Pest is veszélybe került, Bécs pedig Magyarország alávetésére készült. Szeptember 29-én Sukoró és Pákozd között a Móga altábornagy vezette túlnyomó részt újoncokból álló magyar sereg megütközött a Jerasics parancsnoksága alatt álló császári erőkkel. A magyar seregek győzelmet arattak a kétszeres túlerőben lévő császári csapatok felett. Jerasics Bécs irányában menekülve hagyta el az országot. És a mai napon született 1899-ben Budapesten Bíró László, a golyóstól feltalálója, a magyar feltalálók világra szóló sikereinek egyik jelképes alakja. Eredetileg újságíró volt, de eredményesen foglalkozott festészettel és szobrászattal is. Első találmányát a láda szignáló tollat az 1931. évi budapesti nemzetközi vásáron már bemutatta, később ugyanezt kisebb méretben írótollnak alkalmazta. A németek 39-ben átvették találmányát, és exakt néven hozták forgalomba a golyós tollat. Hátránya volt még akkor, hogy tintával töltötték, ami hamarosan beszáradt. A háború alatt az amerikaiak olajbázisos festékkel próbálkoztak, sikertelenül. Bíró Argentínában történt letelepedése után megfelelő módosítással az öntvényrepedést jelző festéket alkalmazta a golyóstól töltésére. 1943-ban először Eterpen néven hozta forgalomba. A franciák részvénytársaságot alapítottak a toll készítésére, és Bic, vagyis Bíró krajon néven hozták forgalomba. Angol nyelven ma is Byropennek, vagy rövidítve Byronnak nevezik a golyóstollat. Nevezetes regénye a Csendes forradalom, a golyóstoll regénye, amely 1975-ben magyarul is megjelent. És szintén a mai napon született 1909-ben Szolnokon Kertész Erzsébet író. 27 és 33 között a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kémia-földrajz szakán tanult, és ott szerzett oklevelet. Kezdetben könyvtárosként dolgozott az újságnál, majd 36 és 40 között a Dolgozó Asszonyok Lapja főszerkesztő helyettese, 40-től szabad foglalkozású író volt. Elsősorban fiataloknak, különösen lányoknak írt regényein, amelyek az emlékezetes csíkos könyvekben jelentek meg, olvasók több generációja nőtt fel. Életrajzi munkái a világ és a magyar történelem nagy alakjairól szóltak, de kizárólag nőkről. Nevéhez fűződik egyebek mellett a Teleki Blanka, a Szendrei Júlia, a Csipkebolt Brüsszelben a Kossuth Zsuzsanna és a Vilma doktorasszony című könyv. Utolsó kötete saját életrajzi regénye volt, amely csak néhány évvel halála előtt jelent meg. Fiút vártak, lány született címmel. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor, annak hírére, hogy este még Hankó Balást őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni, így az szóba sem jöhet. Ezt Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölt az MT érdeklődésére. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Tegnap őrizetbe vette Sesták Miklóst is a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is. Ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra. 2 héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre az indoklás szerint azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956. október 23-ai évforduló előestéjére időzítették volna, de már tegnap november 4-én említett a kormányfő a parlamentben. Gombos Katalin személyszorvos veszi át a Katolikus Karitás orvos missziójának szakmai vezetését, közölte a segélyszervezet. A misszió alapítója Vojcek László márciusban hunyt el. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a Kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Az azóta eltelt 9 évben orvosok, szakápolók, mentőtisztek és gyógytornászok csaknem 16 ezer vizsgálatot folytattak le. Több mint 8 ezer gyermek vett részt szemészeti, ortopédiai vagy fogászati szűrésen, mintegy 6500 felnőttnél pedig vérnyomás, vércukor vagy EKG vizsgálatot végeztek. A nőgyógyászati rákszűrések száma megközelítette az 1400-at. A Karitász az évek során csaknem 1600 szemüveget és több mint 1500 lúttal betétet adott át. A misszió önkéntesei 9 év alatt 34 határon túli településre jutottak el Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján, és 94 alkalommal tartottak szűrővizsgálatokat. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén, közölte a belügyminiszter, miközben a kormány és a radikális baloldali lázadó Franciaország egymást vádolja feszültségkeltéssel. Laron Nyúnyesz tájékoztatása szerint tegnap 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes balközépblokk. Magdalena Andersson, a szociáldemokrata párt vezetője közölte, a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége a kabinetet megalakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kirstersson, a mérsékelt párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást. Végül az időjárásról. Derült az ég, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Szinte ugyanilyen idő várható majd holnap is. Sőt, erős az anticiklonális hatás, így aztán változásra a következő napokban sem kell készülni. Híreinket hallották.
0: A zenemesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
2: Sok szeretettel köszöntöm a zenemesterei hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő Vasvári Bernadett. Mai adásunkban a 40 évvel ezelőtt bemutatott musicalt, a macskákat hallják. A két felvonásos musical T.S. Eliot angol költő Macskák könyve című versciklusából született Andrew Lloyd Webber zeneszerzőnek köszönhetően. A darab a londoni West End-en mutatkozott be 1981-ben, amit az 1982-es Broadway-i és az 1983-as budapesti premier követett. A Broadway történetének leghosszabb ideig futó darabja volt, míg Webber egy másik musicalje, az Operaház fantomja, meg nem előzte. A zeneszerző a verses kötetben szereplő verseken túl a színházi feldolgozásban Eliot meg nem jelent vázlatait is felhasználta, így több új szereplő is bemutatkozik, akik közül a legnevezetesebb Grisabella. A magyarországi ősbemutató 1983. március 25-én volt a Madách Színházban, közvetlenül a londoni bemutató után. A musicalt Szirtes Tamás rendezte, a koreográfia Seregi Lászlónak, a versek szellemes fordítása Romhányi Józsefnek köszönhető. Az 1983 óta eltelt években az előadást több mint 1500-szor adták elő, nem csak Budapesten, hanem Szegeden, Debrecenben, Nyíregyházán, az olaszországi Trento és Bergamo közönsége előtt is. Magyar színházi rekordként már majdnem 2 millió néző vásárolt jegyet az előadásokra. A három teljes felújítást is megért Macskák legendás macska szerepeiben már 300 művész lépett színpadra. A musical története röviden a következő. Macskabál van az elhagyott színház Ódon színpadán. Minden évben egyszer megrendezik a bált, és erre összegyűlnek a környék különböző szeszélyű, magaviseletű, eltérő jellemű macskái. Az emberi tulajdonságokkal rendelkező négylábúak a mindennapi megpróbáltatásaikat mesélik el, a szürke és unalmas hétköznapoktól kezdve a boldog, önfelett, de ritka ünnepnapokon át. A fenemacska, azaz a fenegyerek, testével, izmaival, vagány mondani valójával bűvöli el a szép macskalányokat. Színpadra oson a titokzatos bűnöző macska, akit ha tetten érnek, tovaszál. Feltűnik az egyszerű munkás közmacska és a vasutas. Szerephez jut a nagy varázsló, a macskák vezetője, valamint a bukott macska is. Ő az, aki a darab végére újra reményt kap, visszakapja régi életét, mindazt, ami az embereknek is fontos, a szeretetet, a megbecsülést, a társadalomban elfoglalt méltó helyet. A darab az elmúlt 40 év alatt minden hazai színházi rekordot megdöntött. A táncoló macskák történetén keresztül már majdnem 2 millió néző repülhetett el a fantázia világába. Részletek következnek a Macskák című musicalből, melyhez kellemes időtöltést kívánunk.
3: Vaknak születsz, mondd!

kapja róla, más nem állít. Már próbálj el, nem kieszel. Bármit!

0: életünkben soká, mert neki az árt.
1: A zenemesterei. Egy műsor, ami valóban a zenéről szól. Szent István Rádió. Szent István Rádió.

hogy ma ez megy, vagy az megy, sose kérdeztem meg, hiszen fejben volt én nálam 70 szerep, hogy félgőzzel játszottam, nem érhet vád, nálam nem vett a közönség ságban macskát, hogy ha rossz volt a darab, zavar abból sem lett, mert az én gondos játékom mentettem meg. Elvem az volt, hogy ésszel, de szívvel is játsz, ne csak hátaddal domboríts, mint egy pojác. Mikor haldoklott Mimi, és a földre zuhant, ingott parkincám, mint kint a lélek harang, és a pantomim kellett, nekem az sem volt gond, mindegy show dráma, retli vagy cirkusz porond, de a csúcspont, mely fémjelez egy egész kort, ha vasmacska, pantomia!

Ez a kecses kicsi kagyló reggel cica mosdásra jó, itt befűthet, ha már velem te a dél. A pincér kopog este, kérdi öntől szinte estve, reggel milyen teát óhajt?

Honda, Scotland Yard, a titkos ügyosztály. Rajta ütne hirtelen, szemmicsigél,

A feje, mint az indraim, és előre is dől. Ha azt hinnéd, hogy szundikál, oly éber, mint egy őr.

0: mosod a tett helyről. Szemmétségél, dalozzál!
1: A zene mesterei. Egy műsor, ami valóban a zenéről szól. Szent István Rádió.

0: Kedves hallgatóink, a Zenemesterei mai műsorában a 40 évvel ezelőtt bemutatott Macskák című musicalből hallottak részleteket. Az elhangzott felvételeken közreműködtek a Madách Színház színművészei. Kis Mari, Paudics Béla, Szerednyei Béla, Almási Éva, Póka Éva, Bence Ilona, Hűvösvölgyi Ildikó, Gyabronka József, Tímár Béla, Póka Balázs, Kishonti Ildikó, Hauman Péter, Cseke Péter, Balogh Ferenc, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara és a Harmónia Vokál. A világ 40 év alatt sokat változott, a csoda viszont még napjainkban is tart, a musical népszerűsége töretlen. Ma a Macskák egyszerre színes, változatos, bravúros előadás minden pillanatában. Köszöni megtisztelő figyelmüket, és további kellemes rádiózást kíván a műsor szerkesztője, Vasvári Bernadett.
1: A zenemestereit hallották.

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Karkus István. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohászat című magazinunk, melynek első felében a szentélyi erdőkről hallanak, majd Tóth János Zoltán Eremit lépsz kis haver című könyvének 13. része hangzik el. 14 óra 15 perctől Legyetek szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Szent Mihályról, Szent Gáborról és Szent Rafaelről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követi női magazin műsorunk, melyben Zám Istvánné, a Felsőváros csillagadíjról mesél. Ajánlónkat hallják.
2: Nagyon büszke vagyok rám, megmondom őszintén, már arra is, hogy a jelölésbe bekerültem, és az, hogy megnyertem, azt nem lehet elmondani ezt az érzést. Végül is a barátaim, a lakosság juttatott ide, olyan is szavazott rám, akivel nem is beszéltem még soha. Hihetetlen jó érzés volt, amikor az én nevemet mondták. Itthon, akár merre nézek, mindig van ismerős, köszönnek, és én itt itthon érzem magam. Pedig nem itt születtem, és most már tényleg egrinek érzem magam.
1: A 15 órai hírek után a Magyar Katolikus Rádió templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a hitvalló következik, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az örök élet titkáról beszélget. A 16 órai hírek után a 7 évfordulója című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunkban dr. Kertész István történész, az MTA doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézetének egykori egyetemi tanára előadását hallják Nagy Sándor makedón uralkodóról. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazin műsorunk. A mai adásban Könyves Viktorral, a Logis School Miskolci iskola vezetőjével beszélgetünk a gyerekek és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tudatos használatról és a képernyőidőről. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
3: Hát a legjobb példa mi vagyunk. És mindenki nézem magába, hogy ő neki mennyi a képernyő ideje a munkán kívül. Tudom, nehéz, amikor home office időszak van, és otthon a gyerek azt látja, hogy ülök a számítógép előtt, de hogyha valóban munkával töltem, és utána letelik a munkaidőm, és bezárom azt a számítógépet, akkor ne azt lássa rajtam is a gyerek, hogy előveszem a telefonomat, és akkor pörgetem a social media oldalakat, a videókat, mert akkor az nem jó dolog, tehát, hogy akkor mit mutatok a gyereknek, ő nem csinálhatja, én meg csinálhatom. Tehát a mai generáció ezt már nem fogadja el, hogy amit szabad a felnőttnek, azt nem szabad a gyereknek. Példát kell mutatni, és mutassuk meg nekik, hogy amikor együtt vagyunk, akkor velük vagyunk, én ezt tanácsolom.
1: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Mihályról, Szent Gáborról és Szent Rafaelről emlékezik meg Néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, majd Mustármag című műsorunk kezdődik, melyben a közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán, Egerszalóki plébánost hallják. Ezután esti mesét sugárzunk a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben, a műsor első felében Csokonai Vitéz Mihály szerelmes verseit dr. Hanisné Petróval írja, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével ismerhetik meg. Ezután környezetvédelmi műsorunkban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Ajánlónkat hallják!
4: Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpanjon meg a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés Felnémetig, Elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebben sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül.
1: Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg. Mai adásunk témája az egyházban lévő közösség és a szervezetfejlesztés lesz. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a nemzeti kulturális alappénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor, annak hírére, hogy este még Hankó Balást őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni, így az szóba sem jöhet. Ezt Havasi Bertalan, az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója közölt az MT érdeklődésére. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Tegnap őrizetbe vette Sesták Miklóst is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni. A politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését. Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is, ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra. 2 héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre az indoklás szerint azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956. október 23-ai évforduló előestéjére időzítették volna, de már tegnap november 4-én említett a kormányfő a parlamentben. Gombos Katalin személyszorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését, közölte a segélyszervezet. A misszió alapítója Wojciech László márciusban hunyt el. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Az azóta eltelt 9 évben orvosok, szakápolók, mentőtisztek és gyógytornászok csaknem 16 ezer vizsgálatot folytattak le. Több mint 8 ezer gyermek vett részt szemészeti, ortopédiai vagy fogászati szűrésen, mintegy 6500 felnőttnél pedig vérnyomás, vércukor vagy EKG vizsgálatot végeztek. A nőgyógyászati rákszűrések száma megközelítette az 1400-at. A Karitász az évek során csaknem 1600 szemüveget és több mint 1500 lúttal betétet adott át. A misszió önkéntesei 9 év alatt 34 határon túli településre jutottak el Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján, és 94 alkalommal tartottak szűrővizsgálatokat. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén, közölte a belügyminiszter, miközben a kormány és a radikális baloldali lázadó Franciaország egymást vádolja feszültségkeltéssel. Laron Nyúnyesz tájékoztatása szerint tegnap 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Svédországban nem tud kormányt alakítani a szeptemberi választáson győztes bal középblokk. Magdalena Andersson, a Szociáldemokrata párt vezetője közölte, a tárgyalások alapján jelenleg nincs lehetősége a kabinetet megalakítani. A házelnöktől várhatóan Ulf Kirstersson, a mérsékelt párt vezetője és eddigi miniszterelnök kap megbízást. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Ugyanolyan idő lesz, mint ma, sőt, erős az anticiklonális hatás, így aztán változásra a következő napokban sem kell készülni. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kap saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják, a riporter Tikovics Ernő. Szentélyerdők Magyarországon címmel tartott előadást dr. Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője szeptember 17-én Egerben, a Líceum Tittelpál könyvtárában. De mi is az a szentélyerdő? Erről hallanak a következő percekben.
2: Dr. Gálhidi László vezette be az érdeklődőket ebbe a fogalomba, és ahogy láttam, ez azonos azzal a szóval, hogy vadon.
3: Kicsit talán más. A vadon alatt azt értjük, hogy olyan természeti tájrészlet, amihez nem nyúl az ember, és azért a saját életét éli. Általában viszonylag nagy területeket szoktunk vadonnak hívni, de kis területről is mondhatjuk. Tulajdonképpen a szentélyerdő fogalom az valahogy úgy járható körül, hogy egy olyan érintetlen táj, nem biztos, hogy erdő, de erdő is lehet, ahol az érintetlen természettel találkozhatunk, és ez egy kicsit így közel is hoz bennünket magához a természethez. Hogyha ez nagy területet borít, egy ilyen táj, akkor vadonnak szoktuk mondani, akkor az már egy kicsit így az átlagember számára nagy kihívás ott lenni és mozogni benne. A szentélyerdő az, ha ennek egy pici darabja, az általában segít abban, hogy rekreálódjunk, jól érezzük magunkat, de ugyanakkor ne kelljen a természet nyers erő szembenéznünk.
2: Tudjuk, hogy milyen éven vagyunk túl, illetve még nem vagyunk túl. Ilyen szárazságra legalábbis én nem emlékszem. Nyilván a meteorológusok tudnak kapásból sorolni több ilyen évet is, de nem az a lényeg, ami most volt, hanem ami jön. A szentélyerdők ezzel a kihívással hogyan szállnak szembe?
3: Én úgy tudom, hogy a meteorológusok is azt mondják, hogy az idei, tehát 2026-os év, az még a 2022-eshez képest is nagyon extrém. Tehát az az asszály, amivel találkoztunk, ilyen Magyarországon nem volt még. Amióta tudjuk legalábbis követni az időjárási eseményeket. Na most egészen biztos, hogy ez akár gazdasági erdőről beszélünk, akár érintetlen erdőről, bármilyen természeti tájról, ha ez a trend marad, és újra el kell szenvedjék ezeket a viszonyokat a növények, akkor át fog alakulni az erdő. A gazdasági erdők azok lehet, hogy nagyon gyorsan fognak romlásnak indulni, és erélyes beavatkozásokkal kell ezeket átalakítani, de a háborítatlan területek ugyanúgy át fognak alakulni, csak a maguk tempójába. Nehéz megjósolni, hogy mik azok a helyszínek, amik jobban fogják viselni. Biztos, hogy lesz olyan, ami jobban, valami kevésbé. Nekünk az a dolgunk, hogy valamennyire ezeken a kiemelt helyeken segítsük a természetnek a természetes átalakulását.
2: Viszonylag kis erdőfoltokról beszélünk, mégis fontosak, mert öregek szemben a fiatalabb erdőkkel. Az, hogy öregek, az előny, mert lehet, hogy már többször láttak ilyet.
3: Lehet előny, illetve az, hogy ezekben a természetes erdőkben a különböző fajok olyan viszonyrendszerben élnek egymás mellett, ami segíti. Egyik faj segíti a másikat, egyik egyet segíti a másikat, és ez egyfajta stabilitást, magasabb ellenálló képességet jelenthet. Itt is beszéltük, hogy maguk az idős egyedek, tehát azok a fák, amik mondjuk már 200 évet megéltek, nyilván nagyon sok nehéz időjárási helyzeten már most is túl vannak, de a egyedi ségük révén az is elképzelhető, hogy sokkal mélyebben gyökereznek, vagy olyan helyen tudtak ilyen magas kort megélni, ami számukra nagyon kedvező. Tehát az, hogy ezek az egyedek továbbra is megmaradjanak, esetleg az utódaikat el tudják szórni, ugye magformába, ez valószínűleg segít abban, hogy az a táj, ahol előfordulnak, az egész táj egy kicsit nagyobb eséllyel élje túl ezeket a előttünk álló időket.
2: Azt, hogy kimondjuk, hogy szentélyerdő, nem jelent egy privilégiumot, tehát ők ugyanúgy esetleg letermelésre kerülhetnek, mint fiatalabb társaik.
3: Ezek az erdők valamilyen oknál fogva, egy részük egyébként már akár a leges-legelső erdőtörvények óta is ki van vonva az erdőgazdálkodásból, mert annyira meredek terepen nő például, tehát már az 1879-es erdőtörvény is rendelkezett arról, hogy kell erdőket érintetlenül hagyni, annak érdekében, hogy a termőhely ne menjen tönkre. Tehát ezekhez nem fogunk valószínűleg hozzányúlni a jövőben sem. Vannak olyan erdők, amik erdőrezervátumok részét képezik, vagy annyira ismert kiránduló erdők, például a debreceni nagyerdő, vagy a normafa környéke, vagy a mecsek déli oldala, lilafüred környéke, amihez valószínűleg nem fog az erdőgazdálkodó olyan értelemben hozzányúlni, hogy ott az egész állomány letermelésre kerüljön. De vannak köztük olyanok is, miután rendszeresen még nem vizsgáltuk ezeket nem kerültek térképre csak az elmúlt két évben. Van olyan szentélyerdő, ami nincs biztosítva, ami most is a gazdálkodás részeként várja tulajdonképpen a sorsát. Mi szeretnénk, hogyha ezeknek a jövője azért biztosítva lenne.
2: És mennyivel másabb egy olyan erdő ökológiai szempontból, ami szentélyerdő, tehát idős fák, nem annyira letermelési céllal ültetett fák, mint ezek az utóbbiak.
3: Magának a rendszernek jó, hogy öreg fák is alkotják, tehát amire azt mondjuk, hogy ránézés, hogy öreg erdő, vagy netán őserdő, ugye egyetlen volt Magyarországon is van, amit őserdőnek nevezhetünk, az sem azt jelenti, hogy csak öreg fák vannak benne, hanem vannak benne öreg fák is, de vannak benne középkorúak, fiatalabbak és újulat is van benne. Ezekre az jellemző, hogy egy ilyen változatos korosztály szerkezet található meg, és természetes folyamatok révén újul meg, alakul át. Tehát ez a természetesség adja azt is, hogy ökológiai szempontból magasabb minőséget jelent, illetve jobban és ellenállóbban tud működni. Nekünk, mint erdő látogatóknak ezek azért fontosak, mert elsősorban rekreációs szempontból. Tehát ha egy ilyen erdőt meglátogatunk, akár itt a Büki Nemzeti Parkban, akkor sokkal inkább fel tudunk töltődni. Az a változatosság, amit fogad bennünket, az a természetnek a megélhetősége. Én azt gondolom, hogy minden turistának ez a célja, hogy ilyen helyekre eljusson, mondjuk hétvégén, amikor szeretne egy picit kikapcsolódni, mert ezek az élmények töltik fel igazán. Tehát egy gazdasági tájban, gazdasági tájban, egy akácosban, egy nemes nyárasban senki nem tölt időt húzamosabban, mert nem adja azt az élményt, amit egy működő ökoszisztéma ad nekünk.
2: Mennyiben változhatnak, vagy kell változniuk az erdőknek, azoknak főleg, amelyek telepízve vannak. Már riogatnak azzal, hogy a bükk névadó fafaja a bükkből például előbb-utóbb eltűnik.
3: Minél inkább mesterséges állományokról van szó, annál inkább mondható, vagy várható, hogy sérülékenyé válik, vagy sérülékeny akár már most a szélsőséges időjárási eseményekkel szemben, itt ne csak az aszályra gondoljunk, hanem akár a szelekre, vagy a tűzre, ugye az erdőtűz elsősorban a telepített erdőket éri utol. De valóban vannak olyan telepített, ember által létrehozott erdők, akár őshonos fafajokból is, hogyha az egy fafajú, egy korosztályú, akkor jobban ki van téve szeleknek, aszálynak, még akár a tűznek is, könnyebben terjed például benne a tűz, de a rovarkárokra ugyanez igaz. Vannak olyan fafajok, valóban a bükk is ezek közé tartozik, amik a szárazodó, egyre melegedő klímát egyre kevésbé tűrik. Ezek olyan helyeken fognak megmaradni, amik mondjuk még 10-20-30-40 év múlva is megfelelőek számukra, de valószínűleg lesz olyan hely, ahonnan kiszorul. Ez történhet természetes úton is, úgyhogy szépen, lényegében fokról fokra az újulatban való megjelenésen keresztül átveszik az irányítást, a főszerepet a szárazságtűrő fafajok. Az erdész elébe mehet egyébként ennek a folyamatnak azzal, hogy ő maga a bükk letermelése után más fafajjal jön. Itt ennek azért megvannak a kockázatai, tehát pontosan nem tudjuk, hogy milyen klíma az, amire számítanunk kell. Ezért egy biztonsági játék, ha úgy tetszik, az, hogyha minden helyszínen lehetőleg vegyes fajösszetételű állományokat hozunk létre. Egyre inkább ebbe az irányba törekszünk.
2: Ha felhagyunk bizonyos helyeken a fakitermeléssel, akkor azokból előbb-utóbb ilyen szentélyerdők lesznek. Ezek mondhatni, hogy ilyen farezervátumok.
3: Igen, tehát ez lényegében az egész világon a természetvédelemnek az első számú célja, hogy ott, ahol ez megtehető, és a gazdasági lehetőségek megengedik, ott a természetet hagyják élni a maga ütemezése, a maga természete szerint. Tehát azok az erdők, amiket eddig fa termelésre használtunk, azok át fognak alakulni olyan erdőkké, amik nagyon hasonlíthatnak akár az ott korábban lévő őserdőkre. Ehhez nyilván idő kell, tehát ez nem egyik napról a másikra, vagy egyik évről a másikra történik, hanem ez hosszú évtizedek kellenek, de vannak erre példák, akár Európában is, hiszen vannak nálunk is olyan tájak Skandináviában, de nem csak ott, hanem például a Balkán országaiban, ahol ezek a viszonylag érintetlen erdők, ezek gyönyörű pompájukban mutatkoznak meg.
2: Mi ezt már nem érjük meg, de talán az unokáink, igen. Dr. Gálhidi Lászlónak, a WWF Magyarország Erdő Programja vezetőjének köszönöm a beszélgetést.
3: Én is köszönöm a beszélgetést.

0: Most irodalmi sorozatunk 13. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére.

Gyulánál töltöttem az egész délutánt. Olvasgattam, Magnót hallgattam. Tulajdonképpen egész jól megvoltunk. Amióta nem vedelt úgy, mint egy gödény. Este elfelejtettem felhúzni otthon az órát, és majdnem lekéstem a kora reggeli indulást, de azért azt nem mondanám, hogy az öreg tűkön ülve várt. A teljes kávéját kortyolgatta éppen, amikor benyitottam a konyhába. A sült szalonnán, meg a pirított hagymán már szerencsésen túljutott, és kifejezetten az volt a benyomásom, hogy minden a terv szerint halad. Nem szerettünk kapkodni. Beszálltunk a Warburgba, aztán nagyon hamar meg is érkeztünk valami legelőhöz. Balra a gulya kolompolt, a szemközti fák mögött a jó öreg Hernád folydogált, szóval minden tekintetben kellemes délelőtt ígérkezett. A falusi csordát néztem. Abban az időben még szinte minden udvarból hajtottak ki teheneket, nem volt szokatlan látvány egyáltalán. A tehenek nem bántanak, mondta mosolyogva Laci bácsi, de nekem nagyon úgy tűnt, hogy kissé gyanakodva méregeti az egyik távolban legelésző hegyomlásnyi állatot. Jó messzire voltak tőlünk, úgyhogy simán nekiveselkedtem a gombaszedésnek. Egész éjjel zuhogott az eső, hűs vízcseppek csillogtak a fűszálokon. Meleg, földszagú párákat lehelt a napfényben fürdő legelő, mi pedig egy-kettőre otthonosan éreztük magunkat. A Hernád békésen kanyargott mellettünk, csönd volt, nyugalom. Amíg az előbb említett hegyomlás meg nem indult felénk. Jánoskám, az a tehén, mintha most közelebb lenne. Így, Laci bácsi. És valóban, nekem is úgy tűnt, hogy a sok tehén közül az egyik kifejezetten érdeklődik a gombaszedés iránt. Lépett néhányat előre, meg megállt, büszkén, felemelt fűvel egyre csak közeledett. A viselkedése határozottan emlékeztetett egy bikáéra, amely az arénába lépve épp a matadort keresi. A távolság vészesen fogyott, ráadásul a sétából hirtelen kocogásba váltott, szóval megállt bennem az ütő rendesen. De hát az öreg biztos tudja, a tehén az tehén. Akkor most fussunk, adta ki a megfelelőt.

0: Tiszta vagy nyugat. Fejeztem ki nem tetszésemet lihegve, de ő ekkor már tántorgott a nevetéstől, és a vadonatúj napszemüvegét törölgette. Jánoskám, ezt még az unokáidnak is mesélni fogod. Ez itt a nagybetűs élet, mondta kissé remegő hangon, és a mutató ujjával a bika felé bökött. A kalapja lerepült félúton, a nagy melák jószág most épp azt szaglászta átlényegülten. Majd később visszajövünk érte. Több is veszett Mohácsnál, legyintett nagyvonalúan, miközben áthámoztuk magunkat néhány kidöntött nyárfán. Ha már úgyis ott volt a hernád a közelben, gondoltuk, szétnézünk kicsit. Gyönyörű, zöldes színű volt a víz. Ez azt jelentette, hogy él. Tiszta, lehet számítani kapásra. Ha kávészínű volt, egész nap áztathattad a zsinórt, nem fogtál egy szálkát se. A folyóvízi horgászat egészen más, mint a tavi. A megakasztott hal a folyó sodrását kihasználva sokkal nagyobb ellenállást tud kifejteni, mint állóvízi társai, ráadásul izmosabbak, erőteljesebbek is a folyami halak. Gondolkodóba estünk, hogy a gombászást esetleg felcseréljük horgászásra. Minő fejedelmi lehetőségek, de mivel a nap már elég magasan járt, 10 óra körül lehetett, inkább egy kiadós sziesta. Semmit tevés mellett döntöttünk. Bámultuk az eget, figyeltük a keringő öjveket, hallgattuk a szöcskék, tücskök, sáskák keltette kakofóniát. Lépések zaja hallatszott a nyárfás felől. Hátra néztünk. Egy nagy bajuszú ember közeledett, kezében Laci bácsi kalapjával.
1: Adjon Isten, Lacikám! Harsogta már jó messziről. Nagyon sürgős dolgotok lehetett, ha már a kalpagot is elhagytátok.
0: Hát, most elég hamar ideértünk, somolygott az öreg. Legújabban már a bikák is kijárnak a legelőre? Kérdezte színlet érdeklődéssel.
1: A rosszabb, aki megeszi, válaszolt tömören a bajszos, és egy oltári nagyot köpött a fűbe. Hajnalba kigyüttünk, mint rendesen. Nem volt itt semmi baj. A Tóbiás egy óra múlva kigyütt utánunk. Gondolta, meglátogassa a jányokat.
0: Azt mondta a kocsmáros, hogy ő látta is, ahogy a nagy böhm állat átpréseli magát a kiskapun, azt, mint akinek valami halaszthatatlan dolga van, lógó nyelvvel végig trappol a falu. Ha mire kiért, megéhezett, azt beállt legelni a többi közé. Tóbiás szerelmi életéről több szó nem esett. 4 markos ember győzködte, meg az orrába fűzött karikán a lánc, hogy ideje hazamenni. El is indult nagy nehezen. Hiába, a nőkkel mindig csak a baj van. Mi is igyekeztünk hazafelé, nehogy véletlen lekissem a matekórát. A gombaszedés el lett halasztva. Otthon Gyula vigyorgott ránk az udvaron, mert neki meg közbe jött valami, pontosabban elmaradt a plusz meló a gyárban, úgyhogy gondolt egyet, átjött, és lecserélte a vizet a vitorlás halakon.
1: Dicsértessék!
0: Volt még egy kis időm, bevágtam egy nagy tányér paradicsomlevest, aztán felvettem a hátamra az iskolatáskát, amit már kora reggel, nagyon előrelátóan magammal hoztam. Csöngettek. Egy kiskutya ült a kapu előtt. Valószínűleg nem önszántából, mert egy banános doboz volt a feneke alatt, és minden bizonnyal nem ő nyomta meg a csengőt se. Hát ezzel meg mi legyen? Vakargatta az öreg a feje búbját, és kissé tanácstalanul tekingetett jobbra-balra, hát ha csak valami tévedés lesz az egész, és hamarosan előkerül a kiskutya gazdája, mondjuk a föld alól, mert az utca teljesen kihaltnak tűnt. Én személy szerint odébb raktam volna néhány kapuval, aztán becsengetek. De ez a terv úgysem nyerte volna el az öreg tetszését. Gyula is kijött. Kezében egy vödör vízzel, ami csak úgy véletlenül maradt nála, és átnézett a vállunk felett.
1: Hát ez meg mi? Csak összeszarná az udvart, mondta bölcs.

Jön, és már indult is vissza a halakhoz. Nagyon büszke voltam a Gyulára. A kutyát behoztuk, nyűszített, erre Margitka néni kijött a konyhából, az akváriumos szoba ajtajában pedig azonnal feltűnt Gyula, akit szinte vonzott a konyha ajtó nyikorgása. A vödör víz még mindig nála volt. Szentül hittem, hogy addig már nem is fogja letenni, amíg nem kap paradicsomlevest. Margitka csípőre tette a kezét, és miután túl voltunk a Lacikám, nem kell még egy kutya, júj, de aranyos, adjunk neki tejet. Kezdetű üdvözlő beszéden Dugó bevonult a banános dobozból a kutyaolba. Morzsa kutyaoljába, aki csak nézett, mint az edényes, és látszott rajta, hogy nem akar hinni a szemének. A sokat sejtető Dugó nevet egyébként Gyula adományozta az ebnek, ami Laci bácsi szerint sokkal jobban hangzik, mint mondjuk a kis fröccs vagy a hosszú lépés. Dugó mindezek után egész nap azzal volt elfoglalva, hogy morzsát vegzálja, és lehetőség szerint kitúrja a saját oljából. Morgott az öreg kutyára, ugatott, kaffogott. A szerencsétlen pára egy-egy rövidebb udvari sétája után hazaérkezett. Rossz szomszédság, török átok. Másnap összeütöttünk Gyulával egy kettes számú ólat, és attól a pillanattól kezdve szent volt a béke. Az új ólat nem látogatta a kutya se. Egymás hegyén hátán tolongtak, a régi ólban, békességben, szeretetben, évekig.

0: Tóth János Zoltán, Erre mit lépsz kis haver című könyvének 13. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Ezzel műsorunk már a véget ért. Munkatársai voltak a riporter Tikovics Ernő, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Karkus István. Berecz Renátát hallották. Az adást pénteken 10 óra 30 perctől újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
2: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
3: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

A nyelv szépsége. Amikor Romano Guardini vagy a volt pápa 16. Benedek írásait olvasom, az az érzésem, szép nyelvezet. Karl Rahner teológiai írásaival kapcsolatban inkább az a benyomásom, bonyolult nyelvezet. Elmélkedéseiben viszont megcsodálom a szép kifejezés módját. Mi teszi széppé a nyelvet? Csak személyes benyomásom ez, vagy léteznek objektív kritériumok? Úgy gondolom, egy nyelvhasználat akkor szép, ha világos és egyszerű, anélkül, hogy közhelyes lenne, ha szabadon hagyja a titkot, ha nem túl rámenős, túl hangos, túl hatáskeltő, hanem kifejezi azt, ami van. Philip Harnoncourt, a liturgia tudomány professzora Grazban kifejtette ünnepi beszédében, amikor testvérének, Nikolausnak, a nagy karmesternek nyújtották át a Guardini díjat, hogy egyetemistaként mennyire csodálta Guardini nyelvezetét. A kérdés az, mi volt egy nyelvhasználatban oly szép? Harnoncourt így véli. Világos gondolatmenete, találó megfogalmazásai és a lemondás minden látványos hatásvadászatról. Megérintőnek találtam minden valóság felmérhetetlen tágassága feletti folytonos csodálatát. Szívével fogta fel, amit továbbadott. A nyelv tehát akkor szép, ha egyszerű, ha érzéke van a titok iránt, ha megfelel a dolognak, amelyekről beszél, és a szívből jön. Hölderlin szép nyelve. Azt mondják, a német költők közül Friedrich Hölderlinnek volt a legszebb nyelvezete, én azonban most Hölderlin nyelvhasználatát nem a szépségre vonatkozóan szeretném megvizsgálni, hanem a szépséghez való hozzáállását szeretném megnézni, ama fáradozását, hogy nyelve révén kifejezze a lét szépségét. Hölderlin szép értelmezésére jellemző ugyanis a szent és a szép összetartozása. A szent mindig egyben a szép is, ezt állandóan hangsúlyoztam. Számára a dicsőség, a szent és a szép egysége. A vallás pedig a szépség szeretete. Hölderlin számára nem csak Isten szent, hanem minden, ami visszatükrözi az ő szentségét, tehát a természet, a nap, a fény, a csillagok, a völgy és a szőlővessző is. És az ember is szent, mert egy Isten működik bennünk. Az ember akkor látja ezt a szentet és szépet, ha érintkezik saját bensőségességével. A bensőségességben az ember átadja magát a lét csodájának és titkának, ott átél egyfajta Istentől való megérintettséget. Hölderlin beszél belső szent békéjéről. Hölderlin beszél benső szent békéjéről, ahol a legfinomabb hang sem hallható, oly közel van ő ott hozzánk, a láthatatlan. Hölderlin papi létként értelmezi költő életét. Költőként belső tisztaságra van szüksége, hogy a dolgokat szépségükben és tisztaságukban tudja kifejezni, ahogy megfelelnek lényegüknek, a tiszta létnek. Az írást ünnepnek tekinti, mindenek előtt azonban hálának, szívből köszönetet mondani mindazért, ami itt van. Versei végeredményben egyfajta imák. Most az Ifjúság Istene című versből szeretnék idézni, amelyben Hölderlin azt fejezi ki, mi a hit lényege. Ott, ahol a szépben elrejtezik az isteni, még gyakran csillapul benned a szeretet mély vágyakozása. Elnyeri jutalmát a béke reményében a szív fáradozása, és felcsendülnek dallamai a lélek hárfajátékának. Hölderlin itt négy kijelentést fogalmaz meg a szépről. Az első, Isten elrejtezik a szépben. A szép tehát Isten jelenlétének helye ebben a világban, ám hinnünk kell ahhoz, hogy felismerhessük és megláthassuk Istent a szépben. Hölderlin számára a szép az Isten élmény helyévé válik. A második kijelentés, a szépben csillapodik a szeretet utáni vágyunk. A szép nem csak felébreszti szeretet utáni vágyunkat, hanem csillapítja is. A szépben megérezzük a szeretetet. Ott Isten szeretetével találkozunk, azonban minden szép maga is tele van szeretettel. Egy szép férfi szeretetet tükröz, ám a szép tájat, a szép virágokat is áthatja a szeretet. Teilhard de Chardin amorizációról beszél.
Az egész anyagot áthatja a szeretet. A világ szépségében a szeretettel, mint hatalommal találkozom, amely erősebb a halálnál, és mint erővel, amely beteljesíti boldogság és otthon utáni legmélyebb vágyamat. A harmadik kijelentés: a szépség belső békét ajándékoz nekünk. A szépben megpihenhetünk. A szépre tekintve elfelejtünk minden belső nyugtalanságot. A szép a lélek menedéke, ahová újra meg újra visszahúzódhat, hogy kipihenje a világ zaját, a zaklatottságot és a nyugtalanságot, amelyben a szépség elvész. S végül a negyedik kijelentés: a szép megpengeti a lélek húrjait. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a szépség, amelyet kívül érzékelünk, érintkezésbe hoz bennünket a belső szépséggel. A szép nem csak megmarad lelkünkben, hanem fel is csendül ott, és megcsendíti lelkünket is. Verseiben Hölderlin fel akarja ébreszteni a szép utáni vágyakozást és a szeretet utáni vágyakozást, hogy mindenben, amit szemlélünk, megtaláljuk magát, Istent. A szép nyelvezett titka végül is az, hogy a nyelvhasználat nem csak szépséget, hanem szeretetet is közvetít. Végeredményben csak annak az írónak van szép kifejezésmódja, aki szereti az embereket. Hölderlin nyelvezetében megérzem az élet és az emberek iránti mély szeretetét és Isten szépsége iránti csodálatát, ahogy a szépség a természetben megnyilvánul. A természet szépsége révén, amelyet Hölderlin költészete átélhetővé tesz, érintkezésbe kerülünk a szeretettel, amely forrásként zubog lelkünk mélyén. Hölderlin így fejezi ki ezt a Természethez című versében. Természet, nem kényszer és vesződtség, szépséged fénye érlelte meg a szerelem királyi gyümölcsét, mint Árkádián a szüretet. A természet szépségében a szeretet gyümölcsei érnek bennünk, amelyek mindenkit táplálnak, akivel találkozunk. A természet nem követeli a szeretetet, hanem hagyja, hogy növekedjék és érjék bennünk, hogy mások számára táplálékká és áldássá váljunk. Hölderlin siratja fiatalságát, amikor minden érzékével a természet felé fordul, és élvezte annak szépségét. A természetben talált, ahogy a vers további részében áll, szerelmemnek egy világot, és azok voltak aranynapjaim.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 12. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Szentek, szent életű emberek.
2: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó, angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a római katolikus Anya Szent Egyháznak Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a fiúisten megtestesülésének örömhírét. Ezért a hírközlés védőszentje. Nevének jelentése, küldött. Szent Ráfael főangyalt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiki nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ez Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás széljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében, a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra, ez alapján tehát hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie, olvasható Magyar Péter közösségi oldalán. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor, annak hírére, hogy tegnap este Hankó Balást őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni, így ez szóba sem jöhet. Ezt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölt az MT érdeklődésére. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sekszták Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tegnap a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zár alá vették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is. Ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra. 2 héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tiszapárt. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956. október 23-ai évforduló előestéjére időzítették volna, de már tegnap november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Franciaországban a nemzeti tömörülés a vasárnapi választáson 3-ról 14-15-re biztosan növelte szenátorainak számát, így tehát első ízben alakíthatnak saját frakciót. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók. 164 embert őrizetbe vettek már az intézmények környékén. Tegnap 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen. Végül az időjárásról, holnap is zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül majd a szél, a hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.

0: Szentlélek tiszteletére épült templomotokat 1936-ban ezekkel a szavakkal áldotta meg Seridi Justinian. Legyen ez a templom a ti természet fölötti és természetes életetek középpontja és a mennyország kapuja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A Hermina mezői Szentlélek plébánia templomának alapkőletétele 90 évvel ezelőtt, 1936. szeptember 20-án történt. Ebből az alkalomból az elmúlt vasárnap rendeztek hálaadó ünnepséget. Martos Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt a főcelebráns. Horváth István plébános köszöntötte a püspököt és az egybegyűlteket. A templom közismertebb neve Kassai téri templom. Itt vagyunk tehát, és Horváth István plébánost halljuk.
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged, püspök atya. Nagy öröm számunkra, hogy itt vagy köztünk, és ezt a hálaadó szentmisét te mutatod be nekünk. 90 évre visszatekinthetünk, ugye 90 évvel ezelőtt volt itt a alapkő letétel itt a Kassai téren, és akkor szintén szeptember 20-a volt, és szintén vasárnap, csak akkor délután 4 órakor volt. Nem tudom, ki mennyire tudta. Olyan érdekes, pont ugyanerre a napra sikerült tennünk ezt a ünnepi szentmisét, és így tudtunk megemlékezni erről a jeles eseményről.
1: Martos Balázs püspök a köszöntésre válaszolva mondotta a következőket.
0: Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Erre az ünnepre bíboros urat hívtátok, és ez méltó és igazságos, hiszen 90 esztendővel ezelőtt Seredi Justinian, az akkori esztergomi prímás, érsek, bíboros szentelte meg, illetve áldotta meg ennek a templomnak az alapkövét, amely azután alig több, mint egy év alatt fel is épült és használatba lehetett venni. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik azóta sem hagytátok magára ezt a templomot, vagy talán az elődeitek, könnyen lehet, hogy a családtagjaitok még részt vettek a gyűjtésben, a munkálatokban, aminek köszönhetően ez a templom áll. Nagyon bízom abban, hogy ez a mai ünnepünk felszítja bennünk is az Isten szeretetnek a lángját. A templomnak a középpontjában mindig az oltár van, amelyen valahogy úgy szoktuk elképzelni, hogy az, amit Istennek adunk, az egészen övé lesz, mint a tűz. És ő megnöveli bennünk is azt a szeretetet, amely Isten a világ teremtője és kormányzója iránt ég bennünk, de tulajdonképpen ezáltal a szeretet által egymás iránt is nagyobb szeretettel tudunk lenni. Ha annak idején délután 4 órakor volt a szentmise akkor, illetve az alkalom, akkor most még van néhány óránk, hogy ez a tűz minket is egészen átjárjon. Hát kérjük ehhez Jóisten kegyelmét.
1: 1919-ben Csernoh János herceg prímás Mihalovics Zsigmond pápai prelátust bízta meg az új templom felépítésével a főváros által adományozott telken. 1936. szeptember 20-án megtörtént az alapkőletétel. A templom terveit Petrovács Gyula építész készítette el. A neoromán stílusú 66 méter hosszú, 30 méter széles, 1300 négyzetméter alapterületű templom befogadó képessége 3000 fő. Az eredeti torony magassága 57 méter volt a toronysisakkal együtt. Alig egy év elteltével, 1937. november 14-én elkészült a templom, melyet Seredi Justinian bíboros szentelt fel. A felszentelés idejére készült el a három emeletes plébánia épület, amelyben irodák, lelkészlakások és kultúrterem kapott helyet. A világháború súlyos károkat okozott. 1945. január 5-én ágyúlövések következtében ledőlt a toronysisak. A templom ablakai mind betörtek, a tető súlyosan megrongálódott. Az akkori lelkipásztor Seres Ferenc plébános nehéz körülmények között áldozatos munkával, a hívek segítségével a legsúlyosabb hibákat rendbehozatta, és megkezdte a templom belső festését. Az elkészült szentély feletti és a kétoldali freskó Kontuli Béla művész munkája. 1963-tól 1973-ig dr. Hóka Imre érseki tanácsos vezette a plébániát. 1973-ban Tarnai Béla kanonokot nevezte ki a főpásztor plébánosnak. Megkezdődött a templom és a hitélet újjáéledése. Elkészült a torony, újjáépült a tetőzet, rendbe hozták a színes ablakokat, felújításra került a templom egész elektromos hálózata. A templomot külsőleg újrafestették. A freskók nagyobbik részét Takács István, mezőköves díszfestőművész festette meg. Az ornamentális díszítést Kovács Géza iparművész készítette. A felszentelés 40. évfordulóján Lékai László bíboros prímás érsek áldotta meg a megújult szép templomot. Ezután 10 éves munka és igen sok nehézség után elkészült a templom új orgonája, ami felváltotta a régi korszerűtlen harmóniumot. Tarnai Béla plébános következetes kitartó munkája a híveknek szinte erejükön felüli áldozatkészsége egy modern, 3 manuálos, 48 regiszteres, 3470 sívszámú orgonát alkotott, mely jelentősen gyarapítja az egyházi zene lehetőségeit. A templom felszentelésének 50. évfordulójáról 1987. december 22-én Krisztus király ünnepén Paskai László prímás esztergomi érsek emlékezett meg, és ez alkalommal megáldotta az orgonát, amely hirdeti a Szentlélek Úristen dicsőségét. A püspök szentbeszédéből idézünk részleteket.
0: 1936-ban ezen a helyen megáldották egy templom alapkövét. 10 000 ember jelenlétében, hogyha hihentek az akkori beszámolóknak, 10 000 ember imádkozott együtt, és hallgatta az akkori hercegprímás bíboros szavait. Azért imádkoztak, hogy adjon nekik a Jóisten egy közös otthont, egy olyan helyet, ahol Istenhez szállhat a fohászuk. Kértek-e olyan 90 esztendőt, amely azelőtt a közösség előtt állt? Aligha. Gondolták-e, talán a szívükben sejtették, hogy világégés következik, hogy diktatúra következik, aztán következik egy nagy államforma váltás, és azóta is mennyi-mennyi új kérdés merül fel az emberiség életében, ennek az országnak az életében, és közben mégis marad a szikla, marad az alapkő. És az ember újra meg újra letérdel, újra meg újra szeretné megérezni ennek a kőnek a bizonyosságát, hogy ez a kő tényleg marad. A reményünk azt állítja, hogy az az alapkő, amely maga Krisztus megmarad. És hogyha viharos is volt ez a 90 esztendő, ez a kő még most is itt van, hogy ráépítsük az életünket. Ez a kő az az eleven kő, még most is itt van, hogy mi onnan erőt merítsük. Akkoriban a 30-as évek végén, aztán a 40-es években újra elgondolták, hogy milyen is lesz ez a templom. Évtizedekbe tellett, míg a díszítés elkészült, úgy, ahogy szerették. És évtizedekkel telnek, hogy a háborús károkat kijavítsák. Hányszor veselkedik neki újra az ember, hogy ilyen-olyan fizikai vagy lelki károkat kijavítson? Hányszor nem más az életünk, mint az, hogy rohanunk egy elképzelt vízió után, aztán elfogadjuk, hogy máshogy alakult, de azért így is ott van benne az élet. És milyen jó, hogy ott van benne az élet. Ez a templom, a ti plébánia templomotok először kapta titulusként, védőszentként, a felszentelésének címeként, a Szentlélek tiszteletét. A Szentlélekét, akit úgy szoktunk nevezni, hogy ő az, aki felszenteli a templomot. Ő az, akiben Isten működése láthatóvá válik. Nem ő maga a látható, hiszen Isten mindig láthatatlan, Isten mindig egészen más. És ez talán a Szentlélekre való különösen is igaz. A Szentháromság harmadik személyére. És mégis ő az, akiben azt a láthatatlan Isten tiszteljük, akinek a cselekedeteit a működésének nyomait érzékeny. A Szentlélek tiszteletére épült templomotokat 1936-ban többek között ezekkel a szavakkal áldotta meg Seréb Justinián. Legyen ez a templom a ti természet fölötti és természetes életetek középpontja és a mennyország kapuja. Talán egyértelmű, hogy a természet fölötti élet középpontjának épült ez a templom. Hogy itt van az a hely, ahol az Isten élete növekszik bennünk. Ahol a Szentlélek nem csak a templomot akarja eltölteni, mint az Ószövetségben Isten dicsősége, hanem a szívünket is. Ahonnan nem csak impulzust, vagyis érzékelhető, emberileg megmagyarázható indítást kapunk arra, hogy alakítsuk az életünket valahogy, Isten szerint, hanem ahol láthatatlan, természetfeletti módon is kegyelemmel terik el a szívünk. Ma, kedves testvérek, az, hogy a keresztény templom a természetfeletti megtapasztalásának helye nem természetes. Nem egyértelmű mindenki számára. És nekünk, akik itt összejövünk és hisszük a kegyelem áradását, csodálatos küldetésünk, hogy a többieket megértsük, és néha szóval, talán sokkal többször az életünk szerető tanúságtételével bevonzuk őket abba a térbe, ahol mi hisszük a Szentlélek lángoló jelenlétét. Seréb Justinián mondásának a másik fele, hogy legyen a ti természetes életeteknek a középpontja ez a templom, hát ez is azért különleges. Egy olyan közösséget rajzol a képzeletünk elé, amelyiknek valahogy innen indul a mindennapi élete is. Hogy ide be lehet jönni napközben imádkozni, hogy el lehet jönni hétköznap szentmisére, hogy valahogy minden tevékenységünket, a természetes dolgainkat átjárja, rendezi. 90 évvel ezelőtt a herceg prímás bíboros megáldotta ennek a templomnak az alapkövét. Elkezdődött egy építkezés, amelyik a maga módján csodálatos. Karácsonyra már meg volt a bokréta ünnep, álltak a falak, és alig több mint egy év múlva használatba vehették a templomot. És aztán múltak az évek és évtizedek, és az építkezés soha nem áll meg.
3: A szentmisét követően Földes Mária, a plébániai közösség egyik tagja, mutatta be a templom építészeti, művészeti értékeit.
4: Szeretem ezt a templomot, és mivel művészettörténész voltam az előző életemben, ezért örömmel és szívesen vettem ezt a feladatot, hogy a 90. évfordulóra próbáljam összeállítani a templom építésének történetét, és ez az építés történet azért természetesen összefügg a plébánia megalakulásának történetével is. 1919-ben jött létre a Hermina mezői egyházközség. Plébánosa Mihalovics Zsigmond volt, lendületes, aktív pap volt, aki ezt a tulajdonképpen kicsit a periférián lévő egyházközséget fantasztikusan megszervezte. Nagyon sokféle szakosztály, egyesület működött itt a plébánia területén, ezek között voltak dolgozó lányok, munkás fiatalok szakosztálya, később az Akció Katolika keretében a Karitász. Tehát muszáj volt egy új templomot, plébánia templomot építeni, és erre elkezdődött a gyűjtés, ami számomra egy megrendítő dolog, hogy micsoda kitartás, hit és áldozatkészség volt azokban az emberekben, akik 18 éven keresztül készültek erre. És 36-ban pont ezen a napon letették az alapkövét, és az a hűség és kitartás, ami ebben az években jellemezte az egyházközséget, megmutatkozott a háború alatt és a háború utáni években is, amikor hihetetlen nyomorúság és pusztulás szakadt rá az országra és a mi templomunkra is. 1946-ban itt a mi templomunkban 12 000 olyan hívő volt, aki úgynevezett adózó hívő, tehát aki az egyházközségi hozzájárulást rendszeresen fizette, 12 000 ember. És a 12 000 ember között 1945-46-os évben 184 olyan úgynevezett házapostól szolgált, akik a háború után próbálták megtalálni a régi híveket, ki él, ki nem él, kinek mire van szüksége. Ingyen konyhát működtetett az egyházközség, és abból a kevésből, ami volt, mindenki bőségesen adott. Pedig hát a templom is komoly károkat szenvedett, a tornyunk akkor pusztult el, és persze az üvegablakok, a tetőzet és egy csomó minden más, mert komoly bombázások voltak itt. De hát nem ez az én témám, hanem a templomunknak a freskói. Két művészhez kötődnek ezek az alkotások. Az egyik művész Kontuli Béla, a másik pedig Takács István. Amikor megépült a templom, akkor nem volt festészeti dísz a templomban. A koncepciót Seres Ferenc, az akkori plébános alakította ki, a templom titulusának megfelelően a Szent Lelket állítva a középpontba. A művészi tervet, amit ekkora már Kontuli Béla elkészített, az egyházi képviselőtestület egyhangúan és nagy lelkesedéssel elfogadott. Ekkor kezdődött el a gyűjtés, ami megint csak megdöbbentő, hogy az 50-es években olyan egzisztenciális fenyegetettség és bizonytalanság időszakában mennyit gyűjtöttek össze. Természetesen ezeket a terveket egyházi jóváhagyással kezdték el megvalósítani. A felület előkészítése 1957 végére történt meg, és a mester a munkát, kifestését, tehát ezt a felületet 1958. július 2-án kezdte meg, és 24-ére be is fejezte. Tehát nagyon gyors volt a mester, persze voltak neki segítői. A freskó témája a pünkös csodája, a Szentlélek kiáradása, Szent Péter és Szent Jakob apostol első szentbeszéde. Nagyon klasszikus és kiegyensúlyozott kompozíció, középpontjában a Szűz Mária, az apostolok társaságában áll, akiknek a feje fölött az a kicsi vörös lángjel jelzi, hogy itt valami kivételes esemény történt. A csoda következményei az tulajdonképpen a freskónak a két szélén látható, ahol a két apostol a lélek befogadásával megszabadulva félelmeiktől bátran és szabadon hirdeti Krisztus feltámadását, az örömhírt, és keresztelnek sokakat. Az apostolok cselekedeteiben örökítek ezt meg, hogy aznak 3000 embert kereszteltek meg. A kész freskót 1958. augusztus 3-án főpapi szentmise keretében áldotta meg dr. Endre Mihály püspök. Pontosan 20 évvel az eucharisztikus kongresszus megrendezése után zajlott, tehát én úgy érzem, hogy Seres Ferenc nem véletlenül választotta, és szerette volna, hogy ez az év, ez ennek legyen az emlékező éve. Még ha ki sem mondták, akkor is úgy érzem, ez így van. A következő, a kereszthajóig tartó szakaszt, azt a négy freskót, szintén Kontuli Béla festette. A témái természetesen a Szentlélek közvetett és közvetlen jelenléte. Az első, amit látható, az angyali üdvözlet. Pár darabja a másik oldalon keresztelő Szent János kereszteli Jézust. Itt látható a hagyományos galamb ábrázolás. És mindkét jelenet az evangéliumból származik, ugye felirat is segíti a azonosítást. Az angyali üdvözlet mögötti jelenet az apostolok cselekedeteiből való, és azt ábrázolja, amikor a zsinat határozata alapján az apostolok a pogányokhoz is elindulnak hirdetni Isten igéjét, az örömhírt, vagyis az üdvözülés kegyelme nem csak a választott népnek szól már, hanem kiterjed a föld minden nemzetére. A másik oldalon a küldetés szavait próbálja tettekben megmutatni a festő. Menjetek és kereszteljetek meg minden népet. Freskon olvasható az elkészülés dátuma is, a művész szignójával együtt 1960. Miután elkészült ez a négy fresko 1960-ban, 61-től a művészi munka az megszakadt. Ezekben az években, amíg Seres Ferenc volt a plébános 1963-ig, itt a mi templomunkban zajlottak titkos papszentelések, és hát ezt a hatalom enyhén szólva nem vette jól. 1963. szeptemberében Seres Ferencet tulajdonképpen száműzték vidékre, és helyette Hóka Imre plébános lett a 10 évre a templomunk plébánosa, és ez alatt egy kicsit minden leállt. 1973-ban lett Tarnai Béla plébánosunk, és azután kezdődtek el azok a munkálatok, amiknek az igazán

0: összefoglalót. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
1: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
2: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az örök élet titkáról beszélget. A 2026. március 31-i adásunk ismétlését hallják.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, ámen!
3: Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam! Légy az én segítőm, Uram! Panaszomat örömének változtattad, leoltottad vezeklő ruhám, és örömmel övesztél körül. Atyám, te vagy a megbékélés és a megváltás istene. Többre vagy képes, mint amit valaha is kérhetnék, vagy elképzelhetnék. Kérlek, Uram, légy ma a segítőm, változtasd bánatomat örömmé. Olyan könnyű elmerülni a szomorúságban és az önsajnálatban, de kérlek, húzd ki a sötétségből. Védd meg a családunkat, vigasztald meg a szívüket, mutasd meg nekik, mi az igazi öröm. Köszönöm, hogy csak a legjobbat akarod nekünk, és nem hagysz egyedül minket nyomorúságunkban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mai hittanóránkat olyan kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mit gondoltok arról, hogy milyen lelki sebeink lehetnek, illetve melyek a legfájóbb lelki sebek ezek közül?
4: Nem csak testi bántalmazással lehet valakit bántani, hanem gúnyolással, szavakkal vagy beszólásokkal.
3: Aztán még?
5: Hogyha veszekszünk a másikkal, vagy kiabálunk vele.
3: Lehet egy, akár egy mosolygás is olyan, amivel megalázunk másokat, nem?
5: Igen.
4: Hogyha például másnak baj esik, és mi kinevetjük, vagy kigonyoljuk, és nem oda megyünk hozzá, és felsegítjük, hanem kinevetjük.
3: Előfordult az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon félünk, és nyilván van olyan is, amikor rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk azt az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal jár, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. De nagyon sokszor gondoljuk és érezzük azt, hogy nem az a legnagyobb csapás a számunkra, hogyha valaki rácsap a kezünkre, vagy kapunk egy pofont, hanem azok az igazán nagy pofonok, amit olyan emberektől szenvedünk el, akiktől nem is gondolnánk. És sokszor ezek sokkal jobban tudnak fájni, ezek a lelki fájdalmak, vagy a lelki sebek, amik igazán gondot okoznak nekünk, mint az, amit mondjuk testileg követnének el ellenünk. Most Jézusnak a szenvedését fogjuk ilyen szempontból megvizsgálni, és látjuk azt, és szemléljük azt, hogy Jézus pénteken délután halt meg a kereszten. Mivel szombat, vagyis jeles nap szabbát következett, még az ünnep beállta előtt le akarták venni a holttestet a keresztről, és a zsidók időszámítása szerint ugyanis naplementével kezdődött egy új nap, és Jézus az egyik tanítványának, arimateai Józsefnek a közeli új sziklasírjába helyezték el Jézus testét. Sietni kellett, én úgy tudom. Miért kellett sietni Jézus testének az elhelyezésével, Miri?
4: Mivel kevés idejük volt, csak bebugyolálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával, vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat.
3: Mi történik szombaton?
6: Ez a szombat a csönd ideje volt, Jézus a sírban feküdt, édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna szívünk mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyen között töltötték ezt a napot.
3: Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól.

0: De azt, hogy nőnek az új fák, az senki nem hallja. Az élet csöndben növekszik. Jézus is ilyen csendben halt meg a kereszten, ilyen csendben vették le a keresztről, és ilyen csendben szinte észrevehetetlenül helyezték a testét a sírba. A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap. A szombat minek a napja volt?
1: A szombat a sírban nyugvás ideje volt.
0: És végül a vasárnap?
2: Vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt.
0: Mit akartak ezzel elérni?
3: El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
0: Mégsem tudták megakadályozni ezt. Légy szíves, olvast fel nekünk, Tiffany, Máté evangélistától, mi történt.
4: Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám. Öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, csak nem halálra váltak.
0: Ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítette követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félregördítette. Fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben. Mi történik vasárnap reggel? Szemléljük ezt a húsvét hajnalát, a vasárnapot, és nézzük meg, hogy kik azok, akik legelőször felkeresik Jézus sírját.
1: Vasárnap reggel azok az asszonyok, akiket erős szeretet fűzött Jézushoz, elmentek a sírhoz. Az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet. Szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden. Most lassan, szépen, békésen akarták elbúcsúztatni a mestertől. Azonban minden a feje tetejére állt.
0: Nézzük meg, hogy az angyal hogyan számol be erről.
2: Az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk. Ne féljetek, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Íme tudtatokra adtam.
0: Az örömhír furcsa jelenség, mindig arra törekszik, hogy megosszák. Így, ahogy az angyal is kérte, aki hallja a jó hírt, elkezd mocorogni benne valami, és el kell mondani a többieknek. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak, akik elfutottak az apostolokhoz, közben más tanítványokat is értesítettek. Valószínűleg a legtöbb tanítvány, Jézus követő értesült róla. Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt. Nézzük meg akkor, hogy mi történt.
1: A lábuk is vitte őket. Péter és a másik tanítvány János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről beszélt Jézus. Megölik, de harmadnapon feltámad. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

0: Voltak olyan tanítványok is, akikben nagyon erős volt a félelem. Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy végül csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol olyan sok szörnyűség történt Jézussal. Útközben egy idegen szegődött hozzájuk. Beszélgetni kezdtek. Megkérdezte tőlük, mi a bajuk. Majd bölcs dolgokat mondott, és elmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a messiásnak pontosan ezt kell kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is lett. Mi történt? Ott, akkor este, Emmausban.
1: Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Akkor megnyílt a szemük, s felismerték, de eltűnt a szemük elől.
0: Mi jutott vajon eszükbe, Miri?
2: Eszükbe jutott az utolsó vacsora. Jézus szeretetének nagy jele a kenyérben. Rádöbbentek, hogy ő volt az idegen. Lángra gyúlt a szívük. Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe.
0: Van egy kételkedő apostol is a 12 tanítvány között, őt hogy hívjuk?
3: Hitetlen Tamás.
0: Szoktuk mondani azokra, akik nagyon sokat kételkednek. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnap nem volt ott a többi apostollal, midőn megjelent nekik Jézus. Mi történt? Miért nem akarta elhinni Tamás apostol, hogy Jézus feltámadt?
3: Amikor beszámoltak neki a történetekről, ezt felelte. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, hanem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalában nem teszem a kezem, nem hiszem.
0: Amikor egy héttel később lehetőség nyílt arra, hogy Tamás apostol és Jézus találkozzanak, akkor hogyan történt ez a találkozás, és mit mondott Jézus Tamás apostolnak?
4: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő.
0: Vajon haragudott Jézus Tamás apostolra, Tifi?
1: Nem haragudott rá, nem szitta. Megértette, hogy Tamás szívébe milyen fájdalom lakozhat, mekkora félelem élhet benne. Számos oka lehetett kételjének. Isten elfogadta a gyöngeségünket is. Ennyire szeretett minket.
0: Hogy miért volt fontos Tamásnak a sebb helyek látványa? Azért, mert ezekből tudhatta meg, hogy valóban Jézus az, és tényleg a Mester tért vissza, aki meghalt a kereszten.
2: A sepphelyek azt mondták el neki, hogy ő valójában az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát érte, és még most is él. Nincs ennél nagyobb örömhír.
0: Az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába és a szenvedésbe. Mindig lázadtunk a halál ellen. Mindig reméltük azt, hogy a halál nem végállomás, nem végső megsemmisülés. Már az ősember is a halottai mellé temette annak legkedvesebb eszközeit, és bízott abban, hogy még lesz a számukra folytatás. Az egyiptomi piramisok szintén az örök élet reményét hirdetik. Ez állt az egész egyiptomi vallás középpontjában. Gyerekek, a legfontosabb és legnagyobb filozófusok, Platón és Szókratész is például megfogalmazták az örök élet reményét. Az ember végesnek érezte ezt az életet, ám csak azért tudta végesnek érezni, mert megtapasztalt valamit a végtelenről. Ehhez viszonyítva érezzük azt, hogy a földi tapasztalataink végesek. És hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink vannak. Tudod, van olyan, amikor egy beteg a klinikai halál állapotából tér vissza, és elmondja, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú, sötét folyosó menne végig, és közben lejátszódik az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldogító fényességről is szoktak beszélni. Amikor aztán sikerül őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatják az életüket annak hatására, ami velük történik. Szeretném, Miri, hogyha elolvasnál egy történetet egy orvosról és az ő tanúságtételéről, amivel nagyon kristálytisztán és egyértelműen látszik, hogy mit is jelent a feltámadás. Kérlek, oszd meg velünk!
2: Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kutya vígan eljátszott az udvaron egész nap. A kórtermekben szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyén hívő ember. Ezért egyszer megkérdezte tőle: doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte: nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a beteg szoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót, és fittyentett egyet. A kutyája berohant, és farcsóválással boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: látja, a kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt. Itt csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
0: Akkor megértettétek ti is, hogy mit jelent az, amikor az örök életről beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog történni, de a halál az egy kapu. És azon a kapun, ha átmegyünk, akkor ki fog minket várni? Ki lesz az?
4: Jézus.
0: Így van. Az emberiség ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában, amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és a halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Szeretném, hogyha az esti imáitokba imádkoznátok Krisztushoz, és hogy azt kérnétek tőle, hogy segítsen átélni nektek ezt a húsvéti ünnepet úgy, hogy megérezhessétek azt, hogy ő hogyan van jelen a szentségekben, hogyan vezet át benneteket a nagy csütörtök, a nagy péntek és a nagy szombat egészen a húsvét vasárnap öröméig, és szeretném, hogyha imádkoznátok azért, hogy mindenkinek örök élete legyen, azoknak is, akik már nincsenek itt közöttünk, hogy ők is részesedhessenek Krisztus megváltása által az örök életben, és imádkozzunk mindannyian azért, hogy az örök boldogságba egyre többen higgyünk, és hogy ne a földi boldogságot keressük csupán, hanem készüljünk az örök boldogságra és az igazi boldogságra, amit csak Krisztus adhat meg nekünk. Te érted haltam meg a kereszten, te érted járta át az oldalamat a lándzsa, te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát, az én halálom vezet ki téged a halálból, kelj fel, távozzunk innen. A paradicsomkert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem a mennyei trónra viszlek ki téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga vagyok az élet, együtt vagyok veled. Így áldjon és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!

Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 31-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 16 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra, ez alapján tehát hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie, olvasható Magyar Péter közösségi oldalán. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán március 5-én pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oschatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. A 7 tagú fegyvertelen személyzetet másnap kihallgatás után kiutasították, ők később embertelen bánásmód, illetve jogaik megsértése miatt tettek panaszt. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. A közlemény szerint az ukrán maffia gátlástalanul és óriási mennyiségben szállította a pénzeit Magyarországon keresztül. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt minisztert bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. Új kommunista tempó, ezzel kezdte Facebook bejegyzését Orbán Viktor, annak hírére, hogy tegnap este Hankó Balást őrizetbe vették, majd Kecskemétre szállították. A tiszás önkényurak adókat emelnek, egekben a benzinár, tönkreteszik a magyar gazdaságot, az önkénynek minden nap új áldozatok kellenek, ma ők, holnap te, filmszínház kell a valóság helyett, írta a Fidesz elnöke. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni, így ez szóba sem jöhet. Ezt Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölt az MT érdeklődésére. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter, fontos napnak nevezve a hétfőit, úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatta meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sekszták Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tegnap a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Több mint 3 milliárd forint értékben biztosított vagyonelemeket a hatóság a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának ügyében, közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. A 4,5 hónapja folyó eljárásban eddig 6 emberrel szemben közöltek megalapozott gyanút, közülük 2 jelenleg is letartóztatásban vannak. A hatóságok zárra levették a Volánbusz ügy egyik gyanúsítottjának 286,5 millió forintot érő ingatlanát, valamint lefoglaltak egy több mint 6 millió forint értékű gépkocsit is. Ezen kívül 2 milliárd 700 millió forint értékben egyéb vagyonelem került biztosításra. 2 héttel elhalasztaná az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tiszapárt. Az indoklás szerint erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956. október 23-ai évforduló előestéjére időzítették volna, de már tegnap november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Franciaországban a nemzeti tömörülés a vasárnapi választáson 3-ról 14-15-re biztosan növelte szenátorainak számát, így tehát első ízben alakíthatnak saját frakciót. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók. 164 embert őrizetbe vettek már az intézmények környékén. Tegnap 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen. Végül az időjárásról, holnap is zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül majd a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
7: Koncertezz velünk.
8: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
7: Legyen sok új barátod.
8: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
7: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
8: Itt csak fiúk vannak.
7: Együtt tanulunk megénekelni.
8: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
7: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
8: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
9: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
10: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
11: A hét évfordulója.
12: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Időgépünkkel most pontosan 2357 évet utazunk vissza az időben. Október 1-jét írjuk. A helyszín a mai Irak északi része, a kietlen poros Gaugamélai síkság. Két hatalmas sereg áll egymással szemben. Az egyik oldalon harmadik Dareiosz, a perzsák királyának monumentális, kétszeres túlerőben lévő hadigépezete, harci elefántokkal és szekerekkel. A másikon pedig egy 25 éves, zseniális makedón fiatalember, aki nem csak a perzsa birodalom sorsát pecsételte meg ezen a napon. Ő makedóniai Nagy Sándor. De hogyan jutott el a fiatal makedón uralkodó Gaugaméláig? Miben rejlett hadvezéri zsenialitása, és miként alakították át hódításai az ókori világpolitikai és kulturális térképét? Ebben lesz ma segítségünkre dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori egyetemi tanára. Egy korábbi előadásának első részét hallják, a makedón uralkodóról, Nagy Sándorról.
13: Hát most gondolatba repüljünk vissza Krisztus előtt 356. június 20-a tájára, amikor a makedónokat három örömhír kólintotta fejbe, aztán jött egy negyedik is. Először is második Filipposz királynak a lova elsőként haladt át a célvonalon olimpiában. Ugye ilyenkor, ha lett volna rádióval, a riporter mondta volna, hogy kedves hallgató, hogy milyen jó ma reggel makedónnak lenni, de hát a rádiózás az fejletlen volt abban az időszakban. Ugyanakkor Filipposz bevette a Kalkidiké félszigeten Poteidája városát, és Parmenion nevű hadvezére a mai Dél-Horvátország területén élő Grabajoj nevű illír népnek a seregét győzte le. Eme három győzelemmel esett egybe Plutárkosz történetíró szerint az az örvendetes esemény, hogy Olimpiász, második Filipposz, negyedik felesége, fiúgyermeket szült. Most a makedon királyokról tudni kell, hogy több nevűek voltak, tehát nekik nem kellett lefejeztetni egyik hitvesüket sem ahhoz, hogy egy újabbat tudjanak szerezni maguknak. Olimpiászt egyes ókori források szerint valamikor ezen események előtt Polükszénának hívták, de Filipposz az olimpiai bajnoki cím elnyerése feletti örömében nejének az Olimpiász nevet adta. Ugyanezen napra virradó éjjel Kis-Ázsiában, mégpedig Efezoszban leégett Artemis istennő temploma. Egy Hérosztrátosz nevezető őrült úgy gondolta, hogy ha másképp nem egy horribilis gaztettel írja be nevét a történelembe, hogy soha ne felejtsék el. Természetesen gaztette nem sikerült, és Hérosztrátosz nevét elfelejtettük. Ettől függetlenül ugye akkor elterjedt a pletyka, hogy Artemis a templom úrnője nyilván, mint a szülés segítő istennő, ő Olimpiász szülésénél segítkezett, ezért nem tudta őrizni a templomát. De később itt újjáépült a templom, mégpedig a kor legnagyobb szobrászai, Lüsziposz Praxiteles közreműködésével, és azt a templomot az ókori világ hét csodája között tartották számon. Na, nagy öröm volt Makedóniában, és nem Macedóniában. Ugye egy gyakori hiba, és a meghívó plakát szerkesztő is ebbe a tévedésbe beleestek, a Makedont és a Macedont összekeverték. Kérem szépen, macedónok, és már évszázadok óta szláv nép, amely a Krisztus utáni 6.-7. században a lengyel-orosz síkságról vándorolt, arra a területre, ahol ma a Macedónia volt jugoszláv köztársaság területe van. Nem véletlen, hogy ezt a szláv államot így hívják, mert Görögország, mint az európai közösség tagja, csak úgy járult hozzá a Jugoszlávia szétesését követően az önálló macedón állam elismeréséhez, hogyha a névben benne van expressis verbis, hogy itt egy szláv államról van szó. A macedónok szlávok, a nyelvük majdnem teljesen megegyezik a bolgárral, és roppant hasonlít a szerb-horváthoz. Ezek a szláv macedónok fölvették annak az ókori görög népnek, a makedónnak a nevét, amely az ókori kelet-római birodalom Makedónia tartományát lakta, amit a bevándorló szlávok elfoglaltak. Ez a Makedónia tartomány nagyjából a Haliakmon, az Axios, a Strymon és a Nisztos folyók által közrefogott területen feküdt. Nagyjából a mai Macedónia volt jugoszláv köztársaság, Észak-Görögország és Bulgária Pirin-hegység körüli részét foglalja magába. A macedónoknak ez egyébként egy nagy szívfájdalma, hogy több országba szétszoródva élnek, mondjuk csak úgy, mint a magyarság is lényegében, és akkor, amikor a 19. század utolsó harmadában megszűnt a török uralom, amely a szláv macedónok által lakott területeket uralta, akkor a kialakuló nemzetállamokba osztott szét a macedón nép. És akkor alakult ki a macedónoknál egy hazafias mozgalom, amely egy egységes nagy Macedónia kialakítását tűzte ki célul, amely az ókori makedón állam területét foglalta volna magába, és ahhoz, hogy azért, hogy történelmi alapot biztosítsanak eme politikai célhoz, azt kezdték terjeszteni, hogy maga Nagy Sándor is szláv volt. De a szláv lett volna az ókori források nem Alexandros Megásznak, hanem Alexandr Velikinek hívták volna, ahogy ugye csenevész orosz tudásomból ezt még valahogy ki tudnám következtetni. Tehát a macedónok, azok macedónok szlávok, az ókori makedónok, akiknek királya volt a világhódító Nagy Sándor, az egy görög peremnép volt. A görögök sokáig a makedónokat olyan távoli rokonoknak tartották, és ez sajátosan fejezi ki az a mítosz, amely szerint a görög néptörzsek névadó héroszai azok, mint Hellénnek, Deukalion és Pyrrha, a vízözön után életben maradt első emberpár fiának a leszármazottjai, Ionos, Aiolos, Akaios, Dóros és így tovább, bezzeg a makedónok Hellén nővérének, Thűja nimfának és Zeusnak a gyermekei. A Krisztus előtti 7. században egy hosszú epikus költemény született, amelynek a szerzőjét nem ismerjük. Asszony katalógusnak hívja a szakirodalom ezt az eposzt, mert hogy a Zeus által megejtett hölgyek történetét mondja el, miután ugye szép számú hölgyet érint, ezért egy eléggé hosszú költeményről van szó. Ugye ismerik nyilván a mitológiát, tudják, hogy Zeus ügyésre méltóan tág eszköztárral rendelkezett. A földi hölgyek ugye ő meghódítása terén, hiszen hol hattyúvá változva ugye ejtette meg Lédát, hol bikává változva rabolt el Európét, ezt a változatot a hölgyek azóta is kedvelik, hol ugye az történt, hogy Fűrjé változtatta Létot, Artemis és Apollón istenségek édesanyukáját, és madár alakban szállta meg. Danaé esetében, aki Perseus szülte neki, egy ma is használatos módszert alkalmazva aranyeső formájában lepte meg a szüzet. Nos, kérem szépen, ezek a sztorik mind olvashatók az asszony katalógusban, és amikor a Zeus és Thűja nászáról esik szó, akkor a következő zengzetes sorokat olvassuk, amit én magyarra lefordítottam. Vére a villámot szeret ő Zeus ősi időkben, Magnészt és a lovas Makedont nem szedte a földre, kik Pieris meg Olympos szép meredélyein éltek. Ebből tehát nyilvánvalóvá válik számunkra az, hogy Thűja nimfa és Zeus házasságából született Makedón, a Makedón nép, az ókori Makedón nép névadó Hérosza, következésképpen Makedón leszármazottai, unokatestvérei az igazi görögöknek. Tehát itt a mítosz ugye finoman utal arra, hogy valami a pedigré körül valami hiba van. Ez egészen addig tartott, amíg Krisztus előtt 476-ban első Alexandrosz makedón király nem fogta magát, elment olimpiába és jelentkezett a stadionfutó versenyre. Na már most ugye az olimpiai játékokon csak olyanok vehettek részt, akik igazolni tudták görög származásukat. Ez persze nem volt egyszerű dolog, mert abban az időben nagyon lassan ment a személyi igazolványok nyomtatása, ugye? Miután senkinek nem voltak okmányai, amelyel igazolhatta volna származását, sőt életkorát sem, ezért úgynevezett dokimácia eljárást alkalmaztak, a versenybírák mindenkit egyenként kikérdeztek arról, hogy ki fia, borja, mikor született, és így tovább, és ha úgy döntöttek, hogy igazat mond, akkor elfogadták a jelentkezését. De első Alexandrosz azt mondták, te makedón vagy, te vagy görög. Én dehogy nem, hát hogy te? Miért vagy te görög? Hát azért, mert az én őseimnek az ősapja az Héraklész volt. A legkiválóbb görög hős. Hogy Héraklész volt? Hát az, és ugye nem csak első Alexandrosz, hanem késői leszármazottja, a mi hősünk, Nagy Sándor, Alexandrosz Megász is a leszármazási listával rendelkezett. Hát azért, mert történt az, hogy Thébaj városában, az ugye itt van Bojótiában, Attikától északra, élt egy híres hadvezér, Amfitrión, akit elszólított a kötelesség távoli vidékre csatározni. Gyönyörű szép felesége, Alkméné otthon maradt Pártában, hát mert Spártában maradt volna, ugye akkor nem unatkozott volna, de Pártában maradt, és Zeusnak nagyon megtetszett a hölgy, és úgy döntött, hogy már sokszor változott állattá, amikor megkívánt egy nőt, most a változatosság kedvéért a távol lévő fél Fizimiskáját ölti magára, és mintha Amfitrión érkezett volna meg egy kis szabadságra a harcok tüzéből, együtt töltött egy éjszakát Alkménével. Már az éjszaka kezdő szakasza a nagy istent olyan élményekkel ajándékozta meg, hogy kiüzent pajkos leánykáinak a három hórának, ugye Diké az igazságosság, Eunómia a békés egymás mellett élés, és Eiréné a béke, akik nem csak a társadalom békéje, hanem a természet békéje felett is őrködtek. Ők voltak a napszakok és az éjszakok váltakozásait felügyelő isteni lények. És kiüzett nekik, ezeknek a pajkos leánykáknak, hogy fogják ki Héliosz napisten aranyos szekere elől a szárnyos lovakat, hogy az Isten ne tudjon a nappal a szokott időben feljönni a horizontra, emiatt háromszorosára nyúlt az éjszaka, és el tudjuk képzelni, hogy ennek az éjszakának a gyümölcse 9 hónap múlva, mert az ókorban sem ment hamarabb, milyen vasgyúróként jött a világra. És a zárójelben jegyezném meg, hogy aztán hazatért holtfáradtan elcsikázva az igazi amfitrón is a csatából, és akkor Alkménész szomorúan tapasztalta, hogy nem csak a Ferencvárosnál, de még a férfiaknál is ugye a megmagyarázhatatlannak tűnő formaváltozás az előfordulás. Na most ennek a Héraklésznek, aki 9 hónap múlva megszületett, ennek ugye az összes nagy teljesítményét, a 12 munkáját többek között följegyezte a mitológia, és ennek a leszármazottja vagyok én, mondta első Alexandrosz, Nagy Sándor őse, Krisztus előtt 476-ban az olimpiai bíráknak, akik bevették ezt a gyönyörű szép történetet, remélem önök se felejtik el, ha olimpián akarnak versenyezni. A lényeg az, hogy elindult az olimpián az első Alexandrosz, elismerték őt görögnek, a stadion futásban a győztessel azonos idővel ért célba, amik finom kifejezése annak, hogy második lett. Na mostan ezentúl viszont őt is, a királyi család, makedón királyi család tagjait is, és a makedónokat elismerték görögöknek, és részt vettek az olimpiai játékokon. Hát mit tudunk, nagyon röviden csak, mert ugye Nagy Sándor már megszületett, de azért mégiscsak kik voltak ezek a makedónok, ezt tudni kéne. Ha a térképen ránézünk, akkor a Haliakmon folyó felső folyása, ami a mai görög-albán határvidékből ered, itt van egy tartomány, ami azt a nevet hordozza, hogy Orestis. Itt éltek a Krisztus előtti 12. század táján a makedónok, akiknek görög neve Makednoi, az ősi makedon nyelven annyit jelent, hogy hegyvidéki emberek, hegyi népek. Amikor a mai Epeirosz, Ipírosz, ahogy a mai görögök mondják, tartomány területéről, illír törzsek szivárogtak át a Pindosz-hegységen, akkor ezek a makedónokat lejjebb szorították a Haliakmon folyó mentén, és elfoglalták a makedónok ősi szállás területeit, és ők is szintén magukat hegyi embereknek kezdték nevezni. Ógörög nyelven a hegy az orosz, tehát ők az orestai, a hegyi népek, ezért a történeti Görögország térképén a makedónok ősi szálláshelye az Orestis néven található tartomány. A makedónok lejjebb vándoroltak a Bernion hegységig, majd ennek a környezet közelében nem sokára létrehozták Aigai városát, mint ókori fővárost. Egy nagyon szép hagyomány szerint ekkor történt az valamikor a Krisztus előtti 7. század közepén, hogy Argosz városából a Peloponnézoszról Karánosz nevű férfiú vezetésével telepesek érkeztek Észak-Görögországba, és eleget tettek a delfói Apollón jósigéjének. Ez a jóslat, ami egy egyházatja, alexandriai Kelemen ő munkájában maradt fönn, és amit görögből én lefordítottam, a következőképpen hangzik. Ó, tedi csőkaranot, sose vésd el látnoki szókat, szép tüzes asszonyi néppel a hellászi földtele. Hagyd el, Argoszi táj közeléből kékhali akmoni vízhez, vedd utad éshol a dúslegel önkecs kéklegel észnek, új haza ott vár, és ivadékok jósora ott kér. Ezt a jóslatot követve ment északra, és Karánosz, aki egyébként természetesen a mitográfusok mahinációi következtében, mint Héraklésznek a leszármazottja jelenik meg ezen a vidéken, és alapítja meg a fővárost, Aigait, aminek az az érdekessége, hogy a nyelvészek szerint az Aigai kifejezés az Aix, birtokosete Aigos, kecske jelentési szóból származik. Kecskeváros, Aigai, az ókori makedónok első fővárosának a neve, összhangban avval, hogy ezek a vándorló makedónok úgynevezett transzumációs állattenyésztést folytattak, ami azt jelenti, hogy a férfiak a nyájakkal együtt vándoroltak, télen a védett völgyekben, és nyáron pedig a fensíkokon legeltették az állatokat. Elsősorban kis állattenyésztéssel foglalkoztak, kecskéket, juhokat termesztettek, és ezért van az, hogy a kecske mint a makedón gazdaság alapja, bekerül a makedón jelképrendszerbe, az első makedón verdpénzek kecskét ábrázolnak, és ez egyezik avval a görög elképzeléssel, amely szerint a termékenyítő kecske az, amelynek a bőrét ráhúzzák Zeusnak a pajzsára, ez az Aigis vagy Égis, ugye, amely védelmet ad a bőségre áhítozó emberiségnek. Valakinek az égisze alatt történik valami, ugye ezt a kifejezést ma is használjuk. Karánosz utódai, akik közül első Perdikászt tartja az ókori történeti hagyomány az első valóban létező makedón királynak, a 7. századtól kezdve fokozatosan meghódítják ezt a vidéket, a termélyi, ma Thesszaloniki öbölnek nevezett partvidéket, amelynek déli részén, mint egy Thesszália és Makedónia határán emelkedik az Olümposz-hegység. Itt élnek ugye a görög istenek örök vidámságban. Miért? Mert a vallástörténészek egy jelentős része szerint az istenek eledele és itala, az eledele ugye az ambrózia, az itala, a nektár, az nem más, mint kábítószer hatású gombák főzete. Ezeket fogyasztják az istenek. Tehát el tudják képzelni, hogy ezektől az istenek nagyon boldogok voltak. Itt éltek a Makedónia és Thesszália határmelked Olümposz hegységen, amelynek csúcsait ugye örök időkig felhő borította, és onnan irányították az emberek életét. A makedónok életét pedig olyképpen, hogy a makedónok a 7.-6. század folyamán itt a mai Thesszalonikinek a hátországát és a tengerpartot így félkör alakban meghódították, és mezőgazdaságot elsősorban a kisállattenyésztést kultiválták. Miután a vándorló nyáj kísérése a rablókkal, a vadállatokkal szemben a fegyveres férfiak határozott fellépését igényelte, ezért a makedónok a legharciasabb népek közé tartoztak az ókorban. Arisztotelész nevével gyakran fogunk találkozni majd a mai napon, hiszen Arisztotelész volt az, aki 13-tól 16 éves koráig Nagy Sándort és Nagy Sándor egyivású cimboráit tanította, nevelte. Ugye Arisztotelészt azért is kell nagyon becsülnünk és szeretnünk, mert ő volt a világtörténelemben az utolsó jól megfizetett pedagógus. Ugyanis az ő szülővárosát, Stagirát, II. Filipposz egy alkalommal megoslomolta, földig lerombolta, és lakóit rabszolgának adatta el, de amikor Arisztotelész elvállalta Nagy Sándor nevelésének az irányítását, akkor hálából saját költségén a király újjáépítette a várost, és egykor rabszolgának eladott lakóinak a szabadságát is visszavásárolta. Nos, Arisztotelész volt az, aki a művei során elsőbb a Politika című könyvében felsorolja az ókor legharciasabb népeit. És a makedonokról azt írja, hogy az a makedon férfi, aki még saját kezűleg nem ölt meg ellenséges harcost, az szégyen bélyek gyanánt egy kötelet kénytelen a dereka köré csavarva viselni, mint ugye a középkori szerzetesek ezt tették. Tehát az ellenséget megölni, az tulajdonképpen a makedon polgár kötelezettségek közé tartozott, ugyancsak az állatokkal szembeni ügyes fellépés. Az ókori Makedónia faunáját tanulmányozva azt látjuk, hogy a ma is előforduló állat nagy vadak közül a bölény és a medve az ókorban is, napjainkban is megvan, de az ókorban például oroszlánok éltek itt. Hérodotosz görög történetére, a görög-perzsa háborúk történetét leírva ad hírt arról, hogy amikor Krisztus előtt 480-ban ezen az útvonalon felvonult Szerxész perzsa hadserege, akkor a teherszállító tevéket éjszaka oroszlánok rohamozták meg. Ezeket aztán a római uralom idején kiirtották,

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Kertész István történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egykori egyetemi tanára beszélt a makedón uralkodóról, Nagy Sándorról. Az előadás következő részét jövő héten ugyanebben az időpontban folytatjuk.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
2: Indul az iránytű.
3: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
2: Sziasztok!
6: Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Könyves Viktorral, a Logischool Miskolci iskola vezetőjével beszélgetünk a gyerekek és a digitális világ, illetve a mesterséges intelligencia kapcsolatáról, a tudatos használatról és a képernyőidőről is. Tartsatok velünk, érdemes! Könyves Viktort, a Logischool Miskolci iskola vezetőjét köszönöm.

0: Gordon, szeretettel, szervusz!
1: Szervusz, köszöntök mindenkit!
0: Mikor indultatok és milyen céllal?
1: 2023-ban találkoztam a Logischool-lal, tavasszal. A franchise tulajdonos, már egyébként egy magyar alapítású iskoláról van szó, megkeresett engem LinkedIn-en, hogy hallottam-e már róluk. Elkezdtünk beszélgetni, utána meghívott egy ilyen Teams-es beszélgetésre, bemutatta ezt a iskolahálózatot, és nekem van három gyerekem, két nagyfiam, akkor még kisebbek voltak, most már nyolcadikosok, és láttam, hogy már nagyon ebbe a számítástechnika világába benne vannak, és hát nem kapnak megfelelő oktatást az iskolában, úgy gondoltuk. Úgyhogy rövid gondolkodás után belevágtunk, hogy szüksége lenne Miskolcnak egy ilyen iskolára, ahol a, hát most mi már ezt úgy hívjuk, hogy digitális intelligenciát tanítják. Úgyhogy 23. augusztusában egy kis nyári táborral elindultunk, ugye amire megtaláltuk a helyet is, hogy hol vagyunk. Most jelen pillanatban a Zsolcai kapu 34 szám alatt vagyunk, az Altium irodaházban béreljük az irodáinkat. És szeptemberben pedig elindítottuk a kurzusokat, eleinte nagyjából 50 emberrel indultunk, és most a tavaly június már 139-el fejeztük be.
0: Hány éves korosztály a célcsoport?
1: Iskoláskorúak. Én azt szoktam javasolni, hogy elsős, de inkább másodikos kortól tudnak jönni hozzánk a gyerekek egészen 18 éves korukig.
0: Mik azok a legfontosabb kompetenciák, amiket fejlesztetek?
1: Hát ahogy mondtam, ez a digitális írástudás, digitális intelligencia, ez most már egy nagyon széles kör, és a programozás, amit tanítunk, az egy eszköz, hogy az algoritmikus gondolkodásuk, a kritikus gondolkodásuk, a probléma megoldó képességük fejlődjön, kialakuljon. A magabiztosságuk nagyon nő azoknak a gyerekeknek, akik érdeklődnek, mert fontosnak tartjuk, hogy ne a passzív felhasználói legyenek az internetes számítógépes világnak, hanem aktív alkotói. Tehát mi erre tanítjuk meg őket. Tanítunk tízujjas gépelést, internetbiztonságot, jelszóhasználatot, hogyan alakul ki a mesterséges intelligencia, hogyan kell használni etikusan, és későbbiekben, amikor korban is ott vannak már, hogyan lehet ezt programozni. Tehát ilyen jellegű oktatásaink vannak, egy kis paint, egy kis digitális képszerkesztés, képvágás, hangvágás, tehát nagyon sokrétűen oktatjuk, tanítjuk őket, hogy ebben a világban is azt gondolom, hogy a jövőben helyt tudjanak majd állni. Tehát a jövő tudását adjuk át a gyerekeknek már most.
0: Mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudatosan használják akár a mesterséges intelligenciát, és milyen korban kezdik el? Tehát említetted ezt a másodikos kort, akkor még nagyon ismerkedős, de mondjuk később a felsős korban mondjuk felsősök tudják használni, és kritikusan gondolkodnak a mesterséges intelligenciáról?
1: Azt gondolom, még nem. Tehát én a saját gyerekeimen látom, hogy amit elsőre ír, az úgymond a szentírás, és meg sem fordul néha a fejükben, hogy az nem jó, helytelen. Másképp kellene megkérdezni azt, amit szeretnék megtudni. De nagyon fontos, hogy ebben fejlesszük a gyerekeket, és nehogy vakvágányon induljanak el valamilyen irányba.
0: Vannak olyan kifejezések és szavak is, amiket most kezdünk el mi is használni felnőttként, például promptolás, ez igen, nem annyira régi pár éves fogalom, de mondjuk el, hogy mit is jelent.
1: Ugye ezen azt értjük ilyen konyha nyelven, hogy adok parancsot, utasítást a mesterséges intelligenciának, hogy válaszoljon nekem. Én ezt úgy látom, hogy legtöbb felnőtt sem tudja még, és nem érti, és ez egy nagyon fontos tudás. Sokan attól félnek, hogy a mesterséges intelligencia el fogja venni a munkánkat. Hát én jelzem nekik, hogy nem ő fogja elvenni, hanem az a munkavállaló, ki ért a mesterséges intelligenciához, és tudja promptolni, irányítani a mesterséges intelligenciát.
0: Adjunk néhány tanácsot így, ha lehet, a promptolással kapcsolatban. Tehát, ha mondjuk a ChatGPT-t vagy más keresőmotort használunk, akkor mire figyeljünk, mik azok a jó tanácsok, amiket érdemes megfogadni?
1: Általában én azt gondolom, hogy 2-3 mondatban próbáljuk megfogalmazni, amit szeretnénk. Tegyük fel a mondataink közé, hogy kérdezzen a válaszadás előtt, hogyha még információja van, akár azt is lehet szűkíteni, hogy hány mondatban kérdezzen, és milyen szemszögből vizsgálja meg akár ezt a témakört, amiben mi érdeklődünk. Ezeket a tanácsokat tudnám adni, én így használom.
0: És melyiket használjuk, vagy melyiket tartod a leghitelesebbnek, ha lehet így mondani, a legjobban összetettnek?
1: Hát a jelenlegi információk szerint, ugye több is van, amiket használnak, kezdenek szakosodni ezek a mesterséges intelligenciák, hogy mi jó a képszerkesztése, mi jó ugye a csevegése, egyszerű információ megtudásra. Hát ugye azért azt látom, hogy a Google-nek a Gemini-je, ugye mivel az benne van már a Google keresőben, az egy nagyon népszerű, de én még a Microsoftnak a Copilot, amit gyakran használok, tehát én ezt a kettőt használom így a hétköznapokban.
0: mi a tapasztalatod azzal kapcsolatban, hogy az átlag emberek mire használják a mesterséges intelligenciát? Tehát munkára? Most már kezd a felé menni a világunk, hogy a munkában
1: segítsen. Az átlag ember semmiféleképpen nem erre használja. Keresésre, általános információ tudásra, de sokan azzal sincsenek tisztában, hogy a YouTube-nak a böngészője is mesterséges intelligencia alapú, vagy a Netflix. Tehát szoktam viccelődni a szülőkkel, megkérdezem a próbaórák elején, mert vannak ilyen próbaórák, el lehet hozzá jönni, kipróbálni a gyerekeknek az órát, és eddig a szülőkkel külön beszélgetünk egy kis prezentációba, és mindig megkérem a kezüket, hogy nyújtsák fel, hogy ki használt, ki nem használt már mesterséges intelligenciát. És ezért vannak, akik nem teszik fel a kezüket, vagy félve. És akkor megkérdezem, hogy jó, szoktak YouTube-ozni, Netflix-ezni, Facebook-ozni, és akkor persze, hát használnak. Hát mondom, az is azt használja, hát nem vették észre, hogy Netflixen megnézek egy-két filmet, utána csak olyan típusú filmek jönnek. Hát ez az van, hogy felállít rólam egy profilt, és utána ezt küldi nekem. És akkor sokan megdöbbennek egyébként, hogy ja, hogy ez is itt van az életünk között, igen, ez is itt van. De 3 év alatt nagyon sokat fordult a világ, mióta elindultunk, akkor szinte egyetlen egy szülő sem rakta fel a kezét, hogy használta már. Manapság már majd, hogy nem mindenki felrakja a kezét, hogy használt valamilyen szinten mesterséges intelligenciát. De azt gondolom, hogy sokan a munkájukban még kevesen használják. Nekem ez a benyomásom, tapasztalatom.
0: Mindenképpen beszélünk a kiberbiztonságról, ami egy nagyon fontos a cégeknek is, és a magánembereknek is, akár a személyiség védelme szempontjából. Hogy látod a jövőt? Tehát, hogy azért nagyon sok adat felkerül, tehát minden egyes kép, amit megosztunk, minden egyes mondat ott marad, tehát nyoma lesz, van egy lábnyomunk, és ez később akár összeállhat egy olyan információ adattá, amit felhasználhatnak ellenünk is akár, nem?
1: Mindenféleképpen, biztos, hogy fel tudják. Én azt látom, a cégek nagyon vigyáznak már ezekre az adatokra, ez elég erősen van szabályozva, de mi magunk vagyunk a legkisebb, legtörékenyebb láncszem, hogyha alapvető dolgokatra nem figyelünk oda, mint hogy hogyan adunk jelszót, azokat hogyan tároljuk, kinek adjuk ki ezeket a jelszavakat. Tehát, hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor lehet az a cég bármilyen komoly védelmi rendszer ellátva, könnyen hát tudják törni a mi adatainkkal. Néha szoktunk is kimenni, és akkor iskolákba erről beszélgetni a gyerekekkel, hogy mire kell odafigyelni.
0: A hackerek, és nem minden hacker etikus, mondjuk így, azért feltörhetik a saját gépünket is, ugye? Bejuthat, mennyire könnyű feltörni egy laptopot szerinted?
1: Hát én nem vagyok hacker, nem tudom, szerencsére nem törték még fel a számítógépemet. Feleségemnek a social media platformját már próbálták egyébként átvenni az irányítást, eléggé izgultunk, és nagyon nehéz volt visszaállítatni, és már mentek is ki rajta posztok, úgyhogy mindenkinek nagyon fontos, hogy tényleg olyan jelszavakat tudjon beállítani, amit nem olyan könnyű feltörni.
0: Sőt, mert vannak több szintes
1: azonosítások, ez az SMS-es, vagy akár ilyen autentikációk, amiket gyakorlatilag ugrókódok vannak benne, be kell írni. Tehát ezeket nagyon hasznos, hogyha használják az emberek.
0: Elsősorban mondjuk a banki adatok, amiket nagyon féltünk értelemszerűen, tehát hogy azok egy olyan fontos bázis, ami a saját anyagi létünket befolyásolják, és erre mennek legtöbbször mondjuk, akik rossz szándékkal közelítenek a digitális valónk felé, ugye?
1: Hát vannak ilyen jellegű ugye, csalások is, és ezek nem is feltétlenül az internetes világban zajlanak, hanem halljuk, hogy telefonos megkeresések vannak, és kihasználják esetleg az idősebbeket, azok, akiknek nagyobb a bizalma, sürgeti, hirtelen várnak tőlük választ, és nem gondolják végig, hogy egyébként nagyon buta és bagatell kérdéseket tesznek fel, és akkor valahogy bejutnak így gyakorlatilag az internetes banki felületükre, és akkor utána már könnyebben tudják mozgatni a pénzt, tehát nagyon érdemes ezekre is odafigyelni, hogy ne dőljünk be az ilyen hívásoknak.

0: szülőként nekem is 3 gyermekem van, de nagyon fontos kérdés, hogy mikor adjak akár laptopot, vagy digitális hozzáférést, és persze szűrt digitális hozzáférést a gyermekeimnek. Mit tanácsolsz mondjuk a szülőknek, hogy ne maradjon le a gyerek, mert azért fejlődik a világ, és folyamatosan azért új és új technológiák és tudás érkezik, amit érdemes napra készen és felkészíteni a gyereket a jövőre, de másodikos korban már mondjuk mennyire engeded a gyermekeidet, vagy mennyire engedted számítógép közelben?
1: Ez egy érdekes helyzet volt, mi a Covid időszakban kezdtek a nagygyerekeim iskolába járni, tehát hogy mi is akkor szembesültünk ezzel, hogy egyik napra a másikra digitális világba költözött az iskola, és akkor hát a munka mellett, amellett, hogy otthon voltunk, amellett, hogy nem tudtuk, hogy ez a vírus helyzet mit hoz, még újra általános iskolás padba kellett beülni, és a gyerekemet beállítani, és nem is tudtam ott hagyni, hát ott kellett mellette lenni, mit mond a tanárnéni, hogy kell lenémítani, ugye ezeket a videós alkalmazásokat, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, és mi ott láttuk, és abból is következett ez a döntés, hogy elindítottuk ezt az iskolát, hogy az iskola akkoriban nem készítette fel őket, és én szembesültem azzal, hogy a gyerekem jött, hogy ott még valami játékot ott adott a tanárnéni neki, ott elkezdett ott a szörfözni az interneten, és akkor apa valaki rám írt, és akkor beszélgettünk, és akkor ő is itt lakik, és akkor júj, na hát akkor végül is ezt fel kell világosítani a gyerekeket, hogy most ami van az interneten, és hogyha valaki rád ír és beszél, az nem biztos, hogy az a személy, aki az. Úgyhogy én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy mielőtt valaki egy mobiltelefont valamilyen social media felülettel, chat rendszerrel odaad, vagy felmehet számítógépen is, hát készítsük fel a gyereket erre, és mondjuk el, hogy mik a szabályok, hogy nem mondjuk el a címünket, nem mondjuk el véletlenül, hogyha egyedül van otthon, mert elugrunk a boltba, és már otthon hagyja valaki a gyerekét, hogy ezeket az információkat nem szabad megosztani. Ezért is tartom fontosnak az iskolánkat, mert mi folyamatosan beszélgetünk ezekről a gyerekekkel, tanítjuk ezeknek a használatát, tanítjuk azt is, hogy az interneten kívül is egyébként alkotó tevékenységeket lehet létrehozni, és jól érzi benne magát, ugye ezek az egyszerű programozások, egyebek. Tehát ahhoz hasonlítom, mintha megtanítjuk biciklizni, és utána felengedjük az M3-as autópályára. Tehát nem szabad az internetre felengedni a gyerekeket. Ez rajtunk múlik, hogyha mi nem tudjuk megtenni, akkor viszont keressük meg nekik azt a megfelelő képzést, ahol ezt megkapják, mert nagy veszélyek leselkedhetnek rájuk, meg a családunkra is.
0: Úgy érzem néha, hogy nem csak a gyerekeknek van szüksége ilyen képzésre, hanem a felnőtteknek is, akár a gyermekek védelme érdekében. Tehát, hogy például milyen szűrőket, hogyan állítsunk be szűrőket, vagy hogyan tudjuk a gyermekünket megvédeni olyan tartalmaktól, amik nem gyerekeknek valók. Tehát, hogy azért ez egy nagyon hasznos tudás.
1: Igen, és nagyon nehéz is laikusként összeszedni, de az interneten már fent van minden információ. Nagyon fontos, ugye sokan már látják a telefonokba, számítógépekbe, ezek a profilok alapján lehet belépni, és hogyha gyerekünknek készítünk egy e-mail címet, már ugye ez a legfontosabb, ugye amiben valóban helyesen adjuk meg az adatait, a születési dátumait, ami korának megfelelően, és így jelentkeztetjük be ezekre a telefonokra, számítógépekre, akkor úgymond ilyen szülői felügyelet készül hozzá, ennek is megvannak az applikáció, amit nekünk le kell tölteni, de ezek már olyan szűrőkkel látják el az alkalmazásokat, amik az életkoruknak megfelelőek tudnak lenni.
0: Milyen gyakran vannak a képzéseitek, ezek délutáni órák, ugye?
1: Igen, milyen délutáni képzésekkel vagyunk, heti egy alkalommal kell hozzánk járni, másfél órások a képzések, 34 darab ilyen alkalom van egy tanévben, nálunk is szeptembertől júniusig tart a tanév, itt szeptember közepén, október elején kezdünk, ekkor lehet folyamatosan hozzánk csatlakozni, akik pedig járnak hozzánk már több éve, ők meg folyamatosan egymásra épülve haladnak előre a tudásanyagban.
0: Hány éves korig várjátok a gyerekeket?
1: 18 éves korig várjuk a gyerekeket.
0: És ez egy vegyes korosztályú csoport akkor, ugye?
1: Nem, hanem mindig korosztálynak megfelelően indítjuk a csoportokat, vagy azokhoz a csoportokhoz korosztálynak megfelelően lehet csatlakozni. Általában második, harmadikosok együtt vannak, negyedik, ötödikesek, és a hatodik, nyolcadikosok szoktak még úgy együtt lenni, és akkor utána a középiskolás korúak is ugye úgy csatlakoznak, vagy folytatják nálunk, hogy egykorúakkal vannak együtt ezeken a képzéseken.
0: Most Tiszaújvárosban is indítotok majd képzést?
1: Igen, Tiszaújvárosban is indul. 2024-ben Tiszaújvárosban elindultunk, ott a könyvtár ad nekünk helyet ezeknek a képzéseknek. Már 6 csoportunk van, és úgy néz ki, hogy most októberre 8 csoporttal fogunk már menni, mert vannak új jelentkezők is, úgyhogy arra is várjuk még folyamatosan az új jelentkezőket. Úgyhogy akit érdekel ez a téma, az keressen meg, és akkor nagyon szívesen ki lehet próbálni ezeket a képzéseket.
0: nyitottak vagytok akár más városokban is, tehát terjeszkedni, hogyha mondjuk Kazincbarcikán felmerülne egy igény, és lennének jelentkezők, akkor megkeresitek a helyet és a lehetőséget?
1: Igen, tehát, hogy rövid távú céljaink között szerepel, hogy minél több helyre eljussunk. Tavaly szeptemberben szerencsén indult egy csoportunk, és hát nagyon érdekes, egyébként tiszaújvárosi szerencs is úgy alakult, hogy egy agilis anyuka felvette velem a kapcsolatot, és az ő közbenjárásával, mert szerencsén is a könyvtárban vagyunk, kapcsolatrendszerével összehozott az intézmény vezetőkkel, ők segítenek a toborzásban, és akkor elindulunk, és ahol tudnak, eszközt biztosítanak, ahol nem, ott mi biztosítunk eszközöket. Úgyhogy Tiszaújvárosban is így indultunk el annó, hogy az anyuka szólt, hogy lenne igény, beszéljek az intézmény vezetővel, ő már előkészítette a tárgyalást, ugyanígy volt szerencsén is, úgyhogy ha van olyan agilis szülő, akár Kazincbarcikának is segít itt a székhely megtalálásában, a toborzásban, akár utána az oktatók megtalálásában, akkor mi nyitottak vagyunk, hogy gyorsan ütemben növekedjünk.
0: Említettél egy tábort, rendszeresen van táborotok?
1: Igen, nyaranta, júliustól gyakorlatilag augusztus közepéig folyamatosan most már táborozunk, idén 190 tanuló volt nálunk, gyakorlatilag 7 héten keresztül heti váltásban ugye elérhetők vagyunk, ezek egész napos táborok, háromszor étkezéssel délelőttől délutánig, hát és ott rengeteg izgalmas téma van, tehát a gyerekek nagyon szeretnek Minecraftozni, Robloxozni, ezek a legnépszerűbb témáink, és akkor ezen belül ők programoznak, tehát hogy nem csak az van, hogy eljönnek és játszanak, de nagyon szeretik például a kreatív fotós, videós táborunkat, akkor van hacker táborunk, nyilván hát etikus hackeré neveljük őket, és meg kell menteni a YouTube-ot, nehogy a hackerek letöröljék, és különböző YouTuber táborok, tehát hogy témaköröket hirdetünk meg, amikre el lehet kezdeni jelentkezni tavasztól, és akkor várjuk a gyerekeket, és akkor egy nagyon könnyed szórakozás van. Délutánonként kint vagyunk a parkban, ott az irodaházban van egy nagy park, amit használhatunk, és akkor kint lézerharcolnak, társasjátékoznak, különböző sorversenyek, kártyajátékok, társasjátékok, piknik jelleggel le tudnak ülni, és akkor ott szoktuk a délutánokat eltölteni, az uzsonnát is ilyen piknik jelleggel töltjük el, úgyhogy nagyon élvezik a gyerekek, úgyhogy már lassan azt számoltam, hogy elérjük az 1000 fős eddigi táboroztatói létszámot, mert évről évre egyre többen jöttek hozzánk.
0: Erre bárki jelentkezhet a táborra, a képzéstől függetlenül is?
1: Igen, ehhez nem szükséges ahhoz, hogy évközben hozzánk jöjjenek, hanem bárki jelentkezhet, ugyanúgy iskolás kortól, de a táborban már az első osztály befejezően is lehet jönni.
0: Képernyőidő szempontjából mit tanácsolsz? Tehát korosztálytól függ, gondolom, de mikortól és mennyit?
1: Hát a mi generációnk szerintem azzal küzd, hogy nincs tapasztalatunk ebben, hisz gyerekként még nem volt ilyen képernyőidő, és én saját gyerekeim és szülőként azzal küzdök, hogy eltaláljam ezt a megfelelő időszakot. Hát most tanulásfüggővé szoktuk szerelni a gyerekeknek, és van, hogy hétköznapi időben nincsen képernyőzés, esetleg csak a hétvégi időszakban, hogyha be van fejezve minden tanulnivaló lecke, és ez alapján engedjük nekik, hogy leüljenek esetleg a számítógép elé, vagy a telefon elé, mert a telefonjuk is le van korlátozva. És ez, hát, ez nekem a mi, hogyha úgy engedi, akár 4 órát is játszanak hétvégén, nincs erre jó megoldás, tehát ezt én sem tudom, ezt minden szülő alakítsa, ezt látni fogja a gyerekén, hogy mennyi a jó. Tudományos cikkek is még eltérőek erről, hogy mi a megengedőbb, mert mi a nem megengedőbb, mert ha belegondolunk, hogy most 8 órát ül a tévé előtt, vagy 3 órát ül a számítógép előtt, és ott társaságban játszik, nehéz eldönteni, hogy melyik járunk jobban. Nem tudok, nem szeretnék konkrét számot mondani.
0: Viszont már a kutatások a függőséggel kapcsolatban is számtalan kutatás zajlik, és azért figyelni kell nagyon, hogy ne az legyen, ne töltse ki az életét, mondjuk itt, tehát a szociális kapcsolatok és ugyanúgy a valóság is megmaradja. Ja. Ugye?
1: Hát a legjobb példa mi vagyunk. És mindenki nézem magába, hogy ő neki mennyi a képernyő ideje a munkán kívül. Tudom, nehéz, amikor home office időszak van, és otthon a gyerek azt látja, hogy ülök a számítógép előtt, de hogyha valóban munkával töltem, és utána letelik a munkaidőm, és bezárom azt a számítógépet, akkor ne azt lássa rajtam is a gyerek, hogy előveszem a telefonomat, és akkor pörgetem a social media oldalakat, a videókat, mert akkor az nem jó dolog, tehát, hogy akkor mit mutatok a gyereknek, ő nem csinálhatja, én meg csinálhatom. Tehát a mai generáció ezt már nem fogadja el, hogy amit szabad a felnőttnek, azt nem szabad a gyereknek. Példát kell mutatni, és mutassuk meg nekik, hogy amikor együtt vagyunk, akkor velük vagyunk, én ezt tanácsolom.
0: Egyáltalán a social médiára, amikor engednéd a gyermekeidet, hogy hány éves kortól, persze korlátokkal, időkorlátokkal?
1: Hát ugye én úgy tudom, hogy 13 vagy 16 év nagyjából a korhatára a Facebooknál, ami szerintem nem véletlenül van kitalálva. Hát a legnehezebbnek azt tartom, hogy az iskolák manapság már megkövetelik, hogy messengere legyen a gyereknek, amire ugyanúgy nem lehet regisztrálni. Benne legyen Facebook csoportokba, tehát hogy ez egy nagy ellentét, és ezzel nagyon nehéz ellenkezni, és mi is küzdöttünk az utolsókig, hogy mondtuk az osztályfőnököknek, meg a tanároknak, de hát a gyereknek nem lehetne, hogy miért várja el. És akkor akinek van, az benne van, aki nincs, az kimarad, holott vannak alternatív megoldások, és erre nagyon szívesen felhívom mindenki figyelmét, hogy például, hogy mondtam, hogy csinálj egy Gmail regisztrációt, megtanítani, levelezni, és a Gmailben is chat funkció van, és ott is nagyon praktikusan lehet használni, és akkor nem kell ahhoz, hogy Facebookja legyen, hogy Messengerje legyen, Instagramja legyen, mert csak azon, akkor azon üzenetezgetünk. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz harc, azt gondolom maga a társadalommal is, hogy megtaláljuk, mi a jó út.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a témáról, vagy akár hol kérdezhetnek, amíg felmerül kérdések.
1: Facebookon a Logiskool Miskolcként van egy oldalunk, ott is látnak folyamatosan információkat, videókat, akár a táborokról, akár a kurzusokról, és a logiskool.com, és azon belül a Miskolc vagy a Tiszói városi aloldalon mindig fent vannak az aktuális kurzusok, és az aktuális próbanapok alkalmai is, be tudnak regisztrálni, és akkor kapnak egy visszaigazoló e-mailt, és akkor utána várjuk őket ezeken az alkalmakon. És rengeteg hasznos információ még fenn van a logiskool.com oldalon.
0: Tehát ki lehet próbálni, mielőtt előfizetünk.
1: Így van. El lehet jönni, és akkor ki lehet próbálni.
0: Nagyon szépen köszönöm, Viktor, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Nagyon szívesen. Én is köszönöm, hogy itt voltam.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Könyves Viktorral, a Logischool Miskolci iskola vezetőjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az Egri Egyetemen járt az indiai nagykövet, védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A hőség befolyásolta a Zempléni Kalandpark nyári szezonját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az indiai köztársaság nagykövete Anshuman Gaur ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumába tett látogatást. Ünnepi beszédét követően az intézmény Tittelpál könyvtára indiai gyűjteménnyel bővült. Elhangzott, fontos, hogy számos indiai hallgatóval rendelkezik az Egri Felsőoktatási Intézmény. Anshuman Gaur, az indiai köztársaság nagykövete méltatja most a magyar, valamint az indiai kultúra közötti hasonlóságokat.
3: We understand that Hungarians are inherently very curious people and they want to learn more about India and we are only trying to fill the gap by providing a small diversity of books to address that curiosity. People in Hungary have been curious about India. You have
2: a magyarok kíváncsiságot mutatnak a mi kultúránk felé, és szeretnék jobban megismerni Indiát. Ezekkel a könyvekkel szerettük volna támogatni ezeket a törekvéseket. Ebben a könyvtárban számos indiai alkotás fordítása megtalálható az 1700-as évekből. Természetesen ki akartuk bővíteni még több könyvvel ezt a könyvtárat. Ez az indiai könyvsorok szövetséget is jelent a magyarokkal. Az indiai történelemről, kultúráról, az indiai demokráciáról, politikáról, gazdaságról, valamint az indiai spiritualitásról és filozófiáról olvashatnak. Reméljük, az elvárásoknak és ízléseknek megfelelnek. A magyar kultúra nagyon gazdag és mély gyökerekkel rendelkezik. Nagyon meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a két kultúra között. Például az emberek tudásvágya, valamint a magyarok megőrizték eredeti nyelvüket. Mi ezt Indiában nagyon megbecsüljük, hiszen nálunk többféle nyelv létezik, és büszkék vagyunk a nyelvi örökségekre. Továbbá a család iránti szeretet is fontos mindkét kultúra számára. A paprika iránti szeretet szintén összeköt minket, hiszen mi is sok fűszert használunk.
3: I think sacrosanct belief in both the cultures, also the love for your language. Hungary has preserved its language for more than 1,000 years, and in India we really appreciate that we have a diversity of languages in India. It really gives us a sense of empathy to see people preserving their language and lingual heritage. Also, the love for family is something that we find very similar to our own culture in Hungary. The love of family, the family solidarity which the Hungarian people have, and increasingly your love for papa, which we think is very similar to our spicy level.
2: Védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A döntés értelmében kiemelt oltalmat kapott Csoma József festőművész, valamint Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű cukrászmesterek nyughelye. A Rorárius család sírja a mindszenti római katolikus temetőben található. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, ahol átvette és sikerre vitte a Széchenyi utca 5 szám alatti cukrászdát. Az üzletvezetését 1947-ben unoköccse Rorárius László vette át, a patinás intézmény pedig generációkon át Miskolc egyik legnépszerűbb találkozóhelye volt. A részletekről Reiman Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referens adott tájékoztatást.
4: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeté. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorarius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost féle, Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, vagyis annak a jogutódja volt. Gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként a Rorarius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Úgyhogy ezek után persze a Rorariusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig békecukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1971-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömböt lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni. Nagyon érdekes, hogy ugye a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius, Rori.
2: Ugyancsak védettséget kapott Csoma József festőművész sírhelye is. Az 1901-es születésű alkotó egész pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és kiemelkedő művészetével jelentősen gazdagította Miskolc kulturális értékeit.
4: Csoma nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésű készítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége. És hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsai Jenő, Imre Zsigmond vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt vált, Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a Vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyő Csaba, a Helyő Patak és a Színvát nagyon gyakran festette le.
2: A sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpart nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. míg a nyár elején kedvező látogatószámot értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi, hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, mondta el Magyarós Judit, a létesítményvezetője.
1: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek a bizonyos hőhullámok. Ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát bára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Zemplén Kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát, hogy azért az úgy jól összejött. Most költünk is különben ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát, hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok, és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölforr, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.
2: Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 29-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. Újra megyei igazgatóságok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Országos könyvtári napok és mesemondó verseny is lesz Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. A rendelő a Városi Stadion melletti szabadidő sportközpontban működik. A hét minden munkanapján elérhetők a különböző szűrővizsgálatok, amelyek között több olyan mérés is van, amelyre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség. A kezdeményezést lakossági igény hívta életre. A mozgás, az egészségmegőrzés, valamint a prevenció fontos kulcsszavak a nyíregyházi önkormányzat számára, fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.
2: Amikor megnyitottuk 2 éve ezt a szabadidő sportcentrumot, akkor a Szociális Gondozási Központ elindított egy rendszeresebb mérés-szűrés, 2 hetente voltak itt, és én nagyon örülök, hogy ez megjelent úgy, hogy nagyobb igény lett erre, az egészségtudatosság nő, mint ahogy a mozgásba való résztvevők száma is. Mozdony Nyíregyháza ezt nagyon jól mutatja, és ezért megszületett az az igény, amit mondok, lakossági kezdeményezés is megelőzött, hogy milyen jó lenne, ha folyamatosan lenne. Ez mától így van, tehát munkanapokon napi 4 órába, szerdán hosszított nyitvatartással beindul ez a 18 féle szűrést tudnak itt a Szociális Gondozási Központ szakemberei elvégezni.
1: A nyíregyházi egészségponton olyan szűrővizsgálatok is elérhetők ingyenesen, amelyekre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség, hangsúlyozta Nagyné Hermányó Zsuzsanna, a nyíregyházi szociális gondozási és egészségügyi alapellátási központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csöndsűrűség mérést, amit ugye kitelepüléseink során azért nem tudtunk magunkkal hozni, mert egy nagyon komoly, drága készülék, és tulajdonképpen kell hozzá egyfajta műszer, technika, áramforrás, amit nyilván egy ilyen mobil szűrés során nehezen tudunk megvalósítani. Ez egyébként a csontok állapotáról ad egyfajta képet, és a mai kor néma járványaként nevezett oszteoporózis esetén úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szűrés lehet a lakosság körében. A másik az AB mérés, ami a végtagi verőerek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között. És mint említettem már korábban is, hogy a point of care testing, azaz a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tigliceri szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szintet is.
1: A stadion melletti sportlétesítményt rengetegen látogatják, több korosztály is megfordul itt hétről hétre, fogalmazott Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető KFT ügyvezetője.
4: Nagyon széles a paletta, akik megfordulnak itt nálunk a szabadidő sportközpontban, hiszen a Mozdony Nyíregyháza folyamán inkább az idősebb korosztály, de az edzések folyamán pedig a fiatal korosztály is képviselteti magát, és hogyha számba veszük azt, hogy hány sportolási lehetőséget tudnak itt a nyíregyháziak végezni, azt gondolom ismételten egy nagy paletta, tehát mindezeket összevetve a legidálisabb helyszínre került az egészségpont itt a szabadidő sportközpontban.
1: Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveinek neve is megváltozik, tájékoztatott dr. Paskuiné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése. Ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal területi szerveinek neve is megváltozik. A NAV a hivatali ügyintézésben egységesen december 1-től tér át a megye megnevezés használatára. A parlament döntése alapján 2026. október 1-től a területi közigazgatási egységek hivatalos neve ismét megye lesz. A vármegye elnevezés tehát megszűnik. Ennek megfelelően a NAV területi szerveinek elnevezése is módosul. 2026. október 1-től a vármegyei igazgatóságok neve megyei adó- és vámigazgatóságok elnevezésre változik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hivatali ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban is egységesen 2026. december 1-én áll át majd a megye névhasználatra. Az érintett szervek, napszervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan cserélik le.
1: Országos könyvtári napok és mesemondó verseny is lesz Gyöngyösön a Vahot Sándor Városi Könyvtárban október 5-től. A színes programokkal minden korosztályt igyekeznek megszólítani. A részletekről Balogh Judit igazgatót és Tóth Szilvia gyermekkönyvtárost hallják.
6: Én már 20 éve szervezi az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a rendezvénysorozatot. Elsődleges célja az, hogy az országban a könyvtárak megmutatkozzanak, hogy sokan vagyunk, fantasztikus programokat tudunk szervezni, minden korosztályt megszólítani, szóljanak ezek a rendezvények könyvekről, de egészen más dolgok is előjöhetnek, mint ahogy nálunk is a program során. 2025-ben fölírtam néhány adatot. 1267 könyvtár vett részt ebben tavaly, 3758 programot szerveztek, és 104 000 látogatója volt országosan ezeknek a programoknak. Tényleg fel kell töltenünk már előre a szervezendő programokat, és akkor látjuk, hogy a többiek is milyen lelkesen dolgoznak, és jönnek fel a jobbnál jobb programok országszerte. Az a célunk, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani. Országosan is ez a cél, nálunk is ez a cél. Tehát az egészen apróktól az idős korosztályig mindenki találjon magának olyan programot, amire szívesen eljön. Maga az egész program az október 5-én kezdődik, és 11-ig vasárnapig tart, és a kicsikkel kezdünk, és akkor át is adom Szilvinek a szót.
7: 5-én és 6-án a meséje lesz a főszerep. Ez egészen általános iskolás kortól egészen az idős korosztályig megszólítva, mert hát nem csak a gyerekeké a mese, és nem gyerekkorban ér véget akár a mesehallgatás, illetve a mesélés, és leginkább nyilván itt a népmesére, a magyar népmesékre helyezzük a hangsúlyt, már ez is azt mondanám, hogy lassan 40 éves hagyományom a könyvtárnak, hogy népmesemondó versenyt hirdetünk meg. Most az általános iskolásoknak lesz hétfőn délután, kedden délután a felső tagozatosoknak, igen, a sorsoknak hétfőn, kedden a felső tagozatosoknak, és este most már harmadik alkalommal, október 6-án, kedden kihangsúlyozva 5 órától pedig a felnőtt korosztályt várjuk mesehallgatásra és mesélésre is, aki érez magában aktivitást, kedvet, akkor az nyugodtan eljöhet, és akár a kedvenc, vagy akár a gyerekkori kedvenc meséjét is elmondhatja. Már harmadik alkalommal lesz úgymond a felnőttek kategóriájában is, illetve majd még hétvégén, hogyha visszatérünk, hétvégén lesz még a nem csak a gyerekeké, hanem a családoké a főszerep.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsétessék a Jézus Krisztus! Tennyek Csaba egriesek meghívására az Egri Bazilika Szent Mihály búcsúján Kovács Gergely gyulafehérvári esek mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a Székesegyházban vasárnap este. A szentmise elején Tennyek Csaba esek köszöntötte a vendégfőpásztort. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották a bazilika, illetve a korábban ennek a helyén álló középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni. De vajon mi, mai emberek mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket? Ezekkel a gondolatokkal kezdte szentbeszédét Kovács Gergely érsek az Egri Bazilika búcsúi szentmiséjén. A gyulafehérvári főpásztor elmondta, bizonytalan világunkban könnyen elveszíthetjük hitünket, józanságunkat, végül önmagunkat. Védelemre van szükségünk, bár be kell valljuk, talán nem Szent Mihály az első, akitől kérni szoktuk ezt. A Szentírás sorait felidézve, a főpásztor a Mihály névre hívta fel a figyelmet, amely azt jelenti héberül, ki olyan, mint Isten. Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés, hangsúlyozta. Márton Áron gyulafehérvári püspökre emlékeztetve Kovács Gergely érsek elmondta, a püspök olyankorban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani és mit kell elhallgatni. Áron püspök erre nemet mondott, és ebből született a nagy igenje az Istenre. Szent Mihály nem a mennyei testőrünk, nem azért kérjük segítségét elsősorban, hogy semmi rossz ne történjék velünk, hanem azért, hogy ha rossz megtörténik, akkor ne rosszal viszonozzuk, hogyha igazságtalanság ér, mi ne váljunk igazságtalanná, ha gyűlölettel találkozunk, nehogy gyűlölet költözzön a mi szívünkbe, és amikor félünk, ne felejtsük el, kihez tartozunk, emelte ki a gyulafehérvári érsek. Szentbeszéde végén Kovács Gergely arra hívta fel a figyelmet, Gyulafehérvár székesegyházának és a gyulafehérvári főegyházmegyének szintén Szent Mihály főangyala védőszentje, ma ő is összeköt bennünket, fogalmazott. Az ünnepi szentmise körmenettel zárult. Több októberi programmal is készül az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánia, illetve a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Október 1-től esténként a templomban, 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével magyar népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát rózsafüzér a templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a Fatimai Szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentségimádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén, 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jeles évfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városban ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni.

0: és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el. A főcelebráns Bábe Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka is csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakástéri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túlról. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 szociális és fejlesztő projektet, illetve ökológiai témájút valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, és közben az okos eszközök is elterjedtek, így egyre többen a különböző alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető, Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!

0: Régió sportja.
1: Negyedik alkalommal rendezték meg a Mozdulj Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára Debrecenben. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Negyedik alkalommal rendezték meg a Mozdulj a Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára Debrecenben. A szervező iskola idén két évfordulót is ünnepel. 60 éves az intézmény, és 10 éve lett fenntartójuk a Görög Katolikus Egyház. Szeretnénk bemutatni a játékokon keresztül az iskolánk profilját, a gimnáziumi képzésünket, két tannyelvű képzésünket és a technikumot, mert azt nagyon sokan tudják a városban, hogy ez az iskola képezi az egészségügyi szakembereket a régióban. Általános ápolókat, mentőápolókat, asszisztenseket is, mondta a Hámori Éva Judit, a Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A negyedik éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület.
2: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásba. Egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban. Rebekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy

0: Helyzetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebbe a városba, ezért csak köszönetet mondhatunk.
1: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
2: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labdaütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, többen próbálgatták, az olimpiai öt karika van elhelyezve, és erre egy florból ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van, szintén ez az épületben van, és sakkba is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub, a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arra, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
1: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
3: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezünk, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebben, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategóriára versenyzők edzőtáborozására, és a szépkörülök sporttalálkozójára is.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
4: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinusonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ugye ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is

0: van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik ezt, például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai vízikomplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbarcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
2: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbarcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett már 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós a Kazincbalcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbalcikán és a térségben élnek.
3: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbalcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásunk, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A harmadik tizedben egy nagymama köszöni a szűzanyának az eddig kapott kegyelmeket, és kér további testi-lelki gyógyulást unokájára. Ugyanebben a tizedben egy sok gyermekes édesanya a mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét, valamint imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi
2: kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy balesetet szenvedett édesanya, nagymama testi-lelki gyógyulásáért kérjük, a szűzanya gyógyító közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy mádi nagypapa testi-lelki gyógyulásáért kérjük Isten áldását és a szűzanya segítségét. Továbbá egy édesanya hálát ad a szűzanyának gyógyulásáért, és kéri további oltalmát életére és családjára. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ámen.
1: Az ötödik tizedben egy nő testi-lelki gyógyulásáért imádkozzunk, hogy a gonosztól megszabadulhasson. Ugyanebben a tizedben egy 20 éves balesetet szenvedett unoka gyógyulásáért imádkozzunk, hogy fájdalmai enyhüljenek.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzéri Imádságot közvetítettünk rádiunk EGRI stúdiójából. Ma a Zabari Magyarok Nagyasszonya templom ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért.

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szent Atya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszervezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölt a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok. Édesanyánk az Anya Szent Egyház ma ünnepet ül annak a három főangyalnak a tiszteletére, akiket a Szentírásból név szerint is ismerünk. Szent Mihály az égben lázadozó, angyalok elleni harc vezére, az Ószövetségben pedig a zsidóság védőangyala volt. Ma a Római Katolikus Anya Szent Egyháznak Isten új szövetségi népének védelmezőjeként tiszteljük. Szent Mihály főangyal számos egyházmegyének a védőszentje. Nevének jelentése, ki olyan, mint az Isten. Szent Gábor főangyal volt az, aki a boldogságos Szűz Máriának hírül vitte a Fiúisten megtestesülésének örömhírét. Ezért a hírközlés védőszentje. Nevének jelentése, küldött. Szent Ráfael főangyalt az ifjú Tóbiás úti kísérőjeként említi a Biblia. Őt az utasok, a zarándokok és a földi zarándok útját járó egyház védelmére hívjuk segítségül. Nevének jelentése Isten segít. Most hallgassuk meg Nagy Szent Gergely pápának a főangyalokról szóló szentbeszédét. Tudnunk kell, hogy az angyal szó tisztséget jelent és nem természetet. A mennyei hazának ezek a szellemi lényei ugyanis természetük szerint mindig szellemek, viszont egyáltalán nem mindig lehet angyaloknak nevezni őket. Valójában csak akkor angyalok, vagyis küldöttek, amikor valamilyen isteni üzenetnek közvetítői. Azokat, akik kisebb jelentőségű üzeneteket hoznak, nevezzük angyaloknak. Azokat pedig, akik fontosabb üzeneteket adnak át, azokat főangyaloknak nevezzük. Ezért van az, hogy a boldogságos Szűz Máriához nem akármelyik angyalt, hanem Gábor főangyalt küldte Isten. Úgy illett, hogy erre a szolgálatra főangyal jöjjön, hiszen a legfontosabb üzenetet hozta. A főangyalokat az említett okból külön névvel is megjelöljük. A szavak jelentése ugyanis föltárja, hogy működésükben mire is van leginkább adottságuk. Abban a szent országban a mindenható Isten színelátása tökéletessé teszi a tudást. Ott tehát kiké nem azért kap saját nevet, mintha név nélkül nem lenne ismeretes a személye, hanem azért, mert amikor valamilyen szolgálat ellátására hozzánk jönnek, ennek a küldetésnek megfelelő nevet viselnek. Ezért az egyikük neve Mihály, jelentése ki olyan, mint az Isten, a másiké Gábor, Isten ereje, a harmadiké pedig Ráfael, Isten orvossága. Tudomásunk szerint valahányszor csodálatos hatalmat kell kifejteni, Mihály kap küldetést, hogy tevékenységéből és nevéből egyaránt kitűnjék. Senki sem tehet olyan nagyszerű dolgokat, mint amilyeneket Isten megtehet. Éppen ezért van megírva, hogy az ősi ellenség Mihály főangyallal fogja végső csatáját megvívni. Ezt Szent János révén tudjuk. Jelenések könyvéből idézünk, akkor nagy harc támadt Mihály főangyallal. Tudnélik, amikor a világ végén a maga erejére hagyja Isten a bukott angyalt, és letaszítja végleges kárhozatába. Ő az az ősi ellenség, aki gőgjében hasonló akart lenni Istenhez, mondván, én az égbe megyek föl, az Isten csillagai fölé állítom trónomat, hasonló leszek a fölségeshez. Ez Izaiás könyvéből idézi a pápa. Ugyanígy azért küldte Isten Szűz Máriához Gábort, mert az ő neve Isten ereje. Krisztust jött ugyanis hírül adni, aki a láthatatlan világ gonosz hatalmasságainak a letörésére kegyes volt nyomorúságos külsőnkben megjelenni, ugyanakkor erős Istenként és győztes harcosként is jötte földre, és ezért jelentette be az Isten erejének nevezett angyal. Végül Ráfael nevének jelentése Isten orvossága. Ennek az a magyarázata, hogy amikor gyógyító beavatkozással megérintette Tóbiás szemét, megszüntette a vak emberre borult sötétséget. Természetes tehát, hogy akit Isten gyógyítás széljából küld, az méltán viseli az Isten orvossága nevet, a Ráfael nevet. Szent Mihályhoz gyakori imádságunk legyen a következő, amit 13. Leó pápa annak idején elrendelt. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. A Szent Misében, a három főangyal ünnepén így imádkozunk. Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd kérünk, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket.

0: Rakovszky Zsuzsa. Esik. Esik, esik. Ma reggel megindult. Vízbe mártott gyufa, kihunyt a nyár. Most sokáig esni fog. Enyhül a nyári téboly heve, renyhül a sürgés. Át s átfolják a szürkék, a sárga, kék, piros hivalkodást. Az ablak csorog le most mögötte a nedves szél. Az utca csatornájába tévedt óriás cet hánytorog olaj és sárszínűen. Esik. Miért kimenni, tenni? Csak lenni, lenni. Mintha hanyatt az ágyon, egymás mellett, karott tarkóm alatt, sokáig. Úgy sem lehet sokáig kimenni. Most sokáig, sokáig esni fog.
1: Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író, költő, műfordító Sopronban született 1950-ben. Ott is érettségizett, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, de a második évtől Budapesten folytatta magyar-angol szakon. 75 és 78 között az Állami Gorki Könyvtárban, 78-tól 81-ig az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 82-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

Tegnap ismét végig gondoltam édesanyám sírjánál, tulajdonképpen mindazt, amit a barátaim nagynak mondanak. Csak azért vihettem végbe, mert gyermekkoromtól kezdve tiszteltem minden igazat és szentet. Valahányszor tisztelettel néztem föl apámra, anyámra, valamelyik mesteremre, vagy éppen Istenre, akkor kitágult és megnőtt a szívem. Ilyen lelki állapotban alkottam legjobb dolgaimat.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Letették a balatoni kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét, tájékoztatta a Balatoni Hajózási ZRT az MT-t. A társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Modernizálják a kikötői múlókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban 14-15 hellyel. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén. Már 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják. Műsorunk a 2025. október 28-ai adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.

kivonulás könyvében halljuk, ez a vér annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veleteken. A szövetség népe vagyunk, és egy karizmatikus közösség is ehhez a szövetséghez tartozik. Ez a szövetség kell, hogy meghatározza a mi tevékenységünket, szolgálatunkat, mindennapjainkat. Istennek népe kimondta egyhangúan, egy szívvel, lélekkel, hogy meghallgatjuk, amit mondasz, befogadjuk a törvényt, amit kihirdetsz, és megtesszük azt. Meghallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel, ez a hallgatásnak a művészete, és aztán jön az engedelmes cselekvés, amikor én nem várom el, hogy ezért sok esetben, hogy megdicsérjenek, hanem csak úgy a háttérben végzem a magam dolgát, amire a jó Isten meghívott. És teszem ezt társaimmal együtt, abban a közösségben, ami összeköt minket, hiszen egy a cél, szentek legyetek, miként mennyei atyátok is szent, és ezt tesszük karizmákkal, tesszük ezt Isten kegyelmével, karöltve, abba kapaszkodva, egymást is formálva, és egymást segítve. Számunkra tehát ez a közösség jelleg nem szabad, hogy abban mutatkozzék meg, ahogy azt talán sokan gondolják, hogy ez egy ilyen állandó, talán sokszor erőltetett, ilyen show, műsor elemekkel tarkított összejövetelek, és egyfajta élménykeresőknek, a különleges élménykeresőknek a gyülekezete, hanem sokkal inkább kell, hogy szóljon arról, ami közösségi létünk, összejöveteleink is, hogy mi hitelesen adjuk vissza, hogy ennek a szövetségi életnek vagyunk a hordozói, a jelenvalóvá tevői a mindennapokban, a szürke hétköznapokban, és ugyanúgy az ünnepekben. A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott, a Szentlélek és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom. Az, amikor halljuk az evangéliumban, hogy éjszaka jön az ellenség és a buza közé konkolyt vete, nagy figyelmeztetés is számunkra, és Jézusnak a szava, vagy annak a gazdának is, hogy egy kicsit türelemre int, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő az aratásig. Voltak éppen ez a példabeszéd megmutatja számunkra a valóságos növekedésnek, tisztulásnak a folyamatát. Sokszor még jó közösségekben is felüti a fejét a konkoly,
hiszen gyarló emberek vagyunk, botladozunk, és ugyanúgy a gyarlóság, a kísértettség, időnként akár a hamis karizmák is megmutatkozhatnak közösségeinkben. De az Úr türelmet tanúsít. Még az apostolok körében és az ősegyházban is emlékezzünk, az apostolok cselekedetei is leírja, már akkor történtek emberi gyengeségekből adódóan, hát lehetne így fogalmazni, hogy ilyen klikkesedések. Én Apollóval tartok, én Kéfással tartok, én Péterrel tartok, vagy hát én Jézussal, Krisztussal tartok, én Pállal tartok, tehát megosztott volna Krisztus. Isten ugyanakkor türelmes, és a növekedéssel voltak éppen várat az aratásig. Várat, hogy mi is igazából felnőjünk arra, hogy érlelődjünk igazából, jó gyümölcsökké legyünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye. De gondoljunk bele abba, az jutott eszembe, hogy a szentek, barátaink a szentek, ők közöttük is milyen sokan voltak, akik rosszul kezdték az életet. És jól fejezték be. Sajnos a fordítottja is igaz. Valaki lehet, hogy nagyon jól kezdi az életét, életútját, és nagyon rosszul fejezi be. Aminek a kárhozata vége. Vagyis nem az számít, milyen volt a múltad, hanem hogyan alakul a jövőd. És milyen a most, a jelen a te életedben. Mert most kell mindig a mostban, a jelenben meghoznod a döntéseidet. Nemes búza szemként Isten csűrébe kerülsz-e majd? Ennél fontosabb számunkra nincs is. Ennél fontosabb kérdés. És hogy ennek érdekében tegyünk meg mindent. Kell a személyes megtérések, személyes megújulás, és a közösségi szinten is ugyanúgy a növekedés, még ha lassú is, de Isten szeretetéből, kegyelméből táplálkozva voltak éppen egy szép növekedésé tud lenni. Megérlelődhetnek nem csak az egyének, a tagok, hanem általuk egy érett gyümölcsé lehetnek a közösségeink is. Érdekes, hogy ez is egy tanítás, Jóisten pedagógiája ilyen. Meg kell tanulnunk elviselni az, hogy jó és a rossz együtt van az életünkben, bennünk is ott van. Sokszor a jó kerekedik így felőre, van, amikor pedig legyőz minket a rossz. Együtt van bennünk is a búza és a konkoly. És ahogy Isten türelmet tanúsít velünk szemben, ugyanúgy általában is elmondhat, hogy a világban is a sok jó és rossz, a gonoszság, a szép és a csúnya dolgok, ezek mind-mind keverednek egymással, de majd egyszer eljön az aratás ideje. Vannak persze nagy pálfordulások is, ugye? És hát örülni kell annak is, hogyha valaki később tér meg, később térnek meg Istenhez. Nem szabad ítélkezni mások fölött, nem szabad egymást elítélni, az ítélet ideje az Úré. Érdekes, amikor megtértem, akkor ugye a rendszerváltozás korában, akkor voltak éppen eléggé olyan kritikusan, vagy olyan nem túl jó szemmel nézték talán sokan egyházi körökben papok részéről is a lelkiségi mozgalmaknak a sokaságát, ahogy mint a gombák kinőttek hirtelen, és elkezdtek tevékenykedni az egyházban. Hát nekem is volt otthoni plébánosom, amikor hazajöttem egy Szentlélek szemináriumról, talán említettem korábban, hogy a Hétlán közösségnek voltam egy pár évig a tagja, és hát ebből a közösségből hazajöve plébánosom így fogadott, hogy na, megjöttél a szektából. Tehát, ugye katolikus, karizmatikus közösség,
de ott volt az előítélet, szekta. Milyen ilyen furcsa szerzemények lehetnek ezek, ugye? De hát aztán ez tisztult, ez a dolog.

0: És hát ott van a boldogságos Szűz Mária szülei, Joakim és Anna. Bibliából nem olvasunk róluk, de a második századi apokrif, az úgynevezett Jakab-féle ősevangélium hozza az ő nevüket. És hát úgy látjuk őket, mint akik csendes, Istenre hagyatkozó személyek, akik tényleg a hűség példái számunkra, hasonlóak némileg Ábrahámhoz, Sárához, illetve Zakariáshoz, Erzsébethez, hogy életükben nem volt gyermek. De Isten szándékában, az isteni tervben semmi sincs véletlenül. Őket is kiválasztotta, mint Dávid házából való Joakimot, és feleségét Annát, a Jóisten, hogy egy hosszú, csendes és talán lehet, hogy ilyen szomorú élet, hogy gyermektelenek voltak, ez ennek az életnek a végén, éltesebb korukban őket ajándékozza meg a legcsodálatosabb ajándékkal, a szeplőtelen fogantatással, aki majdan a megváltó anyjává lesz. Matutinomban, olvasmányos imaórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, damaszkuszi Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva. Gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik a idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké. A közösségek lelki fejlődéséről még meghívás és megtérés. Ilyen fontos, hogy személyesen és közösen is, közösségben is megtapasztaljuk Isten hívását. Fontos a személyes megtérés. Fontos a bűnbánat. Fontos számunkra az új kezdet. Minden nap egy új kezdet, amiért hálát kell adnunk a jó Istennek. Valahogy úgy kellene felfognunk életünket, hogy nagy boldogságban megélni a napokat, és reggel is egy ilyen szent kíváncsisággal fordulni Istenhez, hogy drága jó Istenem, vajon mit tartogat számomra a mai nap? Mivel fogsz megajándékozni? És ez lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy na, hát ez nem hiányzott az életemből, kereszt és szenvedés lett a vége, de tudnunk kell, hogy aki Isten akarata szerint él, azt fürkészi, és azon az úton halad, annak minden a javára válik. Jó is és rossz is. Hol hallottam meg én Isten hívását életemben, és mit válaszoltam rá? Fontos persze, hogy a közösségekben mi magunk is egyenként hitben erősek legyünk, és elmélyültek. Fontos a képzés, egyéni képzés, hitben, lelki életben való erősödés. Ugye a hétlángban, ebben a karizmatikus közösségben, amikor először vettem részt, már felvételt nyert kispapként, teológus hallgatóként, azon a nyáron vettem részt a Szentlélek szemináriumon, és hát elég kritikusan vettem részt ezen. Tehát úgy voltam ezzel, hogyha valami egyház ellenes dolgot fogok hallani, ami eltér az egyház hivatalos tanításától, én ott hagyom az egészet. És hát ugye Kovács Gábor atya, a közösség vezetője, sajátos tényleg előadásmódjával és habitusával, azt hiszem, hogy tényleg megnyerte a tetszésemet is, hatalmas felkészültséggel tudta előadni a Szentlélek szeminárium anyagát, és nem tudtam semmi olyat felhozni, amivel oda mentem, hogy ami miatt ott hagyhattam volna, sőt. Oda jutottam, hogy egyik este éjszaka plébánia kis kápolnájába páran voltak ott nővérek is, kispapok is szerzetes ruhában. No hát én is úgy átadtam magamat Istennek. Hasra, ugye leborulva, hogy a szerzetesek az örökfogadalomnál. Hát ez egy meghatározó élmény maradt mai napig is számomra. Ez a teljes önátadás. A kegyelem megérintett. És ezért is fontos, hogy megértsük az egyház tanítását, a hit igazságaiban jobban belemélyedjünk, a Biblia, az egyházi szövegek megértés, a szentségekről szóló tanítás, és ezeknek a gyakorlata. És ez egy kölcsönhatás is lesz aztán az egyén és a közösségnek a kapcsolatában. Én gyarapíthatom a magam tudásával és lelkiségével a közösséget, és gyarapítom is bizonnyal, de a közösség is gazdagít engem, és megerősít, és fölemel, ha én gyenge volnék, megerősít. Tehát mindenki jól jár. Az imádságos élet, a Szentlélek vezetése iránti nyitottság milyen fontos.
1: A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszolóki plébánost hallották. Műsorunk a 2025. október 28-ai adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat csütörtökön 11:05-től megismételjük.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este a Kismadár és a Róka című mesével kívánunk nektek jó éjszakát, melyet Babócsai Réka olvas fel nektek.
2: A Kismadár és a Róka. Albán népmese. Egyszer összeállt a kismadár meg a róka, és elhatározták, hogy bevetnek egy darab földet. Te gyűjtsd össze a vetőmagot, én meg majd elvetem, mondta a róka. Ide-oda röbdösött a kismadár, és szemenként összegyűjtötte a kellő vetőmagot. Most aztán vesd el, mert én már összegyűjtöttem, szólt a kismadár a rókának.
3: Ugyan, vetni nem tudok, vesd csak el te, én majd learatom, válaszolta a róka.
2: Munkához látott a kismadár, és sok fáradozással szemenként a földbe dugdosta a vetőmagokat. Szépen kikelt a mag, megnőtt a vetés, kalászba szökkent, és beérett. No, learatott hát? Kérdezte a kismadár a rókától.
3: Dehogy, kaszálni nem tudok. Ha nem arasd le te, én majd kicsépelem, vetette oda a róka.
2: Hogyan? Csúválta a fejét a kismadár. De aztán hozzálátott, kalászonként letépte és egy csomóba gyűjtötte a búzát.
3: No, én learadtam. Most aztán csépelt ki, róka koma. Nem én. Csépelt ki te, én majd elosztom, válaszolta a róka.
2: Így hát a kismadárnak kellett kicsépelnie a búzát és külön választani a pejvát a szemtől.
3: Jó munkát végeztél. Vedd hát a pejvát, én meg viszem a szemet, szólalt meg a róka.
2: Mit csináljak a pejvával? Méltatlankodott a kismadár. Én végeztem el minden munkát, és most ne legyen részem belőle, ez igazságtalanság. Keressünk döntő bírákat.
3: Jól van, mondta a róka. Kérjük ki a véleményüket. Hozz ide nekem egy nagy gúnárt döntőbírónak.
2: Az járt az eszében, hogy vagy a búzát eszi meg, vagy a gúnárt. A kismadár elindult a gúnár keresésére, de a hegyen megszólította egy vadállat.
3: Ne vidd a gúnárt döntőbírónak, mert rosszul jársz,
2: hanem vidd el azt az agarat, amelyik ott len fekszik a szántóföld szélén. Elment a kismadár az agárhoz, amely már az utolsókat rúgta. Komám, szólította meg a kismadár, gyere el döntőbírámnak, mert peres ügyem van a rókával.
3: Nem mehetek, komám asszony, válaszolta az agár, hát nem látod, hová jutottam.
2: Hanem figyelj csak ide! Ha megtöltöd a hasam vajjal készített káposztával, hogy egy kissé erőre kapjak, és ha olajjal kened be a testemet, hogy kissé megpuhuljon a bőröm és mozogni tudjak, akkor elmegyek döntőbírádnak, és a lehető legjobb döntést hozom.
3: Ez könnyű, válaszolta a kismadár.
2: Más nem akarsz? Gyere velem. Útra keltek. Az egyik szántóföldön 5 férfi dolgozott. A szántóföld gazdája oda kiáltott a feleségének.
3: Hallod-e, asszony, gyorsan hozd azt az ebédet!
2: Meg is hallotta az asszony. Káposztát készített vajjal. A fejére tette az edényt, és elindult a szántóföldre kézen fogva kisgyermekét. Amikor ezt látta a kismadár, így szólt az agárhoz. Bújj el a bokrok mögött, mert hamarosan megkapod, amit kértél. Elbújt az agár, a kismadár pedig felrepült, leszállt a gyermek elé, és a földön ugrándozott, mintha nem tudna repülni. Jaj, anyám, kismadár, kiáltotta a gyermek, és utána ugrott, hogy megfogja. A kismadár nem repült el, hanem csak ugrabugrált, csalogatva a gyermeket. Rászette az asszonyt is, aki igazán azt hitte, hogy a madár nem tud elszállni. Várj csak, mondta, majd én megfogom. Letette az edényt a földre, ő maga pedig a madár után eredt. A kismadár lassan távolodott, és jelt adott az agárnak, hogy bújjon elő és kapja be az ételt. Amikor látta, hogy az agár már az edényt nyalogatja, felrepült és elszállt. Visszatért az asszony a káposztáért, de bizony a fejéhez kapott, amikor észrevette, hogy az

0: agár megette az összes káposztát. A kismadár és az agár folytatta útját. Az egyik kérésemet már teljesítetted, és teljes erőm visszatért. Most már csak olajat keríts, hogy bekend a testemet, mondta az agár. Az könnyű, gyere utánam, válaszolta a kismadár. Az olajfák útján mentek, ahol néhány utas pihent a földre rakva olajos tömlőiket. Mindannyian aludtak, csak egyikük örködött. Hopp, a kismadár az egyik tömlőre szállt. Az örködő utas kavicssal célba vette, de a kismadár nem szállt el, csak éppen összerezzent. Puff, vette célba a második kavicssal, és a kismadár ismét csak összerezzent. Ekkor az utas ökölnyi kődarabot kapott fel, és dühösen a madár felé dobta. De ahelyett, hogy a kismadarat találta volna el, felborította a tömlőt, és kiömlött az olaj. Ébredjetek, emberek, tönkrement egy tömlő olaj, kiáltott a társainak. Ám semmit sem tudtak összeszedni belőle. Felkerekedtek hát, és útnak indultak. Gyere csak, találtam neked épp elegendő olajat, fordult a kismadár az agárhoz. Felugrott az agár, tetőtől talpig meghempergett az olajban, megpuhította bőrét, csak úgy ragyogott a szőre. No, ha akarod, kismadár, leszek a döntő bírád, mondta. A kismadár fogott egy zsákot, beledugta az agarat, és a barlangok völgyébe igyekezett, ahol találkozót beszélt meg a rókával. Róka Kuma, kiáltotta. Itt vagyok. Elhoztam neked a gúnert, amelyet döntő bírának kértél. Gyere csak közelebb! Közelebb jött a róka, abban a hiszemben, hogy valóban gúnárt hozott a kismadár, és megszólalt.
1: Enye, de nagy ez a döntőbíró! Nem igen akaródzik a közelébe mennem!
0: Ezekre a szavakra a kismadár kinyitotta a zsák száját, előugrott az agár és neki a rókának. Egymás nyomában futottak, míg csak a róka nem talált egy lyukat az egyik fa tövében, ahová bebújt.
1: De az agár elkapta a farkát. A róka is húzta, az agár is húzta.
0: Leszakadt a róka farka,
1: de ő maga megmenekült. A kismadárnak többé a közelébe se ment, és nem követelte a búzát.
2: Kedves gyerekek, a Kismadár és a Róka című mesét hallottátok, melyet Babócsai Réka olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai alkalommal Deli Lajos atya a családról elmélkedik. Tartsanak velünk!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a családról a Biblia alapján. Egyelőre a keresztény bibliai lexikon a segéd anyagunk, amely segít, hogy megismerjük a Bibliában a családnak a szerepét. Már többféle szempontból beszéltünk a családról a Bibliában. A következő pontban a lexikon arról szól, hogy a család Isten tiszteleti közösség. Alapja, ereje az Úr akarata. Megjegyzi a lexikon, hogy a házastársak vonatkozásában a ne paráználkodjál, talán pontosabb fordítás volna a ne törj házasságot a 10 parancsolat alapján, a szülő-gyermek viszonylatában a tiszteld apádat és anyádat parancsolat óvja a házasságot, a családot. A legszorosabb családi kapcsolatnál is szentebb azonban az Isten iránti hűség. Olyannyira fontos ez, hogy számunkra szinte elképzelhetetlen, hogy a családtagoknak meg kell ölniük azt, aki közülük bálványimádásra csábít. Mózes 5. könyve, másodtörvénykönyv 13. fejezetének 7. versétől 12. verséig. A leginkább családi ünnep a Pászka. Szertartásai közben a legkisebb beszélni tudó gyermek kérdez, és a szülő így tanítja meg a hit alapvető dolgaira. Kivonulás könyve, 12. fejezet, 26. vers és a következők. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a családi ünnepet áthatja az Istennel való kapcsolat. A kivonulásnak a történetét újra és újra elmondják a vacsora keretében. A legkisebb gyermek megkérdezi, mit ünneplünk most, és a családfő elmondja a kivonulásnak a történetét. Csak utána kezdődik meg a családi vacsora, az együttlét, ahol mindennek kultikus szerepe van, nem csak a kérdéseknek, hanem magának a vacsorának a lényege is, hogy mit esznek, hogyan esznek, mit isznak, hogyan isznak. Mindez az Istennel kapcsolatos a családban. Megjegyzem, és egy kicsit szomorúan, hogy a keresztény családokban jó lenne, ha valami hasonló történne. Vagyis, amikor eljön karácsony ünnepe, akkor ne az legyen, hogy a templomban talán még elmegy a család, és együtt ünnepel, és aztán utána az otthoni vacsora, ebéd, ünnepi ebéd, az csak az étkezésről szól, és az ünnepről már semmi. Magáról, a titokról, az isteni titokról. Visszaemlékszem arra, már 2 évtizeddel ezelőtt, hogy egy hitoktatói összejövetelen az azóta már az örök atyához költözött Pogasi Judit nővér arról beszélt, hogy milyen nehéz az, amikor valaki a katekumenátus útján megismerkedik karácsony misztériumával, de ugyanezt mondhatjuk persze húsvétról is, tehát megismerkedik ezzel a misztériummal, titokkal, és hát hazamegy, és a családban pedig egy teljesen profán, eszem-iszom lakoma van. Számára döbbenetes, mondta a nővér, hogy mindaz, amit magába szívott, otthon üressé válik. Szóval milyen jó lenne, ha karácsony, húsvét és egyáltalán ünnepeink, keresztény ünnepeink odahaza Istennel folytatódnának. Visszatérve a lexikonhoz, a család a nevelés helye is, és ebben az apának és az anyának egyformán feladata van, kötelessége van. Példabeszédek könyve első fejezet 8. vers, de ugyanerről szól a 6. fejezet 20. verse is. Tehát a nevelés elsősorban a családban történik. Ezzel az egy mondattal jelzi csak a lexikon ezt a feladatot, de itt is érdemes egy kicsit megállni és elgondolkodni, hogy a mai keresztény családoknál is a sok feladat, a munka annyira széttöri a családnak az egységét, hogy ebből a nevelés is sokszor kimarad. Mintha tologatnák a felelősséget, a nevelés felelősségét az apa és az anya. Egyre nagyobb feladatot adnak az iskoláknak, ami egyrészt, ha jó az iskola, akkor talán érthető volna, másrészt sohasem pótolhatja az iskola a családnak a nevelő szerepét. Megint csak egy saját emlékkel hadd legyen szabad előhozakodnom. A Bencés gimnáziumban jártam Győrbe valamikor, gimnazista koromban. És hát szokás volt az, hogy bizonyos családok azért adták oda a gyermekeiket, hogy majd a Bencés atyák megnevelik, megjegyzem, akkor az iskolában csak egy civil tanár volt, a többi mind Bencés atya volt. De mégis vallották azt az atyák, és utána el is mondták nekünk, ott végzett növendékeknek, hogy azt, akit otthon nem neveltek meg, akit nem indítottak el egyfajta útra, azt ők sem tudják megnevelni a család nevelési hiányossága miatt. Tehát, kedves keresztény családok, akik talán hallgatjátok ezt a műsort, ezt az elmélkedést, ne felejtsétek el, hogy az apának és az anyának egyaránt feladata az, hogy neveljen, hogy a gyermeket irányba állítsa, hogy Istennel megismertesse, hogy Isten törvényeit megismertesse velük. Megjegyzi a lexikon azt is, hogy Isten népe számára talán pontosan azért, mert egy szentély a család, ezért mindig roppant veszélyes a vegyes házasság. A pogány házastárs egyrészt nem alkalmas az Isten tiszteletre való nevelés kötelezettségnek, nem tud eleget tenni, másrészt el is csábítja a házastársát a pogány isteneknek a tiszteletére. Ezért ki is mondja a törvény, ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne védj fiaidnak feleséget az ő leányaik közül, mert eltérítik fiaidat tőlem, és más isteneknek fognak szolgálni. Akkor pedig haragra gerjedek, mondja az Úr, és kipusztítalak benneteket. Másod törvénykönyv, Mózes 5. könyve, 7. fejezetének 3., 4. verse. A pusztai vándorlás során a moábi leányok veszélyeztették izraeli férfiakat, úgyhogy szigorú intézkedéseket kellett foganatosítani a bűnösökkel szemben, kivonulás könyve 34. fejezet 15. verse. Persze később politikai szempontok is közrejátszottak, hogy főként a királyok külföldi nőkkel, uralkodó családokkal pecsételték meg a szövetséget azzal, hogy házasságot kötöttek az ő családtagjaikkal. Ez bizony sokszor okozott veszélyt a hittel kapcsolatban. Több példát is fölhoz a lexikon. Például Ákháb szidoni hercegnőt vesz feleségül, Első királyok könyve 16. fejezetnek a 11. verse, amelynek az lett az eredménye, hogy Bál oltár és Aséra szobor lesz a fővárosban, Szamáriában. Továbbá az a gyászos szerep is, amelyet Jezábel játszott az ország történetében, Első királyok könyve 16. fejezetének 29. 33. verse. Például Jób szőlőjével kapcsolatos gyilkosság is az ő nevéhez fűződik. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd elmélkedésünket a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Deli Lajos atyát hallották a családról. Elköszön a műsor szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-as autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oschatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is. Ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesztárk Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Birincsik Márton, a hírszerkesztő hírolvasó pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. Mai adásunk témája az egyházban lévő közösség és a szervezetfejlesztés lesz. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. A mai adásban Péter Ágnes szobrászművésszel, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózión alapítójával és művészeti vezetőjével Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben az idei nyári szezont értékeljük, majd ezt követően őszi programokat ajánlunk figyelmükbe. Ezután egy női vállalkozóknak szervezett konferenciára látogatunk el. Ajánlunkban Kende Hofer Krisztina, kommunikációs és személyes márkaépítési szakértő, az önbizalomról és a magunkba vetett hitről beszél.
1: Egyrésztről talán az eredményeinkből, tehát hogy egy picit szembesítjük magunkat a saját eredményeinkkel, és ezek abszolút hétköznapi dolgok is lehetnek. Mi az, amit elértem eddig? Egy jó vizsga, egy jó étel, amit megfőztem, bármi. Ha ezeket tudatosítjuk magunkban, akkor elhisszük, hogy eredményesek vagyunk. Aztán ilyen a hitünk is, hogy ez a jó Istenben, a teremtőben, az univerzumban, az energiában van, de kell, hogy higgyünk valamiben.
0: Ugyanebben az órában Tokai frekvenciánkon a Görög Katolikus Rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunk kezdődik, melyben dr. Herceg László egriházi orvos az egyre szélesebb körben alkalmazott csodafegyverekről, a súlycsökkentő injekciókról beszél. Ajánlunkban a szer működési elvéről szól.
2: Ezek az anyagok nem csak az étvágyat csökkentik, hanem a gyomor ürülést is lassítják, tehát visszahat a gyomorra. Ezáltal egy állandó teltségérzet van a gyomorban. És hogyha az embernek tele van a gyomra, akkor az már sokszor rossz közérzettel jár. Egészen addig fokozódhat ez a teltségérzés, hogy amikor beadja ezt az injekciót magának az emberke, akkor azt érzi, hogy utána rövid időn belül ilyen émeigés, hányinger. Tehát úgy van vele, hogy csak ne ettem volna ennyit.
0: 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvallót hallgathatják meg, melyben Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az örök élet titkáról beszélget. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
1: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg 2023-ban. Elsőként Balogh Katalint, a Biblia Tudományi Tanszék oktatóját hallják, majd Répási Helga szupervizor kócsot, valamint Fehérvári Őrs Jákó bencés szerzetest, az intézmény rektorát, és Guba András piarista szerzetest, az intézmény rektor helyettesét.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a 2023 Szapiencia nap minden kedves hallgatóját, résztvevőjét, előadóját, közreműködőjét, a rengeteg szervezőt, és szeretném önöket a magam nevében is köszönteni. Én leszek az egyik házigazdája ennek a mai napnak, Balogh Katalin vagyok, intézményünknek a bibliai Héber tanárnénie, de egyébként én az ELTE-n szereztem a diplomámat, úgyhogy nem kistesti hibám van, nem vagyok teológus, bölcsészettudományi karon végeztem, történelem, francia irodalom és nyelv, illetve hebraisztika szakon, és ez utóbbit kamatoztatom most itt a főiskolán. És engedjék meg, hogy bemutassam másik nagyon kedves segítőtársamat, Répási Helgát, és kérlek, Helga, hogy te is mutatkozz be.
1: Köszönöm szépen, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy valamilyen módon ennek a folyamatnak részben házigazdája lehetek, ami ma itt megtörténik. Én szupervizor, szervezetfejlesztő, coach. Az a munkaterület és szakértelem, amivel dolgozom az egyházban, az egyházért, alapvetően a szerzetes rendek vezetőivel, vagy leendő vezetőivel személyes folyamatokat kísérek. Viszonylag sok képzésben veszek részt, többek között a Ferences rendnek a Ferences iskolákhoz kapcsolódó FEPA képzésben, és más szervezetfejlesztést célzó tréningekben. Azt mondanám, az elmúlt 6-8-9 évben gyakorlatilag 90%-ban már csak az egyházban, az egyházért dolgozom, különböző meghívásokban. Előtte volt és van tapasztalatom a for-profit szektorból, a szociális szektorból, úgyhogy amit talán sajátosságomként emlegethetnék, az, hogy nagyon sok szektorból érkeznek azok a tapasztalataim, amelyek itt egy izgalmas kérdés, hogy mennyire relevánsak az egyházban. Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Helga lesz az az ember, aki minden előadó előadása után egy mondatban reflektál majd a hallottakra, amiben egy picit segít nekünk abban, hogy mire összpontosítsuk a figyelmet, mint egy összefoglalva a lényegét az elhangzottaknak. És akkor kezdjük is el a mai napot. Szeretném megkérni Fehérvári Őrs Jákó atyát, az intézményünk rektorát, hogy nyissa meg ezt a mai Szapiencia napot, és szeretném felkérni Guba András, piarista, szerzetes atyát, intézményünk rektor helyettesét, hogy ő is nyissa meg ezt a mai napot.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentett, akik ma az egymásra utalva Szapiencia napra eljöttek. Előadóinkat, segítőinket, hallgatóinkat, akik egy különös fókuszcsoportja ennek a mai alkalomnak, nem az, hogy nem utolsó sorban, de elsősorban nekik szól a Szapiencia nap. A Szapiencia napot annak idején úgy gondolták el az intézménynek az alapítói és aztán a folytatói, hogy ez egy ilyen közös szellemi teret hozhat létre, ahol egyrészt a főiskolának a népe, hallgatók, oktatók, munkatársak közösen gazdagodhatnak, illetve egy-egy területnek a szakmai krémjét, hogyha szabad így mondani, egy asztalhoz leültetve egy hálózat is, kapcsolati hálózat, közösség épülhessen. Ezért örülök annak, hogy ennyien itt vannak, végignéztem a résztvevőknek a névsorát, nagyon sokféle helyről, intézményből, akár földrajzilag is többféle helyről vannak itt. Ez egy remek dolog. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy az egy évvel ezelőtti Szapiencia napnak, ami egyébként bizonyos értelemben kötődik a mainak a tematikájához, a szerzetesek hangja egy szinodális egyházért, ennek a konferencia kötete megvásárolható, majd egy éves késésbe vagyunk a köteteinkkel, de mindenkinek nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe. Én egy 1500 éves szerzetes rendnek a tagja vagyok. Néha azt gondoljuk magunkról, hogy hát a mi hagyományunkban minden benne van, és akkor, amikor modern kérdésekkel kell szembenéznünk, akkor látjuk azt, hogy nagyon jól jön azoknak a szakembereknek a segítsége, akik akár nagy hagyományokkal rendelkező közösségeket, mint a katolikus egyház is, az még 500 plusz az 1500-hoz képest rendelkeznek. engem mindig meglep az a tisztelet, amivel a mi hagyományainkkal szemben viseltetnek azok, akiket behívunk ezekbe a munkába. Én remélem, hogy ez a nap is ennek a kölcsönös tiszteletnek és kölcsönös tanulásnak a helye lehet. Szellemekben gazdagodást és testvéri együttlétet kívánok.
3: Az a dolgom, hogy nyitó mondatokat mondjak, de nem akarom elmagyarázni, hogy miért is jó ez a konferencia, hanem azt mondanám, hogy azért vagyunk itt, hogy találkozzunk. Mert mindnyájunknak közös gondja az a egyház, közösség, amiben, ahol találkozunk Jézussal, és ez a gond arra visz minket, hogy ezeket a közösségeket, szervezeteket minél jobban úgy éljük meg, hogy ezek élnek. És hál' Istennek nem csak saját magukból tud ez az élet forrásozni, hanem kapunk ehhez segítséget. És hát mindazok, akik ezen az életen dolgoznak, azok remélem, hogy itt vannak. Vagy legalábbis elkezdődik egy találkozási folyamat, egy egymásra figyelő folyamat, amiben tudjuk folytatni azt a gondosságot, amivel fordulunk közösségeinkkel és az egyházunkhoz. Hogy miért éppen most van ez a konferencia, annyit mondanék, hogy meglepett az, hogy Ferenc pápa tavaly tavasszal kiadott egy konstitúciót, amiben a kúriának, az egyházat sajátos szervezetének a megújításáról ír. És ettől kaptam bátorságot ahhoz, hogy a Magyarországon lévő egyházi szervezetek megújításáért tett kísérletekről is adjunk számot. Ha már ezt a dokumentumot említettem, akkor kerítettem, próbáltunk kapcsolatba kerülni olyan emberekkel, akik ebben a szervezetben benne vannak. Egy ember biztos benne van ebben a szervezetben, Magyarország apostoli nunciusa, aki Ferenc pápának a nagykövete, és a kúriának a tagja. És őt kértük meg, hogy hát meséljen már arról, hogy mi is zajlik a házuk táján. Nem tud most itt lenni, de nagyon kedvesen azt mondta, hogy a szavait mindenképpen elküldi. Szavait, amik hozzánk szólnak, és amely a kúriának a szervezet fejlesztői folyamatáról szól.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. A megnyitó beszédek után Michael Wallace Benak érsek nyitó gondolatait hallgatták meg a résztvevők felvételről angol nyelven. Majd Guba András piarista szerzetesnek, az intézmény rektor helyettesének előadása következett, a Prédikáté Evangélium szervezetfejlesztői szemmel címmel. Ezután Répási Helga, szupervizor coach osztatta meg a gondolatait az elhangzottakhoz kapcsolódva.
1: A nuncius úr felvázolta előttünk a kúria szerkezetét, kifejtette céljait, sajátos értékeit, és látszott, hogy eléggé azonosult ezekkel az értékekkel, és most egy úgynevezett szervezetfejlesztői szemmel szeretném, ha együtt hát ránéznénk erre a dokumentumra. Talán egy kis segítséggel ez a szervezetfejlesztői szempont megerősödik bennünk. A címtől indítatva szinte látjuk Jézust a 11 apostollal abban a pillanatban, mikor az utolsó szavaival szétküldi a tanítványokat a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Második Szent János Pál pápa 1988-ban szintén megrajzolta a kúria képét, a pásztor bonusz, a jó pásztor képében. Ez sem nehéz magunk elé idézni, ismerjük az evangéliumoknak ezeket a történeteit, amiben a pásztor gondosan egybetereli a nyáját. Egybetereli és szétküldi. Bármelyik is áll közelebb hozzánk, mindkettő nagyon erőteljes látomás, mondhatnám jövőkép. Elmondhatjuk talán, hogy közösségeink, vezetőink erőssége az, hogy képesek erős víziót megfogalmazni, magával ragadó látomásokat elénk tárni, és azoknak a vonzásába kerülni. Egy dokumentum van a kezünkben, amely valamiféle képet rögzít, a rögzítés ideje 2022 tavasza. Ennek a dokumentumnak a története azonban legalább a pápa választást megelőző konklávéra nyúlik vissza. 2013-ban Ferenc pápát, amikor beiktatták, a kúria reformjának lendülete már beiktatása után 4 nappal cselekvésre indította. Ekkor hívta föl egyik barátját, Maradélga bíborost, hogy vállalja el annak a bíborosi testületnek a vezetését. 8-9 fő volt az idők folyamán ebben a csoportban, amelyeknek a gondjára bíztam a kúria reformját. A dokumentumban megfogalmazott szervezeti változások jó része már létrejött ez alatt a 9 év alatt. Például a kommunikációs dikasztérium már 2015-ben, és aztán 2016 karácsonyán mondott a kúriának beszédet pápa, és rengeteg pontot felsorolt, elmondván, hogy mennyi mindent végrehajtottak már. Azt is mondhatnánk, hogy ez a dokumentum nem egy képet rajzol meg nekünk, hanem egy fejlesztési folyamatnak a záró dokumentuma. És közben rengeteg dolgot már megváltoztattak, és a pápa szívesen mondja, hogy kipróbáltuk, és jónak bizonyult. Valahogy nem egy nagyon kompakt fejlesztési tervvel indult a pápa, hanem kicsi próbálkozásokkal, amiket később lehetett módosítani, amik pedig beváltak azokat rögzíteni. A pápa sokszor hangsúlyozza, hogy folyamatokat kell indítanunk, nem pedig teret nyernünk. Az első téma, amihez a bizottság hozzányúlt, ez a pénzügyek volt, mégpedig annak érdekében, hogy a kúriának a pénzügyei a nemzetközi átláthatósági sztenderdeknek feleljen meg. Mai híreket olvasva, 9-10 év után ezen még mindig dolgozni kell. Nagyon fontos minden szervezetben, különösen a katolikus egyházban a hatalom gyakorlása. És nálunk különösen is érzékeny ez téma. A kúria pápa nevében jár el, vagyis nem alanya a katolikus egyházban érzékenyen óvott apostolottól származó hierarchikus hatalomnak. Ha pedig megbízásból cselekszik, akkor bárkit, vagyis laikusokat is meg lehet bízni, akár a dikasztériumok vezetésével is. Ez lehetőséget arra, hogy a kúria munkájában a világiak szakértelme is erőteljesen megjelenjen. Kérdés, hogy ezt a szakértelmet meg tudja fizetni a kúria, mert hát ez nem kell olyan nagyon messzire menni az, hogy ezt átéljük. A hatalomnak a gyakorlásában a szolgálat az első szempont. A püspökök egy része sérelmezte, hogy a kúria beékelődött a pápa és az apostol utódok a püspökök közé. A püspöki karok rendszeres beszámolói az adlimény látogatások alkalmával a kúria rendreutasító és elszámoltató helyzeteket erőltettem, legalábbis sok püspök így élte meg. Ezzel szemben most a pápa azt mondja, hogy a kúriára rábízott hatalom szolgáló hatalom. Elsősorban az evangelizációs folyamatokat és ezek felelősségeit szolgálja. Nagyon érdekes, hogy mit jelent ez az adnémia látogatások esetében. Arra kérik a püspöki karokat, hogy számoljanak be sikereikről, nehézségeikről, segítve ezzel más püspöki karokat. A kúria pedig közvetítse ezt a tudást és a tapasztalatot, mindegy tudás megosztó központként ebben a megosztásban. És a pápa is személyesen 1-2 órát tölt el a püspökökkel az eddigi negyed órához képest. Szinte minden dikasztériumot felszólítja a dokumentum, hogy a munkatársait fejlessze, kompetenciáik napra készek legyenek. Mindez a professzionalizálódás kicsit a szolgáltató jelleg felé tolja a szervezetet. Nem engedi a dokumentum azt sem, hogy funkcionáriussá váljanak a dolgozók, a kinevezések általában 5 évre szólnak, és még egyszer megújíthatók. Persze megjelenik itt a feszültség, hogy ha ezt az 5 év alatt kiképezünk valakit, és hazaküldjük, akkor az érdekes, vagy megéri ez a befektetés, és mit kezdünk azzal a tapasztalattal, ami összegyűl ezen idő alatt. Mégis valami miatt ez a szervezet most így látta fontosnak. Ez a 0-11 azt jelenti, hogy a pásztor bónuszban a szubszidiaritás 0 előfordulással hát van jelen, és ebben a dokumentumban pedig 11-szer szerepel. Az egyház látható és kegyelmi szervezet. Az előző 2 pápa óvatos volt abban, hogy az egyházot szociológiai, szervezeti szemmel nézzük. A szubszidiaritás kifejezése az egyház társadalmi tanításából származik, az egyházra nem nagyon alkalmazták, épp az előzőek miatt. A látható szervezetekről összegyűlt tudás, tapasztalatot a dokumentum mintha bátrabban használna, fenntartva a látható és kegyelmi valóság kényes egyensúlyát. Ez a konferencia talán épp ezen a kényes területen szeretne mozogni, hogy mi az, amit a látható valóságból szerzett tudásból lehet alkalmazni arra az egyházra, amely kegyelmi valóság is. A pásztor bónuszban nem szerepel az együttműködés kifejezés, a Predikáta Evangéliumban 44-szer. Vagyis az együttműködésre való biztatás nagyon erős. Konkrét javaslatokat is ad a dikasztériumoknak, hogy egymás közt és magukban milyen együttműködési platformokat hozzanak létre és működtessenek. Azok a teológusok, akiknek a tanítása kérdésessé válik, már nem egyszerűen lehetőséget kapnak a védekezésre, hanem párbeszédre vannak hívva a kérdések tisztázására. Az előző ponthoz is tartozik, mint hallottuk, a püspöki konferenciák felértékelése, amelyek nem új hierarchikus szintként jelennek meg, de az együttműködésnek, a püspökök közötti együttműködésnek nagyon erőteljes terei. És akkor el is mondhatjuk, hogyha a felhatalmazásokban gondolkodunk, akkor ezeknek nincs értelme. Ha pedig az együttműködésben gondolkodunk, akkor életadóak. A fejlesztési folyamat fontos elemei voltak a pápa kúriához intézett karácsonyi beszédei. 2014-ben a pápa 15 betegséget sorolt föl a kúria alkalmazottainak, amiket mindenképpen el kell kerülni. Most gondoljátok el, hogy karácsony van, készülünk az Úr Jézus születésére, és így az arcunkba vágnak 14 csúnya dolgot, amit valószínűleg mi csinálunk. Nem egy simogató hozzáállás volt ez, de valahogy úgy érezte a pápa, hogy ezeknek a szavainak most keménynek kell lennie. Egyébként azzal, hogy ő megnyitotta a szinodalitás útját és a meghallgatást erőteljesítette, ezért az ővele szemben megfogalmazott szavak is erősek lesznek és hallhatóak, de ha a konfrontációt vállalja ez a szervezet, akkor ez meg fog jelenni. A megkülönböztetést emelném ki a szinodalitásból, mert ez egy spirituális folyamat, amiben mindenki a lélek hangjára figyel, azért, hogy valódi missziós közösségé váljunk. Ferenc nem szervezeti átalakulást akar, hanem belső megtérést, úgyis mondhatnánk kulturális változást. A szervezeti átalakítások, amiket ő itt eszközölt, sok helyen el is maradnak bizonyos várakozásoktól, mert sokkal fontosabb számára, hogy a kúria tagjai lélekre figyelő missziós lelkülettel végezzék munkájukat, közösségé váljanak, kicsit az egyház mindájává. Ezek azok a számomra feltűnő szempontok, amik a szervezeti fejlesztéshez fontosak lehetnek, mindezt azért, hogy ezt az erőteljes küldetést, hogy hirdessétek az evangéliumot, minél jobban és hatékonyan végezhesse a kúria, és mi magunk is.
2: Kati mondta, ugye, hogy amit én most mondani fogok, az nem egy igazság, hanem egyféle megközelítés, amivel hívlak benneteket, hogy valamilyen irányba figyeljünk. Az én figyelmem Kuba András szerzetes előadásában arra irányult, hogy van egy út, ami az állandóság, ebben nincs változás, Jézus útja. És hogy az új kihívásokban valami egészen más jelenlét és részvétel lehetőségére hív minket, aminek van egy ilyen kifejezése, ami a szubszidiaritás, hogy azon a helyen, ahol a képességek leginkább megvannak, tegyük a dolgunkat ugyanazért a célért. És a szubszidiaritás feltételez különböző dolgokat. Egyrészt a kompetenciát, az, hogy ott van a legjobb szakértelem, tudás, képesség az útonjáráshoz. A másik az, hogy együttműködve tegyük ezt, amelyben mindenkinek megvan a maga felelőssége, és ezek összeadódása.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. Most Gulyás Péternek, az Egyházi Fejlesztők csapata tagjának és Hírling Beáta egyházmegyei pasztorális munkatársnak. Együtt építjük Vác 2040 elnevezésű előadásának szerkesztett verzióját hallgathatják meg.
1: Nagy szeretettel szeretném hívni a következő előadónkat, illetve előadóinkat, Gulyás Pétert és Hírling Beátát. Őrőlük azt kell tudni, hogy Marton Zsolt püspök atya egy évvel ezelőtt ezen a helyen az egyházmegye szinódusi útjáról tartott előadást, és elmondta, hogy hogyan próbálja püspöki kinevezése óta a munkatársakkal, szakemberekkel együtt közös útkereséssel vezetni az egyházmegyét. Milyen dilemmák adódnak az építkezés során külső és belső fejlesztőként? Ezek a kérdések feszítik az előadást is. Gulyás Péter az Egyházi Fejlesztők csapatának tagja, külső fejlesztőként, Hírling Beáta pedig egyházmegyei pasztorális munkatárs, belső fejlesztőként mutatják be az elmúlt egy év alatt történt haladás és építkezés legfőbb dilemmáit. Úgyhogy kérem, hogy tartsák meg, együtt építjük Vác 2040 című előadásukat.
2: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, és külön öröm számunkra, hogy egy év leforgása alatt a Váci Egyházmegye újra helyet kap a Szapiencia napon. Előadó társam, a Gulyás Pétert ebben a közegben nem kell talán nagyon bemutatni, én mégis személyes oldalról egy mondat erejéig megteszem. Van neki egy művész neve, úgy hívják, hogy GP, és így került bele a telefonomba, amikor megismertük egymást, aztán később ez GPS-re változott. Mert én masszív 10 évet távol álltam az egyházi közektől, és számomra jelenleg ő egy olyan személy, aki hiteles irányt mutat, és jó vele együtt dolgozni, jó vele egymásra utaltnak lenni, és úgy gondolom, hogy az ő karizmája az egyházi fejlesztés.
3: Nem tudom, mennyit pirultam, de visszavágok inkább. Beával egy éve találkoztunk egy németországi tanulmányi úton, és egy búzasörözés teremtette meg a bizalmi alapot köztünk. Én azt szeretem a vele való munkában, hogy méretetlen nagy alázattal és tisztelettel kutatja és kezeli az egyház valóságát, egészen úgy, mint egy régész, amikor porolja le a csontokat. És akkor lássuk az első diánkat, ami megmagyarázza, hogy egyáltalán hogyan kerülnek fejlesztők az egyházba. Ugye mi vagyunk az első civil megszólalók, és ez amikor fontos volt, hogy férfi és női hangon is szóljunk. 2020,

0: Első Covid járvány 2200 kilométerre innen, valahol Európában, egy francia tanyán. Itt szorultunk a családommal. A tehenek nem azért vannak ott, mert én gulyás vagyok, hanem azért, mert ők voltak a szomszédaink. Csörög a telefon végén egy állandó diakónus, aki hív engem, mint bizalmi embert. Korábbi tréning résztvevő, aztán volt megbízom az ő munkahelyén, és hív engem, mint szakembert, külső szakembert, azzal, hogy Péter, elkezdünk egy folyamatot, és látszik, hogy egy idő után mi már itt nem fogjuk tudni továbbvinni. Ő is így kerül ebbe az egyházmegyébe, a püspök számára ő egy bizalmi ember, aki mellette gazdasági szakember, behívja egyházmegyei szolgálatra, és ő ezen algoritmus alapján, vagy továbbadva hív be másokat.
1: Magam részéről annyit, hogy néhány éve a püspöki irodán dolgoztam, ott belemerítkeztem az egyházmegye adminisztratív valóságába, és akkor még Pasternák Tamás, hogyha mint püspöki titkár dolgozott ott, kialakult egy bizalmi kapcsolat. Később én elkerültem a püspökségről, és egy személyes találkozás alkalmával említette, hogy hát előkészülőben van a pasztorális helynökség, én leszek a helynök, gyere be, a dolgozz velünk. Nekem csak annyi kérdésem volt, hogy lesz-e munka a palota falain kívül. Azt mondta, hogy igen, lesz, elindítjuk a missziós plébánia központokat, szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés lesz. Úgyhogy azt válaszoltam, hogy akkor megyek.
0: Milyen szerepekkel jár ez a hívás, ha egy ilyen telefont fölveszünk és elfogadjuk a hívást? Engem oda igazából arra hívtak, hogy egy stratégiai tervezést vezessek, vagy kísérjek. Ez elé nem is lehetett stratégiai tervezésnek hívni, csak hosszú távú tervezésnek, hogy nehogy valaki megijedjen. Mondjuk a 2040 az elég ijesztő magában. Ebből a stratégiai tervezésből aztán lehetett stratégiai tanácsadás, abból elindult egy szervezetfejlesztés, a helynökség létrehozása. Nyilván, ahol áramlás van, ott feszültség is van, úgyhogy szükség volt mediációra szereplők között, akinek ez érintett, felső vezetői coachingokra, plébánia kísérésekre, és ezeknek a kísérőknek az összefogására. Tehát az a tapasztalom, hogy ha egy hívás élő, akkor az növekszik. És az elején senki nem tudja meg, hogy melyik irányba növekszik, mint egy ilyen ág, és különböző leágazásai vannak.
1: A kezdeti stratégiai tervezés felismerései közé tartozott, hogy a gazdasági és a pasztorális munkálkodás az egyházmegyében legyen egyensúlyban. Így került kinevezésre Tamás atya, mint pasztorális helynök, létrejött a helynökség még 2021. novemberében, akkor egy részmunkaidős munkatársal, jelenleg hárman dolgozunk ott. Fontos volt a hálózatépítés, létrejött a PART, a pasztorális referensek tanácsa. Kezdetben még 15, jelenleg 21 szakpasztoráció működéséért felelünk, és azokat támogatjuk. Szervezetfejlesztés részeként elindítottuk a már említett missziós központi plébániákat. 5 ilyen egység van jelenleg az egyházmegyében. Aztán végül kibővültek a belső képzéseink. Itt csak 2 említenék, ami szorosan ide kapcsolódik. Az animátorok képzése, akik a jövőben a helyi egyházközségek közösségi és ima életéért felelnének. Aztán az egyházgondnok képzés, akik pedig a plébánián ilyen gazdasági, műszaki menedzserként működnének és támogatnák a diakónust és a plébánost. És akkor kezdjük itt is el az első dilemmánkat. Ennyi minden van, akkor vajon mi a megfelelő haladási sebesség? Az egyházmegye nehezen tud a saját működésében gyorsan változni, helyszínenként más és más a kényszerhelyzet. Idős papnál, hogy meddig bírja még, fiatalabb papnál, hogy mennyit bír még, és ezt felismerve égető feladattá vált a civilek bevonása. Instant megoldásként született az előbb említett animátorok és gondnokok képzésének elindítása. Folyamattervezés szintjén, hogy mi a sebesség? Papírhoz, vagyis a megtervezett stratégiához, vagy a kiindulási helyzethez viszonyítunk, vagyis hogy mi változott, mióta elkezdtük a folyamatot. Hol kéne tartanunk, innen nézve nagyon lassú, hol tartunk jelenleg ahhoz képest, ahogy elkezdtük, innen nézve viszont nagyon gyors a tempónk. És végül egy személyes példa, hogy én magam ne akarjam jobban a változást a fejlesztés során, hiszen fiatalként mennyi mindent tudnék gyorsabban megoldani, mint a plébános vagy a munkatársai. Püspökségi látószögből minden irány olyan tisztának tűnik. Ne lássak bele a folyamatokba más sebességet, mint amit a helyi plébániai valóság megenged.
0: Külső fejlesztőként ezek az igék azok, amiket én megéltem a fejlesztés során. Ezt így a belga Az a baj című száma átírva akár el is reppelhetném, de ettől most ugye eltekintek. De hogy mindegyikkel lehet baj, ha leszakadok, ha lemaradok, ha csak inspirálom, és a kezdő rugás joga az enyém, vagy az ötletelés szabadsága, hiszen engem nem érint. Hogyha előre szaladok, mert gyorsabban haladnék én is, vagy hogyha beszorulok egy helyzetbe. Sokszor érzem, hogy fejlesztőként a jelenlétem stabilizál dolgokat, máskor pedig azt, hogy el is használódok ebben a fejlesztés során. És mi az, amikor én még elég vagyok, mi az, amikor már sok vagyok egy helyzetben, és mi az, amikor kevés egy helyzethez.
1: Következő dilemmánk a közelség és a távolság kérdése. Kit engedek magamhoz közel? Tavaly ősszel megszületett a helynökség közös gondolkodásában az igény arra, hogy belső szervezetfejlesztésünk legyen, és egyrészt azért, mert új egységként kerültünk egy régóta működő működésmódba, másik oldalról pedig, hogy hogyan várhatjuk el az egyház közösségektől a változásra való hajlandóságot, ha mi magunk sem vagyunk képesek belső elakadásainkra rátekinteni. Úgyhogy első gondolatunk az volt, hogy hívjuk fel a Gulyás Pétert, aztán a másik gondolatunk az volt, hogy ő már túl közel áll hozzánk. Inkább legyen valaki más az egyházi fejlesztők közül, aki van még elegendő távolságra tőlünk.
0: Fejlesztőként feladatunk ez az emberi, szakemberi közelség és távolság szabályozása. Mert ott van a beolvadás veszélye is. Megint egy példa, csörög újra a telefon, egy ismeretlen szám, újra egy diakónus, beleszólok, válasz, te a Váci Gulyás Péter vagy. Én külön a Szegeden élek, tehát nem vagyok a Váci Gulyás Péter, de a stratégia során sokan azt hitték, hogy a püspökségen dolgozom. Hogy fejlesztőként odasorolódsz. A püspök is így mutat be egy ilyen találkozáskor, egy kedves munkatársunkat hadd mutassam be. Mikortól és miért számítok kintre vagy bentre? Honnan tudok már segíteni, mert elégségesen közel vagyok, honnan nem tudok már segíteni, mert túlságosan közel vagyok. Beja, szerintem ezt inkább táncoljuk le. Jó? Lehetnék én a fejlesztő, legyél te az egyházmegye. Jó? Hogyha így túl közel állok a Bejához, mint az ikonon látszik, hogy Jézus így van a barátaival, akkor érzékelem őt, látom a rezdüléseit, de nem látom át. Hogyha ilyen Covid távolságra vagyok, biztonságos távolságra, akkor látom egészében a szervezetet, de nem tudom megérinteni. Hogyha ebbe a távolságba vagyok, akkor tudom érintkezni, és látom is. Ennek a pontnak a megtalálása egy külön művészet szerintem minden fejlesztésben. Jézus azt mondta, hogy na ebből a hűvös szakemberi távolságból keressük egymást, tanítványaim vagytok, de én barátaimnak mondanak titeket. Szerintem, ha Jézus ezt a bátorságot vett, akkor mi is vehetjük ezt a bátorságot, hogy barátainknak mondjuk egymást.
1: Következő dilemmánk, hogy szolgáltatunk vagy fejlesztünk, ami nem mindig egyértelmű, hogyha ott vagyunk az alkalmakon. Én itt a plébániai közösségfejlesztéseken szűk értelemben a helynökséget, helynökatyát, tágabb értelemben a püspökséget, püspökatyát képviselem, és két arcom szokott megjelenni, egyik a szolgáltató hivatali arc. Mondjuk el a Beának, úgyis találkozik a püspökatyával, majd úgyis elmondja neki. Vagy nem mondjuk el a Beának, mert találkozik a püspökatyával, hát ha elmondja neki. És sokszor ilyenkor az a személy vagyok, akin keresztül a hívek elérhetnek Vácig. Másik arcom ez a személyes fejlesztői arc. Három helyszínre járok ki, és egymástól függetlenül mind a három helynek az volt kezdetben a vallomása, hogy minket püspökségről még soha senki nem kérdezett meg plébániai közösségi szinten, hogy mire van szükségünk. Illetve átmegy haverkodásba sokszor, hogy a nyár záró fejlesztői alkalom az inkább legyen már ilyen bográcsozás, meg társasozás. És ahol megerősödik a jelenlét és a bizalom, ott elveszhet a fejlesztés.
0: Fejlesztőként dilemmánk, hogy kiszolgáló vagy kihívó. Én provokáló szerepben vagyunk. Így foglaltam össze ezen a dián. Ha nem vagy egy kicsit kellemetlen, akkor kezdj el gyanakodni, hogy nem jól csinálod a fejlesztést. Hát ha túl kellemetlen vagy, akkor meg azt fogod érzékelni szerintem, és lehet továbbállni egy következő egyházmegyéhez, vagy egy következő plébániához. Nekünk nagyon fontos az egyházi fejlesztőknél, hogy mi nem szolgáltatásra, hanem fejlesztésre szerződtünk magunkkal, vagy a Jóistennel. Ez a nevünk, ezért ez a nevünk. Mert a kísértés kétoldali, mint a tüdőgyulladás. A fejlesztőként az oldal, hogy ott az elkényelmesedés veszélye. Fejlesztőből szolgáltatóba csúszni. Szolgáltatni mindig könnyebb. Kisebb energiaszint. A másik oldalról ez egy rendszer, amely, mint minden rendszer, a szervezet szociológiának az alapja, a stabilitásra törekszik. Másrészt az egyházi közeg az kifejezetten díjazza az alkalmazkodást. Most innen fogom meg, jó? Tehát, hogy nem vágyik a folyamatos provokációra, vagy hogy pingelésre.
1: Negyedik dilemmánk, hogy kinek az egyház képe érvényesül. Én ezt egy kicsit a plébános is hívek oldaláról közelítettem meg. Hát, hogy egy plébános vagy diakónus fejében élhet egy kép arról, hogy milyennek képzeli el a körülötte lévő bizalmi embereket. Minél többen vannak, annál jobb, vagy minél kevesebben vannak, annál bizalmasabb, és a többi. De vajon a plébános igényeinek kiszolgálása adja az egyházat? Aztán a híveknek is lehet elképzelése arról, hogy hogyan szeretnék plébánosukat látni. Egy vezető, aki kezében tart mindent, ezért minden kezdeményezést tőle várunk, majd akkor mozdulunk, ha szól. Ez egy plébános központú egyházképet eredményezhet. Fejlesztőként úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy ideális, ha a pap és közösség tévhitektől mentes igénye találkozik.
0: Kinek az egyházképe érvényesül? A püspökké? A véleményvezérpapokké? A helynökké? Az enyém? Ha ezt a konkrét példát nézzük a Váci Egyház megyében, akkor a püspök atyának a szívében az egység van. X papnak a szívében a misszió. A harmadiknak az eukarisztia. Az enyémben az együttműködés. Másodpercenként vannak egyházképütközések vagy konfrontációk, ahogy ezt hallhattuk az előző adásban. A fejlesztői dilemma itt a lojalitás, a megbízó szándékhoz való hűség, kapcsolódás, alkalmazkodás versus saját magam képviselete, saját egyházképem kiállása mellett egy hitelesség. Ugyanabban a dilemma van, mint a kicsi gyermek, hogy kapcsolódásért feladhatom a saját önazonosságomat. És kell-e, szabad-e, hogy saját egyházképem legyen fejlesztőként? Sokat mondjuk az egyházi fejlesztőknél, hogy mi alapállásunk egy ilyen kenotikus, kenózisos alapú, azaz, hogy kiüresedő, befogadjuk azt, hogy a másik miben gondolkodik, és azt próbáljuk szolgálni, abban kísérni. Remélem, hogy tudjuk tartani, és nem az egóból és az okosságból szólunk, de ez egy nagy, folyamatos kérdés. Törékenyen tökéletes. Szerintem az egyházban túl sokat beszélünk a bűnökről, és sokkal kevesebbet beszélünk a hibázásról. Olyan jól lenne ezt az arányt megfordítani. Évente egyszer mondjuk Félix culpa, ugye a húsvéti liturgiában. Én azt így szívesen fordítanám, hogy ez áldott hibázás. Hogy az hibázás az a tanítómesterünk lehet. A hibázás kultúrájának és a hibából való tanulás kultúrájának a megteremtése az egyházunkban egy folyamatos kihívás. Sokkal többször választjuk a tökéletesség látszatát, mint vállaljuk fel a láthatóan törékenységünket. Merjünk hibázni, beismerni azt, hogyha valami nem megy. A fejlesztők kísértése itt az, hogy kompetens, profi szakértő látszatát tartsa fenn. Hát azért hívtak, nem? Meg hát ráadásul fizetnek is, nem is ugye keveset. Hányszor vagyunk bátrak azt mondani, hogy fejlesztőként nem tudom. Vagy ami igazán vadabb, ezt elrontottam. Nem kérem, hogy tegye fel a kezét a jelenlévők fejlesztők, hogy ki, hogy, de egy tavalyi esetet szívesen mondanám. Itt a tréning közben bocsánatot kellett kérnem, egy nővérközösségben dolgoztunk, én sokszor humorral próbálom a feszültséget oldani, ez 10-ből 9-szer bejön, na akkor nem jött be, mert könnyeket csalt elő az egyik nővérből egy ilyen poén, és nem az önök könnyei voltak azok. Irtozatos bátorság neki azt mondani ott, jelenlévőként és megbízóként, hogy ez most nekem nagyon rosszul esett. És engem arra hívott, hogy azt mondjam, hogy hibáztam. Bocsánatot kérek és figyelek. Mind a ketten megerősödve jöttünk ebből a találkozásból. Egy tökéletes egyházban nekem semmi keresni való nem lenne.
1: Én ehhez a képhez hoztam egy kis történetet. Egy 15. századi legenda szerint egy japán uralkodónak eltörött a kedvenc kínai porcelán csészéje, ezért elküldte Kínába megjavítani. De az ottani keramikusok fémkapcsokkal tudták csak rögzíteni. A csésze így végleg elvesztette szépségét és tökéletességét. Bánatában egy helyi, japán keramikushoz fordult. A kézműves mester meglepődött az uralkodó kérésén, és csészéje iránt érzett ragaszkodásán. Ezért elhatározta, hogy igazi műremeket varázsol a törött tárgyból. Lakkal rögzítette a darabokat, a ragasztásokat pedig aranyporral festette meg. Így lett a törött darabokból összerakott csésze értékesebb az eredeti állapotánál. Ilyen törött darabokkal sokszor találkozunk a fejlesztések során, legyen ez a kiégés, a közömbösség, a fiatalok hiánya, de ugyanilyen lehet az omladozó falak, üresedő templomok és a szerény plébániai bevételek. De úgy látom, hogy Püspök atyának a Szentlélektől kapott álma, melyben egy olyan egyházmegyét szeretne, ami evangéliumi egységben lévő közösséget jelent, hasonlít ahhoz a japán uralkodóhoz, ragaszkodásához és a keramikus finom érzékéhez, ahogyan találkozott ez egymással. Mi reményünk, hogy a hibák és törések ellenére is Püspök atya mellé állva együtt tudjuk összeéleszteni a darabkákat.
0: Utolsó előtti diánkon azt látjuk, hogy milyen a világ állapota. A VUCA word, vagy a VUCA kifejezés az a 20. századi hadviselésből jön, ment át a menedzsmentbe, arról szól, hogy ilyen helyzetekben ilyen átláthatatlan, komplex, kiszámíthatatlan, kétértelmű helyzetekben kell nagyon fontos stratégiai döntéseket hozni, amíg emberek élet múlik. Ez átment a menedzsmentben, azóta a Covid óta szerintem átment a hétköznapi tapasztalatunkból, hogy ilyen a világunk, tehát erről most senkit nem szeretnék meggyőzni. A második oszlopban azt látjuk, hogy ez milyen reakciót válthat ki belőlünk, akár mint egyházként. És a harmadik oszlop szerintem igazán izgalmas, hogy nem csak elszenvedjük a jelen kihívásait, hanem hogy válaszoljunk rá, mert ez egy olyan akciósorozat, amelyikben a cselekvésnek, a megértésnek, a víziónak és az agilitásnak van szerepe. Szerintem akkor jutunk el 2040-ig ebben a tervezésben, ha napi 20-40 percet töltünk azzal, hogy megértve az itt és mostot, a víziónk irányába tett cselekvésekkel töltsük fel ezt a 20-40 percet, ennyi kell ahhoz, hogy odajussunk.
1: A képen pedig Közép-Franciaországban található Szent Lázár Székesegyház egyik oszlopfőjének faragványát látják, amelynek a címe, hogy Három királyok álma, és melyhez előadásunk végszavát illeszteném. Nem lehetsz annyira bölcs, nem lehetsz annyira király, hogy ne kelljen újra tervezned. Köszönjük szépen a figyelmet.
0: Köszönjük a figyelmet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallottak az egymásra utalva mottóval megálmodott Szapiencia napról, melyet 2023. március 18-án a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg. A rögzítésben munkatársunk volt Péteri Zsolt. Búcsúzik a műsorszerkesztője Domán Vivien nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől megismételjük.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szentatya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszervezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oscsat Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugsága után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról: zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion alapítója és művészeti vezetője. Beszélgetésünk kiinduló pontja az idei, immár 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion, amit július végén, augusztus elején a legkeményebb hőkupola alatt rendeztek meg a természetművészet szerelmesei. De Péter Ágnes művészet szervezői tevékenységének fontos része, hogy annak a 35 éves szimpozion alapítványnak is az elnöke, ami a magyarországi művésztelepeket köti össze egy hálózatba. Ezek egyike a Villányi Szimpozion, ami a Villányi Szoborparkhoz kapcsolódóan jött létre. Itt is vannak újabb fejlemények, ezekről is beszélgetünk. Mint ahogy ejtünk szót oktatásról, kiállításokról, arról, hogy szobrászként nemrég kapta meg az Elektrográfiai Társaság fődíját, és izgalmas őt hallgatni arról is, hogy alkotó munkájában mennyire nyitott a mesterséges intelligencia használatára.

0: Az idén is megrendeztétek a Velencei tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont?
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpózion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki Művészeti Iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát egy római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg, tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészítjük. Tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapban bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön, kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre. Elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt az idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 ember fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezett gyönyörű pavilonokkal rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záró eseményt.

0: Ugye ez a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózium volt. Az a szép, hogy maguk a művek, amik elkészültek a 2 évtized során, azok többé-kevésbé ott láthatók ezen a szigeten. Hogyha valaki valahogy bejut, akkor mindenképpen találkozhat az elmúlt évek munkáival is, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor ti azért gondoskodtok arról, hogy kiadványokban utána lehessen nézni, pontosan lehessen látni, hogy mik történnek, milyen művészekkel, azok honnan érkeztek az elmúlt 2 évtized során.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire lehet publikálni azokat az eredményeket, amit itt a művészek felmutatnak. Az évek alatt ez egy nagyon nagy kérdés volt. Az első kiállításunk a Zöldliget általános iskolában zajlott, ahol nagyon élveztük mi magunk is, hogy a gyerekek rájöttek, hogy melyik alkotás hol készült, a tóban vagy a szigeten. És folyamatosan ugye figyeltük azt, hogy hogy is zajlik a kommunikáció, főleg a vizuális kommunikáció érdekelt bennünket, és arra jöttem rá, hogy ugye a fiatalok leginkább a telefonukkal játszanak, és nagyon szeretik a különböző játékos applikációkat. Mi lenne, ha mi is készítenénk a művész telepanyagából egy ilyen applikációt. Ez el is készült, a tóparton volt egy 3x3 méteres hatalmas kép, ami markerként működött, és aki erre ránézett a telefonjával, le tudta a QR kódról tölteni ezt az applikációt, és meg tudta nézni, hogy itt a tóparton, a hegyen, a vízben, a szigeten milyen munkák készültek, kik voltak azok, milyen céllal, művészeti leírások voltak hozzáfűzve, és ezen kívül pedig még volt egy igazán izgalmas eredményünk, amikor az Augmented Reality menüpontban pedig ezen a markeren, ami a tóparton volt, ezen 3D-be beírt szobrokat lehetett látni, úgyhogy ez egy olyan történet volt, ami nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg mindenkinek, aki ezt az applikációt letölthette, én azzal is eljátszottam, hogy elvittem ezt a markert a tengerpartra kisméretben, és ott is lehetett látni, hogy az adott környezetben ott áll egy 3D-be megfogalmazott szobor. Esélyét nem látom annak, hogy Velencén valaha is szoborpark készül, kivéve most ez a 20., ahol ugye a szigeten már áll 25 oszlop, amit tekinthetnénk egyfajta szoborparknak is. Mindig foglalkoztat ez a publikáció bennünket, hogy hogyan lehet megérinteni a közönséget, az itt élőket, az ide látogatókat, hiszen az egész művésztelep így született, hogy mikor felkértek, hogy legyek a segítségére, mint főkurátor abban a fesztiválban, ami 8 héten keresztül 5 évig tartott a Velencei tó körüli településeken. Ennek lett az eredménye ez a szimpózion, aminek most már a 20. évét ünnepeljük.
0: A fesztivál már nincs, de a szimpózion igen.
1: Mind pénzkérdés, mert az az érdekes párhuzam, hogy amikor ez a fesztivál elindult, akkor az volt a térségfejlesztőknek a felismerése, hogy amikor jó idő van, akkor megtelik a tó emberekkel, és jönnek, és minden rendben van, de hogyha mondjuk van egy hetes eső, akkor az egész tó kihalt. Na most azért itt élőknek vállalkozásokat szervezni erre nem könnyű. És akkor is az volt a kérdés, hogy mivel lehetne felkelteni az érdeklődését az embereknek, mint ahogy most is, hogy nem csak veszélyeket tudunk látni egy nehezebb helyzetben, hanem mit lehet mindezzel kezdeni. Hát ezek az érdekes visszatérések, vagy párhuzamok, ezek a művészeknek egy fontos alapanyag, vagy kihívás, hogy ne csak a bőséggel foglalkozzunk, hanem amikor szorulnak a körülmények, akkor a művészek hogyan látják, milyen újabb kurátori lehetőségek, teremtenek a nehéz helyzetek.
0: Akkor ez a kérdés most nagyon érvényes pont az idei nyár után.
1: Most egy nagyon nehéz helyzet van, és erre keressük mi is a választ, és arra gondoltam, hogy 3 koherens megoldás létezhet a művészek számára, mégpedig ugye, hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit most látunk, erre reflektálva. Tehát, hogyha kiszáradt tó medret látunk, akkor abba milyen mozdulatokat, milyen jeleket, miket tudunk megjeleníteni, és milyen több művészeti ágat mozgatható produkciókat lehet készíteni. Hogy lehet felmutatni, hogy ez egy helyzet, és hogy az embereknek milyen lehetőségeik vannak ennek a megélésére, túlélésére, mire ösztökél, vagy ösztönöz, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet is ügyesen, okosan megélni. Nagyon sok lehetőség van van ebben is, akár a takarítás, akár a kisebb víz mennyiségeknek az összekapcsolása, az élővilágért való aggodalom, szóval nagyon összetett helyzetfelmérést lehet itt most is produkálni.
0: Akkor, amikor mondjuk változatlannak vesszük azt, ami most van, és ezzel kell élni, gondolod te, hogy ez az egyik megoldás?
1: De mondjuk ez sem változatlan, mert mondjuk ez is még durvul. Lehet, hogy jön egy hetes eső, és akkor megint megváltozik a körülmény. Tehát az egy fontos dolog, hogy a művészek hogyan tudják kezelni a nehéz helyzeteket. Emberileg hogyan tudják kezelni. Tehát nem belehalni kell, hanem megnézni, hogy mik a körülmények, és azzal mi mindent lehet tenni. Tehát ez az egyik opció. A másik, hogy nagyon sok európai ország, de a világon máshogy is vannak ugyanilyen problémák, ugyanilyen helyzetek. Kik azok a csoportok, akikkel hálózatot tudunk építeni, akikkel eredményeket, módszereket lehet cserélni. Tehát ez már egy nagyobb pályázati történet lehet. Ugye van a Kreatív Európa című program, ahol ezek az ilyen helyzetek össze tudnak találkozni, és meg tudjuk vitatni, hogy merre, milyen lehetőségek vannak. A harmadik lehetőség pedig az informatikai oldal. Ugye, mint volt ez az Augmented Reality menüpontunk, amivel előkészítettük ezt az informatikai oldalt. Tehát ezt lehetne továbbfejleszteni több művészeti ágon. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami felkerül egy ilyen applikációra, az a világon mindenhonnan látható. Tehát egy másfajta felelősség érzést tud az ember szélesebb körben kiépíteni a világ iránt.
0: De ebben a helyzetben viszont azt a hagyományos alkotást, amit eddig csináltatok, azt elveted, ha csak az informatikáról
1: beszélsz. Nem, ezek párhuzamosan mehetnek, ilyen koherens kapcsolatban. Például most ezen gondolkoztam épp az előbb, hogy kimehetünk Pákhoz mellé megnézni ezt a mostani állapotot, de vihetek egy táncost, vihetek zenészt, vihetek még olyat, aki még akár vetíteni is tud erre a körülményre. Tehát lehet ezzel a helyzettel dolgozni.

0: jövőre is lesz ugye nyár, amikor gondolom ugyanúgy meg akarjátok csinálni a 21. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont, és akkor nyilván ezeknek a gondolatoknak a mentén kell tovább azon agyalni, hogy hogyan fogjátok megoldani.
1: Hát igen, most a hét szűk esztendőnk analógiájára mondhatjuk, hogy ezek a károk, ezek bőségesen megvannak, de majd reméljük, hogy megfordul a kép, és a sok vízzel már eljön a hétbő esztendő, és egy egészen más szituációval fogunk dolgozni. De ha így visszanézek, mert most segít is ez a 20 évet megjelenítő könyvben a visszatekintésünk, hogy minden évben olyan hívó szavakat jelöltünk meg a program vezetésére, ami összefügg volt a klímával, a klímaváltozással, a tó állapotával, tehát mindig erősen kötődött minden azhoz az aktuális helyzethez, amit a természet alánk tolt.
0: Hát végül is ez természetművészet, vagy land art, ahogy szoktuk
1: természetművészet, igen. A land art az pont az az időszak volt, ugye a múlt század közepén, amikor hatalmas tájalakításokat adtak elő a művészek. Mi itt nem avatkozunk bele a tájba, tehát nem tesszük a sivatagot a tó köré még 15 ötször, ahogy a lendártosok tették volna, hanem ez egy természetművészet, és sokkal kisebb gesztusokkal, erősebb kifejezéssel tudunk arra reagálni, hogy miben élünk.
0: Ugye neked van egy csapatod most már 20 éve, és ezen a csapaton nyilván nem csak azokat értem, akik segítenek a szervezésben, hanem a művész csapat, hogy kik azok, akik ide járnak, honnan jönnek, hogyan tudod őket meggyőzni, pláne egy ilyen extrém helyzetben, amihez úgy gondolnám, hogy nem mindenki tud egyformán jól viszonyulni, vagy nem akar úgy viszonyulni, ahogy eddig ezt megtehette.
1: Ugye 20 év alatt éppen összeszámoltam, 150 művészt hívtam meg, de volt, aki volt 15-ször, volt, aki 2-szer, és így tovább. Tehát a létszám az erősen fluktuál. Nagyon fontos volt mindig az, hogy ezek a meghívások függjenek össze azzal a hívószóval, ami abban az éppen aktuális volt. Az egész programot úgy építettem föl, hogy nemzetközi, szakmaközi, tehát a zeneszerzőtől a hangszerkészítő, a képzőművész, iparművész, tájépítész, építész,
0: mindenféle. Táncos.
1: Táncosok, igen. Tehát minden szakmabeli megfordulhatott. Tehát egy nagyon nyitott rendezvény a miénk. És több generációs, tehát a hallgatóktól a idősebb művészekig mindenki jelen van, és amit hangsúlyosnak tartok, hogy egyetemközi. Tehát az első években úgy hívtam a mestereket, hogy a legjobb hallgatóikat hozzák magukkal, azok azóta már elvégezték a doktori iskolát, és így tovább. Tehát egy nagyon nyitott rendszerben dolgozunk, és maga a természet adja azt a gerincet, azt a fő-fő húzóerőt, ami felé mindenki könnyen megtalálja a vonzást. Mert hogy a természetben élünk, mi magunk is természet vagyunk.
0: Ági, te magad is alkotsz szobrászművészként, tehát ugye neked két éned van ebben az egész szimpóziumban. Egyrészt a művészéned, másrészt pedig a fantasztikus kreatív szervezőjéned, ami két külön tehetséget igényel, ebben egészen biztos vagyok, és mind a kettőben helytállsz, tehát minden évben hozol Köszönöm. Létre egyben művészeti alkotásokat, abszolút jelen vagy, most is, mint ahogy mindig. Miközben azért nem kis munkával gondolom kézbe tartod ezt az egészet. Például oktatsz is, tehát ugye mondod, hogy kapcsolat van a diákokkal, ehhez képest neked jól kell ismerned az összes művészképző intézményt.
1: Én azt hiszem, hogy amikor valaki eljut egy szakmának egy bizonyos szintjére, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy ez majd hogy megy tovább. Tehát, hogy mi lesz az utánpótlással. Úgyhogy az egyetemen is, ahol tanítottam, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ott indítottam egy választható tantárgyat természetművészet címszó alatt, úgyhogy azóta is van olyan akkori hallgató, aki most már díjazott, Momét elvégezte, és így tovább. Itt van olyan alkotótárs, akit a szervező munkába is örömmel be tudtam vonni, vagy az alapítvány kuratóriumába is. Most már vannak fiatalok, akik itt Velencén edződnek. Van, aki a diplomamunkáját ebből a témából írta. Tehát nagyon fontos az, hogy menjen tovább ez a nyitott szervezés, mert ez hozzátartozik a szakmaisághoz, hogy legyen folytatás. Miután már ugye nyugdíjas vagyok, közvetlen hallgatóim nincsenek, de a barátok révén tartom a kapcsolatot az egyetemek művészeti karaival, és sokszor én magam is bemegyek egy-egy évvégi beszámoló kiállítást megnézni, hogy na hol találok olyan hallgatót, akit ez a természetművészet vonal érdekel, vagy már megszólította, már nem olyan nehéz hozzá közelebb kerülni. Vagy ez az egyik egyik útvonal, a másik pedig, hogy igyekszünk folyamatosan kiállításokat szervezni. Most az idén például Nagyváradon, a Pár című keresztény egyetemen volt kiállításunk, és onnan is jött hallgató, aki nagyon szép munkát hagyott itt nekünk a szigeten.
0: Honnan jönnek még művészek a világból, vagy a határon túlról, mert ugye ez egy nemzetközi szimpózium.
1: Igen, hát eddig a legtávolabbi, az egy nagyon kedves kolléganő volt, egy grafikus művész, aki kínaiként San Franciscóból érkezett, akkor voltak Japánból, Iránból, többen, Törökországból, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia.
0: Hogy

0: Ági, te nem csak művész vagy és szervező, hanem tudós is. Tehát, hogy szintetizálod magadban mindazt, amiről itt beszélgetünk, és ezzel is segítséget nyújtva akár a következő generációknak, következő művész generációknak ahhoz, hogy hogyan építsék fel akár saját magukat, akár egymást ilyen közösségekben. Nemrégiben jelent meg egy tudományos írásod a Magyar Művészet folyóiratban, aminek az a címe, hogy a művésztelepek szerepe a kortárs művészeti gyakorlatban. És nekem ennek a legfőbb üzenete az, hogy háromféle szinten lehet működni, ahogy te mondod. Vannak az alkotóházak, mint helyek, ahol lehet művészként működni. Vannak a művésztelepek, és a legmagasabb szervezeti forma a szimpózion. Mik a különbségek?
1: Az alkotóházakat röviden én egy műtermes szállodának definiálom, amiben persze nem biztos, hogy képzőművészek mennek, mint Szigligeten inkább írók járnak, vagy egy olyan körülmény, ahol alkotó emberek egymással nagyon jókat tudnak beszélgetni, és ez rendkívül módon inspiratív. A művésztelepek, azok gondoljunk Nagybányára, ami azért még mindig egy erős példa, ahol egy mester meghívta a hallgatóit, és nyári kurzuson töltötte őket információval, meg tanította őket, meg tágította a belső világukat, ami hát egy hihetetlenül fontos dolog az évközbeni műtermi gyakorlathoz képest. Tehát én is 20 évet tanítottam, minden évben szerveztem művésztelepet a diákjaimnak, akár középiskola, vagy akár egyetem volt, és azt láttam, hogy ezek a fiatalok, ezek hatalmasat nőnek az alatt, az egy hét alatt is, amikor reggeltől estig, estétől reggelig csak ez az egy tevékenységük van, minden más félre tehető volt. Na most a művésztelepeken ugye nagyon sokan úgy mennek, hogy van egy saját programjuk, amiben szeretnének megint csak egy elmélyült munkában haladni, ugye kezdve azzal a felismeréssel, hogy jaj, de jó, nekem nem kell főznöm otthon, meg nem kell semmivel se törődni, hanem csak alkothatok. Hát ezek a befele forduló programok, ezek nagyon hasznosak. De ugyanakkor, ha már együtt vagyunk, és vagyunk egy adott helyszínen, ahol azért a mi alkotó felületünk az nem csak a festővászon, vagy maga a szobor elkészítése, hanem a tájra való reflektálás, az akkori időszakban élésre való reflektálás, ez már egy teljesen más viselkedést kíván, másfajta működést. Tehát itt már kutató munkára van szükség. És amikor én elkezdtem itt Velencén szervezni, akkor tudatosan szimpózion szervezésbe fogtam. Úgy értve, hogy egy elmélet igényes gyakorlat a művészeti tevékenység. Nézzük meg minden ilyen projektnek minden egyes elemét. Meghívjuk az alkotókat, akkor van egy adott hely, adott térség a maga problémáival, arra hogyan tudunk reflektálni. Ehhez meg kell kérdezni az ott élőket, a szakértőket, mindenkit, akinek ehhez hozzászólása van. És akkor ezen kívül pedig ezeket a szimpózium beszélgetéseket még azzal kell megfejelni, hogy minden egyes résztvevő bemutatkozik. Tehát itt úgy hívjuk a művészeket, hogy eleve portfólióval kell jelentkezzen, amit bemutat, hogy ő eddig mivel foglalkozott, és miért tartja fontosnak ebben a programban való részvételt. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, ami az egymás elfogadásához nélkülözhetetlen. Mert mindenkinek van olyan témája, amivel hozzá tud járulni egy közös probléma megoldásához. Tehát a szimpózion a görög mintára hajaz, ahol minden résztvevő fél egyenlő. Egyenlően fontos, egyenlően értékes tudása van, és azokat eztán lehet egymással ütköztetni. Hát erre nagyon sok olyan minta és példa van, például nekem az egyik kedvencem az Edward de Bono, máltai születésű amerikai agykutató, aki az ő módszertanát úgy dolgozta ki, hogy azt figyelte meg, hogy a művészek hogy dolgoznak. Egy olyan mintát ad Bono, amivel mi

minden problémát sokkal kreatívabban és sokkal rövidebb idő alatt meg lehet oldani. Úgyhogy a szimpozionoknál ez egy hatalmas kihívás, hogy milyen emberek vannak együtt, hogyan tudják egymást elfogadni, kezelni, hogyan tudnak közös értéket felmutatni a program végére.

0: Ebben a magyar művészetben megjelent írásodban nem csak a Velencei Tavi Nemzetközi Szimpóziónál foglalkozol, hanem a Villányi Szoborparkban megvalósult nemzetközi szimpóziónnal is, ami most megint felé lett.
1: Mivel hogy a szoborparkot megörökölte a Dunadráva Nemzeti Park, és volt a Mohács 500-as évfordulós pályázati lehetőség, egy 3-4 évvel ezelőtti felmérés adta azt a lehetőséget, hogy egy pályázatot sikerült Nemzeti Parknak beadni erre a nagy kereteket megmozgató mohácsi pályázatba, és ott felmértük a szoborparkot, hogy mi az a szoborállomány, amit restaurálni kellene, és tettem egy olyan javaslatot, hogy ha már ekkora támogatási lehetőség összeáll, akkor rendkívül fontosnak tartom, a közel 20 év szünet után legyen újból kőszobrokat előállító szimpózion. Ez egy országos pályázatként meg lett hirdetve, az egyetemen tartottuk a beérkezett pályaművek bemutatását, az eredményhirdetést kiállításként, és utána sikerült a három új alkotást a legalsó, mi általunk szőlősétánynak nevezett területen megvalósítani. Hatalmas élmény volt, amiben még nem csak a Villányi Szoborpark, ugyan Nagyharsányban van, de Villányi Szoborparkként ismeri mindenki a kezdetektől fogva. Tehát itt nem csak akkor közel 150 szobornak a felújítását találtam fontosnak, hanem emellett a szimpóziont úgy oldjuk meg, hogy legyen restaurátor hallgatóknak is egy csatolt rendezvénye, hogy három új szobor elkészült, emellett legyen három legelső szobornak a restaurálása elvégezve hallgatók által, és a két egyetemen, ahol restaurátor képzés zajlik, a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, a másik pedig a Pécsi, és a mesterek rögtön partnerek lettek, nagyon nagy örömmel szervezték a hallgatókat, és hát gyönyörű felújítási program lett. Amit nagyon tudok mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Dunadráva Nemzet Park honlapján megtalálható az egész történet filmekre feldolgozva. Most készül a zárófilm, a 20., úgyhogy bőségesen van, miben gyönyörködni és ismerkedni ezzel az egész történettel.
0: Múlt időben beszélsz erről a Villányi Szoborpark felújításról, meg az új szobrok elkészültéről, meg a restaurálásról. Ez azt jelenti, hogy akkor ez most lezárult, ez a projekt, és akkor most megint ott lesznek a szobrok évtizedeken át, és akkor meglátjuk, hogy mi történik velük? Nyilvánvalóan az állagok automatikusan a dolog jellegéből következően romlani fog. Tehát ott valamit majd egyszer megint kell ezekkel kezdeni.
1: Igen, hát a következő 50 évet már nem tudom személyesen megnézni, hogy mivé válnak ezek az alkotások. Egy óriási dolog volt, hogy a szobor állítás az akkori korszakban hogy zajlott, milyen szemlélettel építették fel azt a vizuális korszakot, egy különleges időszakot.
0: Mennyi volt ez?
1: Hát egy 50-60 évvel ezelőtt indult, amikor még a köztereken tudjuk, hogy milyen szobrok jelenhettek csak meg, és itt volt egy ilyen szabad légkör, ahol gondolkozhattak a művészek azon, hogy mi is a saját üzenetük, kifejezés módjuk, és ezzel épült fel egy gyönyörű világ, viszont most ez a három új munka, ez megint tényleg egy hatalmas korszakváltás.
0: És akkor most annyi, most senki nem dolgozik ott?
1: Hát most még mindig vannak olyan szálak, amiken szeretnénk tovább jutni, az egyik, hogy legyen egy gyönyörű album, amiben feldolgozódik ez a történet, egyfelől. Másfelől ugyanúgy ez az augmented reality menüpontban világ minden helyéről elérhető a Nemzeti Park által fejlesztett szobor bemutató. Ez még mindig persze ahhoz tartozik, hogy eddig itt tartunk. Tehát azért ez az idei év, ez egy hatalmas változás, de hogy a következő évben mennyire tudjuk folytatni a szimpóziont magát, mennyire tudunk arra felkészülni, lesz arra befektetés, hogy a szobrászoknak lehet egy újabb ilyen területi kihívást szervezni. Most például nem régen volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy köztéri szobor pályázata, ahol 200 éves évfordulóra terveztettek munkákat, és a beérkezett közel 130 alkotás 30 se volt szobrászmunka, a legtöbb munkát építészek adták be. Ez egy látlelet egy korszakról. Emlékszem rá, hogy sokkal régebben volt olyan pályázat, ahol 130 csak szobrász adott be pályázati munkát. Úgyhogy én, mint szobrász, nekem ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan terep, ahol nagy méretben, tudatos helyszín választással lehet készíteni munkákat. A filmben erről beszélnek az alkotók, hogy ez mekkora hatalmas élmény volt nekik is, hogy nem csak műtermi polcokra kerül felmerülnek az újabb és újabb elgondolások, hogy itt a művészet, ami végül is az életben mindennek az alapja, a művészek hogy tudnak továbbfejlődni. Tehát ez egy hatalmas kihívás. Csak jó lenne, a támogatási oldalnak fogalma lenne arról, hogy miről szól a művészet.

0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon, valamint lezárult a Villányi Szoborpark féle szimpózion is. Jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészet szervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jóslatokban nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítása, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mind művész hogyan tudom használni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy milyen esztétikája van a hiánynak, például ugye a vízhiánynak, ami itt a tó körül van. De milyen esztétikája van az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának. És nagyon izgalmas kérdéseket vett fel az is, hogy mire alkalmas, hogyan lehet egyezkedni az AI-jal. Tehát nekem az is szórakoztató volt, ugye, hogyha Flüsszer fotográfia filozófiája könyvében azt olvashatjuk, hogy a sík képből hogyan tud az ember teret érzékelni, és válik szöveggé egy-egy információs anyag, akkor itt az a kérdés, hogy szöveggel hogyan tudok képet építeni. Egy nagyon vicces játékként kezdtem megélni ezt az egészet, hogy egy-egy szónak a variációi, mondjuk mint a tér, térség, hogy mennyire más vizuális anyagot fogok ezzel előhívni. És akkor volt olyan játék, hogy van egy képem, amit szeretnék az AI-jal elkészítetni, és körülbelül 15 verziónál jutottunk elég közel ahhoz, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Na most az AI az tulajdonképpen egy ilyen nagy lopó rendszer, mert abból tud dolgozni, ami már fent van valahol. Összegerebjézi az elérhető vizuális anyagot, szöveganyagot, és abból hoz létre valamit. Na most iszonyú könnyű gicseket előállítani. Például beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és a grafikai minták, azok mind gusztustalan gicsek voltak. Ez is egy kihívás, hogy ugyan a gép, az produkál sok mindent, na de az ki fogja kontrollálni, hogy azt szabad-e közzé tenni, vagy sem. Nagyon sok érdekes kérdést vett fel ez a promptok, azok a parancsok, amiket diktálunk, és ezt én ugye elneveztem promptográfiának az elektrográfia mellett.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek az alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Ez alapvetően meg fogja változtatni akár a szobrászművészetet, a fotóművészetről ne is beszéljünk, az evidens szinten, igen. Tehát abban eleve nagyon könnyű volt már bele nyúlni Photoshopokkal már még az AI megelőzően is, de nyilván a tényleges festményeket, szobrokat olyan szinten fogja megváltoztatni, hogy én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: De várjál, elengedhetetlen innentől kezdve az AI-nak a használata? Úgy
1: nem,
0: általában?
1: Nem fontos. De szövegépítésben, gondolkodásban, szerkesztésben nagyon hasznos. Tehát van egy csomó nagyon hasznos oldala, de az, hogy mondjuk képteremtésben, vagy új anyagok elkészítésében mennyire színvonalas, azt nyilván a beszélgető partnernak kell fölépíteni. Tehát aki az AI-jal vitatkozik, mert hogy folyamatosan kontrollálni kell, és visszaírni, hogy ez hülyeség, szedjél elő fontosabb információkat, és akkor bocsánatot kér, rendkívül udvarjas, nagyon jól lehet vele így kommunikálni.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád. Abszolút old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most, nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad. pad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro, se kontra. Nekem ez fontos, hogy lássam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá. Nagyon sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz, de hát egy hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha én már megcsináltam egy olyan munkát, amiben esetleg AI alkatrész is szerepel, tehát amikor már elkészült, akkor a művészeti élet hagyomány részébe tartozik. Tehát ez is egy nagyon érdekes, aktuális kérdés, sőt ilyen viszály alapkérdés, hogy most mennyire lehet AI-jal dolgozni, vagy mennyire kell hagyomány szerint is működni. De szerintem ezt ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint az, hogy művésztelep vagy szimpózión legyen.

A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítója és művészeti vezetője volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Letették a balatoni kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét, tájékoztatta a Balatoni Hajózási ZRT az MT-t. A társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Modernizálják a kikötői múlókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet. Történelmi áttörést könyvelhet el Marine Le Pen pártja a francia szenátusi választáson. A radikális jobboldali nemzeti tömörülés először alakíthat önálló frakciót a felsőházban 14-15 hellyel. A jobboldal ugyan megőrizte többségét, de Le Penék így már beleszólhatnak a napirendbe és több szereplési lehetőséget kapnak. Elfajultak a francia középiskolák egy részében egy hete kezdődött tiltakozó akciók, amelynek következményeként 164 embert őrizetbe vettek az intézmények környékén. Már 180 középiskolában voltak zavargások, elsősorban a romló iskolai körülmények, a tanárhiány és a túlterheltség ellen tiltakoznak. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél, a hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Rakovszky Zsuzsa. Esik. Esik, esik. Ma reggel megindult. Vízbe mártott gyufa, kihunyt a nyár. Most sokáig esni fog. Enyhül a nyári tébolyheve, renyhül a sürgés. Át s átfolják a szürkék, a sárga, kék, piros hivalkodást. Az ablak csorog le most mögötte a nedves szél. Az utca csatornájába tévedt óriás cet hánytorog olaj és sárszínűen. Esik. Miért kimenni, tenni? Csak lenni, lenni. Mintha hanyatt az ágyon, egymás mellett, karott tarkóm alatt, sokáig. Úgysem lehet sokáig kimenni. Most sokáig, sokáig esni fog.
1: Rakovszky Zsuzsa Esik című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író-költő műfordító Sopronban született 1950-ben. Ott is érettségizett, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, de a második évtől Budapesten folytatta magyar-angol szakon. 75 és 78 között az Állami Gorki Könyvtárban, 78-tól 81-ig az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 82-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai egészségügyi műsorunkban az egyre szélesebb körben alkalmazott csodafegyverekről, a köznyelvben fogyasztó injekciókról, súlycsökkentő injekciókról beszélgetünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Elmondja, hogyan is működik a szer, mire is fejlesztették ki eredetileg, milyen gyakori mellékhatásai vannak. És persze beszélünk arról is, miért érdemesebb inkább az életmódváltást alkalmazni az egészségünk megőrzése szempontjából. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégünket, dr. Herceg László egriházi orvost, aki mondhatom így hozott nekünk egy nagyon érdekes témát, hiszen egy csodafogyasztó szerként rátekintettek már a betegek erre az injekcióra, ami tulajdonképpen a cukorbetegeknek lett kifejlesztve, és ennek mellékhatásaként ugye megjelent az, hogy csodálatos fogyást is eredményezhet a megfelelő táplálkozás és a mozgás mellett. Na, de egy kicsit ebben muszáj lesz eligazodnunk, úgyhogy köszönöm doktor úrnak az itt létét, hogy eljött hozzánk, és tudunk erről beszélni.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Igen, talán ott kellene kezdeni, hogy az elhízás az valójában betegség.
1: Népbetegség.
2: Népbetegség is, ugye Magyarország dobogós helyen van világviszonylatban az elhízott felnőtteket illetően. Tehát azt hiszem, hogy Málta egy-két ország időnként megelőz minket, de mindig dobogósak vagyunk. Az Egyesült Államok is dobogós, tehát lehet minket hasonlítani fejlettebb országokhoz is. A lényeg az, hogy úgy betegség ez, hogy valójában hihetetlen sok káros következménye van a szervezetre nézve. Mikortól kezdve beszélünk elhízásról? Hát van egy úgynevezett testtömegindex, ez a legegyszerűbb. Én most nem kezdem a képletét elmondani, hogy most akkor ez hogy van a testmagasság, meg testtömeg, igen, és akkor a négyzet hányadosa, stb. Tehát inkább nem sorolnám, ez hogy megy. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van lehetősége arra, hogy interneten egyéb helyen utána nézze, hogy hogy kell kiszámolni a BMI-t. Illetve eleve ilyen BMI kiszámoló felületek is vannak az interneten, szinte ma már mindenki használ ilyet. Úgyhogy ott meg lehet nézni, saját adatait beírja, nyilván életkor, nem, és egyéb más ilyen befolyásoló tényezők is vannak, amelyek azt mondják, hogy melyik az ideális testsúly, illetve honnantól kezdve számolunk. Elhízással, mint betegséggel, hát 30, ezt kell megegyezni. 30 fölött elhízásról beszélünk, hogyha a BMI ennyi. És akkor miért is betegség? Hát azért, mert a elhízott embereknél kötelezően megjelennek problémák. Lehetnek anyagcserebetegségek. Ilyen a kettes típusú cukorbetegség. Azt látjuk, hogy egyre több olyan kettes típusú cukorbeteg van, akinél nem abszolút inzulin hiány van, hanem csak csökkent az inzulin hatása a szervezetre, úgynevezett inzulin rezisztencia alakul ki. És amikor valakinél ez már kialakult, onnantól kezdve magas vércukorszint van, a cukorbetegségnek egyéb más szerveket érintő szövődményei megjelenhetnek, tehát ez már önmagában egy komoly probléma. És akkor ezen kívül az elhízottaknál sokkal gyakoribb, szinte kötelezően megjelenik egy idő után a magas vérnyomás betegség. A magas vérnyomás betegség mit okoz? Szív- és érrendszeri betegség. Ugye innentől kezdve túlterheli a szívet, szívelégtelenség alakulhat ki, mivel terheli a magas vérnyomás az erekfalát, ezért elindul egy élelmeszesedéses folyamat is. Ennek következtében életfontos szervek, mint az agy, a vese, a szív, érszűkület alakul ki, és akkor ott keringési zavar, súlyos esetben olyan szövődmények, mint agyi infarktus vagy szívinfarktus. Tehát lehetne ragozni tovább. Ezen kívül úgy néz ki, hogy az elhízás szerepet játszik a daganatos betegségekben is. Nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolja a daganatos betegségek kialakulását. Hát leggyakrabban a vastagbéldaganat jelenik meg, de nőknél a méhnyakrák is gyakoribb, ebben az esetben emlőrák is gyakoribb ebben az esetben, és akkor itt az egy pillanatra álljunk meg, ha már itt a rákos betegségekről beszélünk, hogy hogy a csodába jön ez az egész probléma elő. Hát úgy, hogy a zsírsejtek, ami ugye lerakódik a zsír szövetbe tulajdonképpen, a fölösleges, el nem égetett kalória, zsírformájában rakódik le, és ezek a zsírsejtek különböző faktorokat termelnek, mint egy ilyen belső hormonális szerv. Van néhány dolog, interleukinoknak hívják azokat az anyagokat, amelyek a gyulladásos folyamatokban szerepet játszanak. Interleukin van egy csomó féle, ilyen 6-tól 33-ig elnevezett különböző faktorok. A lényeg az, hogy ha ezek megjelennek, akkor ez aktiválja a szervezetnek a gyulladásos mechanizmusait, emiatt ez torzítja a sejteknek a működését. De hogyha még egy jellegzetes ilyen faktort akarok említeni, a TNF-alfa, furcsán hangzik, de hogyha már a nevét ki fogom mondani, hogy ez miért is TNF-alfa, tumor-nekrózis faktor. Úgyhogy tulajdonképpen itt a tumorról, a daganatos betegségekről van szó, ami ugye elősegíti az ilyen sejt elfajulást. Úgyhogy arra kell ügyelnünk, hogy minél kevesebb TNF-alfa termelődjön a szervezetünkben, tehát minél kevesebb olyan zsírsejt legyen, ami serkenti ezeket a dolgokat. Ugye nőknél az emlődaganat is rendkívül gyakori, elhízottaknál még gyakoribb. Nyilván vannak olyan betegségek, olyan daganatos betegségek, amelyeknél családon belüli halmozódást látunk, bizonyos esetekben genetikai hajlam is van, bizonyos esetekben csak az életmód öröklése kapcsán alakul ki ez a hajlam, de például szokták már azt nézni az emlőtumorok esetén, hogy úgynevezett ösztrogén, illetve más receptor pozitivitás van-e. Az ösztrogént termel a zsírszövet is. Úgyhogy azoknál, akiknél daganat alakul ki, emlődaganat és ösztrogén receptor pozitívak, annál bizony a sikeres fogyókúra az gyakorlatilag az emlődaganatnak nem csak a kialakulását, hanem a későbbi utókezelésnek a sikerességét is befolyásolja. Ha sikerül csökkenteni a zsírszövetet, akkor sikerül csökkenteni az ösztrogén mennyiséget, és ezáltal gyengülnek azok a faktorok, ami a tumor újabb kialakulását vagy tovább terjedését határozza meg. Úgyhogy ez egy kis kikanyarodás volt, de hát ezen kívül ugye beszéltünk arról, hogy ezek a beszélhetünk arról, hogy ezek a gyulladásos faktorok, ezek ugye megjelenhetnek bárhol a szervezetben. És annak a következménye bizonyos szervek, illetve szöveteknek az elfajulása, lebomlása, destrukciója, károsodása. Ilyen például az ízületi kopás, ugye a súly terhelés is éri az ízületeket, térd, csípőízület, bokaízület, ezek a leggyakrabban, hiszen a testsúly nagy része ugye járás közben ezekre az ízületekre nehezedik, és ott sajnos a porcok is kezdenek szépen tönkre menni. Ezen kívül a többlettes súly. Az ugye, gondoljuk csak el, az embernek van egy felső teste, meg egy alsó test része. Ugye a felső és alsó test egymásra úgy támaszkodik, pontosabban a felső test úgy támaszkodik az alsó testre, hogy gyakorlatilag egy ilyen normális pogácsa méretű úgynevezett porckorong van a gerincben minden egyes csigolya között, és a legalsó, ahol a keresztcsont már a medencébe illeszkedik, fölötte meg csak egy gerincoszlop van, és az egész felső test súlyát, tehát egy 100 kilós embernél minimum 50 kiló nehezedik egy ilyen 4-5 cm átmérőjű korongra. Képzeljük el, hogy mit kell kibírni ennek a korongnak. A legtöbb embernél kialakul egy bizonyos idő után, még az egészséges, vékony embereknél is derékfájás. Ez nem véletlen, mert ugye a legjobban terhelt gerincszakasz az alsó rész. Úgyhogy például ez is tönkre megy. Tehát mozgásszervi betegségek, daganatos betegségek, szívérendszeri betegség, anyagcserebetegség, magas húgysavszint, epekövesség, hasnyálmirigy gyulladásra való hajlam, és sorolhatnám még egy csomó minden van, ami nem akarok senkit ijeszgetni, de valóban a testsúly többlet az olyan folyamatokat indít el, elsősorban itt a citokineknek az aktivitása miatt, hogy gyakorlatilag szenvedésé válik az élet egy idő után ezeknek az embereknek. Na és mit lehet tenni?
1: Ugye erre hozták ezt a csoda fegyvert, ha mondhatom így, hiszen a túlsúlyos, a kifejezetten túlsúlyos embereknek az életét próbálják valahogy ezzel megkönnyíteni, de hát valahogy ez egy kicsit elfajult most már.
2: Igen. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy energetikai egyensúly van a szervezetben. Ha én több kalóriát viszek be, mint amennyit elhasznál a szervezet a mindennapi működése során, akkor ez a többlet kalória, ez mivel nem tud a levegőbe távozni belőlünk, ezért átalakul és elkezd lerakódni. Ha túl sokat eszünk szénhidrátból, a szénhidrát az ugye egy gyorsan felhasználódó energiaforrás, ez azt jelenti, hogy cukorként elég a szervezetünkben, mert hogy az izomsejtek, különösen a központi idegrendszer agysejtjei is nagyon igénylik a glükózt a működésükhöz. Ezért is van az például, hogyha valaki nem eszik megfelelő mennyiségű szénhidrátot éhezés miatt, akkor leszaladhat a vércukor szintje. Hogyha valaki már cukorbeteg, és olyan gyógyszert szed, ami drasztikusan csökkenti a vércukor szintet, ott akár ilyen eszméletvesztéses problémák is lehetnek, mert nem kap az agy elegendő glükózt, tehát ezt a közönséges szőlőcukrot. Visszakanyarodva arra, hogyha valaki túl sokat visz be ebből, akkor ez a cukor nem tud közvetlenül raktározódni, egy része a májban, más része az izomban, mindenezett glikogén formájában, tehát ilyen összetettebb cukrok. Összerakja a glükóz molekulákat egy ilyen hosszabb láncba, és ezt úgy hívjuk, hogy glikogén. Tehát úgy tud raktározódni, de ha már ezek a glikogén raktárok megteltek, akkor a máj mit csinál a többletteherrel? Elkezdi átalakítani zsírrá. A zsír az pedig kikerül a keringő vérbe, eljut a zsírsejtekbe, és akkor ott szépen lerakódik. Ez egy fontos dolog, hiszen ez számunkra egy ilyen depó, egy olyan tartalék, amit ha energiafelhasználás során forrásként használhat a szervezetünk. Na most a fogyást azt ugye úgy lehet elérni, hogyha a luxus kalóriákat kizárjuk az étkezésünkből. Hát mik azok a luxus kalóriák? A szénhidrát elsősorban, illetve a zsírok. Ez a luxus kalória. Azért mondom luxusnak, mert többet fogyasztunk belőle, mint amennyi kellene. Ha megfelelő arányban fogyasztjuk, tehát egészen kevés, de mindenképpen szénhidrát is legyen, de egészen kevés, ugyanígy zsír, viszont a fehérje az egy olyan táplálékforrás, ami elsősorban a hasznos szövetekbe, tehát az izom, tehát a működésünk, a mozgásunkhoz szükséges izmunkba épül be, illetve a sejtek anyagának a felépítéséhez szükséges, ugye rengeteg fehérje kell hozzá. A fogyókúra az úgy szokott elkezdődni, hogy az ember azt mondja, hogy kevesebbet kéne ennem. Igen, de olyan jól esik, meg úgy szeretem, meg jó az étvágyam, meg megszoktam már, meg ez az én kedvenc ételem. Tehát van egy rászokásunk arra, hogy bőségesen táplálkozzunk. És ez a bőséges táplálkozás ez oda vezet, hogy valahova le kell rakódni a raktárakba ezeknek az anyagoknak, és ez nem tud másképp tárolni, csak zsír formájában. És ezek az új csodaszerek, amire már próbált kitérni, semmi más nem csinálnak, mint csökkentik az étvágyat. Tehát azt a sóvárgást, ami az ételek után van bennünk, azt valamelyest csökkentik, hogyan működik ez az egész dolog.
1: Igen, erre akartam rákérdezni, hogy hova is hat ez az injekció.
2: Igen. Többféle van ezekből az injekciókból. Van egy olyan, ami kétféle hatóanyagot is tartalmaz. Az egyik hatóanyag az az éhségközpontra hat. Közvetlenül kezdjük ott, hogy az emésztőrendszerünk, maga a bél, az régen azt hittük, hogy csak arra való, hogy azon keresztül felszívódjon a táplálék, aztán kész, ennyi. Most már kiderült, hogy nem. Ez egy úgynevezett endokrin szerv, tehát ebben is mindenféle hormonok és egyéb más bioaktív anyagok termelődnek, és ezek a bioaktív anyagok a keringő vér útján eljutnak az agyba, ahol az agytörzsben vannak az úgynevezett éhségközpont területek, és hogyha például jól lakunk, akkor beindul ennek a belső hormonnak a termelődése, följött az agyba, és onnantól kezdve jól lakottnak érezzük magunkat. Na most nagyon jól lehet trenírozni ezt a dolgot. Lehet úgy csinálni, hogy az ember egyre többet teszik, és akkor mondjam azt, hogy a központi idegrendszer, az agy, az egyre érzéketlenebbé válik erre a jó lakottság hormonra, és akkor mindig egyre többet teszünk, és ennek a következménye az elhízás. Hogyha ennek a hormonnak az aktivitását, mondjam azt, hogy megváltoztatjuk, tehát azokat a receptorokat, ahova ez a központi idegrendszerbe bekötődik, megpróbáljuk kívülről feltölteni olyan anyagokkal, ami úgy működik, mintha a bél termelte volna, akkor sikerül gátlás alá helyezni az éhségközpontot, és ezáltal nem fogunk érezni olyan mértékben éhséget. De ez visszahat egyébként magára az emésztőrendszerre is, az egész folyamat, mert az a tapasztalat, hogy a legtöbb ember, aki ezeket a manapság slágerként használt szereket alkalmazza, akkor ezek az anyagok nem csak az étvágyat csökkentik, hanem a gyomor ürülést is lassítják, tehát visszahat a gyomorra. Ezáltal egy állandó teltségérzet van a gyomorban. És hogyha az embernek tele van a gyomra, akkor az már sokszor rossz közérzettel jár. Egészen addig fokozódhat ez a teltségérzés, hogy amikor beadja ezt az injekciót magának az emberke, akkor azt érzi, hogy utána rövid időn belül ilyen émeigés, hányinger, tehát úgy van vele, hogy csak ne ettem volna ennyit. Tehát kifejezetten rossz közérzetet okoz, úgyhogy aki nem akar nagyon szenvedni, annak azt ajánlom, hogy ne ezzel a módszerrel kezdje a fogyókúráját. Ez semmi más nem csinál, ahogy én szoktam röviden fogalmazni, hogy lakatot tesz a szájára. Na, nem úgy, hogy most már nem beszélhet többet, hanem úgy, hogy most már ne vigyen be több ételt a száján át.

0: Ugyanakkor én azt is olvastam erről a csodaszerről, hogy nem is tarthat sokáig, tehát ez egy ilyen egy-másfél év, azt hiszem, ameddig ugye kitart, és egyébként azt is hozzáteszik, hogy a szervezet emlékszik, tehát a hízás, a visszahízás, hogyha nem tartjuk be a diétát, a mozgást, akkor ugyanoda lyukadhatunk ki, mint annak előtte.
1: Igen, tehát azt kell mondjam, a fogyókúra nem abból áll, hogy étvágytalanná válok. A fogyókúra három tényezőből áll. Egyrészt nem eszem magam jól lakottá. Másik, hogy elkezdek odafigyelni a bevitt kalória mennyiségre, vagyis csökkentem a bevitt kalóriát. Harmadik, elkezdek mozogni, hogy égessem el a bevitt kalóriát. Az a tapasztalatunk, hogy ezekkel az új injekciókkal nem csak, hogy csökken az étvágy, hanem az étvágy csökkenés miatt a táplálék bevitel is ugye nyilván redukálódik, és azt látjuk, hogy hasznos tömeg is vész ilyenkor el, kevesebb táplálékot fogyasztunk, és kialakul egy olyan energia, hát hogy is mondjam, hiányos állapot, ahol elkezdi a tartalékot, a szervezetben lerakódott tartalékot felhasználni a mindennapi működés. És sajnos ez nem csak a zsírt fogja csökkenteni, hanem az izomtömeget is. Tehát ha valaki nem mozog eleget, nincs olyan inger a szervezetben, ami az izomtömegnek a mennyiségét, az izomszövetnek a működését fenntartaná, és elkezdi energiaként felhasználni a saját működéséhez a szervezet az izomtömegben levő elégethető anyagokat, mert hogy tulajdonképpen oxigén jelenlétében ez átalakul, és ebből energia forrása lesz a szervezetnek. Tehát látjuk, hogy izom tömegvesztés is van. Tehát nem csak a zsírszövet, hanem a nagyon hasznos izom tömeg is csökkenni fog ezeknek a hatására. Most nem akarok senkit ijeszgetni, de a nőknél például egyre több olyan cikk jelenik meg erről, hogy menstruációs zavart is okoz. Tehát olyan katyvasz lesz az eredménye, mert úgy néz ki, hogy a női hormonok működéséhez is, tehát azok a szerveink, amelyek a női hormonokat termelik, az agyalapi mirigytől kezdve egészen a petefészekig, ott gyakorlatilag ezekben is vannak ilyen receptorok, és hogyha ezeket itt leblokkoljuk tartósan, akkor ennek az lesz a következménye, hogy megzavarodhat a női ciklus. Lehetnek közti vérzések, lehetnek vérzéskimaradások, tehát jól megkavarodik az egész. Tehát nem kell azon csodálkozni, hogyha valaki ilyen injekciót használ, és mondjuk nem 50-60 éves korban kezdi el, amikor már ennek a menstruációs ciklusnak nincs akkora jelentősége, hogy akkor bizony megkavarodhatnak a dolgok.
0: De mi a tapasztalat? Kik azok, akik fordulnak önhöz, és egyébként akár más házi orvoshoz is, hogy írják föl neki? Mert ugye, hogy 30-as BMI értéknél ott már az elhízásról beszélhetünk. De vajon neki szüksége van erre a 30-as BMI értéknél?
1: Hát van, akinek igen. Mert hogy egyszerűen nem tud parancsolni az étvágyának.
0: Na de ez itt a kulcskérdés akkor. Tehát, hogy a fogyásnak a fejben eldőlése.
1: Ez így van pontosan. Tehát ez csak segít abban, hogy ne szenvedjünk az éhségérzettől. Pont. Ennyi. És mivel az embert elfogja egy émegés, egy kellemetlen tehetségérzés, ilyesmi, akkor nem kívánja annyira az ételt. Nagyon szépen eredményesen csökken a testsúly, ugye megindul egy bizonyos mértékig a zsírlebontás is, viszont hogyha valaki abba hagyja ezt a szurit, mondjuk fél évig, vagy akár egy évig is használja, ugye emelkedő dózisban szoktuk adni, van ebből olyan változat, amit hetente kell szúrni, ezek mind injekciók, van olyan változat, amit naponta kell szúrni, most már ezeknek van egy tablettás változata is, de azt csak a cukorbetegek számára írhatjuk föl. Egyébként ezt is csak 30-as testtömegindex fölött lehet hivatalosan felírni. Hát nem is olcsó, mert ilyen 60-tól 100 000 forintig van egy-egy havi adag költsége.

két szedőkanálnyit, most meg innentől kezdve csak egy szedőkanálnyit fogok, de annak is van fele. Meg annak is van fele, meg annak is van fele. Tehát ezt mondjam azt, hogy a végtelenségük felezhetjük, addig, amíg a végén már nem látunk benne semmit. A üres tányér előtt ülünk, de nem mindegy, hogy mi van azon az üres tányéron, mert attól nem üres egy tányér, hogyha tele van zöldséggel, most nem gyökérfélékre gondolok, hanem inkább levélfélékre, tehát salátafélék vannak ott. Vannak hihetetlen sok fogyókúrás recept van. Van egy úgynevezett 17 napos diéta, ez egy kis könyvben is megjelent. Na, én azt tartom az egyik legjobb forrásnak ilyen szempontból, magyar nyelven is hozzáférhető. De nagyon szépen leírja azt az egész fogyókúrás mechanizmust, hogy hogyan érdemes csinálni. Ennek az első 17 napja az úgy néz ki, hogy nulla szénhidrát, nem teljesen nulla, mert beleférhet valamennyi gyümölcs, de ez csak a délelőtti reggeli órákban, mondjuk ilyen alma, olyan gyümölcsök, vagy ezek az apró szemű gyümölcsök, amelyek ugye sok szénhidrátot nem tartalmaznak, de van benne valamennyi, tehát a szüksége van a szervezetünknek valamennyi szénhidrátra, mert egyébként a szénhidrát kell magának a zsírnak az elégetéséhez is. Tehát valamennyi kell, hogy bekerüljön a szervezetbe, de mondhatni, hogy majdnem nullához közelít az a mennyiség, amit egy-egy ilyen gyümölcsel be tudunk vinni, hanem ez az étkezés az első 17 napban elsősorban növényi rost, mondjuk napi mennyiségben egy vagy maximum másfél-két leveses kanálnyi olívaolajat tartalmazhat, tehát zsírban is nagyon szegény az étel, viszont fehérjében dús. Tehát most milyen fehérje források lehetnek? Elsősorban halhús, de például mondjuk a tonhal konzervből is az, ami sóslében van, és nem olajban, illetve a sovány baromfihús, például csirkemell. És hogyha ezeket használjuk, mondjuk majdnem minden nap ott van, de nem úgy, hogy mit tudom én, csirkemell sonka, mert az már egy feldolgozott dolog, ahhoz hozzátesznek egy csomó zsírt, hanem natúrban, használva zsíradék nélkül, vagy főzve, vagy inkább grillezve, tehát ott, hogyha egy kis olívaolajat teszünk hozzá, akkor az kellemesen grillezhető, kellemes fűszerekkel. És még egy nagyon fontos dolog van, hogy az étkezést úgy időzítsük, hogy a nap első felében van inkább a kalóriabevitel, második felében már szinte csak ilyen növényi rostok, hogy a fehérje forrást még tudjuk egy kicsit növelni, erre nagyon jók az ilyen erjesztett tejtermékek, mint például a kefir joghurt, abból is nyilván a zsírszegény, úgyhogy ezekből lehetne összerakni az ételeinket, számolva pontosan a kalóriát, majdnem minden ételem most már rajta van, hogy minek milyen, mennyi az összetétele. Van olyan több internetes alkalmazás is, ami telefonokra letölthető, és akkor az segít abban, akár úgy, hogy lefényképezem az ételt, hogy mit akarok megenni, lemérem a mérlegen, hogy annak mennyi a súly, mert a fényképen nem látszik a súly, de mondjuk egy tányérhoz viszonyítva már helyek közel, ezek az AI, mesterséges intelligenciát tartalmazó programok már úgy meg tudják satszolni, hogy az körülbelül mennyi kalória, és akkor kiszámolom, mennyi kalória az napra, tudom én, 600, 800, vagy 1000, vagy 1500 kalória, attól függ, hogy milyen menetben akarom csinálni a fogyókúrát. Tehát ki tudom számolni, és akkor annyit eszek. És akkor tényleg megindul szépen egyenletesen a fogyás. Minél gyorsabb a fogyás, annál nagyobb a hajlam arra, hogyha én abba hagyom ezt a dolgot, nem mozgok, nem táplálkozom megfelelően, hanem visszatérek ismét a kalóriadús étrendre, akkor úgy visszapattan a súly, és nem csak addig, ahonnan indultam, hanem még több lesz. Tudnék, az elhízás az általában lassan alakul ki évek alatt. Tehát az ember, mondjuk gyerekkorban is most már egyre többet látunk elhízott gyereket, de hát ez annak köszönhető mozgásszegény életmód. Nyomogatják ezeket az elektromos kütyüket, azelőtt ülnek, és úgy igazán nem használják fel a bevitt kalóriát, de mondjuk felnőtt korban
az a jellemző, hogy különösen fiatal nőknél sokáig

0: ugye, hát még bikiniben tetszelegnek a strandon, és hogy az úgy nagyon jó, meg szép, meg anya. Aztán, amikor megszűnik az első 1-2-3 gyermeket, akkor egyszer csak elkényelmesednek, meg nem pazarlunk, a gyerek nem ette meg, gyorsan még megeszem utána a maradékot. Tehát ez a teljesen tipikus magatartás, hogy nem ételt nem dobunk ki, mert hogy az szinte bűn. És akkor úgy szépen lassan ráragad az anyukára a súly. Tehát lassan hízik. Hogyha ezt hirtelen csökkentem le, akkor a szervezetben még mindig ott van az a program, hogy volt egy kis éhezés, és ezért gyorsabban kezd lerakódni az az elfogyasztott kalória, amit a mindennapi étkezésben az ember úgy kezd visszaszokni, hogy ú, de még egy kicsit, de még egy, jó, ezt is szeretem, most már megengedhetem magamnak, és akkor egyszer csak ott tartunk, ahonnan elindultunk.
1: Na de felmerül a kérdés, hogy akik ezeket alkalmazzák, ezeket az injekciókat megkapják, ők betartják-e a diétát, betartják-e a mozgást, holott előtte nem kezdték talán el sem mindezeket.
0: Igen, ez külön probléma. Szóval az emberek azt hiszik, hogy jó, beszúrom az injekciót, az mindent megcsinál helyettem. Nem. Nem. És nem. Tehát ez életmódváltás nélkül nem. Nem véletlen az, hogy azok a gyógyszergyártó cégek, amelyek ilyen termékeket forgalmaznak, vagy állítanak elő, adnak egy ilyen kis füzetecskét is, amit odaadunk a paciensnek, hogy hogyan alkalmazza, mennyiben itt emelkedő dózisban kezdjük eladni. Hogyha eleve az elején már a nagy dózist adnánk, akkor olyan rosszul lennének tőle a paciensek, hogy ihaj. Tehát kell egy bizonyos fajta hozzászokás a szervezetnek, hogy most így, tehát nem adhatom a fenntartó dózist azonnal az elején, mert hát, hogy is mondjam, csak onnantól kezdve megutálja az egész életet a paciens, mert olyan rossz közérzete lesz tőle.
1: Hát igen, ugye a mellékhatások jönnek.
0: Hát jönnek azok a hatások, ami tehát iszonyatosan nehezen viselhető. Úgyhogy én ezzel meglehetősen óvatosan bánnék. Tehát a lényeg az, hogy adnak egy ilyen kis füzetet, amiben leírja, hogy akkor milyen mozgásprogramot hogy kezdjen el. Hát milyen mozgást? Ugye van két lábunk. Emon Sparcsarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van. Tehát mozduljunk meg. Nem kell hozzá semmi más, csak egy pár cipő, amiben kimerészkedek az utcára. Ennyi. És hogyha 180 kilós a testsúlyom, akkor is hát nyilván legalább az ember az ágyától a konyháig el tud rajta menni. Akkor azt mondom, hogy ne csak a láb az ágytól a konyháig mozogjon, hanem nyissa ki az ajtót, azt menjen ki az utcára. És akkor mondjuk naponta 15-20 percet, nem többet, 15-20 percet intenzíven sétáljon. Ha úgy érzi, hogy jaj, az én tördem már tönkrement, a csipőm már nem bírja, akkor vásároljon magának két túrabotot, ezzel a súly 25%-át le tudja venni a súlyterhelést. A gerincéről is, meg az alsó végtagjairól is határozottan rátámaszkodva erre a két túrabotra, vagy van, amikor ilyen Nordic Walking botra, és akkor elkezd sétálni. És ez még egy ízületi betegségnél is, ami már kialakult, akkor is használható dolog, mert az ízületnek kell a mozgás. Tehát eleinte lehet, hogy fájni fog. De ahogy kezd beindulni a mozgás, kezd hozzászokni a szervezet, egyre gördülékenyebben megy a dolog. Tehát a mozgást el kell kezdeni. Anélkül az egész semmit nem ér, csak fölösleges pénzkidobás. Tehát oda kell figyelni a bevitt kalóriára, oda kell figyelni arra, hogy kezdjünk el mozogni. Akinek mozgásszervi panaszai vannak, mondom, azok is megtehetik ugyanezt. Ha van, aki azt mondja, hogy szobabicikli. Persze, nem rossz a szobabicikli, arra jó, hogy bejáratja az ízületeket, különösebben súlyterhelés nélkül. De amikor ezen túl van, menjen ki a szabad levegőre, járkáljon, menjen gyalog, a munkahelyére, vagy egyszerűen csak esténként sétáljon egy jó nagyot, ezzel levezeti magát, nézegesse, gyönyörködjön a lakókörnyezetében, mert felfedezni való mindig van látványban, úgyhogy egyszerűen csak ez a megoldás. Mozgás, csökkentett kalóriabevitel, és ha nehezen megy a csökkentett kalóriabevitel, akkor lehet fordulni ezekhez az injekciókhoz. Na most jó néhány olyan paciens van, aki úgy kéri az injekciót, hogy 30-as testtömegindex alatt van. Hát ugye az alkalmazási előírás az azt tartalmaz, hogy 30 fölött írhatjuk. Nekem is volt olyan paciensem, aki jött azzal, hogy hát ő szeretné. Meg lemértünk mindent, még egy kicsit fölfelé is turbóztuk a súlyát, tehát amikor mondta, hogy mit tudom én, mennyi is volt, 79, hogy na jó, hát akkor 80 kilóra kerekítsük. Hát 28-as lett a testtömegindexe, mert egy magas növésű hölgyről volt szó, mondtam, hogy bocsásson meg, nem fogom fölírni. De hát van, aki majd neki fölírja, mondom, semmi gond, akkor menjen ahhoz az orvoshoz, innentől kezdve nekünk nincs miről beszélni. Mert én betartom a szabályokat, hogy 30-as alatt én nem írok fel senkinek. Azért, mert most ő karcsúsodni akar, egy kicsit jobban akar kinézni a bikiniében, az egy dolog. De azt elérheti úgy is, hogy nem ilyen dolgokkal szúrja magát, és különösen fiatal nőről van szó, nem kavarjuk össze a menstruációját, nem csinálunk semmi olyan nem kívánatos mellékhatást.

0: Akkor egy ilyen rohamszerű igény jelentkezett erre? Vagy tehát, hogy mennyien szeretnének ezzel élni?
1: Rengetegen. Rengetegen vannak olyanok, hát a lányom Budapesten él, és a környezetében nagyon sok olyan hölgy van, akikkel jár konditerembe, és hogy azok így elszúrják magukat 26-os testtömegindexnél is, meg ilyenek.
0: Tehát, akik mozognak.
1: Akik mozognak, járnak a konditerembe, de hát még jobban akarnak kinézni, szálkásodni szeretnének, meg ilyesmi. Ahelyett, hogy odafigyelnének rendesen a bevitt táplálék minőségére, összetételére, ők megengedik maguknak, hogy akkor most itt fagyizunk, ott csokizunk, egy kis ez, egy kis az, tehát így átnosolgatják az életüket, izzadnak a konditeremben, és csak nem akar kialakulni minden úgy, ahogy szeretnék, ezért aztán kérik a szurit, aztán van olyan ember, aki fölírja nekik, és akkor innentől kezdve elszabadult a pokol annyira, hogy olyan fejlett országban, mint például az Egyesült Államok, hihetetlen mennyiségben fogy ez az injekció. Van olyan amerikai gyógyszergyártó, amelyik nem győzte. Nem, hát ugye ő a piacra hozta ezeket a termékeket, de nem győzte az utánpótlást. Tehát volt egy időszak, amikor ez úgy divattá vált, hogy hiánycikk volt. Tehát nem tudott annyit gyártani a gyógyszergyár, mint amekkora volt az igény. Azért, mert olyanok is használták, akiknek valójában nem lett volna erre szükség.
0: Miért ilyen nehéz elkezdeni a fogyókúrát? Azt, hogy megállt parancsoljunk magunknak.
1: Hát azért, mert szeretünk enni. Mert gondoljunk csak rá, hogyha éhesek vagyunk, az egy rossz közérzet. Hogyha eszünk valamit, attól javul a közérzetünk. És hát nagyon sok stressz, egyéb más hatás ér minket, van bennünk egy bizonyos fajta feszültség, és mi rátanulunk arra, hogyha én eszek valamit, nasizok egy kicsit, csipegetek úgy napközben, most egy kis sósat kívánok, akkor valami chipset, hogyha most édeset kívánok, akkor egy kis csokit, vagy bármilyen más édességet, vagy elnyalok egy fagyit, vagy bármi. Ezekben rengeteg luxus kalória van, szénhidrát elsősorban, és ez úgy szépen lassan lerakódik. És azzal, hogy eszünk, ezzel egy jobb közérzetet biztosítunk magunknak. Nagyon sokszor vannak, aki szoktam mondani, hogy bánat zsír. Nem bálna zsír, hanem bánat zsír, mert feszült, ideges, de most akkor eszik valamennyit, és akkor ettől egy kicsit úgy lenyugszik. Jobb lesz a közérzete. Elvileg, tehát ugye olyankor, amikor táplálkozunk, akkor mondtam, hogy a bélből is felszabadulnak olyan hatóanyagok, amelyek javítják a közérzetünket is. Lesz egy teltségérzés, megszűnik a hiányérzet, tehát ezáltal egy kicsit jobban hangolódik a közérzetünk, és akkor egyre inkább megyünk ezen az úton, amíg egyszer csak elkezdünk tokásodni, elkezd a has megvastagodni, ezt úgy szoktam mondani, hogy rakódik az évgyűrű. Tehát, hogy olyan szépen lassan elindulunk ebbe az irányba, és akkor innentől kezdve egyszer csak hoppá, hol tartunk, már ki kellett cserélnem a teljes ruhatáramat, mert már nem tudom összegombolni a nadrágot, már nem pont ugyanaz a melltartó méretem, mert most már húzza a hátamat, feszít, tehát a régi, ami rajtam volt, az milyen jó volt, de most már nem itt tartok. Tehát vannak ilyen apróbb jelek, amelyek mutatják, hogy elindultunk ebbe az irányba. Nem beszélve arról, fiatalkorban többet mozgunk, sokkal élénkebb az alapanyagcserénk. Akkor ugye rengeteg dolog növekedő fázisban van a szervezetben, tehát ez felhasználja az energiát. Ahogy az életkorban haladunk előre, egyre kevesebb a mozgás, mert akkor már nem szaladgálunk össze-vissza barátokkal focizni, meg ilyesmi, hanem akkor hetente csak egyszer vagy kétszer elmegyünk focizni, amúgy meg reggeltől estig ülünk az íróasztalnál, vagy állunk a munkahelyen, és rakosgatjuk az akármit a szalag mellett. Tehát, hogy teljesen más a mozgás igénybevételünk, és ezáltal kevesebb kalóriát fogyasztunk. És ahogy idősödik az ember, egyre kevésbé. Tehát csökken maga az alapanyagcsere. Az alapanyagcsere az, ami a teljesen nyugalmi állapotban a szervezet működéséhez szükséges anyagcsere. Tehát ez is úgy csökken, mert már akkor nincsenek új sejtképződések annyira a szervezetben, hiszen nem növekszünk, regenerálódunk, de már nem olyan tempóban, mint korábban. Tehát így mondjam azt, hogy belustul a szervezetnek a biokémiai rendszere, És amit addig megszoktunk, hogy mennyit fogyasztunk kalóriában, az még mindig jól esik, mert ennyit szoktunk belőle anyam, és akkor egy idő után csak azt érezzük, hogy hoppá, elszállt a súlyom. Én emlékszem rá, hogy amikor ilyen, hát 20 év körüli voltam, anyósom főzött strapacskát, és akkor egy ilyen nagy 4 literes lábasban ott volt az asztalon. És én meg nem bírtam abba hagyni, és rám szólt, hogy Lacikám, nem fog ez megártani? Mondom, ez soha. És most úgy vagyok vele, hogy ha elmegyek egy vendéglőbe, és rendelek egy adag strapacskát, és meglátom, hogy mekkora adag, ott gondolkozok rajta, hogy ez most be fog-e férni, vagy nem.
0: Elvitelre kérjük el.
1: Hát a végén volt már ilyen szégyenszemre, amit korábban simán megettem egy csülköt. Most jártam úgy nemrégen egy továbbképzésen, voltam Pécset, hogy megrendeltem a csülköt, nagyon szép volt, nagyon jó volt, és aztán kértem becsomagolni a végén, mert egyszerűen nem bírtam már megenni. Na most, hogyha az ember tud magának egy kicsit parancsolni, akkor azt mondom, hogy tud magát parancsolni, és akkor már jól működik a dolog.
0: Nehezebb egyébként a nagyobb testsúlyt leadni, mint a kevesebbet, ami felhalmozódott, tehát itt már az extrém súlyokról is beszélhetünk.
1: Igen, igen, sokkal nehezebb. Ebben vannak genetikai faktorok is. Ja, ami az elhízásnál, ugye, hát az elhízás kivizsgálása. Mert ez is, ugye, betegség, vizsgáljuk ki, hogy mi az oka. A kivizsgálás. Hát először is megnézzük a testtömegindexet, pont. Megnézzük a has körfogatot. Köldök magasságában mérőszalaggal körbe megmérjük. Miért kell ez? Mert az úgynevezett zsigeri zsír, ami a hasban rakódik le, az a szívérendszeri betegségek szempontjából legfontosabb. Tehát a zsigeri zsír az a kockázati zsír. Az a pocakban van. Hogyha onnan sikerül fogynunk, akkor a szívérendszeri betegségeket, mint fenyegető dolgot nem kell, hogy tehát tudjuk csökkenteni ezeknek a kockázatát, a betegségnek az előfordulását. Úgyhogy ezzel kezdjük. Utána elgondolkozunk rajta, megkérdezzük, hogy a családban milyen alkatúak az emberek körülbelül. Nézzünk körbe, és akkor kiderül, hogy hát nálunk mindenki duci volt. Oké. És akkor hogyan táplálkozik? Vezessen táplálkozási naplót. Mérje le. Tehát nem kell változtatni semmit az életmódján. Mérje le, hogy miből mennyit eszik, és írja szépen föl. Aztán utána vegyen elő egy kalóriatáblázatot, és számolja ki, hogy az mennyi volt. Lehet, hogy 3-4 ezer kilokalóriát megeszik egy nap. Észrevétlenül. Nem még egy kis nasi, egy kis ropi, egy kis ez az amaz, mindent írjon föl. És akkor kiderül, hogy mondjuk 3000 kilokalóriát eszik. Hát ennek is van fele. Nyilván nem azonnal kell lefelezni, de lehet úgy is csinálni. Szóval az a lényeg, hogy az ilyen elhízások hátterében van egy családon belüli hagyományozódás, lehet benne genetikai faktor. 1%-nál kevesebb az olyan típusú elhízás, tehát ilyen 0,6-0,8%, ami mondjuk hormonális eredetű az összes elhízott ember között. Összes elhízott. Tehát akkor nézzük pajzsmirigy hormon. Oké, nézzük meg a TSH-t. Kiderül, hogy teljesen normális. A TSH az a pajzsmirigy stimuláló hormon. Ez akkor lesz magasabb, hogyha lusta a pajzsmirigy, nem termel elegendő hormont, és akkor ez valóban elhízásra hajlamos. Itt a másik pedig az úgynevezett Cushing kór, ami egy kortizol termeléssel kapcsolatos zavar, de annak nagyon jellegzetes az elhízás, a holdvilágarc, úgynevezett bölénypup, tehát a nyaka alatt, a hátán rakódik le inkább a zsír, tehát nagyon jellegzetes az a testalkat. Ott valóban kortizol szintet érdemes megnézni, de nem így gyomorra, tehát a kortizol szint meghatározása egy provokációs teszttel működik, tehát ez nem olyan egyszerű dolog, a TSH a legegyszerűbb, de a legtöbb betegennél, aki többlet súlya rendelkezik, teljesen normális a TSH. Azért egyébként a TSH értéke, azt így labor rendszerekben meghatározzák, hogy a 4 körüli a normális, az alatt alacsony, vagy nem, tehát az alatt normális, fölötte már emelkedik. Na most ez az életkorral ez a normál TSH érték, ez megy följebb. Csak ezt nem veszi figyelembe a normál érték meghatározására a laborlelet, hanem azt nézi, hogy 4,2 fölött van, akkor már magas. De egy 60-70 éves embernél, hogyha a TSH-z 6-7 körüli, teljesen elfogadható, normális. És nem attól van elhízva, hanem attól, hogy többet eszik, kevesebbet mozog.
0: Hát akkor mit is mondhatnánk, mert csak annyit így a végére megint elismételve, hogy mindennek van fele. Nagyon köszönöm, doktor úr, hogy itt volt velünk.
1: Én is köszönöm a figyelmet.
2: Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László EGRI házi orvos beszélt a súlycsökkentő injekciókról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
4: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A szentatya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszerezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Bak Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oscsat Bank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugsága után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a mikrofonnál Vértesajai László. Keddi adásunk témái. A Szentatya hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, négy napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szentatya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 kilométer távolsága utat a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szentatya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciárnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétéért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szentatya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után, ahol megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmódítása iránt, szívből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szentatya válaszolt a kíséretében utazó újságírók kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért, főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte Szentatyát és az újságírókat.
1: Buonasera Santità, grazie per questi giorni di viaggio.
0: Majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
0: Először is még egyszer megköszönte az újságírók munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. a négy nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
0: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a négy napot. Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a négy nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtókonferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
0: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetről is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
0: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church, I think, is an important part of helping them to find healing.
0: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. Négy napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, Ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
0: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
0: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyház társadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégiben törvény fogadtak el, és heves viták folynak az élet végi kérdésekről,
2: about the questions of end-of-life issues.
0: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam, de nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
0: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Mari Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Mari Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni?
3: Opina de todo este problema?
0: Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nyelvű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
0: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékossága vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
0: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
3: Buonasera, Santità!
0: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európáz intéze szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolt, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hisze ön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
3: Bombarda e minaccia non
0: solo. Leó pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa sería...
0: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz,
0: amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit. Néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az örök élet titkáról beszélget. A 2026. március 31-i adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, ámen!
2: Hallgass meg, Uram, és könyörülj rajtam! Légy az én segítőm, Uram! Panaszomat öröménekre változtattad, leoltottad vezeklő ruhám, és örömmel övesztél körül. Atyám, te vagy a megbékélés és a megváltás istene. Többre vagy képes, mint amit valaha is kérhetnék, vagy elképzelhetnék. Kérlek, Uram, légy ma a segítőm, változtasd bánatomat örömmé. Olyan könnyű elmerülni a szomorúságban és az önsajnálatban, de kérlek, húzd ki a sötétségből. Védd meg a családunkat, vigasztald meg a szívüket, mutasd meg nekik, mi az igazi öröm. Köszönöm, hogy csak a legjobbat akarod nekünk, és nem hagysz egyedül minket nyomorúságunkban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mai hittanóránkat olyan kérdéssel szeretném kezdeni, hogy mit gondoltok arról, hogy milyen lelki sebeink lehetnek, illetve melyek a legfájóbb lelki sebek ezek közül?
4: Nem csak testi bántalmazással lehet valakit bántani, hanem gúnyolással, szavakkal vagy beszólásokkal.
2: Aztán még?
5: Hogyha veszekszünk a másikkal, vagy kiabálunk vele.
2: Lehet egy, akár egy mosolygás is olyan, amivel megalázunk másokat, nem?
5: Igen.
4: Hogyha például másnak bajásik, és mi kinevetjük, vagy kigónyoljuk, és nem oda megyünk hozzá, és felsegítjük, hanem kinevetjük.
2: Előfordult az életünkben, hogy olyan feladat előtt állunk, amitől eleinte nagyon félünk, és nyilván van olyan is, amikor rettegve várjuk a napot, amikor el kell végeznünk azt az adott dolgot. Ám amikor túl vagyunk rajta, utólag úgy érezzük, hogy nehéz volt, kemény volt, mégis megérte. Lehet, hogy sok áldozattal jár, de végül még nagyobb öröm született belőle. Ilyenkor megértjük, hogy nem kell félnünk, végül mindenből származhat valami jó. De nagyon sokszor gondoljuk és érezzük azt, hogy nem az a legnagyobb csapás a számunkra, hogyha valaki rácsap a kezünkre, vagy kapunk egy pofont, hanem azok az igazán nagy pofonok, amit olyan emberektől szenvedünk el, akiktől nem is gondolnánk. És sokszor ezek sokkal jobban tudnak fájni, ezek a lelki fájdalmak, vagy a lelki sebek, amik igazán gondot okoznak nekünk, mint az, amit mondjuk testileg követnének el ellenünk. Most Jézusnak a szenvedését fogjuk ilyen szempontból megvizsgálni, és látjuk azt, és szemléljük azt, hogy Jézus pénteken délután halt meg a kereszten. Mivel szombat, vagyis jeles nap szabbát következett, még az ünnep beállta előtt le akarták venni a holttestet a keresztről, és a zsidók időszámítása szerint ugyanis naplementével kezdődött egy új nap, és Jézus az egyik tanítványának, arimateai Józsefnek a közeli új sziklasírjába helyezték el Jézus testét. Sietni kellett, én úgy tudom. Miért kellett sietni Jézus testének az elhelyezésével, Miri?
4: Mivel kevés idejük volt, csak bebugyolálták egy vászonlepelbe. Úgy gondolták, hogy szombat elmúltával, vasárnap reggel majd kimennek a sírhoz, és elvégzik a szokásos szertartásokat.
2: Mi történik szombaton?
6: Ez a szombat a csönd ideje volt, Jézus a sírban feküdt, édesanyja Mária, barátja János és hűséges követője Mária Magdolna szívünk mélyén gyászolták őt. A többi tanítvány, a gyöngék, a kételkedők, azok, akik megrémültek, szintén csöndesen, könnyen között töltötték ezt a napot.
2: Egy régi magyar mondás szerint, amikor kivágják a fákat, az egész hegyoldal zúg a fejszék csapásaitól, de azt, hogy nőnek az új fák, az senki nem hallja. Az élet csöndben növekszik. Jézus is ilyen csendben halt meg a kereszten, ilyen csendben vették le a keresztről, és ilyen csendben szinte észrevehetetlenül helyezték a testét a sírba. A főpapok igyekeztek elérni, hogy a csönd örökké tartson. Tudták, hogy Jézus előre megmondta, hogy harmadnapon fel fog támadni. Mivel pénteken halt meg, az volt az első nap. A szombat minek a napja volt?
4: A szombat a sírban nyugvás ideje volt.
2: És végül a vasárnap?
6: Vasárnap számított a harmadik napnak. Ezért ezen az éjszakán és reggelen különösen őriztették a sírt.
2: Mit akartak ezzel elérni?
5: El akarták kerülni, hogy bármi rendkívüli történjen.
2: Mégsem tudták megakadályozni ezt. Légy szíves, olvast fel nekünk, Tifani, Máté evangélistától, mi történt.
3: Hirtelen nagy földrengés támadt, az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak.
2: Ha Isten meg akar tenni valamit, nincs, aki visszatarthatná. Hiába hengerítette követ Jézus sírja elé, az angyal könnyedén félregördítette. Fölöslegesen állítottak őröket a sír bejáratához, a fegyverek és a fizikai erő semmit sem ér Istennel szemben. Mi történik vasárnap reggel? Szemléljük ezt a húsvét hajnalát, a vasárnapot, és nézzük meg, hogy kik azok, akik legelőször felkeresik Jézus sírját.
4: Vasárnap reggel azok az asszonyok, akiket erő szeretet fűzött Jézushoz, elmentek a sírhoz. Az ünnep elmúltával meg akarták adni az elhunytnak a végtisztességet. Szerették volna bebalzsamozni a testét. Pénteken oly gyorsan történt minden. Most lassan, szépen, békésen akarták elbúcsúztatni a mestertől. Azonban minden a feje tetejére állt.
2: Nézzük meg, hogy az angyal hogyan számol be erről.
6: Az angyal nem csak meglepte őket, feladatot is bízott rájuk. Ne féljetek, tudom, hogy ti Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott. Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok. Íme tudtatokra adtam.
2: Az örömhír furcsa jelenség, mindig arra törekszik, hogy megosszák. Így, ahogy az angyal is kérte, aki hallja a jó hírt, elkezd mocorogni benne valami, és el kell mondani a többieknek. Így volt ez az első húsvét hajnalán is. Az angyal elmondta az asszonyoknak, akik elfutottak az apostolokhoz, közben más tanítványokat is értesítettek. Valószínűleg a legtöbb tanítvány, Jézus követő értesült róla. Voltak, akikre rendkívüli hatással volt a híradás, az Úr feltámadt. Nézzük meg akkor, hogy mi történt.
4: A lábuk is vitte őket. Péter és a másik tanítvány János elindult és a sírhoz sietett. Mind a ketten futottak. Amikor meglátták az üres sírt, az összehajtott lepleket, egyszerre mindent megértettek. Eszükbe jutott, hogy erről beszélt Jézus. Megölik, de harmadnapon feltámad. Eddig ugyanis nem értették az írást, amely szerint föl kellett támadnia a halálból.

0: Voltak olyan tanítványok is, akikben nagyon erős volt a félelem. Talán éppen attól tartottak, hogy túl szép az örömhír ahhoz, hogy igaz legyen. Féltek, hogy végül csalódni fognak. Két tanítvány, Kleofás és társa annyira összeomlott, hogy elmentek Jeruzsálemből. Nem tudtak ott maradni, ahol olyan sok szörnyűség történt Jézussal. Útközben egy idegen szegődött hozzájuk. Beszélgetni kezdtek. Megkérdezte tőlük, mi a bajuk. Majd bölcs dolgokat mondott, és elmagyarázta nekik a Szentírást. Rámutatott, hogy a Messiásnak pontosan ezt kell kiállnia, amit Jézus elszenvedett. Estére egy Emmaus nevű kisvárosba értek. Arra kérték a vándort, hogy maradjon velük. Így is lett. Mi történt? Ott, akkor este, Emmausban.
1: Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta nekik. Akkor megnyílt a szemük, s felismerték, de eltűnt a szemük elől.
0: Mi jutott vajon eszükbe, Miri?
2: Eszükbe jutott az utolsó vacsora. Jézus szeretetének nagy jele a kenyérben. Rádöbbentek, hogy ő volt az idegen. Lángra gyúlt a szívük. Még abban az órában út

0: Kelták, s visszatértek Jeruzsálembe.
1: Van egy kételkedő apostol is a 12 tanítvány között, őt hogy hívjuk?
2: Hitetlen Tamás.
1: Szoktuk mondani azokra, akik nagyon sokat kételkednek. Valójában Tamás apostolra utal ez a mondás, aki húsvét vasárnap nem volt ott a többi apostollal, midőn megjelent nekik Jézus. Mi történt? Miért nem akarta elhinni Tamás apostol, hogy Jézus feltámadt?
2: Amikor beszámoltak neki a történetekről, ezt felelte. Ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, hanem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalában nem teszem a kezem, nem hiszem.
1: Amikor egy héttel később lehetőség nyílt arra, hogy Tamás apostol és Jézus találkozzanak, akkor hogyan történt ez a találkozás, és mit mondott Jézus Tamás apostolnak?
3: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd kezemet. Nyújts ki a kezedet, és tedd oldalamba. S ne légy hitetlen, hanem hívő.
1: Vajon haragudott Jézus Tamás apostolra, Tifi?
4: Nem haragudott rá, nem szitta. Megértette, hogy Tamás szívébe milyen fájdalom lakozhat, mekkora félelem élhet benne. Számos oka lehetett kételjének. Isten elfogadta a gyöngeségünket is. Ennyire szeretett minket.
1: Hogy miért volt fontos Tamásnak a sebb helyek látványa? Azért, mert ezekből tudhatta meg, hogy valóban Jézus az, és tényleg a Mester tért vissza, aki meghalt a kereszten.
0: A sebbhelyek azt mondták el neki, hogy ő valójában az a Jézus, aki szeretetből feláldozta magát érte, és még most is él. Nincs ennél nagyobb örömhír.
1: Az ember sohasem tudott egyszerűen beletörődni a szerettei halálába és a szenvedésbe. Mindig lázadtunk a halál ellen. Mindig reméltük azt, hogy a halál nem végállomás, nem végső megsemmisülés. Már az ősember is a halottai mellé temette annak legkedvesebb eszközeit, és bízott abban, hogy még lesz a számukra folytatás. Az egyiptomi piramisok szintén az örök élet reményét hirdetik. Ez állt az egész egyiptomi vallás középpontjában. Gyerekek, a legfontosabb és legnagyobb filozófusok, Platón és Szókratész is például megfogalmazták az örök élet reményét. Az ember végesnek érezte ezt az életet, ám csak azért tudta végesnek érezni, mert megtapasztalt valamit a végtelenről. Ehhez viszonyítva érezzük azt, hogy a földi tapasztalataink végesek. És hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink vannak. Tudod, van olyan, amikor egy beteg a klinikai halál állapotából tér vissza, és elmondja, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú, sötét folyosó menne végig, és közben lejátszódik az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldogító fényességről is szoktak beszélni. Amikor aztán sikerül őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatják az életüket annak hatására, ami velük történik. Szeretném, Miri, hogyha elolvasnál egy történetet egy orvosról és az ő tanúságtételéről, amivel nagyon kristálytisztán és egyértelműen látszik, hogy mit is jelent a feltámadás. Kérlek, oszd meg velünk!
0: Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kutya vígan eljátszott az udvaron egész nap. A kórtermekben szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyén hívő ember. Ezért egyszer megkérdezte tőle: doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte: nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a beteg szoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót, és fittyentett egyet. A kutyája berohant, és farcsóválással boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez: látja, a kutyám soha nem volt még ebben a szobában. nem tudta, hogy mi várja itt. Itt csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
1: Akkor megértettétek ti is, hogy mit jelent az, amikor az örök életről beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fog történni, de a halál az egy kapu. És azon a kapun, ha átmegyünk, akkor ki fog minket várni. Ki lesz az?
3: Jézus.
1: Így van. Az emberiség ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában, amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és a halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Szeretném, hogyha az esti imáitokba imádkoznátok Krisztushoz, és hogy azt kérnétek tőle, hogy segítsen átélni nektek ezt a húsvéti ünnepet úgy, hogy megérezhessétek azt, hogy ő hogyan van jelen a szentségekben, hogyan vezet át benneteket a nagy csütörtök, a nagy péntek és a nagy szombat egészen a húsvét vasárnap öröméig, és szeretném, hogyha imádkoznátok azért, hogy mindenkinek örök élete legyen, azoknak is, akik már nincsenek itt közöttünk, hogy ők is részesedhessenek Krisztus megváltása által az örök életben, és imádkozzunk mindannyian azért, hogy az örök boldogságba egyre többen higgyünk, és hogy ne a földi boldogságot keressük csupán, hanem készüljünk az örök boldogságra és az igazi boldogságra, amit csak Krisztus adhat meg nekünk. Te érted, haltam meg a kereszten, te érted, járta át az oldalamat a lándzsa, te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát, az én halálom vezet ki téged a halálból, kelj fel, távozzunk innen. A paradicsomkert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsomkertbe, hanem a mennyei trónra viszlek ki téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga vagyok az élet, együtt vagyok veled. Így áldjon és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. március 31-i adásunk ismétlését hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Napbúcsúztató.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunk szól. Mai adásunk témája az egyházban lévő közösség és a szervezetfejlesztés lesz. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a koraesti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a családról elmélkedik az Ószövetség vonatkozásában. 3:05-kor kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben Nobilis Mário, a Naphimnusz Teremtés Védelmi Egyesület alapítója, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola gyakorlati teológia tanszékének vezetője beszél a teremtésvédelemről. 4:00-kor zenei összeállítással várjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is, a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram, mutasd meg nekem utaidat, taníts meg ösvényeidre. Vezess igazságot szerint, és taníts engem, hisz te vagy az én Istenem és gyámolom, minden időben benned bizakodom. Olvasom a 24. Zsoltárban. Jean Cocteau már korán megtanulta életében, miért jobb a változatosság, mint az egyformaság. Fiatal ember volt még, amikor egy színpadi díszletterven dolgozott, melynek hátterében egy fának kellett állnia. Éjszakákat töltött el a színház alaksorában, vagdosva a díszletfához a leveleket. Ekkor egy barátja, akinek apja gyáros volt, egy ötlettel állt elő. Adj nekem egy levél mintát, mondta, s 3 napon belül 1000 szám hozok belőle. Barátja a mondott időben visszatért, s 2-esben ragasztották az ágakra a teljesen egyforma levelek sokaságát. Az eredmény, mint Cocteau megjegyezte, a laposság legunalmasabb halmaza, a valaha is látott legegyhangúbb forma volt. S Cocteau megértette, miért alkotott Isten minden levelet a fán, és minden embert a földön másmilyennek, mint a többi. Ó Istenünk, te örökké valóságodban kívülállsz az időn. Számodra minden jelen való. Tekinteted eléri mindazt, ami még csak ezután jön. Hisz minden jövendő egyszer szintén múltá változik, de te ugyanaz maradsz, és éveid nem érnek véget. Míg a mi éveink jönnek és mennek egymás után, te előtted 1000 év annyi, mint 1 nap, és a te mai napod nem más, mint az egész örökké valóság. De a te irgalmad is örök, s kegyelmed többet ér, mint az élet. Nézd, Uram, a mi életünk mennyire zavaros. Irgalmad azonban felkarol minket Jézusban, Urunkban, a közvetítőben, közted és köztünk. Add, hogy általa vezetve téged elérjünk, hogy a múlt tanulságaiból hasznot húzzunk, s azután az egy után vágyódjunk, ami örök valóságként áll előttünk.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Franciaországi apostoli látogatásának utolsó programjaként hétfőn a Szent Atya a Metzi Szent István Székesegyházban mutatott be szentmisét a békért és az igazságosságért. A szertartáson Emmanuel Macron francia elnök is jelen volt. 14. Leó pápa homiliájában hangsúlyozta, a béke Isten ajándéka, ugyanakkor közös erőfeszítést kíván az embertől. Arra buzdított, a bosszú és a megtorlás helyett a megbocsátás, az irgalmasság és a kiengesztelődés útját járjuk. Felidézte Európa keresztény gyökereit és alapértékeit, és hangsúlyozta, Európa jövője nem az egyformaságban, hanem a különbözőségek harmóniájában rejlik. A szentmise végén, a záróáldás előtt Filip Baló érsek, Metzi püspök mondott köszönetet a pápának. A Szent Atya pedig köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött ennek a látogatásnak a megszerezésében, lebonyolításában. Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán maffia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami szervekbe is, ezek az ukránok zsoldjában álló, hamisan vádaskodó emberek nem kerülhetik el a későbbi felelősségre vonást, közölte a Fidesz az MT-vel. Gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség Hankó Balást, miután felfüggesztették a mentelmi jogát. A volt miniszter bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják, az ügyészség szerint a Nemzeti Kulturális Alap pénzét választási kampányköltségekre és személyes célokra is fordították, 17 milliárd 300 millió forint vagyoni hátrányt okozva a költségvetésnek. Hankó Balázs az őrizetbevétel és a gyanúsítás ellen is panaszt tett. A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az új kommunista önkény előtti meghátrálást jelenteni. Magyarország végre nem következmények nélküli ország, írt a Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, hosszú évtizedek hazugságai után először tapasztalhatja meg sok millió magyar, hogy mit is jelent a valódi rendszerváltás és a törvény előtti egyenlőség. Őrizetbe vette Sesták Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a Központi Nyomozó Főügyészség épületében. A KDNP-s képviselő nem sokkal azután, hogy az országgyűlés megszavazta a mentelmi jogának felfüggesztését, az ügyészségre ment vallomást tenni, a politikus tagadja bűncselekmény elkövetését. Elfogadhatatlannak nevezte a legfőbb ügyészség az ügyészeket nyíltan vagy burkoltan fenyegető, megfélemlítésükre törekvő, akár jelenlegi, akár jövőbeni munkájuk kapcsán őket nyomás alá helyezni kívánó politikusi nyilatkozatokat. A közlemény leszögezte, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. Két héttel elhalasztana az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvény hatályba lépését a Tisza párt. Erre azért van szükség, mert az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezetnél több időt vesz igénybe. Eredetileg az 1956-os forradalom október 23-ai 70. évfordulója előestéjére időzítették volna, de már korábban november 4-ét említett a kormányfő a parlamentben. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg 2023-ban. Elsőként Balogh Katalint, a Biblia Tudományi Tanszék oktatóját hallják, majd Répási Helga, szupervizor kócsot, valamint Fehérvári Őrs Jákó, bencés szerzetest, az intézmény rektorát, és Guba András, piarista szerzetest, az intézmény rektor helyettesét.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a 2023 Szapiencia nap minden kedves hallgatóját, résztvevőjét, előadóját, közreműködőjét, a rengeteg szervezőt, és szeretném önöket a magam nevében is köszönteni. Én leszek az egyik házigazdája ennek a mai napnak, Balogh Katalin vagyok, intézményünknek a bibliai Héber tanárnénie, de egyébként én az ELTE-n szereztem a diplomámat, úgyhogy nem kistesti hibám van, nem vagyok teológus, bölcsészet tudományi karon végeztem, történelem, francia irodalom és nyelv, illetve hebraisztika szakon, és ez utóbbit kamatoztatom most itt a főiskolán. És engedjék meg, hogy bemutassam másik nagyon kedves segítőtársamat, Répási Helgát, és kérlek, Helga, hogy te is mutatkozz be.
1: Köszönöm szépen, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy valamilyen módon ennek a folyamatnak részben házigazdája lehetek, ami ma itt megtörténik. Én szupervizor, szervezetfejlesztő, coach. Az a munkaterület és szakértelem, amivel dolgozom az egyházban, az egyházért, alapvetően a szerzetes rendek vezetőivel, vagy leendő vezetőivel személyes folyamatokat kísérek. Viszonylag sok képzésben veszek részt, többek között a Ferences rendnek a Ferences iskolákhoz kapcsolódó FEPA képzésben, és más szervezetfejlesztést célzó tréningekben. Azt mondanám, az elmúlt 6-8-9 évben gyakorlatilag 90%-ban már csak az egyházban, az egyházért dolgozom, különböző meghívásokban. Előtte volt és van tapasztalatom a for-profit szektorból, a szociális szektorból, úgyhogy amit talán sajátosságomként emlegethetnék, az, hogy nagyon sok szektorból érkeznek azok a tapasztalataim, amelyek itt egy izgalmas kérdés, hogy mennyire relevánsak az egyházban. Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Helga lesz az az ember, aki minden előadó előadása után egy mondatban reflektál majd a hallottakra, amiben egy picit segít nekünk abban, hogy mire összpontosítsuk a figyelmet, mint egy összefoglalva a lényegét az elhangzottaknak. És akkor kezdjük is el a mai napot. Szeretném megkérni Fehérvári Őrs Jákó atyát, az intézményünk rektorát, hogy nyissa meg ezt a mai Szapiencia napot, és szeretném felkérni Guba András, piarista, szerzetes atyát, intézményünk rektor helyettesét, hogy ő is nyissa meg ezt a mai napot.
2: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden megjelentett, akik ma az egymásra utalva Szapiencia napra eljöttek. Előadóinkat, segítőinket, hallgatóinkat, akik egy különös fókuszcsoportja ennek a mai alkalomnak. Nem az, hogy nem utolsó sorban, de elsősorban nekik szól a Szapiencia nap. A Szapiencia napot annak idején úgy gondolták el az intézménynek az alapítói és aztán a folytatói, hogy ez egy ilyen közös szellemi teret hozhat létre, ahol egyrészt a főiskolának a népe, hallgatók, oktatók, munkatársak közösen gazdagodhatnak, illetve egy-egy területnek a szakmai krémjét, hogyha szabad így mondani, egy asztalhoz leültetve egy hálózat is, kapcsolati hálózat, közösség épülhessen. Ezért örülök annak, hogy ennyien itt vannak, végignéztem a résztvevőknek a névsorát, nagyon sokféle helyről, intézményből, akár földrajzilag is többféle helyről vannak itt. Ez egy remek dolog. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy az egy évvel ezelőtti Szapiencia napnak, ami egyébként bizonyos értelemben kötődik a mainak a tematikájához, a szerzetesek hangja egy szinodális egyházért, ennek a konferencia kötete megvásárolható, majd egy éves késésbe vagyunk a köteteinkkel, de mindenkinek nagy szeretettel ajánlom a figyelmébe. Én egy 1500 éves szerzetes rendnek a tagja vagyok. Néha azt gondoljuk magunkról, hogy hát a mi hagyományunkban minden benne van, és akkor, amikor modern kérdésekkel kell szembenéznünk, akkor látjuk azt, hogy nagyon jól jön azoknak a szakembereknek a segítsége, akik akár nagy hagyományokkal rendelkező közösségeket, mint a katolikus egyház is, az még 500 plusz az 1500-hoz képest rendelkeznek. engem mindig meglep az a tisztelet, amivel a mi hagyományainkkal szemben viseltetnek azok, akiket behívunk ezekbe a munkába. Én remélem, hogy ez a nap is ennek a kölcsönös tiszteletnek és kölcsönös tanulásnak a helye lehet. Szellemekben gazdagodást és testvéri együttlétet kívánok.
3: Az a dolgom, hogy nyitó mondatokat mondjak, de nem akarom elmagyarázni, hogy miért is jó ez a konferencia, hanem azt mondanám, hogy azért vagyunk itt, hogy találkozzunk. Mert mindnyájunknak közös gondja az a egyház, közösség, amiben, ahol találkozunk Jézussal, és ez a gond arra visz minket, hogy ezeket a közösségeket, szervezeteket minél jobban úgy éljük meg, hogy ezek élnek. És hál' Istennek nem csak saját magukból tud ez az élet forrásozni, hanem kapunk ehhez segítséget. És hát mindazok, akik ezen az életen dolgoznak, azok remélem, hogy itt vannak. Vagy legalábbis elkezdődik egy találkozási folyamat, egy egymásra figyelő folyamat, amiben tudjuk folytatni azt a gondosságot, amivel fordulunk közösségeinkkel és az egyházunkhoz. Hogy miért éppen most van ez a konferencia, annyit mondanék, hogy meglepett az, hogy Ferenc pápa tavaly tavasszal kiadott egy konstitúciót, amiben a kúriának, az egyházat sajátos szervezetének a megújításáról ír. És ettől kaptam bátorságot ahhoz, hogy a Magyarországon lévő egyházi szervezetek megújításáért tett kísérletekről is adjunk számot. Ha már ezt a dokumentumot említettem, akkor kerítettem, próbáltunk kapcsolatba kerülni olyan emberekkel, akik ebben a szervezetben benne vannak. Egy ember biztos benne van ebben a szervezetben, Magyarország apostoli nunciusa, aki Ferenc pápának a nagykövete, és a kúriának a tagja. És őt kértük meg, hogy hát meséljen már arról, hogy mi is zajlik a házuk táján. Nem tud most itt lenni, de nagyon kedvesen azt mondta, hogy a szavait mindenképpen elküldi. Szavait, amik hozzánk szólnak, és amely a kúriának a szervezet fejlesztői folyamatáról szól.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. A megnyitó beszédek után Michael Wallace Benak érsek nyitó gondolatait hallgatták meg a résztvevők felvételről angol nyelven. Majd Guba András piarista szerzetesnek, az intézmény rektor helyettesének előadása következett, a Prédikáté Evangélium szervezetfejlesztői szemmel címmel. Ezután Répási Helga, szupervizor coach osztatta meg a gondolatait az elhangzottakhoz kapcsolódva.
1: A nuncius úr felvázolta előttünk a kúria szerkezetét, kifejtette céljait, sajátos értékeit, és látszott, hogy eléggé azonosult ezekkel az értékekkel, és most egy úgynevezett szervezetfejlesztői szemmel szeretném, ha együtt hát ránéznénk erre a dokumentumra. Talán egy kis segítséggel ez a szervezetfejlesztői szempont megerősödik bennünk. A címtől indítatva szinte látjuk Jézust a 11 apostollal abban a pillanatban, mikor az utolsó szavaival szétküldi a tanítványokat a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Második Szent János Pál pápa 1988-ban szintén megrajzolta a kúria képét, a pásztor bonusz, a jó pásztor képében. Ez sem nehéz magunk elé idézni, ismerjük az evangéliumoknak ezeket a történeteit, amiben a pásztor gondosan egybetereli a nyáját. Egybetereli és szétküldi. Bármelyik is áll közelebb hozzánk, mindkettő nagyon erőteljes látomás, mondhatnám jövőkép. Elmondhatjuk talán, hogy közösségeink, vezetőink erőssége az, hogy képesek erős víziót megfogalmazni, magával ragadó látomásokat elénk tárni, és azoknak a vonzásába kerülni. Egy dokumentum van a kezünkben, amely valamiféle képet rögzít, a rögzítés ideje 2022 tavaszon. Ennek a dokumentumnak a története azonban legalább a pápa választást megelőző konklávéra nyúlik vissza. 2013-ban Ferenc pápát, amikor beiktatták, a kúria reformjának lendülete már beiktatása után 4 nappal cselekvésre indította. Ekkor hívta föl egyik barátját, Maradélga bíborost, hogy vállalja el annak a bíborosi testületnek a vezetését. 8-9 fő volt az idők folyamán ebben a csoportban, amelyeknek a gondjára bíztam a kúria reformját. A dokumentumban megfogalmazott szervezeti változások jó része már létrejött ez alatt a 9 év alatt. Például a kommunikációs dikasztérium már 2015-ben, és aztán 2016 karácsonyán mondott a kúriának beszédet pápa, és rengeteg pontot felsorolt, elmondván, hogy mennyi mindent végrehajtottak már. Azt is mondhatnánk, hogy ez a dokumentum nem egy képet rajzol meg nekünk, hanem egy fejlesztési folyamatnak a záró dokumentuma. És közben rengeteg dolgot már megváltoztattak, és a pápa szívesen mondja, hogy kipróbáltuk, és jónak bizonyult. Valahogy nem egy nagyon kompakt fejlesztési tervvel indult a pápa, hanem kicsi próbálkozásokkal, amiket később lehetett módosítani, amik pedig beváltak azokat rögzíteni. A pápa sokszor hangsúlyozza, hogy folyamatokat kell indítanunk, nem pedig teret nyernünk. Az első téma, amihez a bizottság hozzányúlt, ez a pénzügyek volt, mégpedig annak érdekében, hogy a kúriának a pénzügyei a nemzetközi átláthatósági sztenderdeknek feleljen meg. Mai híreket olvasva, 9-10 év után ezen még mindig dolgozni kell. Nagyon fontos minden szervezetben, különösen a katolikus egyházban a hatalom gyakorlása, és nálunk különösen is érzékeny ez téma. A kúria pápa nevében jár el, vagyis nem alanya a katolikus egyházban érzékenyen óvott apostolottól származó hierarchikus hatalomnak. Ha pedig megbízásból cselekszik, akkor bárkit, vagyis laikusokat is meg lehet bízni, akár a dikasztériumok vezetésével is. Ez lehetőséget arra, hogy a kúria munkájában a világiak szakértelme is erőteljesen megjelenjen. Kérdés, hogy ezt a szakértelmet meg tudja fizetni a kúria, mert hát ez nem kell olyan nagyon messzire menni az, hogy ezt átéljük. A hatalomnak a gyakorlásában a szolgálat az első szempont. A püspökök egy része sérelmezte, hogy a kúria beékelődött a pápa és az apostol utódok a püspökök közé. A püspöki karok rendszeres beszámolói az adliménye látogatások alkalmával a kúria rendre utasító és elszámoltató helyzeteket erőltettem, legalábbis sok püspök így élte meg. Ezzel szemben most a pápa azt mondja, hogy a kúriára rábízott hatalom szolgáló hatalom. Elsősorban az evangelizációs folyamatokat és ezek felelősségeit szolgálja. Nagyon érdekes, hogy mit jelent ez az adnémia látogatások esetében. Arra kérik a püspöki karokat, hogy számoljanak be sikereikről, nehézségeikről, segítve ezzel más püspöki karokat. A kúria pedig közvetítse ezt a tudást és a tapasztalatot, mindegy tudás megosztó központként ebben a megosztásban. És a pápa is személyesen 1-2 órát tölt el a püspökökkel az eddigi 4 órához képest. Szinte minden dikasztériumot felszólítja a dokumentum, hogy a munkatársait fejlessze, kompetenciáik napra készek legyenek. Mindez a professzionalizálódás kicsit a szolgáltató jelleg felé tolja a szervezetet. Nem engedi a dokumentum azt sem, hogy funkcionáriussá váljanak a dolgozók, a kinevezések általában 5 évre szólnak, és még egyszer megújíthatók. Persze megjelenik itt a feszültség, hogy ha ezt az 5 év alatt kiképezünk valakit, és hazaküldjük, akkor az érdekes, vagy megéri ez a befektetés, és mit kezdünk azzal a tapasztalattal, ami összegyűl ezen idő alatt. Mégis valami miatt ez a szervezet most így látta fontosnak. Ez a 0-11 azt jelenti, hogy a pásztor bonuszban a szubszidiaritás 0 előfordulással hát van jelen, és ebben a dokumentumban pedig 11-szer szerepel. Az egyház látható és kegyelmi szervezet. Az előző 2 pápa óvatos volt abban, hogy az egyházot szociológiai, szervezeti szemmel nézzük. A szubszidiaritás kifejezése az egyház társadalmi tanításából származik, az egyházra nem nagyon alkalmazták, épp az előzőek miatt. A látható szervezetekről összegyűlt tudás, tapasztalatot a dokumentum, mintha bátrabban használna, fenntartva a látható és kegyelmi valóság kényes egyensúlyát. Ez a konferencia talán épp ezen a kényes területen szeretne mozogni, hogy mi az, amit a látható valóságból szerzett tudásból lehet alkalmazni arra az egyházra, amely kegyelmi valóság is. A pásztor bonuszban nem szerepel az együttműködés kifejezés a Predikáta Evangéliumban 44-szer. Vagyis az együttműködésre való biztatás nagyon erős. Konkrét javaslatokat is ad a dikasztériumoknak, hogy egymás közt és magukban milyen együttműködési platformokat hozzanak létre és működtessenek. Azok a teológusok, akiknek a tanítása kérdésessé válik, már nem egyszerűen lehetőséget kapnak a védekezésre, hanem párbeszédre vannak hívva a kérdések tisztázására. Az előző ponthoz is tartozik, amit hallottuk, a püspöki konferenciák felértékelése, amelyek nem új hierarchikus szintként jelennek meg, de az együttműködésnek, a püspökök közötti együttműködésnek nagyon erőteljes terei. És akkor el is mondhatjuk, hogyha a felhatalmazásokban gondolkodunk, akkor ezeknek nincs értelme. Ha pedig az együttműködésben gondolkodunk, akkor életadóak. A fejlesztési folyamat fontos elemei voltak a pápa kúriához intézett karácsonyi beszédei. 2014-ben a pápa 15 betegséget sorolt föl a kúria alkalmazottainak, amiket mindenképpen el kell kerülni. Most gondoljátok el, hogy karácsony van, készülünk az Úr Jézus születésére, és így az arcunkba vágnak 14 csúnya dolgot, amit valószínűleg mi csinálunk. Nem egy simogató hozzáállás volt ez, de valahogy úgy érezte a pápa, hogy ezeknek a szavainak most keménynek kell lennie. Egyébként azzal, hogy ő megnyitotta a szinodalitás útját, és a meghallgatást erőteljesítette, ezért az ővele szemben megfogalmazott szavak is erősek lesznek és hallhatóak, de ha a konfrontációt vállalja ez a szervezet, akkor ez meg fog jelenni. A megkülönböztetést emelném ki a szinodalitásból, mert ez egy spirituális folyamat, amiben mindenki a lélek hangjára figyel, azért, hogy valódi missziós közösségé váljunk. Ferenc nem szervezeti átalakulást akar, hanem belső megtérést, úgy is mondhatnánk kulturális változást. A szervezeti átalakítások, amiket ő itt eszközölt, sok helyen el is maradnak bizonyos várakozásoktól, mert sokkal fontosabb számára, hogy a kúria tagjai lélekre figyelő missziós lelkülettel végezzék munkájukat, közösségé váljanak, kicsit az egyház mintájává. Ezek azok a számomra feltűnő szempontok, amik a szervezeti fejlesztéshez fontosak lehetnek, mindezt azért, hogy ezt az erőteljes küldetést, hogy hirdessétek az evangéliumot, minél jobban és hatékonyan végezhesse a kúria, és mi magunk is.
2: Kati mondta, ugye, hogy amit én most mondani fogok, az nem egy igazság, hanem egyféle megközelítés, amivel hívlak benneteket, hogy valamilyen irányba figyeljünk. Az én figyelmem Kuba András szerzetes előadásában arra irányult, hogy van egy út, ami az állandóság, ebben nincs változás, Jézus útja. És hogy az új kihívásokban valami egészen más jelenlét és részvétel lehetőségére hív minket, aminek van egy ilyen kifejezése, ami a szubszidiaritás, hogy azon a helyen, ahol a képességek leginkább megvannak, tegyük a dolgunkat, ugyanazért a célért. És a szubszidiaritás feltételez különböző dolgokat. Egyrészt a kompetenciát, az, hogy ott van a legjobb szakértelem, tudás, képesség az úton járáshoz. A másik az, hogy együttműködve tegyük ezt, amelyben mindenkinek megvan a maga felelőssége, és ezek összeadódása adja az egészet és a jót. És amit két nagyon-nagyon fontos kifejezés számomra András előadásából, az egyik az a konfrontáció, amit sokan úgy értelmeznek, hogy üssünk egy nagyot, pedig valójában a konfrontáció lényege az, hogy hitelesen jelenítsen meg az, ami az én meglátásom egy dologról, egy témáról, és engedjem, hogy a másik megjelenítse a sajátját, feltételezvén, hogy az valami más. Tehát nem a meggyőzés, hanem a párbeszéd lényege, az igazság megtalálása. Nekem ez a konfrontáció lényege. És az utolsó a megkülönböztetés, amelyet nyilván mindannyian tudunk, hogy miről szól. De hogy ez a biztos útja annak, hogy mindig Jézust kövessük.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben összeállítást hallanak a Szapiencia napról, melyet az egymásra utalva elnevezésű mottóval szerveztek meg. Most Gulyás Péternek, az Egyházi Fejlesztők csapata tagjának és Hírling Beáta egyházmegyei pasztorális munkatársnak. Együtt építjük Vác 2040 elnevezésű előadásának szerkesztett verzióját hallgathatják meg.
1: Nagy szeretettel szeretném hívni a következő előadónkat, illetve előadóinkat, Gulyás Pétert és Hírling Beátát. Őrőlük azt kell tudni, hogy Marton Zsolt püspök atya egy évvel ezelőtt ezen a helyen az egyházmegye szinódusi útjáról tartott előadást, és elmondta, hogy hogyan próbálja püspöki kinevezése óta a munkatársakkal, szakemberekkel együtt közös útkereséssel vezetni az egyházmegyét. Milyen dilemmák adódnak az építkezés során külső és belső fejlesztőként? Ezek a kérdések feszítik az előadást is. Gulyás Péter az Egyházi Fejlesztők csapatának tagja, külső fejlesztőként, Hírling Beáta pedig egyházmegyei pasztorális munkatárs, belső fejlesztőként mutatják be az elmúlt egy év alatt történt haladás és építkezés legfőbb dilemmái.

0: lenni, és úgy gondolom, hogy az ő karizmája az egyházi fejlesztés.
1: Nem tudom, mennyit pirultam, de visszavágok inkább. Beával egy éve találkoztunk egy németországi tanulmányi úton, és egy búzasörözés teremtette meg a bizalmi alapot köztünk. Én azt szeretem a vele való munkában, hogy méretetlen nagy alázattal és tisztelettel kutatja és kezeli az egyház valóságát, egészen úgy, mint egy régész, amikor porolja le a csontokat. És akkor lássuk az első diánkat, ami megmagyarázza, hogy egyáltalán hogyan kerülnek fejlesztők az egyházba. Ugye mi vagyunk az első civil megszólalók, és ez amikor fontos volt, hogy férfi és női hangon is szóljunk. 2020, első Covid járvány, 2200 kilométerre innen, valahol Európában, egy francia tanyán. Itt szorultunk a családommal. A tehenek nem azért vannak ott, mert én gulyás vagyok, hanem azért, mert ők voltak a szomszédaink. Csörög a telefon végén egy állandó diakónus, aki hív engem, mint bizalmi embert. Korábbi tréning résztvevő, aztán volt megbízom az ő munkájén, és hív engem, mint szakembert, külső szakembert, azzal, hogy Péter, elkezdünk egy folyamatot, és látszik, hogy egy idő után mi már itt nem fogjuk tudni továbbvinni. Ő is így kerül ebbe az egyház megyébe, a püspök számára ő egy bizalmi ember, aki mellette gazdasági szakember, behívja egyház megyei szolgálatra, és ő ezen algoritmus alapján, vagy továbbadva hív be másokat.
0: Magam részéről annyit, hogy néhány éve a püspöki irodán dolgoztam, ott belemerítkeztem az egyházmegye adminisztratív valóságába, és akkor még Pasternák Tamás, hogyha mint püspöki titkár dolgozott ott, kialakult egy bizalmi kapcsolat, később én elkerültem a püspökségről, és egy személyes találkozás alkalmával említette, hogy hát előkészülőben van a pasztorális helynökség, én leszek a helynök, gyere be, a dolgozz velünk. Nekem csak annyi kérdésem volt, hogy lesz-e munka a palota falain kívül. Azt mondta, hogy igen, lesz, elindítjuk a missziós plébánia központokat, szervezetfejlesztés, közösségfejlesztés lesz. Úgyhogy azt válaszoltam, hogy akkor megyek.
1: Milyen szerepekkel jár ez a hívás, ha egy ilyen telefont fölveszünk és elfogadjuk a hívást? Engem oda igazából arra hívtak, hogy egy stratégiai tervezést vezessek, vagy kísérjek. Ez elé nem is lehetett stratégiai tervezésnek hívni, csak hosszú távú tervezésnek, hogy nehogy valaki megijedjen. Mondjuk a 2040 az elég ijesztő magában. Ebből a stratégiai tervezésből aztán lehetett stratégiai tanácsadás, abból elindult egy szervezetfejlesztés, a helynökség létrehozása. Nyilván, ahol áramlás van, ott feszültség is van, úgyhogy szükség volt mediációra szereplők között, akinek ez érintett, felső vezetői coachingokra, plébánia kísérésekre, és ezeknek a kísérőknek az összefogására. Tehát az a tapasztalom, hogy ha egy hívás élő, akkor az növekszik. És az elején senki nem tudja meg, hogy melyik irányba növekszik, mint egy ilyen ág, és különböző leágazásai vannak.
0: A kezdeti stratégiai tervezés felismerései közé tartozott, hogy a gazdasági és a pasztorális munkálkodás az egyházmegyében legyen egyensúlyban. Így került kinevezésre Tamás atya, mint pasztorális helynök, létrejött a helynökség még 2021. novemberében, akkor egy részmunkaidős munkatársal, jelenleg hárman dolgozunk ott. Fontos volt a hálózatépítés, létrejött a PART, a pasztorális referensek tanácsa, kezdetben még 15, jelenleg 21 szakpasztoráció működéséért felelünk, és azokat támogatjuk. Szervezetfejlesztés részeként elindítottuk a már említett missziós központi plébániákat. 5 ilyen egység van jelenleg az egyházmegyében. Aztán végül kibővültek a belső képzéseink. Itt csak 2 említenék, ami szorosan ide kapcsolódik. Az animátorok képzése, akik a jövőben a helyi egyházközségek közösségi és ima életéért felelnének. Aztán az egyházgondnok képzés, akik pedig a plébánián ilyen gazdasági, műszaki menedzserként működnének és támogatnák a diakónust és a plébánost. És akkor kezdjük itt is el az első dilemmánkat. Ennyi minden van, akkor vajon mi a megfelelő haladási sebesség? Az egyházmegye nehezen tud a saját működésében gyorsan változni, helyszínenként más és más a kényszerhelyzet. Idős papnál, hogy meddig bírja még, fiatalabb papnál, hogy mennyit bír még, és ezt felismerve égető feladattá vált a civilek bevonása. Instant megoldásként született az előbb említett animátorok és gondnokok képzésének elindítása. Folyamattervezés szintjén, hogy mi a sebesség? Papírhoz, vagyis a megtervezett stratégiához, vagy a kiindulási helyzethez viszonyítva.

0: nyitunk. Vagyis, hogy mi változott, mióta elkezdtük a folyamatot. Hol kéne tartanunk, innen nézve nagyon lassú, hol tartunk jelenleg ahhoz képest, ahogy elkezdtük, innen nézve viszont nagyon gyors a tempónk. És végül egy személyes példa, hogy én magam ne akarjam jobban a változást a fejlesztés során, hiszen fiatalként mennyi mindent tudnék gyorsabban megoldani, mint a plébános vagy a munkatársai, püspökségi látószögből minden irány olyan tisztának tűnik. Ne lássak bele a folyamatokba más sebességet, mint amit a helyi plébániai valóság megenged.
1: Külső fejlesztőként ezek az igék azok, amiket én megéltem a fejlesztés során. Ezt így a belga Az a baj című száma átírva, akár el is reppelhetném, de ettől most, hogy eltekintek. De hogy mindegyikkel lehet baj, ha leszakadok, ha lemaradok, ha csak inspirálom, és a kezdőrugás joga az enyém, vagy az ötletelés szabadsága, hiszen engem nem érint. Hogyha előre szaladok, mert gyorsabban haladnék én is, vagy hogyha beszorulok egy helyzetbe. Sokszor érzem, hogy fejlesztőként a jelenlétem stabilizál dolgokat, máskor pedig azt, hogy el is használódok ebben a fejlesztés során. És mi az, amikor én még elég vagyok, mi az, amikor már sok vagyok egy helyzetben, és mi az, amikor kevés egy helyzethez?
0: Következő dilemmánk a közelség és a távolság kérdése. Kit engedek magamhoz közel? Tavaly ősszel megszületett a helynökség közös gondolkodásában az igény arra, hogy belső szervezetfejlesztésünk legyen, és egyrészt azért, mert új egységként kerültünk egy régóta működő működésmódba, másik oldalról pedig, hogy hogyan várhatjuk el az egyház közösségektől a változásra való hajlandóságot, ha mi magunk sem vagyunk képesek belső elakadásainkra rátekinteni. Úgyhogy első gondolatunk az volt, hogy hívjuk fel a Gulyás Pétert, aztán a másik gondolatunk az volt, hogy ő már túl közel áll hozzánk. Inkább legyen valaki más az egyházi fejlesztők közül, aki van még elegendő távolságra tőlünk.
1: Fejlesztőként feladatunk ez az emberi, szakemberi közelség és távolság szabályozása. Mert ott van a beolvadás veszélye is. Megint egy példa, csörög újra a telefon, egy ismeretlen szám, újra egy diakónus, beleszólok, válasz, te a Váci Gulyás Péter vagy. Én külön a Szegeden élek, tehát nem vagyok a Váci Gulyás Péter, de a stratégia során sokan azt hitték, hogy a püspökségen dolgozom. Hogy fejlesztőként odasorolódsz, a püspök is így mutat be egy ilyen találkozáskor, egy kedves munkatársunkat hadd mutassam be. Mikortól és miért számítok kintre vagy bentre? Honnan tudok már segíteni, mert elégségesen közel vagyok, honnan nem tudok már segíteni, mert túlságosan közel vagyok. Beja, szerintem ezt inkább táncoljuk le. Jó? Lehetnék én a fejlesztő, legyél te az egyházmegye. Jó? Hogyha így túl közel állok a Bejához, mint az ikonon látszik, hogy Jézus így van a barátaival, akkor érzékelem őt, látom a rezdüléseit, de nem látom át. Hogyha ilyen Covid távolságra vagyok, biztonságos távolságra, akkor látom egészében a szervezetet, de nem tudom megérinteni. Hogyha ebbe a távolságba vagyok, akkor tudom érintkezni, és látom is. Ennek a pontnak a megtalálása egy külön művészet szerintem minden fejlesztésben. Jézus azt mondta, hogy na ebből a hűvös szakemberi távolságból keressük egymást, tanítványaim vagytok, de én barátaimnak mondanak titeket. Szerintem, ha Jézus ezt a bátorságot vett, akkor mi is vehetjük ezt a bátorságot, hogy barátainknak mondjuk egymást.
0: Következő dilemmánk, hogy szolgáltatunk vagy fejlesztünk, ami nem mindig egyértelmű, hogyha ott vagyunk az alkalmakon. Én itt a plébániai közösségfejlesztéseken szűk értelemben a helynökséget, helynökatyát, tágabb értelemben a püspökséget, püspökatyát képviselem, és két arcom szokott megjelenni, egyik a szolgáltató hivatali arc. Mondjuk el a Beának, úgy is találkozik a püspökatyával, majd úgy is elmondja neki. Vagy nem mondjuk el a Beának, mert találkozik a püspökatyával, hát ha elmondja neki. És sokszor ilyenkor az a személy vagyok, akin keresztül a hívek elérhetnek Vácig. Másik arcom ez a személyes fejlesztői arc. Három helyszínre járok ki, és egymástól függetlenül mind a három helynek az volt kezdetben a vallomása, hogy minket, püspökségről még soha senki nem kérdezett meg plébániai közösségi szinten, hogy mire van szükségünk. Illetve átmegy haverkodásba sokszor, hogy a nyár záró fejlesztői alkalom az inkább legyen már ilyen bográcsozás, meg társasozás. És ahol megerősödik a jelenlét és a bizalom, ott elveszhet a fejlesztés.
1: Fejlesztőként dilemmánk, hogy kiszolgáló vagy kihívó. Én provokáló szerepben vagyunk. Így foglaltam össze ezen a dián. Ha nem vagy egy kicsit kellemetlen, akkor kezdj el gyanakodni, hogy nem jól csinálod a fejlesztést. Hát ha túl kellemetlen vagy, akkor meg azt fogod érzékelni szerintem, és lehet továbbállni egy következő egyházmegyéhez, vagy egy következő plébániához. Nekünk nagyon fontos az egyházi fejlesztőknél, hogy mi nem szolgáltatásra, hanem fejlesztésre szerződtünk magunkkal, vagy a Jóistennel. Ez a nevünk, ezért ez a nevünk. Mert a kísértés kétoldali, mint a tüdőgyulladás. A fejlesztőként az az oldal, hogy ott az elkényelmesedés veszélye. Fejlesztőből szolgáltatóba csúszni. Szolgáltatni mindig könnyebb. Kisebb energiaszint. A másik oldalról ez egy rendszer, amely, mint minden rendszer, a szervezet szociológiának az alapja, a stabilitásra törekszik. Másrészt az egyházi közeg az kifejezetten díjazza az alkalmazkodást. Most innen fogom meg, jó? Tehát, hogy nem vágyik a folyamatos provokációra, vagy hogy pingelésre.
0: Negyedik dilemmánk, hogy kinek az egyház képe érvényesül. Én ezt egy kicsit a plébános is hívek oldaláról közelítettem meg. Hát, hogy egy plébános vagy diakónus fejében élhet egy kép arról, hogy milyennek képzeli el a körülötte lévő bizalmi embereket. Minél többen vannak, annál jobb, vagy minél kevesebben vannak, annál bizalmasabb, és a többi. De vajon a plébános igényeinek kiszolgálása adja az egyházat? Aztán a híveknek is lehet elképzelése arról, hogy hogyan szeretnék plébánosukat látni. Egy vezető, aki kezében tart mindent, ezért minden kezdeményezést tőle várunk, majd akkor mozdulunk, ha szól. Ez egy plébános központú egyházképet eredményezhet. Fejlesztőként úgy gondolom, hogy szem előtt kell tartanunk, hogy ideális, ha a pap és közösség téfitektől mentes igénye találkozik.
1: Kinek az egyházképe érvényesül? A püspökké? A véleményvezérpapokké? A helynökké? Az enyém? Ha ezt a konkrét példát nézzük a Váci Egyház megyében, akkor a püspökatyának a szívében az egység van. X papnak a szívében a misszió. A harmadiknak az eukarisztia. Az enyémben az együttműködés. Másodpercenként vannak egyházképütközések vagy konfrontációk, ahogy ezt hallhattuk az előző adásban. A fejlesztői dilemma itt a lojalitás, a megbízó szándékhoz való hűség, kapcsolódás, alkalmazkodás versus saját magam képviselete, saját egyházképem kiállása mellett egy hitelesség. Ugyanabban a dilemma vagyunk, mint a kicsi gyermek, hogy kapcsolódásért feladhatom a saját önazonosságomat. És kell-e, szabad-e, hogy saját egyházképem legyen fejlesztőként? Sokat mondjuk az egyházi fejlesztőknél, hogy mi alapállásunk egy ilyen kenotikus, kenózisos alapú, azaz, hogy kiüresedő, befogadjuk azt, hogy a másik miben gondolkodik, és azt próbáljuk szolgálni, abban kísérni. Remélem, hogy tudjuk tartani, és nem az egóból és az okosságból szólunk, de ez egy nagy, folyamatos kérdés. Törékenyen tökéletes. Szerintem az egyházban túl sokat beszélünk a bűnökről, és sokkal kevesebbet beszélünk a hibázásról. Olyan jól lenne ezt az arányt megfordítani. Évente egyszer mondjuk Felix culpa, ugye a húsvéti liturgiában. Én azt így szívesen fordítanám, hogy ez áldott hibázás. Hogy az hibázás az a tanítómesterünk lehet. A hibázás kultúrájának és a hibából való tanulás kultúrájának a megteremtése az egyházunkban egy folyamatos kihívás. Sokkal többször választjuk a tökéletesség látszatát, mint vállaljuk fel a láthatóan törékenységünket. Merjünk hibázni, beismerni azt, hogyha valami nem megy. A fejlesztő kísértése itt az, hogy kompetens, profi szakértő látszatát tartsa fenn. Hát azért hívtak, nem? Meg hát ráadásul fizetnek is, nem is ugye keveset. Hányszor vagyunk bátrak azt mondani, hogy fejlesztőként nem tudom. Vagy ami igazán vadabb, ezt elrontottam. Nem kérem, hogy tegye fel a kezét a jelenlévők fejlesztők, hogy ki, hogy, de egy tavalyi esetet szívesen mondanám. Itt a tréning közben bocsánatot kellett kérnem, egy nővérközösségben dolgoztunk, én sokszor humorral próbálom a feszültséget oldani, ez 10-ből 9-szer bejön, na akkor nem jött be, mert könnyeket csalt elő az egyik nővérből egy ilyen poén, és nem az öröm könnyei voltak azok. Irtozatos bátorság neki azt mondani ott, jelenlévőként és megbízóként, hogy ez most nekem nagyon rosszul esett. És engem arra hívott, hogy azt mondjam, hogy hibáztam. Bocsánatot kérek és figyelek. Mind a ketten megerősödve jöttünk ebből a találkozásból. Egy tökéletes egyházban nekem semmi keresni való nem lenne.
0: Én ehhez a képhez hoztam egy kis történetet. Egy 15. századi legenda szerint egy japán uralkodónak eltörött a kedvenc kínai porcelán csészéje, ezért elküldte Kínába megjavítani. De az ottani keramikusok fémkapcsokkal tudták csak rögzíteni. A csésze így végleg elvesztette szépségét és tökéletességét. Bánatában egy helyi, japán keramikushoz fordult. A kézműves mester meglepődött az uralkodó kérésén és csészéje iránt érzett ragaszkodásán, ezért elhatározta, hogy igazi műremeket varázsol a törött tárgyból. Lakkal rögzítette a darabokat, a ragasztásokat pedig aranyporral festette meg. Így lett a törött darabokból összerakott csésze értékesebb az eredeti állapotánál. Ilyen törött darabokkal sokszor találkozunk a fejlesztések során, legyen ez a kiégés, a közömbösség, a fiatalok hiánya, de ugyanilyen lehet az omladozó falak, üresedő templomok és a szerény plébániai bevételek. De úgy látom, hogy Püspök atyának a Szentlélektől kapott álma, melyben egy olyan egyházmegyét szeretne, ami evangéliumi egységben lévő közösséget jelent, hasonlít ahhoz a japán uralkodóhoz, ragaszkodásához és a keramikus finom érzékéhez, ahogyan találkozott ez egymással. Mi reményünk, hogy a hibák és törések ellenére is Püspök atya mellé állva együtt tudjuk összeéleszteni a darabkákat.
1: Utolsó előtti diánkon azt látjuk, hogy milyen a világ állapota. A VUCA word, vagy a VUCA kifejezés az a 20. századi hadviselésből jön, ment át a menedzsmentbe, arról szól, hogy ilyen helyzetekben, ilyen átláthatatlan, komplex, kiszámíthatatlan, kétértelmű helyzetekben kell nagyon fontos stratégiai döntéseket hozni, amíg emberek élete múlik. Ez átment a menedzsmentben, azóta, a Covid óta szerintem átment a hétköznapi tapasztalatunkból, hogy ilyen a világunk, tehát erről most senkit nem szeretnék meggyőzni. A második oszlopban azt látjuk, hogy ez milyen reakciót válthat ki belőlünk, akár mint egyházként. És a harmadik oszlop szerintem igazán izgalmas, hogy nem csak elszenvedjük a jelen kihívásait, hanem hogy válaszoljunk rá, mert ez egy olyan akciósorozat, amelyikben a cselekvésnek, a megértésnek, a víziónak és az agilitásnak van szerepe. Szerintem akkor jutunk el 2040-ig ebben a tervezésben, ha napi 20-40 percet töltünk azzal, hogy megértve az itt és mostot, a víziónk irányába tett cselekvésekkel töltsük fel ezt a 20-40 percet, ennyi kell ahhoz, hogy odajussunk.
0: A képen pedig Közép-Franciaországban található Szent Lázár Székesegyház egyik oszlopfőjének faragványát látják, amelynek a címe, hogy Három királyok álma, és melyhez előadásunk végszavát illeszteném. Nem lehetsz annyira bölcs, nem lehetsz annyira király, hogy ne kelljen újra tervezned. Köszönjük szépen a figyelmet.
1: Köszönjük a figyelmet.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban összeállítást hallottak az egymásra utalva mottóval megálmodott Szapiencia napról, melyet 2023. március 18-án a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán szerveztek meg. A rögzítésben munkatársunk volt Péteri Zsolt. Búcsúzik a műsorszerkesztője Domán Vivien nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Az Egri Egyetemen járt az indiai nagykövet, védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A hőség befolyásolta a Zempléni Kalandpark nyári szezonját. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Az indiai köztársaság nagykövete Anshuman Gaur ma az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem líceumába tett látogatást. Ünnepi beszédét követően az intézmény Tittelpál könyvtára indiai gyűjteménnyel bővült. Elhangzott, fontos, hogy számos indiai hallgatóval rendelkezik az Egri Felsőoktatási Intézmény. Anshuman Gaur az indiai köztársaság nagykövete méltatja most a magyar, valamint az indiai kultúra közötti hasonlóságokat.
3: We understand that Hungarians are inherently very curious people and they want to learn more about India and we are only trying to fill the gap by providing a small diversity of books to address that curiosity. People in Hungary have been curious about India. You have
2: a magyarok kíváncsiságot mutatnak a mi kultúránk felé, és szeretnék jobban megismerni Indiát. Ezekkel a könyvekkel szerettük volna támogatni ezeket a törekvéseket. Ebben a könyvtárban számos indiai alkotás fordítása megtalálható az 1700-as évekből. Természetesen ki akartuk bővíteni még több könyvvel ezt a könyvtárat. Ez az indiai könyvsorok szövetséget is jelent a magyarokkal. Az indiai történelemről, kultúráról, az indiai demokráciáról, politikáról, gazdaságról, valamint az indiai spiritualitásról és filozófiáról olvashatnak. Reméljük, az elvárásoknak és ízléseknek megfelelnek. A magyar kultúra nagyon gazdag és mély gyökerekkel rendelkezik. Nagyon meglepett, hogy mennyi hasonlóság van a két kultúra között. Például az emberek tudásvágya, valamint a magyarok megőrizték eredeti nyelvüket. Mi ezt Indiában nagyon megbecsüljük, hiszen nálunk többféle nyelv létezik, és büszkék vagyunk a nyelvi örökségekre. Továbbá a család iránti szeretet is fontos mindkét kultúra számára. A paprika iránti szeretet szintén összeköt minket, hiszen mi is sok fűszert használunk.
3: I think sacrosanct belief in both the cultures, also the love for your language. Hungary has preserved its language for more than 1,000 years, and in India we really appreciate that we have a diversity of languages in India. It really gives us a sense of empathy to see people preserving their language and lingual heritage. Also, the love for family is something that we find very similar to our own culture in Hungary. The love of family, the family solidarity which the Hungarian people have, and increasingly your love for papa, which we think is very similar to our spicy level.
2: Védetté nyilvánította a Miskolci önkormányzat a város több neves szülöttének és lakójának sírhelyét. A döntés értelmében kiemelt oltalmat kapott Csoma József festőművész, valamint Rorárius László és Rorárius Gyula országos hírű cukrászmesterek nyughelye. A Rorárius család sírja a mindszenti római katolikus temetőben található. Rorárius Gyula 1938-ban költözött Miskolcra, ahol átvette és sikere vitte a Széchenyi utca 5 szám alatti cukrászdát. Az üzletvezetését 1947-ben unoköccse Rorárius László vette át, a patinás intézmény pedig generációkon át Miskolc egyik legnépszerűbb találkozóhelye volt. A részletekről Reiman Zoltán helytörténetkutató, Miskolc civil referense adott tájékoztatást.
4: Két sír, amiről most fogunk beszélni, ez a mindszenti temetőben található, és hát a védett az azt jelenti, hogy ezentúl majd a magának a temetőnek és a városnak is gondoskodnia kell arról, hogy ez a sír megmaradjon és ne legyen az enyészeti. Ugye onnan indíthatunk, hogy ugye svájci cukrászok voltak azok, akik megalapozták ezt a mesterséget, elindították Miskolcon, és Jost nevű svájci cukrásznak az avasi temetőben most is megvan a sírja. Ő 1828-ban nyitotta az első ilyen cukrászatát, vagy hogy is mondjam, cukorsüteményes boltját, egész pontosan így fogalmazott a korabeli sajtó, és hát amikor 100 éves volt az ő boltjának megnyitása, akkor az összes cukrász felment és megkoszorúzta a sírját, tehát így számon tartották Miskolcon. Ugye ez a bolt, vagy ez a cukrászda, ami a Rorarius volt, ez is nagy múltra tekint vissza, hiszen ennek a bizonyos Jost Jánosnak a cukor süteményes boltjából alakult ki, és annak a jogutódja volt. Gyakorlatilag a fénykorát, ez a cukrászda 1895-től egészen 1938-ig gyakorlatilag Rábel néven futott, és volt a híres Rábel krémes, amit nem csak Miskolcon, de nagyon sok helyen ismertek, és 1938-ban jött egyébként a Rorarius Gyula. Akkor ő már egyébként egy idős ember volt, tehát 20 évig dolgozott a Zserbóban egyébként, a fővárosban, illetve azt hiszem Cegléden volt még boltja, de a király mellett is volt valamilyen. Tehát ő egy nagyon nagy hírű cukrász volt, az biztos, és megmaradt az a hirdetés is, amikor átveszi Rábel Albertől a cukrászdát, és akkor kéri a tisztelt miskolciakat, hogy térjenek be hozzá. Úgyhogy ezek után persze a Rorariusból 42-es számú cukrászda lett, később pedig béke cukrászda, de megmaradt ugye maga a tömb. És hát a nagyon sajnálatos ugye az volt, hogy gyakorlatilag mikor is 1974-ben történt az a legszomorúbb fejezet ebben a történetben, hogy ezt az épülettömbet lerombolták, felrobbantották, és hát ugye helyére a Pátria tömb került. Ami hát azért valljuk be, hogy az ember végig sétál a Miskolci főutcán, azért azt látjuk, hogy nem igazán illeszkedik ebbe a sorba, ami ott van. Tehát egy szociál épület, hát akkoriban oda kellett tervezni. Nagyon érdekes, hogy ugye a közgyűlés véletlenül nyilvánította ezt a sírt, ugyanis az a különlegesség van, hogy sem a cukrászda nincs meg, sem az épület nincs meg, és ráadásul sajnálatos módon ugye a 90-es években visszakérték a Vendéglátóipari Múzeumtól a berendezését, ami egy csodálatos berendezés volt. És annak is lába kell, tehát az is eltűnt. Tehát sem a berendezés, sem a cukrászda, sem az épület nincs meg, de az emberek emlékéből nem lehet kitörölni ezt a cukrászdát, tehát hogy mégis benne van a Rorarius, Rori.
2: Ugyancsak védettséget kapott Csoma József festőművész sírhelye is. Az 1901-es születésű alkotó egész pályája során szoros kapcsolatot ápolt szülővárosával és kiemelkedő művészetével jelentősen gazdagította Miskolc kulturális értékeit.
4: Csoma nem tartozik egyébként a legismertebb művészek közé. Én sem tudtam róla túl sokat, éppen ezért egy kicsit azért utána néztem. 1901-ben született Miskolcon, és fésűkészítő kisiparos volt az édesapja. Tehát nem egy olyan úri családból jött, vagy művész családból indult, de a rajztehetsége állítólag már nagyon hamar megmutatkozott, és hát volt egy művésztelep a 20-as években Miskolcon, és hát ő oda kiállt festeni, és már ott megmutatkozott ez a nagyszerű tehetsége. És hát ezért Miskolc városa egyébként ösztöndíja is támogatta. Tehát amikor ő elment Pestre a képzőművészeti főiskolára, 1923-ban felvették, akkor Miskolc városa anyagilag is támogatta a tanulását. Itt olyan jelentős művészekkel tanult együtt, mint Barcsai Jenő, Imre Zsigmond vagy Döbröceni Kálmán. És 29-ben végzett a főiskolán, és ekkor Makóra költözött, és ott meg is nősült. 28-ban Dégi Erzsébetet vette feleségül, és hát itt Makón vált a tájfestészet egyébként a főműfajává. Ezt írják róla, hogy a fény és az árnyék játéka, az égbolt, a felhők, a természet hangulata különösen fontosak voltak számára. És hát a festészetből nem nagyon tudta eltartani a családot, és hát 1935-ben visszaköltöztek a Miskolcra, itt pedig a Diósgyőri gépgyárban helyezkedett el, és műszaki rajzolóként tevékenykedett. Egyébként érdekes, hogy a napjaink festőit, vagy a kortárs művészeket nézzük, például Klecz László szinte műszaki rajzoló volt egyébként a Vasgyárban, csak hát egy pár évtizeddel később, ugye még Laci még hál' Istennek ma is jó egészségnek örvend. Szóval műszaki rajzolóként helyezkedett el, de hát nem hagyta abba a festészetet, és hát itt is ugyanúgy megmutatkozott a tudása, voltak különböző kiállításai, amit nagyon szeretett egyébként a tájfestészetben Miskolcon, a kedvenc témája volt a Diósgyőri vár, az Avas, a Helyő Csaba, a Helyő Patak és a Színvát nagyon gyakran festette le.
2: A Sátoraljóújhelyi Zemplén kalandpart nyári szezonját idén jelentősen befolyásolta a szélsőséges időjárás. Míg a nyár elején kedvező látogatószámot értek el, a hosszantartó hőség és a hőkupolák miatt több attrakció használatát is korlátozni kellett, ami visszaesést hozott a forgalomban. Az őszi, hűvösebb időszak ismét kedvez a szabadtéri programoknak, mondta el Magyarós Judit, a létesítményvezetője.
5: Olyan dolgokkal szembesültünk, amire a park sem műszakilag, se humán erőforrásban nincs felkészülve. Ezek ugye ezek a bizonyos hőhullámok. ember próbáló volt, műszereket próbáló. Az egész életünk abból állt ki, hogy hibát hibára javítottunk, tehát éppen az egyikből pont kiértünk, jött a következő. Összefoglalva úgy lehetne mondani, hogy az Zemplén kalandparkot, amikor kitalálták, megtervezték, teljesen más klimatikus viszonyok voltak. Két olyan hullám volt, amit szemmel észrevehető volt. Az egyik ugye ezek a hőkupola alatti visszaesések, tehát hogy de maga nyitásra se jött annyi ember, mint szokott. A másik viszont június elején éreztük a forint erősödést. Tehát észre lehetett venni a pénztárak előtt, hogy egy kicsit elfogytak a szlovák és lengyel vendégek. Tehát úgy hirtelen megdrágultunk egy kicsit, aztán ez így enyhült, elindult. A júliusunk az messze menően nagyon jól sikerült, de ott azért voltak ilyen elviselhető napok is. Tehát, hogy egy kiegyensúlyozott teljesítmény volt. Hát mi nagyon ki vagyunk szolgáltatva, ugye? A tél jó volt, mert hát ugye voltak nagy hidegek, tudtunk havazni, jól sikerült a sízezon, sőt talán anyagilag ez volt az egyik legsikeresebb sízezonunk. Tehát, hogy azért ez úgy jól összejött. Most költünk is különben ilyen felújításokat végzünk a hóágyukon, jön a lengyel szerviz, szivattyút cserünk, stb. Tehát, hogy odafigyelünk, hogy ezek a dolgok rendben legyenek. Én azt vallom, de ez nem biztos, bár földrajzos vagyok, és tanultam meteorológiát, de én úgy gondolom, hogy itt a szélsőséges időjárásra kell felkészülni. Tehát én úgy gondolom, hogy lesznek télen hidegek, és nyáron nagy melegek. Tehát ez a kicsit komfortosabb lét, ez elmúlott, és nyilván mindenkinek furcsa, mert hogy ebben nőttünk föl, ebbe éltük le, mondjuk mi az életünk nagy részét, de biztos, hogy szemléletet kell váltani. Szóval, hogy ez észrevehető volt a forgalmunkon is. Tehát május 1-től augusztus 31-ig azt lehet mondani, hogy a hőkupolák nagyon megtépázták a forgalmat, nyilván most nem voltak esőtiltások, viszont nagyon sok széltiltásunk volt, még kánikulában is. Vagy például a kabinos nagyon sokat állt, a kabinost el sem merem indítani magas hőmérsékletben, mert hogy abban nincs klíma, csak szellőztetés van. Na most, ha bármi történik és kimarad a kabin, akkor fél óra alatt abban akkora hőmérséklet lesz, hogy bárkinek az agya fölfor, tehát mire egy mentés odaér, már valaki kómában van, tehát meg se reckíroztattam ezeket a dolgokat, most elindult ebbe a jó időbe a kabin, várják a kirándulókat, ez olyan kabinos időjárás, átcsúszós, tehát hogy igazán ezeknek kedvez.
2: Végül az időjárásról. Holnap is zavartalan lesz a napsütés, sokfelé felé lénkül a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 2 és 7 fok között, délutára 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 29-én kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. Újra megyei igazgatóságok a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál. Országos könyvtári napok és mesemondó verseny is lesz Gyöngyösön. Ezek mai műsorunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 18 féle szűréssel várja a helyieket a napokban megnyílt nyíregyházi egészségpont. A rendelő a Városi Stadion melletti szabadidő sportközpontban működik. A hét minden munkanapján elérhetők a különböző szűrővizsgálatok, amelyek között több olyan mérés is van, amelyre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség. A kezdeményezést lakossági igény hívta életre. A mozgás, az egészségmegőrzés, valamint a prevenció fontos kulcsszavak a nyíregyházi önkormányzat számára, fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.
2: Amikor megnyitottuk 2 éve ezt a szabadidő sportcentrumot, akkor a Szociális Gondozási Központ elindított egy rendszeresebb mérésszűrés, 2 hetente voltak itt, és én nagyon örülök, hogy ez megjelent úgy, hogy nagyobb igény lett erre, az egészségtudatosság nő, mint ahogy a mozgásba való résztvevők száma is, Mozdulj Nyíregyháza ezt nagyon jól mutatja, és ezért megszületett az az igény, amit mondok, lakossági kezdeményezés is megelőzött, hogy milyen jó lenne, ha folyamatosan lenne. Ez mától így van, tehát munkanapokon napi 4 órába szerdán hosszított nyitvatartással beindul ez a 18 féle szűrést tudnak itt a Szociális Gondozási Központ szakemberei elvégezni.
1: A nyíregyházi egészségponton olyan szűrővizsgálatok is elérhetők ingyenesen, amelyekre korábban a kitelepüléseken nem volt lehetőség, hangsúlyozta Nagyné Hermányó Zsuzsanna, a nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ igazgatója.
3: Első körben kiemelném a csöndsűrűség mérést, amit ugye kitelepüléseink során azért nem tudtunk magunkkal hozni, mert egy nagyon komoly, drága készülék, és tulajdonképpen kell hozzá egyfajta műszer, technika, áramforrás, amit nyilván egy ilyen mobil szűrés során nehezen tudunk megvalósítani. Ez egyébként a csontok állapotáról ad egyfajta képet, és a mai kor néma járványaként nevezett oszteoporózis esetén úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos szűrés lehet a lakosság körében. A másik az AB mérés, ami a végtagi verőérek állapotáról ad egyfajta képet, ez a Bokakar Index, és nagyon-nagyon fontos ezeknek az eredménye a kardiovaszkuláris kórképek kockázati tényezői között. És mint említettem már korábban is, hogy a point of care testing, azaz a testközeli labor vizsgálatok széles skálán szerepelnek a mi egészségpontunknál, ami azt jelenti, hogy a klasszikus vércukormérés mellett lehetőség van hemoglobin, hematokrit szintmérésre, koleszterin szintmérésre, tiglicerin szintmérésre, húgsav, INR, és tudunk mérni most már bétaketotest szint.
1: A stadion melletti sportlétesítményt rengetegen látogatják, több korosztály is megfordul itt hétről hétre, fogalmazott Hajnal Gusztáv, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetője.
4: Nagyon széles a paletta, akik megfordulnak itt nálunk a szabadidő sportközpontban, hiszen a Mozdulj Nyíregyháza folyamán inkább az idősebb korosztály, de az edzések folyamán pedig a fiatal korosztály is képviselteti magát, és hogyha számba veszük azt, hogy hány sportolási lehetőséget tudnak itt a nyíregyháziak végezni, azt gondolom ismételten egy nagy paletta, tehát mindezeket összevetve a legidálisabb helyszínre került az egészségpont itt a szabadidő sportközpontban.
1: Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveinek neve is megváltozik, tájékoztatott dr. Paskóiné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Október 1-től ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése. Ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal területi szerveinek neve is megváltozik. A NAV a hivatali ügyintézésben egységesen december 1-től tér át a megye megnevezés használatára. A parlament döntése alapján 2026. október 1-től a területi közigazgatási egységek hivatalos neve ismét megye lesz. A vármegye elnevezés tehát megszűnik. Ennek megfelelően a NAV területi szerveinek elnevezése is módosul. 2026. október 1-től a vármegyei igazgatóságok neve megyei adó- és vámigazgatóságok elnevezésre változik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hivatali ügyintézésben a papíralapú és elektronikus dokumentumokban is egységesen 2026. december 1-én áll át majd a megye névhasználatra. Az érintett szervek, napszervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan cserélik le.
1: Országos könyvtári napok és mesemondó verseny is lesz Gyöngyösön a Vahot Sándor Városi Könyvtárban október 5-től. A színes programokkal minden korosztályt igyekeznek megszólítani. A részletekről Balogh Judit igazgatót és Tóth Szilvia gyermekkönyvtárost hallják.
6: Én már 20 éve szervezi az Informatikai és Könyvtári Szövetség ezt a rendezvénysorozatot. Elsőleges cél az, hogy az országban a könyvtárak megmutatkozzanak, hogy sokan vagyunk, fantasztikus programokat tudunk szervezni, minden korosztályt megszólítani, szóljanak ezek a rendezvények könyvekről, de egészen más dolgok is előjöhetnek, mint ahogy nálunk is a program során. 2025-ben fölírtam néhány adatot. 1267 könyvtár vett részt ebben tavaly, 3758 programot szerveztek, és 104 000 látogatója volt országosan ezeknek a programoknak. Tényleg fel kell töltenünk már előre a szervezendő programokat, és akkor látjuk, hogy a többiek is milyen lelkesen dolgoznak, és jönnek fel a jobbnál jobb programok országszerte. Az a célunk, hogy minden korosztályt meg tudjunk szólítani. Országosan is ez a cél, nálunk is ez a cél. Tehát az egészen apróktól az idős korosztályig mindenki találjon magának olyan programot, amire szívesen eljön. Maga az egész program az október 5-én kezdődik, és 11-ig vasárnapig tart, és a kicsikkel kezdünk, és akkor igen, át is adom Szilvinek a szót.
7: 5-én és 6-án a meséje lesz a főszerep. Ez egészen általános iskolás kortól egészen az idős korosztályig megszólítva, mert hát nem csak a gyerekek ki a mese, és nem gyerekkorban ér véget akár a mesehallgatás, illetve a mesélés, és leginkább nyilván itt a népmesére, a magyar népmesékre helyezzük a hangsúlyt, már ez is azt mondanám, hogy lassan 40 éves hagyományom a könyvtárnak, hogy népmesemondó versenyt hirdetünk meg. Most az általános iskolásoknak lesz hétfőn délután, kedden délután a felső tagozatosok, igen, a sorsoknak hétfőn, kedden a felső tagozatosoknak, és este most már harmadik alkalommal október 6-án kedden kihangsúlyozva 5 órától pedig a felnőtt korosztályt várjuk mesehallgatásra és mesélésre is. Aki érez magában aktivitást, kedvet, akkor az nyugodtan eljöhet, és akár a kedvenc, vagy akár a gyerekkori kedvenc meséjét is elmondhatja. Már harmadik alkalommal lesz úgymond a felnőttek kategóriájában is, illetve majd még hétvégén, hogyha visszatérünk, hétvégén lesz még a nem csak a gyerekeké, hanem a családoké a főszerep.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
8: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Tennyek Csaba egriesek meghívására az Egri Bazilika Szent Mihály búcsúján Kovács Gergely gyulafehérvári esek mutatott be koncelebrált ünnepi szentmisét a Székes Egyházban vasárnap este. A szentmise elején Tennyek Csaba esek köszöntötte a vendégfőpásztort. Amikor elődeink Szent Mihály főangyalt választották a bazilika, illetve a korábban ennek a helyén álló középkori plébánia templom védőszentjéül, tudták, mit jelent védelemre szorulni. De vajon mi, mai emberek mitől szeretnénk, hogy Szent Mihály megvédjen bennünket? Ezekkel a gondolatokkal kezdte szentbeszédét Kovács Gergely esek az Egri Bazilika búcsúi szentmiséjén. A gyulafehérvári főpásztor elmondta, bizonytalan világunkban könnyen elveszíthetjük hitünket, józanságunkat, végül önmagunkat. Védelemre van szükségünk, bár be kell valljuk, talán nem Szent Mihály az első, akitől kérni szoktuk ezt. A Szentírás sorait felidézve a főpásztor a Mihály névre hívta fel a figyelmet, amely azt jelenti héberül, ki olyan, mint Isten. Ez nem egyszerűen egy név, ez egy kérdés, hangsúlyozta. Márton Áron gyulafehérvári püspökre emlékeztetve Kovács Gergely érsek elmondta, a püspök olyan korban élt, amikor földi hatalmak nagyon konkrétan akarták megmondani, hogy mit szabad hinni, mit szabad mondani és mit kell elhallgatni. Áron püspök erre nemet mondott, és ebből született a nagy igenje az Istenre. Szent Mihály nem a mennyei testőrünk, nem azért kérjük segítségét elsősorban, hogy semmi rossz ne történjék velünk, hanem azért, hogy ha rossz megtörténik, akkor ne rosszal viszonozzuk, hogyha igazságtalanság ér, mi ne váljunk igazságtalanná, ha gyűlölettel találkozunk, nehogy gyűlölet költözzön a mi szívünkbe, és amikor félünk, ne felejtsük el, kihez tartozunk, emelte ki a gyulafehérvári érsek. Szentbeszéde végén Kovács Gergely arra hívta fel a figyelmet, Gyulafehérvár székesegyházának és a gyulafehérvári főegyházmegyének szintén Szent Mihály főangyala védőszentje, ma ő is összeköt bennünket, fogalmazott. Az ünnepi szentmise körmenettel zárult. Több októberi programmal is készül az Egri Lajosvárosi Katolikus Plébánia, illetve a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület. Október 1-től esténként a templomban 16 óra 30 perces kezdettel közösségi rózsafüzér. Október 10-én szombaton Mátra Szent Imre Fallós Kúti buszos zarándoklat. Október 13-án kedden Fatimai Engesztelő Imádság záró estéje. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, utána gyertyás körmenet a Fatimai szűzanyával, végén áldással. Október 17-én szombaton este 6 órától több generációs teaest a LAK Egyesület Gárdonyi Irodalmi Körének szervezésében, a vendég a Kordz Együttes, és október 24-én szombaton Lajosvárosi Közösségi Kirándulás a Stimecházhoz szabadtéri szentmisével Magyar Népünkért a forradalom 70. évfordulóján. A Fatimai Engesztelő Imádság utolsó állomása október 13-án kedden lesz Eger Lajosvárosban, 16 óra 30 perctől tehát rózsafüzér a templomban, 17 órától szentmise, majd azután gyertyás körmenet a Fatimai szűzanya szoborral. Az est folyamán a vendégek lesznek a Magyar Rákellenes Liga Egri alapszervezetének tagjai. Ezen az estén mind a rózsafüzért, mind a szentmisét, mind a körmenetet a daganatos megbetegedésben szenvedő embertársainkért ajánlják fel. Vándorszentség imádás lesz Kerecsenden, Szűz Mária világ királynője templomában október 8-án csütörtökön, magyarok nagyasszonya főünnepén. 16 óra 30 perctől rózsafüzér, 17 órától szentmise, majd 18 órától szentségimádás. Az egyes imádságokon való részvétel fakultatív, várnak minden hívőt sok szeretettel. A Szent Ferenc kistestvérei szerzetes közösség Assisi Szent Ferenc tranzitusát, azaz e világból az Atya országába való átmenetét október 3-án a 18 órakor kezdődő gitáros szentmise keretében ünnepli a Miskolc Vasgyári templomban. Az idei tranzitus különlegességét Szent Ferenc halálának kerek 800. évfordulója adja, melynek megünnepléséhez a Szent Atya a Ferences család közösségei által fenntartott templomok számára teljes búcsút engedélyezett, a szokásos feltételekkel, szentgyónással, szentáldozással, imádsággal a pápa szándékára. Ezen jelesévfordulónak köszönhetően a vasárnap 10 órai gitáros szentmise Miskolc Vasgyárban Szent Ferenc ünnepének részeként szintén búcsúnyerési lehetőség. Mindenkit szeretettel várnak Szent Ferenc kistestvérei. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is fiatalokat, családokat, közösségeket várnak, és persze minden régebb óta fiatalt is, ahogy fogalmaznak, közös imára elmélyülése és találkozása. A szervezők azt írják, rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdése irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van. Isten azonban, ha jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagy Maros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk egymás és Isten felé. A program Nagy Maroson 9 órakor napkezdés a Plébánia udvarán, 10 órától a főelőadást Ferenc István és a Koret Lumen Christi közösség tartja, 11 órakor szentségimádás közbenjáróimával és gyóntatással, fél egykor ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órakor kezdődnek a fakultációk, műhelyek, 3:45-kor tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, amely pedig 16 órakor következik el, a főcelebráns Bábel Balázs érsek lesz. A zenei szolgálatot egész nap Martin Dorka és csapata végzi, a szentmise után pedig közös éneklés, tánc, örömteli kötetlen együttlét következik. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3 és 16 év közöttieknek kínál életkorhoz igazított kis csoportos programokat. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát Horthy plébános mutat be. Szeretettel várnak mindenkit. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az első program október 3-án szombaton este 7 órától, zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje. Ő karmester zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül az itteni koncertjére. Október 4-én vasárnap pedig búcsú szentmise lesz. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be délelőtt 10 órakor Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Ő korábban Esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jószándékú ember, tehát a hétvégi programokra is, a Mi Atyánk Fesztivál őszi keretében a Bakástéri templomba. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. Délután 3 órától este 7-ig tart majd ez a gyöngyösi Szent Bertalan templomban a főtér 17 szám alatt. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnék keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja evangéliumhirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra a belépés ingyenes, regisztráció sem szükséges, sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túlról. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 szociális és fejlesztő projektet, illetve ökológiai témájút valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, és közben az okos eszközök is elterjedtek, így egyre többen a különböző alkalmazásokon keresztül szeretnék elérni az adásunkat. Egy mobil applikáció ráadásul több mindenre lehetőséget is ad, így esetünkben a műsor hallgatásán túl megtalálják a napi evangéliumot, és közvetlenül csatlakozhatnak a közösségi média felületeinkhez, tehát a Szent István Rádió Facebook, valamint Instagram oldalához. Az alkalmazás ingyenesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám, Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Negyedik alkalommal rendezték meg a Mozdulj Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára Debrecenben. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. Magyarországon egyedülálló a sellő úszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbarcikai Sporttanács. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Negyedik alkalommal rendezték meg a Mozdulj a Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára Debrecenben. A szervező iskola idén két évfordulót is ünnepel. 60 éves az intézmény, és 10 éve lett fenntartójuk a Görög Katolikus Egyház. Szeretnénk bemutatni a játékokon keresztül az iskolánk profilját, a gimnáziumi képzésünket, két tannyelvű képzésünket és a technikumot, mert azt nagyon sokan tudják a városban, hogy ez az iskola képezi az egészségügyi szakembereket a régióban. Általános ápolókat, mentőápolókat, asszisztenseket is, mondta a Hámori Éva Judit, a Szent László Görög Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója. Közel 600 szépkorú sportolt együtt a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban, az önkormányzat, a Nyíregyházi Sportcentrum és az Idősügyi Tanács közös szervezésében. A negyedik éve visszatérő Kása Miklósné számára a verseny mellett az is fontos, hogy ilyenkor együtt lehet az egyesület.
2: 25-en vagyunk itt, mindenki részt vesz a kislabdadobásban, egy tagunk a 100 méteres futásban indul, és el kell, hogy mondjam, hogy eredményesen, tehát a 3 év alatt, míg én járok, és ezzel a csoporttal a futásban mindig helyezettet ért el a kollégám, vagy a nyugdíjas társam, hát én pedig a kislabdadobásban. Rebekeltem már több alkalommal. Voltam első, voltam második, attól függően, hogy milyen a pillanatnyi egészségi állapotom.
1: Az idősek futásban, kislabdadobásban, sakkban, asztali teniszben és különböző ügyességi feladatokban is összemérhették tudásukat, idén pedig egy új versenyszám is várta őket. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban 11. alkalommal rendeztek sporttalálkozót számukra, amelyre 19 nyugdíjas egyesület tagjai és számos egyéni versenyző nevezett. A szépkorúakat nem kellett sokat győzködni, hogy nevezzenek, évről évre sokan vesznek részt a programon. Telepuckiné Farkas Márta, a Nyíregyházi Idősügyi Tanács titkára szerint ez a népszerűség nem véletlen.
3: Én azt gondolom, hogy megértették az idősek, hogy mennyire fontos a mozgás, az a jó kedv, az a lendület, ami egy ilyen rendezvényen kézzelfoghatóan jelen van. Tényleg érezzük az energiát, amiket ők hoznak magukkal. És hát ebben a gyönyörű környezetben, ebben a komfortos ezen a komfortos helyszínen itt öröm mozogni tényleg. Nagyon sokat dolgozik a sportcentrum is velünk együtt, hogy ezek mindig jó minőségben jöjjenek létre, mindig vannak újabb meglepetések. Hát szeretik ezt az idősek, és az, hogy erre van lehetőség ebbe a városba, ezért csak köszönetet mondhatunk.
1: Idén már 65 éves kortól lehetett nevezni a sporttalálkozóra. Az idősek korcsoportonként 6 sportág 14 versenyszámában indulhattak, a futástól és a kislabdadobástól, a sakkon és az asztali teniszen át az ügyességi feladatokig. Dajka Lászlót, a Nyíregyházi Sportcentrum sportvezetőjét hallják.
4: Egy új versenyszám is bekerült a florból, olimpiai karikára történő labdaütése, de nagyon tetszik már a résztvevőknek, többen próbálgatták, az olimpiai öt karika van elhelyezve, és erre egy florból ütővel próbálnak betalálni. Asztali tenisz is van szintén ez az épületben, és sakkban is nagyon sokan neveztek. A végén viszont egy fantasztikus létszámmal, hiszen közel 100 fő fog versenyezni a benevezett 19 nyíregyházi nyugdíjas klub közül, gyakorlatilag 10 klub a játékos ügyességi sportvetélkedőn, ahol fantasztikusan jól érzik magukat, nagyon sok vidámság történik, és vigyázunk arra, hogy senkinek ne történjen semmi baja.
1: Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az idősügyi tanács kezdeményezései és javaslatai fontosak az önkormányzat számára. Az elmúlt 11 év pedig azt mutatja, hogy a sporttalálkozó is megtalálta helyét a városban.
0: A Nyíregyházán a nyugdíjas klubok nagyon aktívak, nagyon fontos szervezői részei a közösségi életnek, és 11 évvel ezelőtt az volt a célunk, hogy egy olyan programot szervezzük, ahol a mozgás, az egészség és a közösség együtt van. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ilyen népszerű lett, ugye most is több mint 600-an neveztek, mindenki várja már, részt vesz ebbe, időjárás se tart vissza, és hát a város szeretné ezt, ezeket a feltételeket biztosítani. Itt vagyunk az atlétikai centrumban, ezt is úgy építettük meg, hogy egyaránt alkalmaz fedett pályás országos bajnokságra, nemzetközi szinten legfelső kategória versenyzők edzőtáborozására, és a szépkörök sporttalálkozójára is.
1: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösen is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
5: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofinuszonium, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, mint a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak az emberek. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.
1: Új összetételben tartotta első ülését a Kazincbalcikai Sporttanács a Kazincbalcikai Vízi Komplexumban. A testület elnökévé egy évre Tóth Milánt, a Vegyész Röplabda Klub Kazincbalcika sportigazgatóját választották. Most őt hallják.
6: Nagyon nagy a lemorzsolódás itt a fiatal gyerekeknél, de ez nem csak Magyarországon és nem csak Kazincbalcikán probléma, ez nemzetközileg is nagy probléma. Éppen ezért még több olyan eseményt, rendezvénykel szerintem összehozdunk, és ezért fogunk dolgozni a következő egy évben, de nyilván majd utána is, hogy elérjük azt, hogy jó kedvel jöjjenek a gyerekek sportolni, bármilyen sportra, aki pedig kimaradt, talán egy kicsit kellemetlenül érezze magát, hogy ennek nem lehet a részese, tehát ebbe a tömegsport is bele fog tartozni, tehát nem csak fiataloknak, hanem idősebbeknek is még több eseményt szeretnénk tető alá hozni.
1: A sporttanácsot 2021-ben Kazincbalcika önkormányzata azzal a céllal hozta létre, hogy a helyi sportegyesületek támogatásának szakmai elosztásáról azok mondjanak véleményt, akik nap mint nap az egyesületek működéséért dolgoznak. A városvezetés szándéka az volt, hogy a képviselőtestület által a költségvetésben sport támogatásra elkülönített keret felhasználására a klubvezetők tegyenek szakmai javaslatot, hiszen ők ismerik legjobban saját sportáguk működését, fejlesztési elképzeléseit és az előttük álló feladatokat. A klubok minden évben benyújtják működési és fejlesztési igényeiket, amelyeket a sporttanács közösen értékel. Ezek alapján alakítja ki szakmai javaslatát az önkormányzat számára. A cél kezdettől fogva az volt, hogy a források elosztása szakmai párbeszéden és együttműködésén alapuljon. A képviselőtestület júniusi döntésének megfelelően a sporttanács működése egyszerűbbé és rugalmasabbá vált. A korábbi 5 tagú testület helyett immár 4 tag alkotja a sporttanácsot, az elnököt pedig évente maguk közül választják meg. Az első ülésen a támogatási kérdések mellett a következő évek szakmai céljai is szóba kerültek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyik legfontosabb feladat a fiatal sportolók lemorzsolódásának csökkentése, valamint az, hogy az egyesületek még szorosabban működjenek együtt egymással. Simon Miklós, a Kazincbarcikai Labdarúgó Klub képviseletében úgy fogalmazott, a sportegyesületek közös felelőssége megszólítani azt a több ezer gyermeket és fiatalt, akik Kazincbarcikán és a térségben élnek.
7: Szeretnénk minél több fiatal gyermek, fiatal felnőttnek a sportolását biztosítani, és nem csak biztosítani, hanem a sportnak megnyerni. És ebben van egy óriási felelősségünk közösen a kollégákkal, hogy annak a 2-3 ezer gyermeknek, ami itt Kazincbarcikán plusz a régióban is jelen van, sport lehetőséget mutassunk, egészséget mutassunk, egészségre nevelést mutassunk, és egy kicsit tovább menve nem csak a gyermekeknek, hanem a hozzátartozóknak, szülőknek, nagyszülőknek is.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarország talpraállítását jelölte meg legfontosabb feladataként a köztársasági elnök az Országos Önkormányzati Érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn. Bak András hangsúlyozta, kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen ez csak szilárd alapokra építkezve lehetséges. A köztársasági elnök, aki egyben a Magyar Honvédség főparancsnoka is, általános tájékoztatást kapott a honvédség állapotáról, közölte a Sándor Palota a Facebook oldalán. Baka Andrást, Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke tájékoztatta a feladatokról, tervekről. Teljes körű anyagi és erkölcsi rehabilitációt kérnek a COVID-oltás feltételének megtagadása miatt a Magyar Honvédségtől elbocsátott katonák, közölték az érintettek képviselői az Országgyűlés Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságának ülésén. Pálóczi Zoltán volt százados hangsúlyozta, az elbocsátottak ügye nem ideológiáról, nem a vakcináról szól, hanem arról, hogy túlkapásokat és jogsértéseket követtek el velük szemben. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a kötelező kegyelmi eljárás szabályait a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztések esetében, ezt a testület tudatta a honlapján. Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következni az aranykonvoj ügyben, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. A volt főügyész azt állítja, hogy a korábbi kormányfő adott utasítást a törvénytelen akcióra, ismertette Magyar Péter. A Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Terrorelhárítási Központ munkatársai az M0-ás autópályán márciusban pénzmosás gyanújával lefoglaltak két az ukrán Oszcsatbank tulajdonában lévő járművet, amelyek az ausztriai Raiffeisen Bankból szállítottak Ukrajnába 40 millió dollárt és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kg aranyat. Az ukrán mafia emberek tucatjait fizeti Magyarországon, akik már beépültek az állami